Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Az azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást és működtethetnek programokat. A miniszterelnök hozzáfűzte, a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Az egyik legmagasabb ukrán állami kitüntetést, a szabadságrendjét adományozta Elon Musknak, a SpaceX és a Tesla tulajdonosának az ukrán elnök. Az amerikai milliárdos az orosz invázió kezdete óta Starlink terminálokat biztosít Ukrajnának. Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, ugyanakkor tárgyalásokat sürget a tartós béke és a biztonsági garanciák érdekében. Nem kapta meg a tegnapi napon a szükséges támogatást az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Független Közmédia Testület három jelöltje. Moly Zoltán, Marti Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Németh Richárdot, a Meseszó Egyesület mesemondóját, akivel a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról beszélgetünk, ami Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük talán a beszélgetésünket azzal, hogy a Meseszó Egyesületet, ha röviden bemutatná a kedves hallgatóknak.
2: A Meseszó Egyesület gyakorlatilag mi mesemondók vagyunk mindannyian, mesemondók, néprajzkutatók alkotják az egyesületet, emellett civilben nagyon sok mindent csinálunk, vannak köztünk műszaki emberek, én például informatikus vagyok, van rengeteg tanár, óvónő, akik a gyakorlatban a hivatásuk közben gyakorolják a mesemondót, de például ott van Fuchs Péter barátom, aki vízmintavevőként dolgozik hétköznaponként, és hát emellett foglalkozik mesemondással. A mi célunk az, hogy a Kárpát-medence magyar nyelvű mesekincsét őrizzük, újraalkossuk és hagyományozzuk. Tehát azokat a meséket, amiket régen meséltek, mi azokat szeretnénk továbbadni. És ennek népszerűsítésére jött létre a Meseszó Egyesület 2014-ben, úgyhogy immár 12 éve itt vagyunk a világon.
1: Azt gondolom, hogy velem együtt a kedves rádióhallgatókat is bizonyára érdekli, hogy egy informatikus hogyan lesz mesemondóvá, miért kezd el mesékkel foglalkozni, és miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen közösségnek is a tagjává váljon?
2: Ez egy izgalmas kérdés. Én úgy kerültem a mesemondás közelébe, hogy tinédzser koromban, de azt hiszem még több ilyen régi mesemondót is ismerünk, aki ilyen nyughatatlan természetű ember, és hát ugye volt egy erős műszaki érdeklődésem. Így lettem én rendezvényhangosító. Én emellett tinédzser korom óta, tehát tizenkevés évesen kezdtem el néptáncolni, ami számomra egy nagyon meghatározó dolog volt, a népzene, a néptánc szeretete. Viszonylag kevés néptáncos hangosító van, és azt vettem észre, hogy egy idő után a cégen belül, ahol dolgoztam, bármi, aminek a nevébe benne volt az, hogy nép, olyan rendezvény, oda engem küldtek hangosítani, és így kerültem én 60-ba a Népmese Fesztiválra. És egyik évben csináltok egy 100 órás mesemondás nevű programot, arról szólt, nem kell túl gondolni, amit mond a neve, 100 órán keresztül éjjel-nappal mondták a meséket. Én nagyon kíváncsi voltam, hogy vajon mi történik ott hajnali egykor, ki az, aki akkor hallgat mesét? Hát nem voltak sokan, én viszont ugye végeztem a napi programmal, lebontottam a színpadot, és utána lesétáltam ebbe a jurtába, ahol meséket mondtak, hát 6 mesemondó ült ott. Én akkor döbbentem rá arra, vagy akkor sejtettem meg, amint utána később megtanultam, hogy a mesemondás András Falvi Berta nagyon szépen fogalmazza meg, hogy több, mint elmondani egy történetet, ez egy közösségteremtő művészet. És hogy az a bensőséges közeg, ami kialakul mesemondó és a hallgatósága között, az engem ott megfogott. Azt hiszem, én lélekben ott lettem mesemondó abba a jurtába, aztán utána ugye elvégeztem a Hagyományok Házának az élőszavas mesemondás tanfolyamát, annak a végén a Meseszó Egyesület egy fantasztikus mentorprogramot üzemeltett, tehát abban voltam mentorált egy évig, és annak végeztével léptem be a Meseszó Egyesületbe, úgyhogy így kerültem én a mesemondás közelébe.
1: Köszönöm, hogy megosztotta a kedves rádióhallgatókkal és velem is ezt a nagyon szép történetet. Mit jelent az ön számára mesét mondani?
2: Nekem mesét mondani? Hát sok mindent. Önkifejezés, az biztos. Mind a mellett nagyon sokszor szokták tőlünk kérdezni, hogy és akkor írtok új meséket? Hát nem, tehát, hogy amiket mi mondunk meséket, annak mind-mind megvan az alapja az évezredes mesekincsünkben. Tehát magunktól nem szoktunk a semből kitalálni történeteket, de ez nem szolgai módon ismétlést jelent és visszamondást, nem visszatanuljuk fejből a szöveget és azt mondjuk el, hanem újra alkotjuk, tehát mi a történetet meséljük el úgy, ahogy mi látjuk. És akkor azt a hallgatóság meg valahogy megint látja. Ez a folyamat engem nagyon érdekel a mesemondásban, illetve én nagyon szeretek közösségeket teremteni, közösségekkel dolgozni. Nagyon sokféle célja lehet a mesemondásnak, de én magáért a meséért mesélem a mesét, mert jó mondani és szép hallgatni szerintem.
1: Jó, most, hogy magát hallgatom, Agócs Gergely néprajzkutató jutott eszembe, ő egyszer azt mondta, hogy a mesével a legjobb dolog, ami történhet, hogy

0: elmondják, elmesélik. Tehát, hogy nem felolvasni kellene nekünk, szülőknek, nagyszülőknek meséket a gyerekeink számára, bár az is nagyon jó dolog, de ha a szívünkből mesélünk, ahogy ön mondta, mindig másféleképpen, de az alaptörténetre hangolódva mondjuk el a történetet, hát az borzasztóan izgalmas lehet, és akkor felejtik az okostelefont, a kütyüket, mindent, mert a mesét hallgatják. Mi a jellemzője, amit említett a Hagyományok Háza Magyar Népmese, Hagyományos Mesemondás, Népmesemondó tanfolyamának? Ott hogy tanítják magukat mesélni?
1: Meglepően sok elméleti tudást is kapunk, tehát kiváló folkloristák tartanak rengeteg órát arról, hogy akár hogy működik az írott szó, a mesekönyvek és az élő szóban elmondott mese között mi a különbség. Például számomra nagyon meglepő volt, ugye én oda mentem, mint informatikus, és akkor mondták, hogy hát ezek a színes, szagos, képes mesekönyvek nem annyira jók, és én nem értettem, hogy de hát nem mindegy, hogy van-e benne kép vagy sem. És akkor az derült, hogy a kép az orientálja akár a gyerekek, akár a felnőttet, mert ugye régen a mesemondás az felnőttektől felnőtteknek szólt. Én például leginkább felnőtteknek szeretek mesélni, de hogy a kép, amikor már látunk egy képet, akkor az orientálja a belső képalkotás, hogy hogy képzeljünk el egy sárkányt, hogy képzeljünk el egy ördögöt. És ezért jó az, amikor nincs hozzá képi segítség, mert akkor olyan az az ördög, olyan az a sárkány, amilyennek mi megálmodjuk. Tehát nekem ez például egy ilyen nagyon erős első felismerés volt, és emellett szó van a világon mindenről, ami a mesemondáshoz kapcsolódik, tehát a mesék felépítéséről, azok belső logikájáról, akár ilyen témákról, mint a népmesekatalógusok és mindenféle ilyen a mesekutatás tudományos eredményeiről, és emellett gyakorlat, tehát senki nem megy el úgy arról a tanfolyamról, hogy legalább egyszer nem mesélt volna, ne kapott volna visszajelzést a mesemondására, és ezek nagyon sokat segítenek az embernek abban, hogy utána kialakítsa azt a mesemondói hangját, amivel később meg tud szólalni.
0: Említettük, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóról, illetve annak programjáról beszélgetünk, amelyet részletesen olvashatnak kedves hallgatók a Meseszó Egyesület honlapján. Mit vár ön előadóként, és mit vár hallgatóként ettől a találkozótól?
1: Augusztus 14-én pénteken kezdünk Kecskeméten a Katona József Múzeum népiparművészeti gyűjteményében, az a Serfőző utca 19 szám alatt található Kecskeméten. Mit várok tőle? Ugye ennek is a nevébe benne van, hogy mit szeretnénk megoldani. Kárpát-medence szerte várunk különböző mesemondókat, mesekutatókat, mesével foglalkozó szakembereket. Egy ilyen nagy közös ünnepes számunkra minden évben, amikor találkozunk azokkal is, akikkel máskor a hétköznapokban ritkábban, például marosvásárhelyi mesemondó barátaink is érkeznek Vajdaságból, Felvidékről, tehát tényleg Kárpát-medence szerte várunk mesemondókat. Minden évben van egy tematika, amire felfűzzük. Tavaly például a határon túli mesemondás helyzetére néztünk rá egy kicsit, hol mi történik akár Erdélybe, akár Vajdaságba, milyen folyamatok zajlanak a mesemondás világában, milyen gyűjtött anyagok vannak, milyen újdonságok. Idén azt az alcímet adtuk a rendezvénynek, hogy a népmesén innen és túl, a népmese rokon műfajai. És itt szó lesz nagyon sok mindenről, tehát akár olyan narratív történetekről, személyes narratív történetekről lesz egy csodálatos kerekasztal, amiben traumákról és transzgenerációs emlékezetről lesz szó. Ezen részt vesz Fábián Évike, aki bukovinai székely származású, és ő a mese tanfolyamon is gyakran elmeséli azt, hogy hogy volt az a folyamata, hogy az ő szülei, nagyszülei elindultak Bukovinából, ugye Erdélyen túlról, és akkor elérkeztek egyszer csak Bácskába, és onnan is tovább kellett menni, és akkor végül ugye Tolna megyében telepítették le őket. Ez 2-3 generáción keresztül öröklődik ennek a története, és hogy ezekről hogy beszélnek, vagy itt lesz velünk Fremül Erzsébet, aki egy német kisebbségi településről, Nagybörzsönyből érkezik, akinek szintén vannak hasonló tapasztalatai, vagy Toldi István vajdasági mesemondó, aki ugye majd az ott zajló 90-es évekbeli háborús emlékekről tud beszélni, de rengeteg programunk van, vannak kimondottan gyerekeknek szóló programok, például lesz papírszínházas előadásunk, vagy kézműves foglalkozásunk is. a szombat délutáni programot én nagyon erősnek érzem. Hát akkor a Meseszó Egyesületnek a tagjai hoznak mindenféle a legkülönbözőbb témában műhelymunkákat, illetve előadásokat. Ennek keretében például lesz egy olyan előadás, ahol egy felvidéki mesemondó hölgy fogja a saját élettörténetét és a saját családjának a történeteit elmondani. Vagy például balladáknak énekelt és mesei változatait rakják egymás mellé. Emellett lesznek olyan szakmai kérdéseket körbejáró dolgok, hogy például hogyan viszonyuljunk egy mesefordításhoz. Mi az, amire figyelni kell egy mesefordítása közben, és milyen praktikák vannak erre. Tehát nagyon sokféle a program, és hát ugye a szakmai munka mellett azért kikapcsolódás is lesz. Amit legjobban várok, az a péntek este. Akkor egy mesekalálkát fogunk szervezni, ami abból áll, hogy gyakorlatilag ez a 50-80 mesemondó, akire számítunk, hogy eljön, leül egy nagy körbe, és mindenki szabadon mesélhet azt, amit akar, és tavaly is csodálatos történeteket hallottunk. Szombat este meg a Csipkefa zenekarral tartunk egy táncházat, amire szintén sok szeretettel várunk mindenkit. Minden program ingyenes és szabadon látogatható, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a kedves hallgatókat is, bárkit, aki szeretne hozzánk csatlakozni.
0: Örülök, hogy említette, hogy kézműves foglalkozások, előadások váltakoznak egymással, családok is mehetnének erre a rendezvényre. Amíg a gyerekek mondjuk a kézműves dolgokkal ismerkednek, addig a szülők előadásokat hallgathatnak. Miért fontos ez a közösség? Miért fontos a maga számára a Meseszó Egyesület tagjaihoz való tartozás?
1: Szerintem mindenféle közösséghez való tartozás az fontos. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb igényünk, hogy közösségekhez tartozzunk. Én nehezen tudom objektíven megítélni, hogy miért jó a Meseszó Egyesülethez tartozni. Nyilván egy nagyon erős és farsúlyos szervezetről van szó, akik nagyon sokat tettek a mesemondás, a Reviver mesemondásnak a népszerűsítésére. Tehát komoly szakmai munka is folyik az egyesületen belül. És emellett meg olyan emberi kapcsolatok, olyan barátságok alakultak itt ki, amik meghatározzák az életemet, tehát nagyon sok jó embert ismertem meg itt, és azt hiszem, ez ugyanolyan fontos, mint maga a mesemondás.
0: Említette, hogy nagyon sokféle szakmából érkeztek ide az egyesületbe, illetve nagyon sokféle szakmából vesznek részt a Hagyományok Háza a népmesemondó tanfolyamán. Miben segíti ez a különböző szakterületeken dolgozó embereket, vagy akár a pedagógusokat? Ha megtanulnak jól mesét mondani, segíti ez a kommunikációt?
1: Azt gondolom, hogy igen. Amikor én jártam a tanfolyamra, volt egy hölgy, akinek kimondottan ez volt a célja, hogy kicsit bátrabban álljon ki a többi ember elé, és hogy neki ez volt az, amiért eljött erre a tanfolyamra. Én azt gondolom, hogy nagyon sok helyzetbe segít, tehát az ember kicsit bátrabban fog tudni utána beszélni, nem csak a meséről, hanem akár bármiről. Ugye a pedagógusoknál ennek nagyon kézzelfogható haszna van, tehát aki élőszóba tud mesélni, az mindig tud egy olyan pluszt adni a gyerekeknek, ami a könyvből olvasott mesénél nem feltétlen tud átjönni, tehát akár az, hogy a figyelem ugye nem kell néznem a könyvet, akár az, hogy a könyvben egy rögzített szöveg van, az úgy van, ahogy van, és akármilyen körülmény közben jön, nem tud rá reagálni a mese, hiszen sok 10-20-100 évvel ezelőtt írták le azt a szöveget, amit most akarunk elmondani annak a gyereknek vagy felnőttnek. Ezzel szemben én bármilyen körülményre azonnal tudok reagálni jobb esetben. Tehát, hogyha azt látom, hogy már unják a mesét, és akkor most már szeretnének hazamenni, akkor gyorsan le tudom zárni. De hogyha azt látom, hogy hú, és akkor még egy mesét, akkor még tudok rajta egyet csavarni, vagy még tudok bele valamit rakni, még el tudom egy kicsit húzni. Tehát, hogy sokkal nagyobb flexibilitást ad, hogy a hétköznapi életben mire lehet használni, azt gondolom, hogy ad egy jó szemléletmódot. De nagyon furcsa helyzetekben is elő tud fordulni az, hogy mesét kell mondani. Éppen Fuchs Péter barátom mesélte, hogy egy uszodából ment kifele, ugye, mint víz, mint a vevő, és hogy ott az óvónéni éppen küzdött a 30 darab óvodással, hogy megpróbálja őket lecsendesíteni. És akkor Péter csak két szót szólt, hogy na figyeljetek, ott azt nézzétek meg, hogy micsoda dolog van ott. És már az összes gyerek csöndbe volt. Például egy ilyen helyzetet is meg tud ott oldani, avval a logikával, amivel mesét mond, vagy ahogy hozzáfordul más emberekhez.
0: A kedves rádióhallgatók bizonyára ismerik Fábián Évike, bukovinai székely mesemondó, kiváló mesemondását. Említette is Richard itt az imént. Évike néha énekel a mesemondás közben. Jönt a néptáncos múltja. Segíti a mesemondásban, amikor felnőtteknek mesél? Mert azért felnőtteket, valljuk be, nem könnyű lekötni.
1: Meglepően könnyű. könnyű, szerintem. Én legalábbis azt veszem észre, meg hát nekem ez a terepem, tehát akkor abszolút nincsen bennem feszengés, hanem akkor igazán felszabadultan tudok mesélni. A meseválasztásban is jóval nagyobb a lehetőségem, én nagyon szeretem ezeket a hosszú-hosszú tündérmeséket, amik jól belesüppednek abba a mesei világba, amiben ezek játszódnak, és ezeket felnőtteknek nagyon jól el lehet mondani, illetve sokkal jobban tudok válogatni az eszközökből is. Igen, Évike gyakran szokott énekelni, egyébként erre van számos gyűjtött példa is, tehát több dalbetétes mesét ismerünk, több olyan mesetípus van, amiben kimondottan énekes dalbetétek belekerülnek. Én nekem retteltes a hangom, bevallom, nem szoktam ehhez az eszközhöz nyúlni. Van egy mesembe, egy sor eléneklésére szoktam vállalkozni, de hát nem ez az én terepem, én nem érzem jól magam ebben a szerepben. Én azt gondolom, hogy a hanggal, amit én mondok, avval meg lehet oldani minden helyzetet. Tehát nincs szükségem arra, hogy én még extra dolgokat csináljak közben ahhoz, hogy én átadjam azt a történetet. Bőven elég az, hogy én leülök, és elmondom a történetet. Nem szoktam táncolni közben, nem szoktam a mesét félbeszakítani, tehát én azt szoktam csinálni, hogy leülök, és elmondom a mesét.
0: Itt a beszélgetésünk közben említette, hogy a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozóra Kecskemétre örömmel várnak bárkit, akár családokat, egyéneket, hiszen a tanácskozáson való részvétel ingyenes. Bevallom, én a Meseszó Egyesület honlapját nézve azt is láttam, hogy nem muszáj az egészen részt venni, egy-egy előadásra is el lehet menni, ugyanígy így térítésmentesen. Na de engedje meg egy szakmai kérdést. Önök ilyenkor, amikor találkoznak, és hát Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, módszertani tanácsokat is adnak egymásnak, vagy lesnek el egymástól?
1: Hát lesni mindenképpen. Rédekben egymásnak tanácsot nem szoktunk adni, erre vannak más munkamódszereink. Például ugye a már említett mentorprogram, erre egy kiváló terep, ahol gyakorlatilag egy rutinos mesemondó kísér végig egy éven keresztül egy szárnyait bontogató mesemondót, és ott rendszeresek ezek a visszajelzések, illetve van egy mesecsiszoló névvel illetett munkamódszerünk, ami kimondottan erre megy rá, hogy egymásnak mesélünk, és egymásnak visszajelzéseket adunk. Tehát itt ilyenféle gyakorlati visszajelzések nem szoktak történni. Nyilván azért mi egymástól el szoktuk lesni, hogy hú, az mennyire jó mese volt, azt én is el akarom mesélni, vagy hú, milyen jól oldotta meg azt, hogy amikor jött a sárkány, akkor az milyen szép volt, és ezt majd én is így fogom mesélni. Ilyesmik persze ez a mindennapjaink részét képezik. Tehát nem csak a Kárpát-medencei mesemondón, hanem mi folyamatosan egymástól tanulunk.
0: Hogy egy informatikus hogy jut el a népmeséhez, erre választ kaptunk a kedves hallgatókkal együtt. Na de hogy látja, főként az informatikus szakmáját tekintve, miért lehet elcsábítani, idézőjelbe téve, gyereket, felnőttet, a technikai eszközök, az okostelefonoktól, a népmesével. Tehát mi az, ami leköti őket? Mi ennek az oka, hogy hagyjuk a technikát, és beszélgessünk közösségbe, emberekkel, vagy ahogy mondta, a jurtába akár hatan?
1: Érdekes, ezen viszonylag keveset szoktam gondolkozni, megmondom őszintén, de én nekem egy más minőség, és azt hiszem, hogy erre mind a kettőre szükség van. Otthon én 3 kisgyereket nevelek, jól megfér egymás mellett az, hogy akár egy rajzfilmet megnézünk, és az, hogy utána én élőszóban elmondok egy mesét. Tehát mást ad az embernek, hogyha egy ilyen offline élményt kap, mint az online térbe való barangolás.
0: Említette, hogy a mesekönyveknek a rajzos háttere esetleg zavaró lehet a képzelet szárnyalását illetően, tehát hogyha látjuk lerajzolva a hétfejű sárkányt, akkor onnantól olyannak képzeljük, és a képzeletünk sokkal gazdagabb lenne. Saját gyerekeivel, ugye 3 kisgyereket említett, használja-e a mesekönyveket, vagy amikor mesél, akkor varázslat van?
1: Itt azt hiszem, hogy kicsit felül kell vizsgáljam magam, tehát vannak olyan mesekönyvek, amiknek zseniális az illusztrációja. Mi azokat nem annyira szeretjük otthon, amilyen nagyon színes szagos, és már csak egy ilyen kicsike egy-két mondat van a történetből, és minden a képi megjelentésről szól, ráadásul nagyon gyakran ezek nem elég igényesek, én azt vettem észre. Tehát ezek otthon kikoptak, és nem azért, mert hogy én összegyűjtöttem őket, és elvittem vissza a könyvtárba, vagy adományba elajándék, próbálkoztam, egyszerűen nem szeretik forgatni, de hát nyilván vannak olyan könyvek, amik nagyon jól forognak otthon.
0: És az édesapa varázslata. Mi a kedvenc meséjük?
1: Mindig amelyiket éppen mondom. De azért megvannak a kedvencek. Például a legnagyobbik fiamnak egészen kiskora óta egy ilyen hosszú-hosszú, nagyon összetett tündérmese, azt kéri minden este. A másik, a középső gyerekem, hát ő váltogatja, a legkisebbik meg még csak hallgatja, de azért már megvannak azok a kedvencek, de ő inkább a rövidebb történeteket.
0: Hány évesek a gyerekek, és miért tartja fontosnak a mesemondást otthon?
1: A legkisebbik 2,5 éves a zsebhercegnő, aztán van egy 6 éves kisfiam, meg egy 9 éves kisfiam, és hát igazából nálunk nem kérdést ezen, nem szoktunk gondolkozni, hogy na, akkor most leülsz, mert hogy én fejleszteni fogom a nyelvérzékedet avval, hogy én meséket mondok, hanem egész egyszerűen ez magától értetődik. Nincsenek mögött ilyen különböző hátsó szándékaim, én a mesét a mese miatt mondom, és maga a gyönyörködtetése szerintem az az, amiért igazán fontosak ezek a történetek.
0: Önnek meséltek gyerekkorába?
1: Igen, édesanyám nagyon sokat mesélt. Volt saját történetünk is, arra emlékszem, hogy volt egy Létra és egy Hordó nevű főhősünk, és akkor, amikor hosszú buszutakra mentünk, akkor az ő kalandjaikat görbítettük jobbra-balra, de hát megjelentek a klasszikus népmesék is, ugye könyvből, tehát arról, hogy mesét hallgatok otthon. Sok emlékem van, igen.
0: Mit ajánlhatunk a kedves rádióhallgatóknak? Miért meséljenek, és főleg miről és hogyan?
1: Azt gondolom, hogy bármit meséljünk otthon. Nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is egymásnak. Például a családi történetek nagyon fontosak, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy az ő szüleikkel mi történt. Például a családnak van egy olyan ága, amiről egészen keveset tudok, és akkor van egy másik ága, amiről meg egészen sokat, így sokkal közelebb kerülnek hozzám azok, akiket már nem ismerhettem meg, azokról sokkal több mindent tudok, és sokkal ismerősebbek, mint azok a őseim, akikről viszonylag keveset tudok. De hát nyilván én azt gondolom, hogy bármi, amit élőszóban el tudunk mondani a gyerekeknek, az nagyon jó, és a meséket meg különösen ajánlom, de hát ugye egy mesemondó mi más csinálna.
0: Kedves hallgatóink, Németh Richárddal, a Meseszó Egyesület egyik kiváló mesemondójával, néprajszakos informatikussal a 7. Kárpát-medencei népmesemondó találkozó kapcsán beszélgettünk, amely Kecskeméten augusztus 14-től 16-áig kerül megrendezésre. Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélek szavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogyan állunk az alázatosság és a gőg terén. Pavilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg. Egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony, van mit munkálkodnunk ezen a téren. Viennei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket. Kérjük, hogy mutassa meg, miközben a rádióműsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten teremtés könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Vilai Szent Terész szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10:44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta a tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszt halált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszt halálig. Szent Pál írja róla Filippi levél 2. fejezet 8. versében, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az én központúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. A Avilai Szent Teréz a gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a gőgösség bűnéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriesek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel és szeretett vendégséggel zárult. Már 15. alkalommal indulnak útnak az édesapák a Mária Pócsi zarándoklatra, október 9-e és 11-e között. A résztvevők a Debrecen-Nyíradony Mária Pócs útvonalon érkeznek meg a Mária Pócsi istenszülőhöz. Terdik János pasztorális helynök már 15. alkalommal hívja az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, amelyre a jelentkezés már elkezdődött. Az útra csak zarándoktáskával kell készülni, a többi csomagot a szálláshelyre szállítják a segítők. Amennyiben valakinek zarándokkendője, imaórás füzete vagy imakönyve van, a szervezők kérik, hogy hozzák magukkal. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Unger Anna Rózát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét jelöli, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánította. Hantosi István, a bizottság tisztás elnöke az ülés kezdetén arról beszélt, hogy óriási társadalmi elvárás és felelősség kíséri a hivatal tisztségviselőinek kiválasztását. Tekintettel arra, hogy a Tisza párt egyik legfontosabb vállalása a múlttal való szembenézés. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli-kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota közösségi oldalán csütörtökön közzétett bejegyzésben azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának. Olvasható a bejegyzésben. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök, ma napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, és kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. Jelenlegi formájában augusztus 31-től megszűnik a Matthias Corvinus Alapítvány, valamint a Batthyány Lajos Alapítvány és Áder János szervezete a Kékbolygó Alapítvány is, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től a magyar állam veszi át. Ez azt jelenti, hogy a mostani formában nincs lehetőségük a további működésre. Természetesen senki nem tiltja meg az érintett alapítványoknak, hogy a jövőben más formában folytassák azt a munkát, amelyet fontosnak tartanak. Szabadon szerveződhetnek, gyűjthetnek támogatást és működtethetnek programokat. A miniszterelnök hozzáfűzte, a döntéssel véget ér a különleges KEKVA státusz és az ehhez kapcsolódó állami vagyon feletti rendelkezés, illetve az állami finanszírozás. Az egyik legmagasabb ukrán állami kitüntetést, a szabadságrendjét adományozta Elon Musknak, a SpaceX és a Tesla tulajdonosának az ukrán elnök. Az amerikai milliárdos az orosz invázió kezdete óta Starlink terminálokat biztosít Ukrajnának. Új irányelveket fogadott el a kormány az ENSZ közgyűlés 81. ülésszakán résztvevő magyar küldöttség munkájához. Magyarország elítéli az orosz katonai agressziót és támogatja Ukrajna szuverenitását és területi épségét, ugyanakkor tárgyalásokat sürget a tartós béke és a biztonsági garanciák érdekében. Nem kapta meg a tegnapi napon a szükséges támogatást az Országgyűlés Művelődési Bizottságában a Független Közmédia Testület három jelöltje. Moly Zoltán, Marti Zoltán és Siklósi Beatrix egyaránt 4 igen és 7 nem szavazatot kapott. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Szabóné Pataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén vármegyei Értekvédelmi Egyesülete kommunikációs felelőse lesz a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgetünk, és többek között tanácsot is adunk friss diagnózist kapó szülőknek. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek Adrián a stúdióban. Szervusz, Isten hozott.
1: Szia, András, köszönöm a meghívást.
0: Mi is az az EFOIS, aminek a munkatársa vagy?
1: Ez egy nagyon nagy szervezet, tehát ez egy Pesten van a központunk, mi kimondottan ilyet, mi fogyatékossággal élőket és családjaikat segítő egyesület vagyunk, és mi pedig a Borsod-Zemplén vármegyei egyesületet, mi ezt a részét képviseljük. Tehát akik itt élnek a vármegyében, őket próbáljuk meg támogatni, segíteni, mind a családokat, mind pedig a fogyatékkal élőket.
0: Körülbelül hány érintett van a látókörötökben?
1: Nagyon-nagyon sokan vannak. Jelenleg tagunk az közel 700 tagunk van. A tagokat azt úgy számoljuk, hogy van nálunk egy tagsági kártya, és aki ezt befizeti, az ezt kap egy kártyát, ami számos előnnyel jár. Ez kimondottan általában az értelmi fogyatékossággal élők váltják ki, vagy pedig a szülők, vagy mind a ketten. És hát ahhoz, hogy hány emberhez jutunk el, én azt tudom mondani, hogy szerintem ilyen 4-5 ezer embert érintünk. És lehet, hogy keveset mondtam.
0: Személyes érintettség okán is végzed ezt a szolgálatot, mesélj egy kicsit a családodról.
1: Igen, először elmondom, hogy itt az EFOIS az azért különleges itt a vármegyében, hogy akik mi tevékenykedünk az egyesületben, mindannyian érintett szülők vagyunk, én magam is az vagyok. Novemberben lesz 18 éves a kisfiam, én mindig kisfiamnak fogom hívni, szerintem mint minden szülő a gyermekét. Ő középsős értelmi fogyatékossággal él, ő is autista is. Nem így indultunk az útnak, igazából 2 éves korában egy nagyon-nagyon súlyos betegség kapcsán alakultak ki az ő agyi sérülései, és később derült fél az autizmusára is, úgyhogy nekem ő súlyos epilepsziás is például.
0: Mi volt ez a betegség?
1: Nem tudják, a mai napig nem tudják, tehát igazából ahogy elindult az utunk, nem tudjuk. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, én miskolcani tegyekben kerültünk mondhatni meggyógyításra, és hozták nekem vissza a fiamat. Úgyhogy mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk is, nagyon-nagyon mai napig amúgy hálával gondolunk, mert nem tudják ők maguk se, hogy mi volt ez a betegség, mi volt ez a fertőzés, ami számos műtétet elindított nála, és kialakult ez a betegség. Úgyhogy én nagyon hálásak vagyok itt a tegyekben az orvosoknak, mert mindent megtettek érte. És itt van velem.
0: Mi volt a tünet? Mik voltak a tünetek?
1: Igazából egy megfázásnak tűnt az egész, tehát, hogy semmi, nem egészségesen született, jó volt a terhesség, semmi. 2 éves korában egyszer csak szóltak a bölcsödében, hogy meg van fázva. Aztán onnantól kezdve rohamosan. Tehát rengeteg számos-számos betegség, fertőzés, vérmérgezés, dialízis, ezt tudom,

0: lemondással jár, tehát ez az árnyoldala. Ha nincsen segítség, mint a mi esetünkben nagyon nincsen segítség, akkor igazából csak apa meg anya marad, és akkor így kell logisztikázni, és fel kell adni bizonyos álmokat, vagy bizonyos dolgokat, mi például nem tudunk utazni. Tehát egy teljesen más világot kell megélni. Mi azért is vagyunk az egyesületnél, hogy ezeknek a szülőknek, akik ebbe az életútba csöppennek, mi segítsünk. És szerintem sokkal könnyebb egy érintett szülőnek, aki már, mint én is, hogy 18 éves lesz a fiam, már nagyon sok mindent végigjártunk, szerintem sokkal jobb elfogadni is egy tanácsot, vagy ha nem is tanácsot, de elmondani azt, hogy mi mit jártunk végig, és akkor látják ők is, hogy nincsenek egyedül. Óvodában is nagyon sokat tapasztaltuk azt, hogy ültünk egymás mellett a szülők, és nem mertük elmondani, hogy éppen rossz napja volt otthon a gyerkőcnek, hogy éppen tombolt, hogy éppen dükkitörése volt, vagy nem aludt, és ezáltal mi se aludtunk, és elkezdtünk megnyílni egymás felé, és ez óriási segítség és támogatás egy szülőnek, aki ebben van, szó szerint csak azt érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Úgyhogy mi az egyesületnél ezt és én jó magam is ezen vagyok, hogy segítsek, és nagyon-nagyon sokszínűleg segítettem már, és most hagyj mondjak egy történetet is, hogy pont most a nyáron volt az, hogy volt egy édesanyja, akinek segítettem elintézni bizonyos támogatási formátumot, hogy hogyan tegyem ezt meg lépésről lépésre, és adtam neki az erőt, és felhívott a nyáron, hogy sikerült, és megkapták, és itt van a határozat, én is elsírtam magamat, mert ez számomra is siker, hogy valakinek tudtam segíteni. Szóval ez az életutat, amiben most benne vagyunk, hogy ez a célom is, szerintem ez, hogy tudjunk segíteni másoknak is. Tényleg rengeteg lemondással jár, viszont nagyon-nagyon tudnak szeretni. Tehát ezt tudni kell az értelmi fiatékossággal élőkről, nagyon őszintik, ami a szívükön a szánkon. Én imádom, amikor most sétálok a kisfiammal, és valaki rossz helyen megy át az úton, és mondja, anya nem ügyes, mert nem jó helyen ment át, és igaza van. És ezt hangosan mondja, és hát ha egyszer majd valakinek ciki lesz, hogy ezt mondja rá egy fiú, és majd akkor átmegy a zebrán, vagy a gyalogos átkelő helyen. Tehát, hogy ők nagyon tudnak szeretni. Valahol valamire ők is tanítanak. Az én kisfiam megtanított a türelemre. Végtelen türelmem van szerintem. És ezt neki köszönhetem, hogy néha segít lelassulni, amikor azt mondja, hogy üljünk le társas játékozni, és akkor én is kikapcsolok, és újra gyerek lehetek. Igen, van árnyoldala is ennek, mert ezáltal tudom, hogy nagyon sokáig velem lesz, ő nem fog majd leérettségizni, ő nem fog tovább tanulni, nekem olyan szinten nem önálló, hogy nekem biztos, hogy nem lesz saját családja, tehát ő mindig is ellátásra fog szorulni, segítségre fog szorulni, tehát ez a nehezebbik oldal, amikor az embernek igenis el kell néha majd gondolkozni, hogy mi lesz akkor, ha én nem leszek. Ez a része sokkal-sokkal nehezebb, lelkileg, szívügyileg, mindenhogy.
1: A férjedre számíthatsz akkor is mindenben mellettetek, elmelletted el.
0: Igen, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert sajnos nagyon sok egyedülálló szülővel találkozunk, ahol ugye az apuka úgy gondolja, hogy ezt a nehezebbik utat nem választja, vagy már találkoztam olyannal is, ahol az anyuka döntött amúgy úgy, hogy nem. Én igen, tehát nekem szerelemgyerek is, mindig szoktam mondani, hogy azért van velünk, mert igazi szerelemgyerek, és mi együtt vagyunk, és nagyon jól veszi az akadályokat, pedig tudom, hogy szemre nagyon nehéz lehet az, hogy van egy fiúgyermeke, és mégis ugyanazokat a dolgokat tudja megcsinálni, amit egy átlagos, egészséges apa-fia kapcsolat kíván. Én néha úgy érzem, hogy szerintem nekik sokkal-sokkal erősebb és bensőségesebb a kapcsolatuk annál.
1: Egy gyermeketek van, ugye?
0: Igen, ő.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána az arról foglak majd kérdezni, hogy mi mindenben tud segíteni az EFO ÉSZA az érintetteknek.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabóné Pataki Adriennel, az Éfohész Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei Érdekvédelmi Egyesület munkatársával. Mi mindenben tud segíteni ez a szervezet az értelmi fogyatékosokat, nevelőknek és maguknak, az érintetteknek?
1: Az egyesületnek számos tevékenysége van, például önérvényesítő foglalkozásokat tartunk, kézműves foglalkozásokat kimondottan értelmi fogyatékossággal élőknek, és akkor itt van egy pedagógus, gyógypedagógus, aki ilyen feladatokat talál ki nekik, és ezeket nagyon szeretik. Ez egy délutáni egy másfél órás foglalkozás. Támogatjuk a bentlakásos intézményeket, járunk ki hozzájuk ilyen workshopokat, illetve IKT oktatást tartani. Ez kimondottan informatikai, tehát vannak olyan applikációk, amik segítik az értelmi fogyatékossággal élőket, és akkor van egy kolléganő, aki kimegy, és megmutogatja nekiknek ezek az applikációkat, sőt, lehet tőlünk eszközt is bérelni, és akkor lehet gyakorolni a későbbi élekre, tehát ahol a bevásárlás, a napirend, akár akik mondjuk enyhe értelmi fogyatékossággal élnek is tudnak menni dolgozni, nekik egy rutinnak a kialakításában segít. Emellett például nagyon sok rendezvényünk is van, tehát ilyen szabadidős kirándulásokat is szoktunk szervezni, szabadidős programokat, amiket mondjuk önmagukban nem mennek el, de így csoportosan szívesen részt vesznek rajta. Tehát éppen a tegnapi napon Színházmúzeumban voltunk, és bábokat készítettek. Előtte voltunk Szilvásfaradodon kirándulni, és az egyik legnagyobb eseményünk az majd most lesz, november 18-án, ez a Vármegyei Kulturális Fesztivál. Ezt minden éven megrendezzük, mert tudni, hogy az egyesületünk az már több mint 40 éve működik, és november 18-án az Ady Endre Művelődési Házban az egész Vármegyéből fognak érkezni az intézmények, az érintett intézmények, és műsorokat adnak elő. Tehát zenélnek, táncolnak itt, kimondtan értelmi fogyatékossággal élők, és egyszerűen az a mosoly, a taps és a vidámság az mindent felülír azon a délelőttön, úgyhogy most éppen erre készülünk, illetve a másik, amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, azok a paramuzsikusaink. Van egy 20 éve működő paramuzsikusok énekzenekara, illetve tavaly most lesznek egy évesek éppen szeptember 4-én az ifjúsági paramuzsikusok, ők csengettyűznek. És járnak is fellépni, a csengettyűseink ők a Martin középiskolába járnak, és ott is például tavaly a karácsonyi műsoron csengettyűztek, nagyon nagy sikerrel.
0: Úgy emlékszem, hogy tavaly a Miskolci Egyetemen is találkoztam velük, ugye lehet?
1: Igen, ők a Martinból voltak is kint, nagyon sokszor kimennek, ha van ilyen érintett nap, és nagyon tetszett nekik, hogy az egyetem azt bemutatotta, ugye ott igazából mindent, tehát kerekesszékesen kosárlabdázhattak, ugye kézilabdázhattak, rengeteg számos dolgot kipróbálhattak, igen, kint voltak.
0: Önkéntesekkel dolgoztok?
1: Igen, nagyon-nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Én a Barosba végeztem két iskolát is, már ilyen felnőtt képzésen, és annyira jó lett a kapcsolatunk, hogy a Barosban az oktatásángazatos diákok besegítenek nekünk, például a Fármegyei Fesztiválon is ők lesznek az egyik segítőink. Hozzájuk szoktam is menni, érzékenyítő foglalkozást tartani, elég nagy sikerrel, szerencsére. Úgyhogy igen, hál' Istennek rájuk tudunk így számítani.
0: Beszéljünk akkor az érzékenyítésről. A többségi társadalom hogyan viszonyul az értelmi fogyatékosokhoz? Mi a tapasztalat és változást tapasztalsz-e?
1: Hát, sajnos még mindig nem azt kapjuk, amit szeretnénk, és számos videó kering a Facebookokon, TikTokon, hogy nagyon sok esetben nem a gyerekekkel múlik az, hogy ők elfogadnák-e az értelmi fogyatékossággal élőket, hanem nagyon sokszor a szülők, hogy olyan neveltetést adnak-e a gyermeknek, hogy mindannyian mások vagyunk, és ez nagyon-nagyon igaz, ez a mondás, ez a szókapcsolat. Én azt szoktam mondani, hogy mi az, hogy más? Kinek mi a más? Máskor is elmondtam már ezt a történetet, hogy amikor a Tüskevár iskolába jártunk a Károly utcára, akkor a szomszéd középiskolába járt egy lány, akinek zöld, teljesen zöld volt a haja. És őt megnézte a kisfiam, hogy anya, nézd már, zöld a haja. És én arra azt mondtam, hogy igen, mert ő azt a színt szereti. Tehát neki ő volt a más. Kinek mi? Tehát, hogy nem vagyunk egyformák, meg kell tanulni, meg kellene tanulnunk egymás mellett élni, mert ők nem tesznek ellenük. Nem tettek semmit sem azért, hogy ilyen állapotban legyenek. Nem tettek azért, hogy ő értelmi sérült legyen. Nem kérték, ahogy a szülők se kérték. És azzal, hogy a másik szülő adott esetben nem fogad el minket, vagy a rosszabbik eset, ha még meg is néz, vagy megbámul, vagy elfordul, és vagy megjegyzést tesz, az még rosszabb. Nem kell mindenkinek mindenkit elfogadni, hisz nem lehet mindenki mindenkivel jóban, nem lehet mindenki mindenki, az nagyon túl álomvilág lenne szerintem, de tényleg az van, hogy nem kellene bántanunk egymást, nem kellene beszólni, nem kellene elhúzni, tényleg saját tapasztalat, hogy elhúzzák a gyereket a játszótérről, ha én beérkezek a kisfiammal. Nem szabadna. Meg kéne tanulunk egymás mellett élni nyugodtan, békességben, mert ők nem ártanak, nem tesznek ellene semmit sem. Ők tényleg csak arra vágynak, mivel ők, ha fel is nőnek, igazán egy gyereki lélek marad meg bennük, és ők vágynak arra, hogy mi tovább is hintáznak, vagy homokozzanak, vagy játszanak. És én ezt nem tudom, ez miért baj az, hogyha egy nagyobb fiúcska ül, vagy lány, vagy bárki, aki még szeretne egyet lecsúszni azon a csúszdán, vagy szeretne csak egy homokvárat építeni. Még nagyon-nagyon-nagyon gyakorolni kell az embereknek ezt az elfogadásos dolgot. Hál' Istennek több szervezet, illetve az önkormányzat is eléggé nyitott felénk, és ez amúgy nagyon jó, mert szerencsések lehetünk ebből a szempontból, hogy egy kicsi támogatás van. Én nagyon őszintén is nyíltan vállalom mindig az, hogy nekünk ugye sérült a kisfiam is a baráti társaságunkban, nagyon is elfogadott, ez is nagyon-nagyon szeretik. Sajnos a családi részemről ez sajnos nem mondható el, tehát azt a részt, hogy nem tudják elfogadni, hogy értem is sérült, abból viszont jó, hogy a bátyám, illetve ő már úgy nevelte a gyerkőcöket, hogy teljes mértékben elfogadják. És én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogyha nem is mindenki, de legalább a bátyám ő így áll hozzánk, illetve a párom részéről meg abszolút, tehát ott imádták, tehát ott igaz anyósom, ő most januárban már felköltözött az angyalokhoz, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem mindig is, tehát úgyhogy igen, még van mit gyakorolni a társadalomnak, de mi nem adjuk fel.
0: A gyerekek sokszor akaratlanul is, de nagyon gonoszak tudnak lenni, vagy kirekesztőek, ezt mennyire tapasztaltátok? Tehát említetted a játszóteres dolgot, de az inkább a szülő részéről lehet.
1: Igen, szerintem, hogyha a kezdetek kezdetén, tehát már az óvodában lenne egy ilyen jellegű elfogadás, akkor talán előrébb lennénk, mert akkor van az, hogy meglátnák, hogy ők másak. De már ott valahol megértem azt a szülőt, akinek egészséges a gyermeke, és szeretni, hogyha egy csoportban egészséges gyermekek egyszerre tudnának fejlődni, és miért hoznak oda éppenségre egy integrálható értelmi fogyatékossággal élőt, mert akkor nem haladnak úgy. Tehát ennek hiába vagyok érintett szülő, megértem azt a részt is, tehát meg tudom érteni az ő álláspontjukat is, de ha már vannak olyan intézmények, ahol tényleg mint a tüskevaróvoda, ahova vannak ezek a gyerkőcök, akkor ha legalább találkoznak egy játszótéren, egy buszon, egy tömegközlekedési eszközön, legalább akkor próbálják meg a gyerkőcöt. Ne az, hogy ne bámuld meg, ne nézd. Meg lehet nézni. Kérdezze meg, mert ő más. Lehet, hogy volt egy betegségem. Lehet, hogy így született. De neki is van egy édesanyja, akinek ő a mindene. És ebbe kéne sokszor belegondolni. A gyerekek gonossága az a neveltetésből fakad, mert ők amúgy elmennek egymás mellett, mert neki a gyerek az gyerek, a kerekesszékes, akinek éppenséggel műlába van. Tehát ezt láttam, bent voltunk olyan sokáig a gyekbe. Nem volt ez. Tehát, hogy ott megtanultak együtt élni egymással. Tehát azért mondom, hogy szerintem ez a dolog, ez inkább azon múlik, hogy a kezdetek kezdetében a szülőkbe is ki lehetne ezt alakítani, hogy az elfogadás, mondom, nem kell fogni a kezünket, csak elmehetünk egymás mellett úgy is, hogy csak egymásra mosolygunk.
0: Zene után itt folytatjuk.

0: Szabóné Pataki Adriánnel, az Évfolyész Miskolc munkatársával beszélgetek. Adományokat is gyűjtötök, ugye?
1: Igen, szeretnénk. Nagyon, nagyon régen, nem azt mondom, hogy könnyen volt, de nem volt még ennyi egyesület, ennyi alapítvány, ennyi civil szervezet. Most már a legtöbb iskola is alapítványi alapon működik, ezáltal a pénzek is megoszlanak. És nagyon-nagyon nehéz támogatókat, adományozókat keresni, mert mi már nem az a cuki kategória vagyunk. Ugye azért tegyük hozzá, nagyon-nagyon érdekes példa, amikor a Facebookon mondjuk látunk egy állatos megosztás posztot, 10 perc alatt szerintem olyan 130, is lehet, hogy keveset mondtam, megosztás kap. Hogyha gyerekeknek gyűjtenek, már jóval kevesebb. De látványosan. Ez valahol azért szomorú szerintem, és még a kisebb gyerekeknek még azt mondanám, hogy könnyebb, mert hogy velük a megjelenés, ugye, tehát, hogy szerintem tényleg ők a cuki kategória, még könnyebb. Minél inkább idősebb gyerekeket foglalkoztat valaki, annál nehezebb amúgy adomány szerezni, annál nehezebb támogatókat találni. Illetve mondom az, hogy ugye egy az adózási rendszer is megváltozott, tehát már nem annyira könnyű adományt vagy támogatást adni. Emiatt is szerintem, illetve az, hogy azért tudni kell, hogy például Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében több mint 3000 egyesület van. Tehát régen nem volt ilyen. És így nagyon-nagyon megoszlanak. Mert értelemszerűen amelyik iskolába jár a gyerkőcöm, annak az alapítványnak fogom adni a pénzt, hisz csak oda jár. Őrejük már nem számíthatunk. És mi például az Évfolyésznál, ami nálunk nagyon nehéz, hogy ugye mi egy összefogóak vagyunk. Nagyon sok tagunk, vagy érintettünk, ugye valamilyen iskolába jár, ami érthető módon a szülő, vagy a rokonság oda fogja adni a pénzt. Tehát nekünk nagyon-nagyon nehéz támogatókat keresni. Most ugye a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán is kerestünk támogatókat, ugye ki is tettük az oldalunkat, és hál' Istennek érkezett pár ilyen kézműves felajánlások. Hát én ezt imádom, amúgy, mikor felhívnak, és mondják, hogy ők varnának, vagy hímeznének, vagy horgolnának ajándékot. Mi ezeknek nagyon-nagyon tudunk ugyanúgy örülni, mint hogyha valaki pénzbeli adományt ad. Szóval nagyon-nagyon nehéz, nem adjuk fel, tehát mi az az egyesület vagyunk, akik nem, tehát mi küzdünk a gyerekekért, és megpróbálunk minél többet, minél inkább szerezni, mindent rájuk költünk. Tehát most is például a fesztiválnál is, amiket kapunk, egy az egyben arra, hogy nekik mindenkinek személyre szabottan meg legyen az egyéni ajándéka, tudjunk nekik adni innivalót, ennivalót, vendégül tudjuk látni, úgymond a vendégeket, tehát a felkészítő pedagógusokat is. Már most készülünk a karácsonyra, tehát kapnak mindig Mikulás csomagot, van Mikulás rendezvény, mindig ilyenre, tehát nálunk az a tényleg a lényeg, hogy ami éltet minket, minél több mosolyt kapunk, mi annál inkább megyünk előre. Igyekszünk pályázni is, tehát nagyon sok pályázatot írunk az elnökasszonnyal. Eddig arra azt mondom, hogy egész jó, pedig itt tanultunk meg amúgy pályázatot írni, tehát eddig nem, de itt igen azt mondtuk, hogy a gyerekeket, a fiatalokért és az egyesületért megéri, és óriási siker, amikor vége van egy rendezvénynek, és tényleg szerintem csak ilyen percekig csak így állunk és nézünk is, és annyira jó, amikor látja az ember, hogy mennek ki, és oda csak egy szóval, hogy köszönjük, nagyon jól éreztük magunkat. Ez mindent megér.
0: Említetted, hogy van egy tagkártya, ami sok kedvezménnyel járhat. Mik ezek a kedvezmények?
1: Az Évfolyi tagsági kártya, az éves díja, szerintem amúgy néha azt mondom, hogy vicces kategória, 2000 forint egy évre, és ami most itt helyben abszolút elérhető, például most nyáron a fürdők, tehát a miskolci fürdőkbe, például az értelmi fogyatékosság élők ezzel a kártyával a gyermekdíjat kellett csak megfizetni neki is, és a kísérőnek is. Mert nagyon fontos, hogy általában a kártya az nem csak az érintettnek, hanem egy fő kísérőjénél kis kedvezményre jogosít fel. Vagy például az állatkertbe. Ő ingyen mehet be, a kísérőjének kell fizetnie, aztán most 1000 forintot. A múzeumokba ingyen mehetnek be. Tehát csak a pedagógiai foglalkozásért kell fizetni, de maga a múzeum látogatás ingyenes. Ez azért óriási előny, és szoktuk javasolni, főleg az óvodásoknak, hogy mindenképpen vegyék meg, mert mi a legfontosabb? Néha amúgy a felnőttek se élveznek minden kiállítást, ugye? Na most nem, hogy még a gyerekek. Viszont be lehet menni, nem kell kifizetni azt a végtelen nagy összeget, És ha azt mondja a gyerkőc, hogy 10 percre neki nem, vagy nem bírja, vagy nem tetszik, akkor kijön az ember. És nem bánkódik, és nem kényszeríti, hogy már pedig most kisfiam, kislány, végig kell nézni, mert nagyon sok pénzt itt hagytunk, hanem kijövök, lehet, hogy másik alkalommal már 15 percig lesz bent egy harmadik alkalommal, tehát így lehet a kicsiket arra, hogyha majd nagyobbak lesznek általános iskolások, középiskolások, már részt tudnak venni egy foglalkozáson, egy akármilyen múzeumi foglalkozáson. Kisvonatra kedvezményre jogosít fel, napi egyet lehet ezzel kedvezményesen vásárolni, ami megint azért jó, mert hogyha le akarsz állni, vagy mégiscsak tovább akar menni, akkor nem kell újra meg újra jegyet váltani, hanem végig tud vele menni. Ezért is például mind a támogatónknak köszönhető, ugye, hogy biztosítják ezeket a feltételeket, ugye ez a központ köti meg javarészt, és ez nagyon-nagyon nagy segítség, amúgy el se gondolnák szerintem néha ők maguk se, hogy mennyit segítenek ezzel egy család részére. De a Balaton környékén például az összes ilyen nemzeti parkban mindenhova kedvezményesen lehet bemenni vele. Mi ezt szoktunk mondani, hogy aki teheti, az 2000 forintért egyetlen egy alkalommal mondhatni megtérlő az ára, illetve most is a rendezvényeiken ingyen lehet részt venni. Most is például a szeptember 22-én Budapesten az állatkertben lesz a sérült gyermekek napja, ezt az Évfolyész Központ szervezi, és ilyenkor kiküldik nekünk is, ugye, hogy regisztrálni lehet, és aki tagunk például, azt ingyen utaztatjuk fel, tehát ugye vonattal felmegyünk Pesten, külön buszok várnak minket a keletibe, akik kivisznek az állatkertbe, és ugyanez működik visszafele. És az egész program ott szeptember 22-én teljes mértékben ingyenes, számos koncert lesz, mindig van festés, arcfestés, van selfie automata, meg hát végig lehet járni az állatkertet, meg lehet pihenni, mindig adnak egy kis nassolni valót, szintén egy élmény. És ez ami, amit mi szoktunk is mondani, hogy élményt adni jó.

0: ki lehet a tagotok, és hogyan lehet csatlakozni az egyesülethez?
1: Tagjaink ugye elsősorban az értelmi fogyatékossággal élők, ugye ők, akik úgymond mondhatni ilyen klasszikus kártyát kapnak. Azt mondom, hogy aki értelmi fogyatékossággal él, azok közül bárki. Meg szoktuk kérdezni, hogy melyik intézménynek a tagja, hova jár adott esetben, mert akkor segítünk ugye az ügyintézésbe, hogy hamarabb bejusson hozzá kártya, ne feltétlenül hozzánk kellene jönni, mert nálunk ugye most már ez az ügyfélfogadás személyesen az irodánk a Szeles utcán van, de mivel az elnök asszony is jó magam is, ugye akik érintettként vagyunk, nagyon sokan ugye mellette azért dolgozunk, ritkábban tudjuk megoldani az ügyfélfogadást, igazodunk az, hogy nagyon sokszor mi megyünk házhoz, vagy találunk egy olyan helyet, ahol tudunk találkozni, tehát ők mindenképpen szoktuk javasolni, hogy a szülők, mert hogy ezzel támogatják az egyesületet, illetve van a munkásságunkat, a pedagógusok, a gyógypedagógusok, az asszisztensek, igazából aki érintett is, ilyen szociális gondozó ebben a szférában, mindenki lehet tagunk, de a támogatókat is nagyon szívesen fogadjuk. Jellemzően például a Rotary Club Miskolc egyik támogatónk, ott nagyon sokan ugye ezzel is támogatják, hogy ugye tagságot váltanak ki, ilyen támogatói tagságunk van, és akkor ezzel is segítik a mi munkákat, mert ez az összeg is, ami a tagsegédíjból befolyik, ezt mind visszaforgatjuk a gyerekekre.
0: Gondolom iskolai időben könnyebb egy kicsit megoldani a logisztikát a családban, de mondjuk hogy történt a nyár, mi nyár vége van, de gondolom ez így táborokkal, vagy hogyan oldjátok meg a munkát és az összeegyeztetést, az egyesületet, a szolgálatot, a munkát és a családot?
1: Logisztika, nagyon erőteljes logisztikát kíván. Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy ugye nincsen segítség, tehát nagyszülői segítség nincsen, tehát nálunk vagy apával, vagy anyával van. Lett volna ügyeleti lehetőség az iskolában, de az autizmus miatt most valahogy nekem Patik nagyon-nagyon bezárkózott, és megígérte, hogy nagyon-nagyon jó lesz, és hagyja anyát dolgozni, ha kell, de hagy maradjon otthon. Szerencsés vagyok, mert a főnök nagyon-nagyon lojális, és mondhat, ez egyik baráti társamba tartozik, és így megengedte, hogy home office legyek. Ami azt jelenti, hogy napközben Patrikkal játszottam, vagy énekeltünk, egy kicsit-kicsit próbáltam dolgozni is mellette, de javarészt, amikor ő elaludt, akkor én még leültem könyvelni, meg az évfolyésznak a rendezvényszervezését megcsinálni, szerkeszteni, mert hogy a weboldat is az évfolyésznak a Facebook oldalát is én szerkeztem, úgyhogy ez most csak így. Nagyon nehéz ebből a szempontból is az érintetteknek, nagyon kevés tábor szerveződik olyan gyerekeknek, akik mondjuk középsúlyosak és tartósan betegek. Egy-egy tábor, ami elérhető, nagyon kis létszámban, hisz ugye tudni kell, hogy ezek a gyerekek ugye nem egy főt tesznek ki, hanem itt igazából tényleg az van, hogy egy pedagógusra két gyereket lehet csak számolni, és óriási felelősség terhelődik rájuk, mondjuk elmennek egy Balaton-Mária fürdőjét táborba is, akik már középsősök vagy tartósan betegek, ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, nagyon-nagyon résen kell lenni, ott nem lehet csak ott a rendszert is be kell már az első pillanattól kezdve tartani, és nagyon kevés az ilyen tábor. Nekünk is az iskolában, mondom, volt ügyelet, tudom, hogy vannak alól nappaliba is ugye folyamatosan működnek ezek, de igen, ilyenkor minden szülő, tudom, hogy ez erre logisztikázik, hogy ha van nagymama, akkor melyik nagymama ma kimarad most otthon, hogy megyünk el amúgy valahova, hogy közös legyen. Igen, szóval ez a más világ, amikor egy egészséges gyerkőcnél, és azért tegyük hozzá, amíg 10 éves nem lesz, és nem tudja az ember pár órára otthon magára hagyni, addig is logisztikázik a szülő. Na, mi esetünkben is ugyanez van, csak nem 10 éves korig, hanem tovább logisztikázunk egy kicsikét, mert nekünk igen, ez életünk végéig egy hogy hova, hogy történik a nyár is a munka. Mondom, mi a párommal hál' Istennek így megoldottuk, meg tényleg nagyon jó fiú voltam úgy Patrik, úgyhogy betartotta az ígéretét, és hagyta anyát dolgozni.
0: A sorstársak is tudnak nagyon sokat segíteni jó gyakorlatokkal, ugye? Tehát az egyesület is valahol egy ilyen céllal működik, hogy a tapasztalatokat, az eddigi legjobb tapasztalatokat és legjobb példákat megmutassátok, ugye?
1: Igen, tehát amúgy vannak is szülőklubjaink, tehát minden éven szervezünk szülőklubot, mindig más-más témára építve, de a legtöbb szülő, akik mondjuk egy csoportba járunk, vagy egy iskolába járunk, vagy éppen a paramuzsikusok, hogyha így beszélgetünk, akkor megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. Ki mit tapasztalt, hogy élte meg, merre tud elindulni. Nálunk most éppenséggel a gondnokság alá helyezési per van, ugye amikor 18 éves lesz a gyerkőc, előtte ugye gondnokság alá kell vennünk, és nagyon jókat tudunk beszélgetni, hogy ki hogy járt, milyen volt, mit adtál be a papírt, hogy töltötted ki, hogy viselte a gyerkőc. Néha jókat mosolygunk és nevetünk is amúgy, néha szerencsétlenségünkön, hogy amúgy, ha eltolunk valamit, de ez nagyon-nagyon jó, amúgy egy nagyon jó összetartást is kelt. Például ma annyira jó volt, hogy egy olyan, aki most fog majd kerülni a Martinba, egy olyan szülő hívott fel is, kért tőlem segítséget, és próbálunk is, és ez azt mutatja, hogy összetartunk, és ebben nagyon nagy segítség a Facebook is, tehát, hogy ismerősök vagyunk, látjuk egymást, megosztjuk egymással a dolgokat. Tényleg, amit az ellen is mondtam, hogy ha valami rossz is történik, akkor sokkal könnyebb azt elmondani, most így én, na, akkor neked is jó napod volt. És akkor már is könnyebb, már is az ember nem akar kardjába dőlni, nem akar összezuhanni, hanem már is azon, hogy na jó, akkor nem vagyok egyedül, akkor megyünk tovább, és holnap egy újabb nap, és majd holnap jobb lesz.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabóné Pataki Adriennel, az Éfohész Borsodabó-Zemplén vármegyei érdekvédelmi egyesület munkatársával. Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
1: Hát, ha lennének olyan támogató cégek, vagy magánemberek, akkor nagyon szívesen fogadunk támogatásokat, akár anyagi, akár tárgyi. Tehát ha valaki olyan dologgal foglalkozik, valamit árul, valamit készít, akkor mi annak ugyanúgy tudunk örülni, mert ezek a gyerekek mindennek, de tényleg mindennek nagyon-nagyon-nagyon tudnak örülni, és nagyon hálások, ahogy mi is. Ha pénzben küldenek támogatást, annak is nagyon jó útja, és nagyon jó haszna lesz, és felhasználásra fog kerülni. Úgyhogy ebben tudnak nekünk segíteni. Tehát ha lennének ilyen támogatók, vagy adományozók, most főleg a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán, akkor még számos-számos ajándékot és meglepetést tudnánk előkészíteni a fellépő gyerekeknek és fiataloknak.
0: Mondjuk el még egyszer az időpontot és a helyszínt.
1: Tehát a Vármegyei Kulturális Fesztivál idén 2026. november 18-án lesz az Ady Endre Művelődési Házban, Diósgyőrben.
0: Nem sok időnk maradt a műsorból, de ezt használjuk ki arra, kérlek, hogy adjunk tanácsot azoknak, akik diagnózist kapnak bármilyen korú gyermekkel kapcsolatban. Mit tanácsolsz? Mi az, amire figyeljen, mi az, amire ne figyeljen, mi az, amit tanácsolsz?
1: Ér egy kicsikét összeesni, ér sírni is esténként, úgy, hogy a gyerkőt ne lássa. Én azt szoktam mondani, hogy először próbálják meg otthon a szülő, a felnőttek ezt elfogadni. Nem először azt kell keresni, hogy gyerkőcnek mi lesz az út és hova fog menni. Én azt mondom, hogy először a szülőnek kell ezt feldolgozni. Nyugodtan üljenek le. Ha kell, akkor hívjanak fel minket, mert vannak ilyen beszélgetéseink, és nagyon szívesen meghallgatjuk őket. Először nekik kell elfogadni. Én azt mondom, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb amúgy a szülőnek először megtanulni. Én ezt nagyon jól tudom, mert nekünk is nem itt született, nem ekkor kaptuk meg, hanem egyszer csak úgy jött a pofon, hogy na akkor most már pedig ez a helyzet, hogy ő nem lesz már egészséges, és nem lesz egészséges útja, nem lesz egy általános iskolán, nem fognak ezek a dolgok úgy történni. Először a szülő magában rakja helyet, a párjával, akár a szüleivel, testvérével, próbáljanak meg berkeken belül, nagyon szívesen ott vagyunk és segítünk ebben. Ha megvan ez, tudniuk kell tényleg, én azt mondom neki, nincsenek egyedül. Nagyon-nagyon sok, el se tudnák hinni, hogy mennyien vagyunk, és egyre többen, és az a legjobb, hogy már most nagyon sokan felmerik vállalni. Ugye régen ezeket a gyerekeket eldugták, ugye, és nem hozták elő. Már most itt vagyunk, itt van az Éfohész, ahol ezek a fiatalok helyet is teret kapnak. Tehát, hogy nincs elveszve minden, ezen már nem tudnak változtatni. Tehát már nem érdemes, nagyon sokáig mondogatja az ember azt a szót, hogy miért. Aztán utána már nem. Utána el kell tényleg, én azt mondom, hogy nyugodtan kérnek segítséget, és tényleg nem baj az. Nagyon szívesen segítünk ebben, és akkor utána megtaláljuk a gyerkőcöt. Ha már a szülő elfogadta azt a tényállást, hogy a rokonság, vagy bárki, aki közöttük van, és van, aki támogatja őket, akkor már elindulhatunk azon az úton, hogy megnézzük, hogy akkor most mi legyen a gyerkőccel. Mert leindulunk el fejlesztésre, óvodába, általános iskolába, középiskolába. De én mindig azt mondom, hogy nyugodtan segítséget kérni, nem ciki, és tényleg nyugodtan lehet sírni néha.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok?
1: Van weboldalunk, illetve Facebook oldalunk is. Én azt gondolom, hogy a Facebook oldal az, ami már a leginkább mindenki számára elérhető. A Facebook elérhetésünk az Éfohész Miskolc, tehát ha ezt beírják, akkor ki fogják dobni, ott lesz a logónk is, tehát ott lesz a nagyon szép kék emblémánk a Vármegye címerével, illetve van weboldalunk is, ez a www.éfohészmiskolc.hu, tehát ékezetek nélkül, ott is rajta van minden elérhetőségünk, tehát van telefonszám is, ahol érdekvédelmet és ilyen tanácsadás segítséget tudunk nyújtani, ott rajta van minden elérhetőségünk. Az a telefon az jelenleg nálam csörög, tehát én vagyok az érdekvédelmi tanácsadó is, bármiben nagyon szívesen segítünk, tehát ha már valaki eljutott abba, hogy az óvoda, akkor utána hova fog tudni menni, milyen támogatások járnak, hol kell megigényelni, mihez kell fordulni, milyen papírok. Mindenben meg tudunk segíteni. Így tudnak elérni. A telefonszámunk is ott van fent rajta.
0: Adrián, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben Szabó Népataki Adrien, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete kommunikációs felelőse volt a vendégünk, akivel a szervezetről, rendezvényekről, kihívásokról, sorstárs közösségekről, társadalmi elfogadásról is beszélgettünk, és tanácsot is adtunk friss diagnózist kapó szülőknek. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 1000 európai fiatal gyűlik össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus 28-a és 30-a között. Nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet hazánk a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében. 14 európai országból várnak résztvevőket, főként középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt is. Globális barátságot, globális békét most. Ezzel a mottóval rendezi meg a nemzetközi találkozót a Fiatalok a Békéért mozgalom. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom tagjai nap mint nap a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok és a magányos idősek mellett állnak. Elkötelezetten dolgoznak a menekültek integrációjáért, a fenntartható fejlődést segítő szolidaritási projektekért. A nyári hónapokban pedig nyaralásokat szerveznek Ugandában, Malaviban, valamint a ciprusi táborokban élő menekültekkel. Augusztus 29-én szombaton a San Egidio közösség elnökével találkoznak a fiatalok, majd ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt szentmisén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit-szigeten, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a béke mellett, valamint az erőszak és a rasszizmus minden formájával szemben. Együtt sürgetik a globális barátság és a globális béke eljövetelét. A Mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek Bátán, a Szent Vérkegyhelyen. 1526. augusztus 21-én Bátáról vonult a király és a serege Mohács közelébe, ahol a gyászos kimenetelű csatára sor került. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a Kegyhelyen a bátai monostorban megtartott országtanácsülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A püspök szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi csata áldozatairól, valamint a Bátán a törökök által meggyilkolt zarándokokról, akiket hitük megvallása közben az úrnapi nagybúcsún gyilkoltak meg a törökök 13 évvel a Mohácsi csata után. Beszédében a nemzetért és a hitért való vérontást kapcsolta össze a főpásztor Krisztus megváltó vérének érdemszerző erejével. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a Mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 22 órakor kezdődő szentmise keretében. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi majd megműködését, írta a miniszterelnök közösségi oldalán tegnap. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a héten újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Az Exim Bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés és a hivatali visszaérés gyanúja, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt ZRT visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Exim Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, következő zenés műsorunkban hangulatos francia dallamokból összeállított válogatással várjuk Önöket. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában hangulatos francia dallamokból válogatott a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
2: 2026. augusztus 28-án, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett jó atyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szállj meg minket. Dicsérjen minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Kun Erzsébettől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, amit az élet a válladra rakott. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő ágostonokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Majd ma is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal augusztus 28-a, fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorajánlóval, legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Folinyói Szent Angéla imája. Ó, minket szenvedélyesen szerető Istenember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével letekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.

0: Hallgassák meg híreinket.
1: 1000 európai fiatal gyűlik össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus 28-a és 30-a között. Nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet hazánk a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében. 14 európai országból várnak résztvevőket, főként középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt is. Globális barátságot, globális békét most. Ezzel a mottóval rendezi meg a nemzetközi találkozót a Fiatalok a Békéért mozgalom. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom tagjai nap mint nap a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok és a magányos idősek mellett állnak. Elkötelezetten dolgoznak a menekültek integrációjáért, a fenntartható fejlődést segítő szolidaritási projektekért. A nyári hónapokban pedig nyaralásokat szerveznek Ugandában, Malaviban, valamint a ciprusi táborokban élő menekültekkel. Augusztus 29-én szombaton a San Egidio közösség elnökével találkoznak a fiatalok, majd ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt szentmisén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit szigeten, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a béke mellett, valamint az erőszak és a rasszizmus minden formájával szemben. Együtt sürgetik a globális barátság és a globális béke eljövetelét. A Mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek Bátán, a Szent Vérkegyhelyen. 1526. augusztus 21-én Bátáról vonult a király és a serege Mohács közelébe, ahol a gyászos kimenetelű csatára sor került. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a Kegyhelyen a bátai monostorban megtartott országtanácsülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A püspök szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi csata áldozatairól, valamint a Bátán a törökök által meggyilkolt zarándokokról, akiket hitük megvallása közben az úrnapi nagybúcsún gyilkoltak meg a törökök 13 évvel a Mohácsi csata után. Beszédében a nemzetért és a hitért való vérontást kapcsolta össze a főpásztor Krisztus megváltó vérének érdemszerző erejével. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a Mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 22 órakor kezdődő szentmise keretében. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi majd megműködését, írta a miniszterelnök közösségi oldalán tegnap. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a héten újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Az Exim Bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés és a hivatali visszaélés gyanúja, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt ZRT visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Exim Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyol felhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallott.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedett.

0: us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
1: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leo pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leo pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretetközösség építésére. 14. Leo megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leo pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos világítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában.

0: sem szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bentés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, eljött csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szentatya rádió szózatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsoltvas kereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeliden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
1: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket, lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
2: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
1: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Visinszky bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochowai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Visinszky bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Visinszky bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
3: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az ember élet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet, majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Getsemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér, különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is, mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból született meg életem legnagyobb ajándéka.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra Különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
4: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 1000 európai fiatal gyűlik össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus 28-a és 30-a között. Nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet hazánk a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében. 14 európai országból várnak résztvevőket, főként középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt is. Globális barátságot, globális békét most. Ezzel a mottóval rendezi meg a nemzetközi találkozót a Fiatalok a Békéért mozgalom. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom tagjai nap mint nap a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok és a magányos idősek mellett állnak. Elkötelezetten dolgoznak a menekültek integrációjáért, a fenntartható fejlődést segítő szolidaritási projektekért. A nyári hónapokban pedig nyaralásokat szerveznek Ugandában, Malaviban, valamint a ciprusi táborokban élő menekültekkel. Augusztus 29-én szombaton a San Egidio közösség elnökével találkoznak a fiatalok, majd ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt Szent Misén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit-szigeten. Hogy megerősítsék elkötelezettségüket a béke mellett, valamint az erőszak és a rasszizmus minden formájával szemben. Együtt sürgetik a globális barátság és a globális béke eljövetelét. A mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek Bátán, a Szent Vérkegyhelyen. 1526. augusztus 21-én Bátáról vonult a király és a serege Mohács közelébe, ahol a gyászos kimenetelű csatára sor került. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a Kegyhelyen a bátai monostorban megtartott országtanácsülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A püspök szentbeszédében megemlékezett a mohácsi csata áldozatairól, valamint a Bátán a törökök által meggyilkolt zarándokokról, akiket hitük megvallása közben az úrnapi nagybúcsún gyilkoltak meg a törökök 13 évvel a mohácsi csata után. Beszédében a nemzetért és a hitért való vérontást kapcsolta össze a főpásztor Krisztus megváltó vérének érdemszerző erejével. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 22 órakor kezdődő szentmise keretében. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi majd megműködését, írta a miniszterelnök közösségi oldalán tegnap. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a héten újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Az Exim Bank számos ügyében felmerült a hűtlenkezelés, a hanyagkezelés és a hivatali visszaélés gyanúja, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt ZRT visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Exim Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Augusztus 28-a. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő ágostonokat. Az Ágoston latin eredetű név, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fennkölt. Az ágostonok védőszentje az az Augustinus hippói püspök, egyházdoktor, aki a keresztény ókor legnagyobb bölcselője és a nyugati egyház legzseniálisabb hittudósa volt. Ő 430-ban hunyt el. Egy másik védőszent az az Ágoston Canterbury érsek, aki Anglia apostola volt, és 604-ben hunyt el. De megemlítem még azt az Augustinust is, aki dalmáciai származású domonkos szerzetes, majd zágrábi püspök volt, aki Károly Róbert királyunk megválasztása idején, majd uralkodása első éveiben, vagyis 1308 és 1342 között a magyar politikai életben is jelentős szerepet vállalt. Ő 1323-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Ágoston nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 28-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1749-ben született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Sokoldalú tevékenysége kiterjedt az irodalom és a művészet elméletre, a filozófiára, a történelem és a természettudományok területére. Első korszaka a Sturm und Drang, a zseni elmélet irodalmi megjelenítése. Ezt követte a strasburgi áttörés, akkor írt verseiben az fejeződött ki, hogy korlátnak érzik kora társadalmát. 1794-ben barátságot kötött Schillerrel, kapcsolatukat termékeny együttműködés és nemes versengés jellemezte. Schiller halála után 1805-től életét az egyetemességre való törekvés hatotta át. Életműve annyira kiemelkedő a líra, a dráma, az epika és az esszé irodalom területén, hogy neve mindazt felidézi, amit írt. Művei közül a teljesség igénye nélkül csak néhányat említek, például a Vándorvihardala, az ifjú Werther szenvedései, a római elégiák, a vonzások és választások. Halála előtt befejezte félbehagyott műveit, az utazás Itáliában-t, a költészet és valóság önéletrajzi köteteit, és lezárta főművét, a Faustot, a világ költeménynek szánt tragédiát, amely élete főműve lett. 1774-ben született Elizabeth Ann Seton, Amerika első szentje, a szeretet nővérei rendjének megalapítója. Elizabeth Seton a protestáns családból származó özvegyasszony 1805. március 14-én 5 gyermekével együtt áttért a katolikus hitre. Baltimoreban 1809-ben letette a hármas szerzetesi fogadalmat, majd 4 társával szegényeket gondozott, betegeket ápolt, gyermekeket nevelt. Már 9-en dolgoztak, amikor a környék lakosai elnevezték őket a szeretet nővéreinek, vagyis angolul Sisters of Charity-nek. Szabályzatuk 1811-ben érseki jóváhagyást nyert. Seton anyát, az Egyesült Államok első szentjét 1975. szeptember 14-én közel 14 ezer észak-amerikai hívő, 6 bíboros és 40 püspök jelenlétében a római Szent Péter téren ünnepélyes szertartáson szentté avatta 6. Pál pápa. Elizabeth Seton 1821. január 4-én hunyt el. ...1896-ban született Márton Áron, az erdélyi katolikus egyház püspöke. 1896-ban a mai napon született Csíkszentdomonkoson. Jelmondatául a nem futamodom meg a munkától mondatot választottam. Ez a latin nyelv gazdagsága alapján akár így is fordítható, nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. Mély értelmű utalás volt ez munkával és szenvedéssel teli életére. Áron püspök a bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt. Gyulafehérvárról kormányozta egyházmegyéjét. A háború alatt és az azt követő nehéz években az emberi jogok és a keresztény szeretet következetes, kiegyensúlyozott, bátor képviselője volt. Olyan püspök volt ő, aki nem csak szerette a rábízottakat, hanem ismerte is őket. Ő még nem áthallotta kikérni a társadalom világi kutatóinak, a szakértőknek a véleményét. Odafigyelt a szociológusok és szociográfusok adataira és következtetéseire. Ő még hosszú távú stratégiákban gondolkodott a felemelés és javítás horizontján. Nem csak sziklaszilárd volt, amit ezt sokan legjellemzőbb erényének tartják, hanem bölcsessége és műveltsége mellett okos is volt. Márton Áron, az erdélyi katolikus egyház püspöke, 1980. szeptember 29-én hunyt el, 84 éves korában, Gyulafehérváron. 1926-ban született Zárai Márta énekesnő, aki férjével Vámosi Jánossal a könnyű zenei élet egyik jelentős alakja volt. Többszörös Emerton díjas és Szott díjas művész volt ő. A magyar tánczene egyik jelentős alakja volt, Tatabányán, bányász családban született a mai napon, 1926-ban. Szülővárosának később a Tatabányai Lány című dalban állított emléket. Két testvére volt, bátyja Géza a II. Világháborúban elhunyt. 1946-ban végezte el az országos színészképzőt. 1950-ben az MK-ben kezdett énekelni, ahol megismerte későbbi férjét, Vámosi Jánost. 1953-ban házasodtak össze, és a későbbiekben együtt is énekeltek. 1977-ben a Magyar Állam Szoddíjjal ismerte el munkásságát. Zárai Márta 2001. március 31-én hunyt el Budapesten, 74 éves korában. Az 1955-ben készült 2x2 néha 5 című filmben is feltűnt, de lemezei közül és slágerei közül megemlítem a Homokóra, a Nekünk találkozni kellett, az Ének az esőben, a Köszönet a boldog évekért, a Ketten az úton és a Micsoda évek vannak mögöttünk című slágereket. 1942-ben született Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának tagja, aki Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész is. 1965-ben végezte el a Színház és Filmművészeti Főiskolát, először a Kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött, majd a Veszprémi Petőfi Színház, a Budapesti Thália, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház és a Víg Színház tagja lett. 1997-ben csatlakozott az Új Színházhoz. A színház mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, de hát sokat szinkronizál is. Jellegzetes magyar hangját kölcsönözte már a Guldenburgok öröksége és a Kórháza pálmák alatt című német filmekben Wilfried Wassernek, és a Megveszem ezt a nőt című sorozatban a Rodrigo Montes de Oca-t alakító Enrique Roccának. Filmek közül pedig szerepelt az Üvegtigris, a Rendőrsztori, a Kisváros, az Öregberény, a Kántor, a Kakukk Marci, a Princa Katona és a Szegény Legények című alkotásokban. 1947-ben Pécsett született Gotár Péter rendező, díszlet és jelmeztervező, aki pályafutását 1968-ban a Magyar Televízió rendezőasszisztenseként, majd rendezőjeként kezdte. 1979 óta a Kaposvári Csiky Gergely Színház főrendezője. Elnyerte a Veszprémi TV találkozó fődíját, a legjobb rendezés díját és a Velencei Aranyoroszlán, valamint a Chicagói Ezüsthugó díjat. Sőt, a Tokiói Fesztivál fődíját is. Balázs Béla és ifjúsági díjas érdemes művésző. 1997-ben kapott Kossuth díjat. Passport című filmje 2001-ben az Európai Filmfesztivál fődíját, az Arany Olajfát nyerte el. Mindemellett filmjei közül megemlítem még az Ajándék ez a nap, a Tiszta Amerika, a Megáll az idő, az Öreg hölgy látogatása és a Koldus Opera című alkotásait. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1883-ban hunyt el Petzval Ottó mérnök, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus, aki a József Ipartanoda mechanika géptan rajztanára volt. Később a Budapesti Tudományegyetemen a felső mennyiségtant tanította. Elemi mennyiségtan című munkájával pedig elnyerte az akadémiai nagydíjat. 1981-ben hunyt el Gutmann Béla, válogatott labdarúgó, aki nemzetközi szinten is kiemelkedő edző volt. És maradunk még mindig a labdarúgóknál, hiszen 2013-ban, 95 éves korában hunyt el Gyetvai László, válogatott labdarúgó, aki 1933-ban lett a Ferencváros labdarúgója, ahol 1948-ig összesen 230 mérkőzésen lépett pályára, és 87 gólt szerzett. 1938 és 42 között 17 alkalommal szerepelt a válogatottban, ahol 3 gólt szerzett. A magyar bajnokságon 3-szoros bajnok volt, a közép-európai kupát 1937-ben nyerte meg csapatával. 1974 óta az FTC örökös bajnoka. Edzősége alatt fedezte fel többek között Varga Zoltánt és Fenyvesi Mátét is. 1993-ban az FTC öregfiúk csapatának edzője volt. évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt és érdekességet említek meg. A katolikus egyházban ma van Szent Ágoston ünnepe. 430 óta emlékezünk erre a napra. Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus halálának emléke a mai nap. Szent Ágoston lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát. Később figyelme a Biblia vizsgálata felé irányult. Végül 387-ben keresztényé vált. 391-ben pappá szentelték, majd 396-ban hippói püspök lett. 397-ben írta meg híres önéletrajzát, a Vallomásokat, majd 413 és 426 között a keresztény egyház igazolását. Másik jelentős művében a Szent Háromság doktrináját magyarázta. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt ő. Életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, és hatása szinte napjainkig érvényesül. 1858 óta a mai napon a kőolajtermelésre és a modern bányászatra is emlékezünk, hiszen közel egy évi előkészület után 1859. április 1-én kezdődött meg a bányászati munka, amelynek eredményeként 1859. augusztus 27-éről 28-ára virradóan a 21 méter mély lyukszáján kibudjant a fekete arany, vagyis a kőolaj. Ez a nap lett a kőolajbányászat születésnapja. És végül, de nem utolsó sorban, érdekességként említem még meg azt is, hogy 1963-ban indult el a Malév első Európán kívüli járata. Egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénbe, illetve Kairóba minden kedden. Kairóból, illetve Athénből szerdán érkezett Budapestre. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra. A teljes menetidő Budapest-Kairó között, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Kedves hallgatóink, augusztus 28-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 1000 európai fiatal gyűlik össze Budapesten a globális barátság és a béke vágyával augusztus 28-a és 30-a között. Nagyszabású nemzetközi ifjúsági találkozónak ad helyet hazánk, a Fiatalok a Békéért mozgalom szervezésében. 14 európai országból várnak résztvevőket, főként középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, köztük több mint 150 ukrajnai fiatalt is. Globális barátságot, globális békét most. Ezzel a mottóval rendezi meg a nemzetközi találkozót a Fiatalok a Békéért mozgalom. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom tagjai nap mint nap a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok és a magányos idősek mellett állnak. Elkötelezetten dolgoznak a menekültek integrációjáért, a fenntartható fejlődést segítő szolidaritási projektekért. A nyári hónapokban pedig nyaralásokat szerveznek Ugandában, Malaviban, valamint a ciprusi táborokban élő menekültekkel. Augusztus 29-én szombaton a San Egidio közösség elnökével találkoznak a fiatalok, majd ellátogatnak a parlamentbe és a Dunaparton megemlékezésre gyűlnek össze a holokauszt áldozatainak emlékművénél. A Szent István Bazilikában vesznek részt Szent Misén szombaton este, vasárnap pedig a közös városnéző túrák után délután békedemonstráción vesznek részt a Margit-szigeten. Hogy megerősítsék elkötelezettségüket a béke mellett, valamint az erőszak és a rasszizmus minden formájával szemben. Együtt sürgetik a globális barátság és a globális béke eljövetelét. A Mohácsi csata előtti eseményekre, az utolsó országos gyűlésre és a csata előtti utolsó tábori szentmisére emlékeztek Bátán, a Szent Vérkegyhelyen. 1526. augusztus 21-én Bátáról vonult a király és a serege Mohács közelébe, ahol a gyászos kimenetelű csatára sor került. 500 év elteltével az utókor emléktáblát avatott a Kegyhelyen a bátai monostorban megtartott országtanácsülés emlékére. A megemlékező ünnepséget követően Bíró László nyugalmazott tábori püspök mutatott be szentmisét a szabadtéri oltárnál. A püspök szentbeszédében megemlékezett a Mohácsi csata áldozatairól, valamint a Bátán a törökök által meggyilkolt zarándokokról, akiket hitük megvallása közben az úrnapi nagybúcsún gyilkoltak meg a törökök 13 évvel a Mohácsi csata után. Beszédében a nemzetért és a hitért való vérontást kapcsolta össze a főpásztor Krisztus megváltó vérének érdemszerző erejével. A szentmise keretében beszentelték azt a két koporsót, amely a középkorban a bátai kegyhelyen eltemetett halottak csontmaradványait tartalmazta, mintegy 40 emberét. Újra temetésükre a Mohácsi csata napjának előestéjén kerül majd sor, augusztus 28-án, az este 22 órakor kezdődő szentmise keretében. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal csak most kezdi majd megműködését, írta a miniszterelnök közösségi oldalán tegnap. Magyar Péter emlékeztetett, hogy a héten újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Az Exim Bank számos ügyében felmerült a hűtlen kezelés, a hanyagkezelés és a hivatali visszaérés gyanúja, írta a közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István fontos fejleménynek tekinti, hogy a Duna Aszfalt ZRT visszaváltja az afrikai projektjének finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket az Exim Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál. Végül a pénteki időjárásról. Túlnyomóan derült, fátyolfelhős időre van kilátásunk, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűrheti a napsütést, csapadék azonban nem lesz. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb pénteki nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 28-án pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett jó atyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, szánj meg minket. Dicsérje minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal a szeretetről Kun Erzsébet fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. A szeretet erő, ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, amit az élet a válladra rakott. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Ágostonok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse sokáig a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja van. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen műsorokkal várjuk Önöket egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, majd hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem majd. Fél hét előtt pár perccel pedig meghallgatjuk a napversét, amely ezúttal nem lesz más, mint Jékely Zoltán, Angyal fia című költeménye, melyet Sárosi Kinga színművésznő mond majd el nekünk. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből, Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után pedig a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Ágoston életéről beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldog avatásáért is imádkozunk, és még a napimája is elhangzik. Majd programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. Műsorainkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést és szép napot kívánok Önöknek!

Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométerek között aszfaltoznak. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. A Gyöngyös nyugat csomópontnál új terelést építettek ki. A Nyíregyháza felé tartók a belső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladnak a 68-as és a 74-es kilométerek között. Aki Gyöngyösre tart, az ne használja az átterelt sávot, mert onnan nem tud majd lehajtani. A 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, felbontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 181-es és 182-es kilométerek között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, idéglenes buszmegállókat építettek ki. Miskolc belterületén a 183-as kilométernél az ivóvízhálózat rekonstrukcióját végzik. Irányonként egy-egy sávon haladhat a forgalom. A 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig építési munka miatt mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot a forgalom elől. A 26-os főúton Miskolc belterületén az 1-es kilométer környezetében felújítási munka miatt mindkét oldalon sávzárásra kell számítani. A kanyarodó sávokat lezárták. A 38-as főúton Toka és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, ott jelzőlámpa irányítja a járműveket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Szuha főbekötő úton, a Kossuth-Lajos úton, a 4-es kilométernél lévő Szuha-patak átereszen karbantartási munkákat végeznek. Előreláthatólag szeptember 30-áig az utat lezárják, kerülni a Petőfi és a Szabadság utcán lehet. Nógrád vármegyében a Zagyvapál falas Salgó-Tarján összekötő úton, Salgó-Tarján belterületén, a 3-as kilométer környékén útfelújítási munkát végeznek. Az utat lezárták, a BEM út és Meredek út útvonalon lehet kerülni. Végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamionstopp ezen a hétvégén, azaz augusztus 29-én szombaton 15 órától, augusztus 30-án vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hat óra, 20 perc van, reggeli műsorunk folytatásában most időjárás előrejelzés következik. Napköszöntő című műsorunkban egy szép napfelkeltében van részem, és kérdezem a mai időjárásról Rázsi András meteorológust, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok! Nem jó újság, milyen, hogy telt a reggeled eddig? Kicsi friss volt ugye a hajnal, hogyha jól tévedek.
1: Így van, jól gondolod, és köszönöm szépen, hogy a riportert és a műsorvezetőt is megkérdezik. Köszönöm szépen az érdeklődésedet, nagyon-nagyon jól telt a reggelem, gyönyörű napfelkeltében volt részem, és nagyon jó volt ide autózni. Most még kitűnő az időjárás, az autósoknak kedvező időjárásban van részünk, de a részleteket megtudjuk tőled.
2: Igen, hát mondjuk úgy, hogy már ilyen augusztus végén, bár még ugye elég melegek a napok, de azért már megfrissülnek a reggelek, hogyha úgy tetszik. Hát ennek egyetlen egy oka van, hogy ilyenkor már ugye a éjszakák azok hosszabbak lesznek, és hát úgy több ideje van ugye hűlni a levegőnek, mert hát mindenki tudja, aki odafigyel földrajzórán, hogy a leghidegebbek mindig hajnalban vannak napkelt a pillanatában, de hát ugye, mivel nagyjából felhőmentes marad az ég, ezért akadálytalanul jönnek még ezek az aránylag magas tapsugarak, és hát bizony a mai nap is meg fogja közelíteni a 30 fokot majd a hőmérő higanyszála. Csapadékra nem számíthatunk, a légmozgás viszont meglehetősen élénk, hogy erős lesz.
1: Akkor az utónyaralásoknak, vagy így a nyaralásnak az utolsó napjai van, a vakáció utolsó napjai van, nyugodtan kijelenthetjük, hogy még lehet igazi nyári programokat szervezni és tervezni a mai nap, illetve a hétvége folyamán.
2: Így van, ugyanis a hétvégén is nagyjából ez lesz a jellemző, hogy hát időnként majd megnövekszik itt-ott a felhőzet, és egy ilyen ijeszgető kis záporocska talán kialakulhat, de nem ez lesz a jellemző tényleg, hanem a napsütésé lesz a főszerep, és hát az ilyen friss hajnalokat kifejezetten melegnek tűnő nappalok fogják majd követni.
1: Szombaton és vasárnap is hasonló hőmérsékletekre számíthatunk, mint ahogyan a mai napon alakul majd?
2: Így van. Tehát ilyen 20 fok körüli hajnali minimum és 30 fok körüli nappali maximum.
1: És végül van-e fronthatás felettünk? Orvos meteorológiai szempontból milyen jó tanácsokat adhatunk a minket hallgatóknak?
2: Hát most így jöttek-mentek amúgy a fronthatások, bár maguk a frontok azok annyira nem, de hát tegnap inkább melegfronti, aztán később pedig hidegfronti hatás volt, de ezek is elmúlnak, tehát ugye a jelentős fronthatás a hétvégén nem fogja terhelni a szervezetünket.
1: Rázsi András meteorológusnak nagyon szépen köszönöm az időjárás előrejelzést, köszönöm szépen a jó információkat, tehát most csupa-csupa jó hírekkel szolgáltál nekünk, és kívánom, hogy teljes szépen a mai napod, illetve a hétvégét használd ki még te is a nyaralás utolsó napjait.
2: Így van, aztán kezdődik az iskola nekünk is.
1: További szép napot kívánok neked, Isten áldjon, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, minden jót.

0: Ékely Zoltán, angyalfia. Habár csak egy-egy pillanatra érzem igazán, valami mégis itt lüktet közöttünk, s fájó örömmel ostromol meg újra. A legnagyobb szív, mely embert éltetett. Ez a fény is belőle árad végső fokon, s még ha tükrözés is csupán két gyermek szemen, engem is átjár és betölt. Maga a kegyelem. Hogy mégsem hallhatom, s érezhetem örökké, tisztátalan kevésségem a vétkes. Sárból kunkorodó hüllő fejére nem győzök elégszer rátaposni.
1: Ékely Zoltán angyalfia című versét Sárosi Kinga mondta el. Ékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1946-ban pedig visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárban. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Tarkl műveit fordította. Ékely Zoltán 1982. március 20-án hunyt el Budapesten.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrungált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos virágítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek, a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkánföld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bencés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, egyrészt csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szent Atya rádió szózatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsolt vaskereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeriden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
0: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
0: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasznagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasznagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra 500 000 hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasznagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
4: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugójú roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az emberélet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet, majd jönnek a vesztességek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Getsemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak és mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A tartalék olaj senki előtt nem titkos receptjét olvassuk a mai evangéliumban. Jézus példabeszéde a 10 szűzről első pillantása egyszerűnek tűnik, van 5 okos és 5 balga, az okosak hoznak olajat, a balgák nem. Mit jelent készen lenni az Úr érkezésére? Miből készül az a bizonyos tartalékolaj? A hasonlat a végső találkozásra, de egyúttal a hétköznapokban megélt Isten kapcsolatra is utal. A vőlegény jön, de nem tudni előre, hogy mikor. Ez a várakozás feszültsége. A balga szűzek is várják őt, lámpásuk is van, de nem előrelátóak, nincsenek felkészülve egy váratlan helyzetre, késésre. Úgy akarnak részesei lenni az ünneplésnek, hogy nem gondoskodnak a lelki tartalékokról. Az olaj sok mindent jelképezhet, a hitből fakadó cselekedeteket, a szeretetet, az imádság csendjét, az irgalmasság gyakorlását, a lélek éberségét. Tehát olyan dolgokat, amit nem lehet másoktól kölcsönözni, és nem lehet az utolsó pillanatban pótolni. Ezért válaszolják az okos szűzek, hogy nem adhatnak belőle. Ez nem önzés, hanem felelősségtudat. Vannak dolgok, amelyeket nem tud helyettünk elvégezni senki. A hit személyes, nem lehet más hátán, mások érdemeire hivatkozva megérkezni a mennyországba. A lámpás ott van mindannyiunk kezében, legyen hozzá olajunk is. Az Úr érkezésének ideje előre nem látható, ezért a várakozás során türelemre és lankadatlan figyelemre van szükségünk. A hit nem rövid távfutás, hanem kitartó zarándoklat. Az elalvás, ami mind a 10 szűzzel megtörténik, nem bűn. A kérdés az, hogy amikor felébredünk, ége még a lámpásunk, van-e benne olaj? A tartalék olaj azt jelenti, nem csak pillanatnyi lángra, hanem hosszú távú, kitartó szeretetre van szükségem.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Vagyuram énekeskönyv, vagy úgy is mondhatnám más néven, hogy a Hozsanna 221-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: egybegyűltünk, ó nagyisten, buzgó imádásodra. Majd a 136-os számú éneket énekeljük ezt követően, amelynek kezdősora így hangzik: üdvözlégy, oltári szentség. És befejezzük a mai szentmisét a 145-ös számú ének éneklésével, ez az ének pedig így kezdődik: győzhetetlen, én kőszálom. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Vagyuram énekeskönyv 221-es, 136-os és 145-ös számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nem csak a templomban jelenlévő kedves hívek, hanem gondolom a rádió hallgatók is észrevehették azt, hogy erőteljesebb a pap felé a válasz a szentmisében, mert vendégeink vannak Szatmárból a kántorok, és így bátran és Istent dicsőítve az ő aranyos hangjukkal vesznek részt a szentmisén. Szeretettel köszöntöm őket mindannyiunk nevében, és adja Isten, hogy ez a szép elképzelés gondolat hagyományá váljon, és egyre szorosabb kapcsolat legyen Szatmár és Eger között, annál is inkább, mert nagyon-nagyon régen, hát azért annyira nem kell visszamenni a történelemben, 1804 előtt az Egrégyház megye részét képezték ők is, és szeretettel látjuk itt a Egri Bazilikában, bármikor is jönnek, hiszen a keresztény hit alapján és a történelmi múlt alapján hát nagyon is egybe tartozunk. A mai szentmisénket felajánlom Grunda Anna és Kocsis Miklós testvéreinkét, akik 40. házassági évfordulójuk alkalmából kérték ezt a szentmisét hálaadásul. Hát a nevük alapján a mi szatmári részünkhöz közelből. Kérjük Istentől a kegyelmet, hogy mindannyian tudjuk megélni keresztény hitünket, és a szentmisét Szent Ágoston püspökről és egyháztanítóról végzem, hiszen neki van ma az ünnepe. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyanom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűk Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke Szent János apostol első leveléből. Testvéreim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mindenki, aki szeret, Istentől való, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert Isten a szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy éljünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül. Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és a szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő pedig bennünk, hogy a lelkéből adott nekünk. Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a fiút, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten benne marad, és ő is az Istenben. Megismertük a szeretetet, amelyet Isten helyezett belénk, és hittünk benne. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az az Istenben marad, és az Isten ő benne. Ez az Isten igéje.

arra, hogy a hit, a keresztény hit hány és hány embert tart össze. És érezheti az ember azt, hogy nincs egyedül. Amikor ma Szent Ágostont ünnepeljük, akkor arra kell gondolnunk, hogy az ő életében a megtérés milyen nehéz volt. Nagyon buzgó keresztény édesanyja volt, de ő, hát mint ahogy a jó képességű fiúk, abban az időben még a lányok ebben nem nagyon tudtak szerepet vállalni, ment és az értelem képzésével a hittől messze volt, vagy éppen olyan utat választott, ami érdekes lehetett, tehát különféle részben pogány, részben keresztény, nem a krisztusi hit alapján álló vallások voltak, és ezekbe is belépett, amit az édesanyja nem tudott elviselni, és sírva panaszkodott a milánói Szent Ambrós püspöknek, mert oda is eljutott, aki azzal vigasztalta, hogy ennyi könnyek gyermeke nem veszhet el. Végül is ott keresztelkedik meg Szent Ágoston, és lesz a krisztusi hitnek egy olyan kiváló terjesztője, hogy az ő könyvei azok nagyon sok embernek segítettek abban, hogy a mi Urunk Jézus Krisztust, mint megváltót fogadja el. Szent Ágostont még az 50-es évek nehéz ideiben nálunk idézték az ő bölcsességét, még akkor is, hogyha tudták, hogy ez az ember a püspöki rangban írta már azokat a sorokat. Összeköt bennünket a keresztény hit, és utána összeköt bennünket édesanyja nyelvünk. Mert igazán imádkozni, igazán Istenhez fordulni legtöbben ezen a nyelven magyarok tudunk igazán. Lehet, hogy leélhet valaki más országban, és az ottani nyelven dicséri Istent a szentmiséken, de alapvetően a szívünk legmélyén, az édesanyja nyelvünkön tudjuk. És ez a kettő olyan szorosan köt össze, a keresztény hit, magyarság tudatunk köt össze bennünket, hogy határok lehetnek, ilyenek lehetnek, olyanok, tudjuk, hogy milyenek voltak régebben, most már egész könnyedén lehet átjönni. Itthon vagyunk, itthon vagytok, itt is, és természetesen még inkább. Amikor rátok nézek, akkor mindig eszembe jut a Istenben boldogult Schönberger Ferenc atya, akivel néha együtt miséztünk, mint ahogy most koncelebrálunk, vagy éppen ő misézett az oltárnál, nem pont ennél, mert a felújításban új oltárt kaptunk, és prédikált innen. A kedves hívek közül még sokan emlékeznek rá, mert nagy szeretettel vették körül. Ő itthon vagyok itt, így mondta ő, hogy itthon vagyok itt is, de hazamegyek, ugye, Szatmárba. Hazamegyek. Ti is nem sokára hazamentek, és viszitek azokat az élményeket, amelyeket itt kaptatok. Bízom benne, hogy sok szép élménnyel tudtatok gazdagodni, és ha nem is vittetek táblát, hogy honnan jöttetek, talán aki kedves volt hozzátok, nem is tudta, hogy milyen vendégek vagytok, de mégis jól éreztétek itt magatokat. És bízom benne, hogy amikor most hazamentek, akkor valahogy egy kicsit úgy érzitek, hogy otthonról hazamentünk. Mert Eger őrzi Szatmárt. Nem csak úgy, hogy valahogy nem is a nagyon régen, még egészen a mostani ország szatmári része hozzánk tartozott. Szatmári püspök
püspök

0: Egységnek a magyarországi részeként, amely Eger kormányzása alatt volt. Tehát Szent Istvántól egészen 1804-ig, amíg érsekség nem lett Eger, addig hozzánk, és attól kezdve pedig nyilván, mint érseki tartományhoz tartozott. A Jóisten segítsen benneteket, és kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, s vigyétek haza a hitben való megerősödést, nem mintha botladoznátok, nem így, hanem milyen jó volt itt lenni, és adjon erőt továbbra is ahhoz, hogy ott, ahol dolgoztok, magyarul hangozzék fel az ének Isten dicsőségére. Amen. Testvéreim, kérjük a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adj, Urunk, egyháznak bölcs tanítókat és apostoli lelkű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje Szent Fiad evangéliumát. Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Ne engedd, hogy a világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását.
0: Urunk, hallgass meg testvéreinknek kérését Annának és Miklósnak, akik 40. házassági évfordulók alkalmából hálát adnak neked, a kapott jókért, hallgass meg, Urunk! Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapíts híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Üdvösségünk áldozatát bemutatva kérve kérünk, irgalmas Istenünk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is. Majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
1: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ágostonnal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékonyba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ő lelke.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oldalán. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárkozat fejére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Ágoston, püspök és egyháztanító emléknapján szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Szabó József Béla atya, egyházmegyei zenei főigazgató mutatott be. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a távirat irodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista világ segéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Szentek, szentéletű emberek.
2: Szent Ágoston püspök, egyháztanító. Ha valakinek az életében meg akarjuk mutatni Isten kegyelmének fönséges hatalmát, azt Szent Ágoston életét szemlélve megtehetjük, akit egyházunk a kegyelem doktorának is nevez. 354-ben született Afrikában, a numidiai Tagasztében, mai Algéria keleti felében, kisbirtokos római család sarjaként. Családja elszegényedett, így tanulmányait csak egy jótevő segítségével tudta befejezni. Édesapját, aki pogány volt, Patriciusnak hívták. Édesapja egész életében hitújonc volt, aki csak halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt újdonság. Mint tegnap is hallottuk Szent Monika életrajzában, Patricius hirtelen haragú, hűtlenkedő természetével igen sok bánatot okozott áldott lelkű feleségének, Monikának, aki családja mentő és őrző angyala volt. Ahogyan a közmondás is tartja, nem esik messze az almafától. Így volt ez Ágostonnál is. Éles elmélyű, rendkívül művelt volt. Ezt írta önmagáról, aranypohár voltam, de üres. Olyan becsvágyó volt, hogyha valaki föléje kerekedett, sírni tudott. Sok kísértése volt a hazudozásra. Pogány barátai társaságában gyakran vétett a parancsok ellen. Becsvágya gőgössé tette. Bár maga is hitújonc, katekumen volt, lenézte édesanyja vallását, az egészet dajkamesének tartotta. A szentírást barbárkönyvnek tartotta és félretette, inkább pogány bírók erkölcstelen műveit olvasta. Kartágóban sem lett jobb, sőt a nagykikötővárosra jellemző erkölcstelen élet még jobban elrontotta. Közben tanár lett a Gasztéban, ahol 13 éven keresztül tanított nagy sikerrel. Onnan Kartágóba, majd Rómába került, ahol szónokképző iskolát nyitott. Édesanyja sokat siratta tékozló fiát. Könnye és szakadatlan imája nem ment kárba, mert Isten meghallgatta. Ágoston 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Kitűnő tanár és szónok volt, akit rajongásig szerettek. Tanári sikerei felettették vele korábbi szegénységét, s ez büszkeséggel töltött el. Kormányzó hatalmat akart még Rómában is, de mindezek mellett érezte, hogy nem boldog. Így írt, két ember van bennem. Itáliába édesanyja tudta és beleegyezése nélkül szökött, ám emiatt nem sok lelkismeret furdalást érzett. Időközben a manikeus eretnekek tévedésébe is belesett, de ott hagyta őket. Keresztény sem tudott lenni, mert azt tartotta, hogy a kereszténység mégsem való igazán tudós és gondolkodó filozófus embernek. Milánóban megismerkedett a város püspökével és híres szónokával, Szent Ambrussal. A nagypüspök kora legjelentősebb embere volt. Ágoston gyakran állt szószéke alá, hogy tanulmányozza technikáját, szónoki fogásait. Eleinte csak kíváncsiságból járt a prédikációkra, de rövidesen a szónoklat tanára elragadtatva bámulta a híres szónokot. Egyszer aztán azon vette észre magát, hogy nem a hogyanra figyel, hanem arra, amit hallgat, amit Ambrus hirdet és tanít. Isten kegyelmének nem tudott ellenállni, és megtért. Vallomások című három kötetes művében önéletrajzát írta meg. Innen ismerjük meg Isten keresését és erkölcsi vívódásait. Szakított addigi bűnös életével. Hosszú évek vívódásai után végül is jelentkezett Szent Ambrusnál, hogy Jézus tanítványa akar lenni. Ambrus 387. április 25-én nagyszombaton éjszaka keresztelte meg. Így lett aztán bölcs irányításának hatására az egyház és a világtörténelem egyik legnagyobb tekintélye Ágoston. Mint író, csodálatos mélységekben járt, mint szónok, a legelvontabb hittudományi kérdéseket is emberközelbe hozta. Mint bölcselő, páratlanul tárgyalta Istennek és a léleknek egymáshoz való viszonyát. A kegyelemtanának kifejtésében és megvédésében kiérdemelte a kegyelmek tanítója, Dr. Grácié nevet. Rendkívül élesen és világosan fejtette ki a szentírás és a hagyomány viszonyát, hatalmas spekulatív erőt fejtett ki a Szentháromság titkának magyarázásában. Csak később tudta meg, hogy édesanyjának 18 évi imájába és vezeklésébe, könyhullatásába került az ő megtérése. Keresztelésén ott volt hű barátja, Alipius és saját fia, Adeodatus is, mindannyian keresztények lettek. Boldog édesanyja, áldott szíve, nem tudta túlélni ezt a nagy örömet. Útban hazafelé, Róma mellett, Osztia kikötőjében megszakadt a szíve. Ágoston visszatért Afrikába, és Hippó püspöke lett. Ott ért aztán hittudóssá és egyháztanítóvá. 16 kötetnyi írásban ölelte fel az akkori világ tudományát. Sokat küzdött a Jézus istenségét tagadó ariánusok s a pelágiánusok ellen, akik azt hirdették, hogy a kegyelem nélkül is lehet üdvözülni. Hát ha valaki tudta, akkor Ágoston saját sorsán tapasztalhatta, hogy mit tesz a kegyelem. Hányszor ismételhette csodálatos mondását, nyugtalan a szívünk, lelkünk, Istenünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Azért te légy életünk útján vezérünk és győzelmünk. Főpapi hivatását így jelölte meg. Nem elnökölni, hanem szolgálni jöttem. 426-ban segédpüspököt vett maga mellé, időközben vandálok törtek népére. Bár sokan elmenekültek, ő nem hagyta el anyáját. Sajnos az ostrom idején megbetegedett, és 430. augusztus 28-án meghalt. A város eleste után holttestét először Szardínia szigetére vitték, majd 722-ben átvitték Páviába. Egyike a négy nagy nyugati egyházatjának. Hadd idézzük egyik nagyon szép mondását: Isten olyan, mint a jó orvos. Nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amelyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Amen.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Folinyói Szent Angéla imája. Ó, minket szenvedélyesen szerető Istenember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével letekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. Megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét az országgyűlés ma. E heti kétnapos rendkívüli ülésének második napján. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának docensét javasolja a hivatal elnökének megválasztani, míg a nyomozati elnök helyettesi posztra Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze a jelölt. A közpénzügyi elnök helyettesi tisztségre kiírt pályázatot a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi pozíciókra kevés pályázat érkezett, ezért érvénytelenné nyilvánították a pályázatokat. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazáson 6 évre választja meg szeptember 1-től az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát csütörtökön a parlamentben újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője, kérdésre válaszolva úgy értékelt: sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnöke újságíróknak úgy fogalmazott: a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 28-án, pénteken, 8 óra 6 perckor. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Szép jó napot kívánok Önöknek! Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is! Köszöntlek, szép mai nap! Köszöntés legyen a mi szeretett jóatyánk irgalmának, megbocsátó jóságának. Igen, Urunk, bocsásd meg hanyagságainkat, hibáinkat, bocsásd meg kevésségünk és engedetlenségünk, bocsásd meg önzésünk, hevességünk és féltékenységünk. Jézus, végtelenül tiszta áldozat, bocsásd meg bűneinket, mosson minket szent véred tisztára. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, szánj meg minket, dicsérje minden végtelen irgalmad, és adj nekünk is irgalmas szívet mások iránt, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk a szeretetről szól, ezúttal Kun Erzsébettől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik: a szeretet erő. Ha feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, amit az élet a válladra rakott. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az ágostonok ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név- és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapja van. Rá is emlékezünk. Napköszöntő című műsorunk folytatásában pedig egy hangképes műsorajánló segítségével most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen ha péntek és 8:45, hát most egy picit később, néhány perccel később kezdjük majd el a játékot, mert hogy a programajánló 7 óra, 8 óra előtt elmaradt, ezért a programajánló néhány percét még azért meghallgathatják a hangképes műsorajánló után, és utána pedig útjára indítjuk reggeli játékunkat. Aktuális leszek ma is, részleteket még nem árulok el, legyen meglepetés, néhány percet még várjanak a részletekre a kedves hallgatók, de hamarosan kiderül a mai péntek reggeli játék témája. Nagyon jó zenék és aktuális témával készültem Önöknek, nem utolsó sorban jobbnál jobb és új könyvekkel, sőt, meglepetés ajándék is lesz a könyvek mellé, mindent elárulok hamarosan. Érdemes lesz velünk játszani. 9 óráig tart a játék, akkor majd híreket mondunk, és ezt követi közéleti magazin műsorunk, amelyben elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót. Majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről, terveiről beszélgetünk. Ajánlunkban Tótné dr. Varga Dorottya, a Manóka kávézó egyik tulajdonosa beszél.
3: Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról, azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező, a lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát.
2: 9 óra és 10 óra között Tokaji frekvenciánkon, kilátó című összeállításunkban a görög katolikus média műhely adását sugározzuk. Ebben pedig folytatjuk a 24. ifjúsági gyalogos zarándoklatról készített összeállításunkat. Az adásban egészen pontosan Martos Levente Balázs atya, az Esztergom budapesti római katolikus főegyházmegye segédpüspöke mondja el lelki gondolatait, ad egyfajta lelki útmutatót, tanácsadást. A fiataloknak mondta el ezt a tanácsadást, egyházi állomáson, és most megosztja a Szent István Rádió kedves hallgatóival is, legalábbis azokkal, akik 9 óra után Tokaji frekvenciánkra hangolódnak. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
4: Amit Assisi Szent Ferencnél látunk, az egy nagyon egyszerű, kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen fatengelyes logika. És nyilvánvaló, hogy mondjuk politikai szinten nem lehet ilyen logikával élni, de a hétköznapokban és a személyes kapcsolatokban néha lehet. És Ferenc is zarándokol, amikor nagyon nehéz helyzetben van, és nagyon nem tudja, hogy hogyan tovább, akkor elmegy Rómába pápához, és tanácsot kér tőle. Szerintem boldog az, aki útra kell. Boldog az, aki elhatározza magát, hogy gyerünk, elmegyek, és talán akkor okosabb leszek.
2: 9 óra és 10 óra között Török Szent Miklós és kisújszállási adóink is más adást sugároznak. Ott Napról napra és Térkép című regionális magazinműsoraink szólnak. Nos, közéleti magazinműsorunkban elsőként a Pánti Endre életútját bemutató Török Szent Miklósi kiadványt mutatjuk be önöknek. Majd az Új Élet karizmatikus közösséget is megismerhetik. Rövid ajánlónkban most Gasi Zoltán helytörténet kutató beszél.
5: Van egy Török Szent Miklósi előzmény, ez ugye a Kunce emlékkönyv, van egy az ünnepi emlékév kiadványai, ez a 20-ban meg 21-ben megjelent kiadványok, meg van egy ilyen főegyházmegyei előzmény is, a főegyházmegye jeles személyiségeiről jelentek meg emlékkönyvek, és abba a sorba is illeszkedik ez.
2: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben a székelyföldi tusványosi találkozóra látogatunk. A mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel tartott pódiumbeszélgetés pillanatait, perceit osztjuk meg a kedves hallgatókkal. Rövid ajánlónkban most Papp Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke beszél.
6: Az értékesítés, meg a vevői kapcsolattartás, a kommunikáció. Egy piac egy remek lehetőség, amikor tud beszélni az előállító és a vásárló, vagy a fogyasztó és a feldolgozó, ahol van visszacsatolás. Az egy remek lehetőség, de nem jár mindenki piacra, nincs mindenhol olyan piac, nem jár mindenki a termékeivel piacra. Itt van a legnagyobb hiátus még ezeknek a termékeknek. Tehát, hogyha már van alapanyagunk és fel tudjuk dolgozni, összekötni a találkozási pontot a vevőt és az eladót, mert hogy az áru jó, az árunak van gazdája, a minősége kiváló, most már csak azt kellene megtanítani, hogy hogyan lehet ezt eljutatni a fogyasztóhoz. Sok-sok kezdeményezés van, akár online, akár helyi boltokban, de ez még kevés. Én azt gondolom, hogy ez a részét kell erősíteni, mert ez gyerekcipőbe jár.
2: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében az egri cserkészek nyári táborába látogathatnak el velem.

0: amit máshol nem kaphatnak meg.
1: 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Könyvtári Barangolás címmel irodalmi összeállításunk, amelyben Ápril Lajos, Charles Baudelaire, Rónai György és Vas István verseiből válogat önöknek Somosvári Eszter Anna. Közismert színművészeink tolmácsolják majd a verseket. 11 óra 30 perckor megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Jékely Zoltán Angyalfia című versét mondja el Sárosi Kinga. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk kollégáimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádiókészülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangélium részlet is elhangzik magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Szent Ágoston életéről beszél nekünk. A folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő ágostonokat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát is. A 13 órai hírek után pedig az Otthonízei című műsorunkban ezúttal a csirkemell változatos felhasználásáról beszél nekünk Süje Károlyné Klárika. Rövid ajánlónkban is most őt hallják.
2: Az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is.
1: 13 óra 35 perckor pedig népzenei kincsestárunkban ma Kovács Krisztina válogat majd a népzenék gazdag kínálatából. És annyit előjáróban már, ami a 13 óra 55 percig tartó műsorsávunkat illeti, hiszen újabb műsorismertetés legközelebb majd ekkor hallanak itt a Szent István Rádióban. Ám esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adására már most szeretném felhívni hallgatóink figyelmét. Tudják, ez az a műsor, ahol nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk önöknek. Klész Beátával együtt a következő programokkal és programkínálattal szolgálunk most önöknek. Összeállításunk elején a Szent Genesiusról, a színészek és színházi szakemberek védőszentjéről beszélgetünk. Nem véletlenül, hiszen elkezdődött ezen a héten az új színházi évad, valamint a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum idei Szent Genesius ünnepének programjait is ismertetjük. De szólunk még arról is, hogy a Miskolci Versbarátok köre ezután Szent Genesius Versbarát kör néven működik tovább. Ebben én is érdekelt vagyok, úgyhogy majd a rövid ajánlóban is többek között erről hallanak, de szó lesz még a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Báb Színház évadnyitójának részleteiről, bemutatóiról, és érdemes lesz velünk tartani, hiszen gazdag a program kínálatunk. Hát akkor következzen most egy rövid részlet az adásból. Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát hallják a rövid ajánlóban.
3: Gondolkozott a csapat azon, hogy Miskolci versbarátkör, kicsit konkretizáljuk például azt, hogy számunkra nagyon fontos a hitbéli életünk, hogy ennek a csapatnak van egy eszmeisége, egy nagyon tudatos szerepvállalása a hitünk és mások hitének a megerősítésében is. És erre a legjobb választás Szent Genesius, hiszen ez egyértelműen jelzi azt, hogy ez egy katolikus baráti közösség is, akinek fontos, és a repertoárja egyre inkább ebbe a körbe, ebbe az irányba indult el és működik.
1: A részletek pedig meghallgathatóak lesznek 21 óra 5 perctől, többek között az is kiderül, hogy ki is volt Szent Genesius, hiszen olyan sokat emlegetjük a nevét. Ám a Szent István Rádió kedves hallgatói már előnyben vannak, hiszen hónapokkal, évekkel ezelőtt is hallhattak erről a szentről riportomat Mikita Gáborral, de most újra és újból felelevenítjük, hiszen augusztus 25-én volt egészen pontosan az ő ünnepe, és ezen ünnep táján természetesen szólnunk kell a szentről és a hozzá kapcsolódó napról is. Nos, ennyit előjáróban további programkínálatunkról, hiszen, ahogy említettem is, újabb műsorismertetést majd 13 óra 55 perckor hallanak legközelebb. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek a Szent István Rádió valamennyi hullámhosszán. Most szóljon

köszöntő zene, amely nem véletlenül az, ami 1926-ban a mai napon 100 évvel ezelőtt született Zárai Márton. Természetesen tőle kellett, hogy válasszam a mai köszöntőzenét. Farkas Nándor csodálatos szerzeményét énekli el nekünk. Tudják azt a bizonyos Homokóra című slágert, amelyet szerintem sokan kívülről tudnak. Egy csodálatos dal szól Zárai Márta előadásában, itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést kívánok önöknek!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat, amelynek elején Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét augusztusi programról kérdezem.
2: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Böbe, ahol a játék minden generáció közös nyelve, a Játszótér Fesztivál visszatér, mert hogy ez most a második Játszótér Fesztivál Miskolcon, tavaly csináltuk az elsőt, és augusztus utolsó hétvégén ismét a gyerekeké lesz a főszerep Miskolcon. 29 és 30 között rendezzük meg a második Játszótér Fesztivált. Talán mondhatjuk, hogy ebből a szempontból újítás lesz, hogy három helyszínen, a Művészetek Házában, az Avasi Kilátónál és a Csengei Kertben várjuk a családokat, és ennek a két napos ingyenes rendezvénynek az a célja, hogy megmutassa, a játék nem csak szórakozás, hanem felfedezés, tanulás és közös élmény is lehet. Egyébként a fesztiválnak van kiemelt zenei programja is, ami a családokat szólítja meg. A nyitónapon majd Bíró Eszter, őt ismerhetjük, hiszen egy gyönyörű hangú énekes, és Varró Dani közös irodalmi estje várja majd. Még vasárnap az Alma együttes, hát őket is ismerjük, tudnánk is épp veled is idézni egy-két számukat, ezen itt mosolygunk a stúdióban, tehát ők zárják majd a két napos rendezvényt, a mesék, bábelőadások és színpadi produkciók mellett az egész hétvégén változatos élményprogramok gondoskodnak arról, hogy minden látogatás új felfedezést tartogasson. Szóval egy nagyon jó közösségi térről beszélünk, mert hogy ez a második Játszótér Fesztivál talán több, mint egy családi fesztivál, és hát természetesen nem csak a gyerekeket várjuk, ahogy mondtuk, hogy a családokat, és egy gyermeklelkű felnőtteket. És ami fontos, hogy a rendezvény minden programja ingyenesen látogatható, de a Művészetek Házában megrendezőtt nyitó és záró koncertekre viszont regisztrációs jegyeket kell igényelni korlátozott számban a Művészetek Háza portáján, de hát természetesen a részletes program és a további információk az esemény Facebook oldalán is elérhetők, és a webes felületeken is láthatóak. Hát augusztus 29 és 30 között tulajdonképpen három helyszínen, az Avas kilátónál, a Csengei kertben és a Művészetek Házában várjuk a látogatókat a második Játszótér Fesztivállal.
1: Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének. Nikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Idén is lesz Szent Genezius ünnep, egészen pontosan augusztus 29-én szombaton. Ezen a napon milyen programokkal is várják a kedves érdeklődőket?
3: A program most 14 órára várjuk szombaton a érdeklődőket, a látogatókat, és egy kis ünnepi eseménnyel fogunk kezdeni. A csarnokunkba, a kapubejáratnál,
1: A Színész Múzeum
3: kapubejáratánál kicsit Panteonban alakul majd ki Szent Genesiusnak a emlékhelye, így mondanám. Itt helyezzük el az imát is, a Szent Genesius Társaság imáját, pár mondatban összefoglaljuk az ő jelentőségét, és megalkottuk a saját, a múzeum részére a magunk Genesius képzőművészeti megjelenési formáját, Szent Genesius ábrázolást. Azt a pillanatot örökítjük meg, a megtérésnek a pillanatát, kezében ugye feltartva a keresztet, és másik kézben pedig lent a maszk, a színházi.
1: Ez egy rajz lesz?
3: Egy akvarell, igen, egy nagyon szép színes kisméretű akvarell, és tulajdonképpen ennek a emlékfalnak a átadásával indul a délután, és ez pedig egy tárlatvezetés, egy rendhagyó tárlatvezetés kíséri majd, és 4 órakor pedig, amikor egy kis agapé után megpihentünk, kezdődik a színházművészet patrónusairól szóló előadásom, kiket tisztelhetünk ebben a művészkörben.
1: Mondjuk el még egyszer, tehát idén a Szent Genezius ünnep augusztus 29-én szombaton lesz a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban, ahol 2 órakor Szent Genezius emlékeinek átadása lesz, majd egy rendhagyó tárlatvezetés következik, Agapé, és délután 4 órától pedig öntart előadást a színház művészet patrónusairól. Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának köszönöm szépen a programajánló riportot.
3: Mi köszönjük az érdeklődést.
1: Idén immár 4. alkalommal lesz Akteleken SOM ünnep augusztus 29-én szombaton 10 órai és 18 óra között. A helyszín a Királyi Csemegék portája lesz Akteleken a Kossuth Lajos út 49 szám alatt. Nos, a program 10 órakor kezdődik megnyitóval és a SOM termékek versenyének eredményhirdetésével. Ezt követően SOM tanoda címmel tapasztalatcserékre, kötetlen beszélgetésre kerül sor. 14 órakor pedig emlékfaültetés lesz a Petőfi Sándor művelődési ház kertjében. Ezen emlékfaültetésen a Szent István Rádió nevében én is részt veszek majd, tehát Aktereken a Szent István Rádiónak is lesz emlékfája. Köszönjük szépen ezt a felajánlást és ezt a lehetőséget az akteleki koltai házaspárnak, Koltai Gábornak és Koltai Krisztinának. És egész napos programként várja még a kedves érdeklődőket a Királyi Csemegék somültetvényének megtekintése a szüret kezdetével. Lesz villámtárlat a Hulladék is új életre kel címmel. Bemutatkoznak az Akteleki Nemzeti Park termékvédjegyes termelői, vásárlási lehetőség is lesz, valamint gyermekprogramokként Zöldsziget, ültetés, Moha Relax is várja az érdeklődőket. A falusi vendégasztalnál pedig étkezési lehetőség is lesz. Fontos tudnivaló, hogy valamennyi program szabadtéri. A szervezők azt a jó tanácsot adják, hogy ehhez igazodjon öltözködésünk is. Olyan ruházatot válasszunk, amelyben szabadon közlekedhetünk a természetben, és leülhetünk egy fatuskóra. Gondoljunk arra is, hogy süthet a nap, de akár eshet az eső is. Nos, ennyi információ után szeretettel invitálom tehát a kedves érdeklődőket a 4. Akteleki SOM ünnepre augusztus 29-én szombaton a Királyi Csemegék portájára, Akteleken a Kossuth Lajos út 49 szám alá, a szervező koltai házaspár nevében. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk Önöknek.
0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 510-610.
1: Augusztus 28-án pénteken 8 óra 30 perckor, hú de jól kihoztuk az időt, egészen pontosan 8:30-kor elkezdjük a mai péntek reggeli játékot. A sok-sok program kínálat után csak fokozni tudom, mert hogy a mai játék témája is egy tulajdonképpen mai napi programhoz kapcsolódik egészen pontosan, hiszen augusztus 28-án tartják az állatkertek éjszakáját, ezért a mai napi játék dalai az állatkertekkel és az állatokkal lesznek kapcsolatosak. Vajon tényleg vak a vakond? A sün valóban almát hord a tüskéin? És igaz, hogy a denevérek belegabajodnak az emberek hajába? Az állatokkal kapcsolatban számos legenda és tévhit él a köztudatban, amelyek generációról generációra öröklődnek. Az idei állatkertek éjszakája központi témája éppen ezeknek a kérdéseknek a megfejtése lesz. Tények és tévhitek az állatvilágban címmel. Augusztus 28-án pénteken, vagyis ma, 19 óra és 24 óra között országszerte 13 állatkerti és vadasparki intézmény várja a látogatókat különleges esti programokkal. A szakemberek látványos állat bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív foglalkozásokon keresztül bemutatják azt, hogy mi is igaz az ismert állatos történetekből, és mi csupán a mítosz. A budapesti állat- és növénykertben mindezt idén különleges filmes tematika is színesíti majd. ne hagyja ki az év egyik legkülönlegesebb családi élményét. És ne hagyják ki a kedves hallgatók a mai péntek reggeli játékot sem, hiszen ha az állatkertek éjszakáján nem is tudnak részt venni, már jó előre megünnepeljük az állatkerteket itt a péntek reggeli játékban, hiszen csupa-csupa jó zene szól majd a mai játékban. Előjáróban még annyit szeretnék elmondani, hogy új könyvekkel készültem. A helyes megfejtőknek minden zeneszám és megfejtés után elárulom, hogy mik közül választhatnak, és ezúttal plusz bónusz ajándékot is kapnak Stempel Kata, Vivitányi kedves hűséges hallgatónk felajánlásából, aki nagyon szép gobleneket készít, ezúttal is eljuthatott nekem és szerkesztőségünkhöz néhány kis goblent, és ez a goblen ráadás ajándékként minden kedves helyes megfejtő és szerencsés megfejtő ajándékai közé landol majd, ha fogalmazhatok így. Nos, kezdjük akkor is. Elhallgassuk az első zeneszámot, melynek címe Évike az állatkertben. Garai Imre nagyon jól megírta ezt a dalt, érdemes figyelni a dallamot és a szöveget, én pedig arra vagyok kíváncsi, hogy ki is énekel a most következő percekben.

kész, az a kenguru ott, az egy új RC vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen meg főtej meg ríz. Ugye spenótot ősz,

szépen, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szirma, és sem a prissen megfőtt tejbegríz. Mire hív, ha így szól, érdemén?

0: Így hangzik tehát az örök kérdés. Garai Imre, Évike az állatkertben című mókás és nagyon találó dalát hallottuk az elmúlt percekben. Első helyes megfejtünk pedig már itt is van a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Dicsétessük, Anna vagyok Kálból. Üdvözlöm. És a keresett énekes Bilicsi Tivadar.
0: Így van, kedves Anna, Bilicsi Tivadar énekelte nekünk ezt a szellemesen szép dalt. Kérem szépen válasszon, Jászkara Jenői vértanúi papok, Láttam a püspököt, Marosi Izidor püspök születésének 100. évfordulójára megjelent emlékkönyv, Perlaki Flórián életem üzenete, Szabó József László Élni és létezni, és van egy Szent Bonaventúra, a Boldogságos Szűz Mária Zsoltár könyve című könyvünk. Melyiket szeretné?
1: A Szűz Mária Zsoltár könyvét.
0: Nagyon sok szeretettel postázzuk önnek, és kérem szépen, hogy válasszon még Stempel Kata, Vívitányi kedves hűséges hallgatónk szép goblennei közül, hát mennyire jó forgatókönyvíró az a jó Isten és az élet, mert hogy csak egy virág van, egy árvácska, valamint egy csiga, egy kukac és egy kismadar a táblázoló goblen az állatok és az állatkertek éjszakáján itt előttem. Goblen formájában melyiket szeretné?
1: A kismadarat kérném.
0: Nagyon sok szeretettel postázzuk akkor önnek Kálba, és köszönöm szépen, hogy velünk játszott.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Nagyon szívesen, mindörökké már, viszont hallásom. Folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, mert képzeljék el, rácsodálkoztam. Épp Kovács Krisztina kolléganőmmel azt beszéltük, hogy mennyi dal szól az állatkertekről, és mi ezt be is bizonyítjuk, hiszen a következő dal is állatkertről szól, egészen pontosan egy állatkerti sétán veszünk részt keresett énekeseinkkel. Arra vagyok kíváncsi, hogy kik énekelnek Szenes Iván és Aldobói Nagy György közös szerzeményében. Szóljon tehát a dal.

0: Szellemes dal volt ez, és Szenes Ivánnak köszönjük a nagyon találó és már-már megmosolyogtató magyar szöveget. Aldobói Nagy György dallamára írta ezt a találó és vicces megmosolyogtató dalt és szöveget. Állatkerti sétán vettünk részt. Keresett énekeseinkkel együtt, akiknek nevét már is elárulja nekem, második helyes megfejtőnk. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Üdvözlöm, kedves Erzsébet! László vagyok, Király Hermesző Felvidékről.
0: Én is üdvözlöm, kedves László!
1: Nos, a válaszom Ambrus Kiri és Aracki László.
0: Helyes a válaszom. Ambrus Kiri és Aracki László közös dalát hallottuk az elmúlt percekben. Szívből gratulálok, és kérem szépen válaszol először könyvet. Jászkara Jenő vértanúpapjairól szóló kiadvány, Szabó József László Élni és létezni. Láttam a püspököt, Marosi Izidor püspököt, bemutató könyv, és életem üzenete Perlaki Flóriántól. Melyiket szeretné?
1: Az elsőt.
0: A Jászkara Jenői vértanúpapokról szóló kiadványt szeretettel postázzuk önnek Király Helmecre, és kérem szépen válasszon Stempel Kata jóboltából egy goblent is, árvácska, csiga vagy kukacot ábrázoló kis goblenünket, melyiket szeretné?
1: Árvácska.
0: Az árvácska lesz akkor az öném. Ezt, hogy úgymond, bónusz és meglepetés, hát most már nem meglepetés, de bónusz ajándékként postázzuk a könyvhöz. Köszönöm szépen, hogy velem játszott. Isten áldja.
1: Nagyon szépen köszönöm az ajándékot. Szép napot kívánok, Isten áldja.
0: Minden jót kívánok, viszont hallásra. És folytatjuk tovább, kedves hallgatóink, egy újabb állatkerti útmutatóval. Bródi János csodálatos dallamára ezúttal Devecseri Gábor szövegét tolmácsolja nekünk, és énekli keresett énekesnőnk. Nem árulom el, a helyes megfejtést önöknek kell elmondani. Várom a helyes megfejtéseket továbbra is a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkon.

0: Ródi János és Devecseri Gábor közös szerzeménye szólt Állatkerti útmutató címmel. Szeretettel köszöntöm harmadik helyes megfejtőnket, aki ezt is elárulja nekem, hogy ki énekelt. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Farkas Ferencné vagyok, Erzsébet, én is szintén.
0: Szeretettel köszöntöm.
1: És Halász Juditról van szó.
0: Így van, kedves Erzsébet, tökéletes a megfejtésem. Halász Judit énekelte nekünk ezt a nagyon találó kis vidám rock'n'rollos dalt. Kérem szépen, válasszon lehetséges nyereményeink közül Szabó József László, Élni és létezni. Láttam a püspököt, emlékkönyv Maros Izidor püspök születésének 100. évfordulója tiszteletére, és Perlaki Flórián Életem üzenete című könyvei még elérhetőek. Melyiket szeretné?
1: Hát én igazság szerint a vértanúpapokat szerettem volna. Nem tudom, hogy megoldható-e még esetleg a
0: bólig. Sajnos nem, kedves hölgyem, mindenből csak egy darabon van.
1: Akkor
0: ez
1: pedig,
0: most egy...
1: Akkor pedig a püspökről
0: szóló könyv is nagyon-nagyon jó olvasmány lesz.
1: Igen, mindenképpen.
0: És kérem szépen, hát akkor az extra nyeremény Stempelkata felajánlásából milyen érdekes, a kiskukacról is énekelt nekünk Halász Judit, és van egy kiskukacot ábrázoló kis goblen itt előttem az asztalon, valamint egy csiga, melyiket szeretné.
1: Csigabigát szeretném.
0: Igazi csigabiga, nagyon-nagyon szépek a színek is, nagyon ügyesen megvarta ezt az alkotásokat Kata, minden részletre kiterjedően, úgyhogy ez egy extra bónusz ajándék tőle, köszönjük hát szépen a felajánlását.
1: Minden elismerésem a goblen készítőknek, mert az biztos, hogy ez egy annyira türelem munka, hogy
0: isteni adományozás.
1: Ezt szeretve lehet csinálni. Igen.
0: Ez így van. Mint minden munkát, kedves hölgyem.
1: Ez így van. Én is rengeteget hímeztem egyébként, úgyhogy ismerem a dolgot.
0: Fogadja szeretettel ajándékainkat.
1: Nagyon
0: szép
1: szépen
0: napot
1: köszönöm.
0: Kívánok.
1: További szép napot kívánok én is.
0: Isten áldja, viszont hallásom. És van még egy kérdés a Tarsolyomban. Gyere az állatkertbe. Erre buzdít bennünket, most ezúttal elárulom, hogy melyik együttes is, mert ezt nem találnák ki a kedves hallgatók. A kérdésem most arra vonatkozik, hogy melyik évben nyitotta meg kapuit a fővárosi állat- és növénykert. Jubilál, ennyit segítek az idén 2026-ban. Kérem szépen, azt mondják el nekem, és árulják el Nátrán István kollégámnak, hogy melyik évben nyitotta meg kapuit a fővárosi állat- és növénykert. Várjuk a helyes megfejtéseket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámunkra, és most Sánta Gábor, Varga Bori, Gyere az állatkertbe című dala szól a Kiskalász zenekar előadásában.

0: A péntek reggeli játékok vidámságát idézte ez az imént hallott dal is. Egészen pontosan Sánta Gábor és Varga Bori Gyere az állatkertbe című dalát a Kiskalász zenekar előadásában hallottuk. És negyedik helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja nekem, hogy mikor, melyik évben nyitotta meg kapuit a fővárosi állat és növénykert. Jó napot kívánok önnek, ki ez a szerencsém?
1: Ott kívánok, Sárospatakról Éva beszélek.
0: Üdvözlöm, kedves Éva.
1: És 1866. augusztus 9-én nyílt meg, az alapítás éve 1864-ben volt.
0: Így van, 1866-ot vártam én, de köszönöm szépen, minden részletre kiterjedő a helyes megfejtése. Magyarország legrégebbi állatkertje éppen az idén 160 éves.
1: Igen.
0: Nagyon sok szeretettel gratulálok önnek, kedves Éva, és kérem szépen válasszon Szabó József László Élni és létezni, vagy Perlaki Flórián Életem üzenete című könyvei közül.
1: Jöjjön az Életem üzenete.
0: Sárospatakra akkor a Posta jóvoltából megy az Életem üzenete című könyv, és még egy kis kukacot ábrázoló goblent is. Szeretettel postázok önnek, és adok ajándékba Stempel Kata, hűséges hallgatónk.
1: Nagyon szépen köszönöm, majd valamelyik dédunokám megkapja.
0: Sok szeretettel postázzuk, és adjuk önnek ezt az ajándékot. Forgassa, és használja haszonnal. Szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok! Áldás békesség!
0: Áldás békesség önnek, és Isten áldja, viszont hallásra. A folytatásban pedig már nincsenek kérdéseim, de vannak zenéim, jobbnál jobbak. Egészen pontosan Krulik Zoltán Állatkert című dalát hallgatjuk meg a most következő percekben a Makám együttes előadásában.

És van még egy dalom, amit mindenképpen szeretnék lejátszani a mai péntek reggeli játékban, nem véletlenül szeretném keretbe foglalni a mai játékomat. Hát a köszöntőzene Zárai Mártától szólt, Homokóra címmel, hiszen a mai napon éppen 100 éve született jeles táncdalénekesnőnk, és úgy gondoltam, hogy szerepeljen még itt egy dal az ő és kedves férje Vámosi János előadásában. Gyermekkorom kedvenc dala volt, és nagyon jól tudtam táncolni a kacsatáncot. Természetesen bele kellett, hogy szerkesszem a mai péntek reggeli játékba. Szóljon tehát Zárai Várta és Vámosi János Kacsatánc című dala is rádiónk hullámhosszain. Fogadják szeretettel!

Terry Randall és Thomas Werner dalára Hasányi Béla és Fándor Kálmán írt csodálatos magyar szöveget, és ezt hallottuk az elmúlt percekben Zárai Márta és Vámosi János előadásában. A Kacsatán szólt itt a Szent István Rádióban. Reméletőleg sokan táncra is perdültek. Nem tudom, ha így van, akkor szemnek szívből örülök. És ne búsuljanak a kedves hallgatók, mert valóban szép az élet. És már most véget ért a mai péntek reggeli játék, de majd lesz folytatás legközelebb. Köszönöm szépen, hogy velem játszottak. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István segítségét is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Köszönöm szépen Stempel Katának is a felajánlást, meglepetés ajándékunkat, ugyanis ő szolgáltatta. És köszönöm szépen minden kedves hallgató megtisztelő figyelmét is. A Handos gitárzenekar Rush című vidám dala már bizony itt szól a beszédem alatt, mert hogy ezzel a felvétellel kívánok most önöknek további kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép hétvégét. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék, és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. Megválaszthatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét az országgyűlés ma. E heti kétnapos rendkívüli ülésének 2. napján. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának docensét javasolja a hivatal elnökének megválasztani, míg a nyomozati elnök helyettesi posztra Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze a jelölt. A közpénzügyi elnök helyettesi tisztségre kiírt pályázatot a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnök helyettesi pozíciókra kevés pályázat érkezett, ezért érvénytelenné nyilvánították a pályázatokat. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és elnök helyettesét a képviselők kétharmadának szavazatával titkos szavazáson 6 évre választja meg szeptember 1-től az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP képviselői bírálták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének jelölt Unger Anna Rózát csütörtökön a parlamentben újságíróknak nyilatkozva. Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője, kérdésre válaszolva úgy értékelt: sikerült a legkatasztrofálisabb jelöltet kiválasztani. Szerinte sokat elmond a jelölt személyének alkalmasságáról, hogy még a Tisza képviselőinek sem mindegyike szavazta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságában. Bírálta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. Latorcai Csaba, a kereszténydemokrata néppárt ügyvezető alelnöke újságíróknak úgy fogalmazott, a szervezet vezetőjének jelölt Unger Anna Róza olyan, mint maga a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Közélet. Délelőtti magazin.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 28-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klíz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót. Majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről, idei terveiről szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Itt vagyunk egy csodálatos vidéki környezetben, Bátorban, a Boldog Kutya Panzióban, amelynek a tulajdonosa Posztós Adrián. Egy korábbi beszélgetésünkben arra hivatkozunk, elmondtad, hogy te már szinte a kezdetektől, tehát legelső kutyapanzió tulajdonos vagy itt a környéken. Az, hogy valaki egy kutyapanziót indít, ahhoz én azt feltételezem, hogy az első lépés nyilván a kutyák iránti szeretet, meg biztos van saját kutyád, és illetve volt saját kutyád, amikor ezt elindítottad.
1: Hát a legfontosabb a kutya szeretet, az nagyon-nagyon kell hozzá. Saját kutyám mindig is volt gyerekkorunk óta, apukám német juhász tenyésztő volt. Már 3 éves koromban a kutyaolba ültem a kis kölykök között, úgyhogy ez a kapcsolat ez ennyire korai volt. Még a legfontosabbak a helynek a kialakítása, hogy biztonságos legyen minden. Ehhez ugye engedélyek kellenek.
0: Az, hogy egy kutyapanzió hogyan működjön, az engedélyeken túl, az, hogy tényleg a terep hogy legyen elrendezve, kicsik külön, nagyok külön, a saját kutya külön, ezeket mondjuk neked kell kialakítani. Szia! Közben itt van velünk 2 tacskó. Ők lesznek itt a háttérzaj, de mondjuk éppen nagyon csöndben vannak. De
1: nagyon melegük van éppen.
0: Szóval hogy ezeket az, hogy hogy néz ki ez a terep, mert azért elmondom a rádióhallgatóknak, hogy most egy kis udvaron vagyunk, de van egy nagyobb udvarod is. Tehát itt azért különböző méretű kutyák vannak, nem mindegy, kiket hogyan enged össze az ember.
1: Hát az egyáltalán nem mindegy, mert azért a kicsik félnek nagy részt a nagyoktól. De ezt mindenki máshogy alakítja ki, ez minden panzió tulajdonosa egyéni döntése, hogy alakítja ki a helyet. Én így szeretem, hogy külön legyenek a kicsik, külön a nagyok, vagy félősebbek, idősebbek, kölykök, őköt mindig mindenkit úgy válogatok össze, hogy jól érezzék magukat, ez a legfontosabb.
0: De visszatérve még oda, hogy ugye kutya szeretett, gyerekkorodban is volt kutya, tehát az, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, tehát volt neked más munkád, vagy gyakorlatilag így onnantól fogva, hogy felnőtté váltál, már valahogy a kutyapanzió felé vitt el az élet.
1: Volt más munkám is. Én mindig is kutyatenyésztő szerettem volna lenni, már egészen kiskorom óta, de hát ez nem egy olyan, nem egy szakma szerintem, vagy nem, de egy szakma, mert az is egy nagyon komoly szakma, de máshová vitt az élet. Fodrász voltam 10 éven keresztül, amit sajnos abba kellett hagynom egészségügyi problémák miatt, de a kutyák azok mindig is voltak mellettem és körülöttem. Akkor volt, van is még, hál' Istennek, egy bigülöm, ővele minden szabad időmet a kutyaiskolába és a kutyapanzióba töltöttem Pesten, mert ott laktunk. Innen is jött az ötlet, hogy mikor ide költöztünk, hogy itt nem igazán van még, ez 11 évvel ezelőtt történt, hogy nem igazán vannak még panziók, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, ha ide csinálnánk egy panziót.
0: Hogy az ember ezt felépítse, mint mondjuk, ahogy említetted, egy fodrásznak is, ugye, aki a szolgáltatóiparban dolgozik, hát kell, hogy legyen vendégköre. Tehát igen, neked kutya vendégköröd, tehát hogy ezt azért mennyi idő kialakítani, mert az ember gondolhatná azt, hogy ez hátrány, hogy ugye nem Egerben vagytok, hiszen ugye Egerben, a panelházakban, tehát nyilván ott van sok olyan kutya tulajdonos, aki nem tudja a szomszédra olyan szempont, tehát egy kutyát nem lehet bezárva hagyni ugye a lakásba. Egy kertes házban tartott kutyát talán könnyebben bíztak régebben is a szomszédra, de szerintem már amúgy ez sem.
1: Már
0: most igaz, hogy hozzák inkább a kutyákat, tehát hogy azért az nem jó semmilyen, a kutyatársas lény, nem jó az, hogy a szomszédbácsi naponta kétszer etesse.
1: Csak megetesse, igen, velük foglalkozni is kell azért, hiába kinti kutyusok, vagy benti kutyusok, teljesen mindegy, velük azért rengeteget kell foglalkozni napközben is, meg bármi történhet, akár a vihartól is félhet, akkor az nagy baj, akkor a szomszédbácsi nem tud átrohanni minden esetben,
0: igen.
1: Úgyhogy, de nagyrészt azért kistestű kutyusok járnak már hozzánk.
0: És akkor visszatérve arra, hogy 11 éve indult ez az egész kutyapanzió itt a Bátorban, a Boldog Kutyapanzió, de mennyi idő alatt épül ki ez a kutya vendég kör?
1: Sok-sok év volt, mert 11 évvel ezelőtt még nem volt ennyire
0: divat talán.
1: Nem ezt a szót akartam mondani, de igen,
0: szokás.
1: Vagy az emberek nem így éltek a kutyusaikkal, mint most. Most már ők családtagok, tényleg 100%-osan már kevés hely van szerintem már vidéken is, ahol nem családtagként bánnak a kutyusokkal.
0: Tehát akkor úgy szép lassan, de elindult a történet. Azt tudom, hogy én lassan 4 éve hordom hozzád a sajátomat, tehát nyilván ugye ez általában akkor van, amikor az ember utazik, főleg, hogyha mondjuk repülővel utazik, autós utakra, mondjuk én is vittem már hosszú távra, akár Horvátországba is, vagy egyéb elfoglaltság, kórház, vagy bármi lehet, ami miatt valaki ide hozza a kutyákat. Én azt tudom, hogy amikor téged hívlak, azért mi már régi bejáratottak vagyunk, azért az embernek hetekkel előtte be kell jelentkezni, mert bizony sokszor telt házad van.
1: Igen, igen, igen. Most már, hál' Istennek, ennyi év után már sokszor tele vagyunk. Hát sok idő volt, mire ez kiépült. Ez nagyon bizalmi dolog szerintem, hogy az ember kire bízza rá a kedvencét.
0: Hogyne?
1: Ez nagyon fontos. Most már, mai nap már ajánlások alapján van. Már egyik gazdi a másikkal beszélget egerbe a futatóba, vagy bárhol összefutnak, és akkor ki hova jár, kinek milyen véleménye van, és ez alapján most már így van, vagyunk ennyien.
0: Neked végül is ez olyan, hogy mindenki megtalálja a saját maga megfelelő emberét, mert valakinek sokkal komfortosabb, hogyha Egerben van, mert igen, mondjuk nehéz lenne megoldani a szállítást, bár mondjuk ez sem probléma, mert tudom, hogy ha kell,
1: szállítunk,
0: akkor te szállítasz kutyát is. Szóval az, hogy az ember bizalmat szavazzon valakinek tényleg, hogy a kis kedvencét, tehát azt a kedvencét, akivel együtt él, együtt alszik, tényleg a kanapén hozzábújik, hogy valakire rábízza. Én arra emlékszem, hogy én is nagyon féltem az elején. Te tudod, Adri, hiszen azért én tényleg egy ilyen agódós kutyatulajdonos vagyok. Megengedted, hogy kijöjjünk, ugye? Tehát mi akkor tényleg úgy ismertük egymást, hogy első körben, igen, szia, nagyon aranyos kutyus vagy, hogy kijöjjünk, szétnézünk, és én tényleg azt gondolom, hogy eleve olyan házban laktok, olyan környezetben, eleve nagyon szép ez a település, bátor. Köszönöm. Tényleg így a hegyekkel körülvéve, meg maga a ház is tényleg, ahol laktok, nagyon jó. Szóval, hogy az ember ide tényleg úgy hozza ki a kutyát, hogy nyugi van, csend van, jó levegő van, meg hát most is ez a két kutyus, aki itt van velünk, én tényleg így mutatóba, csak hát ők pont csöndben van.

0: se emberrel, se állattal. Ő nekik nem volt való.
1: Mert... Olyankor mit csinál a kutya? Félrehúzódik, szorong, remeg?
0: Igen, annyira bestresszel szerintem, ugye már nem bírja ezt a neki nyüzsgést, mert aki nem találkozik soha senkivel, annak ez már nyüzsgés, hogy már ha ivott, attól is hányt, már rosszul érzi magát egyszerűen. Uh-huh. Látszik rajta, hogy már nem fogja ezt bírni.

0: Folytatjuk a beszélgetést Posztós Adriennel, a Boldog Kutyapanzió tulajdonosával.
1: És mi a menete annak, hogyha valaki mondjuk tényleg először jön, de nem gyakorlott kutya panzióba járó, tehát hogy kell elképzelni, hogy mi történik az ő kutyájával itt a panzióban. Megérkezik, milyen programjai vannak a kutyának, hogyan látod el őket, télen nyilván más, nyáron
2: mindig,
1: nyilván
2: minden,
1: más.
2: Minden évszak, napszak, minden évszakban teljesen más. Hát így a mostani állapot az nem olyan könnyű, mert napközben azért 40 fok van.
1: De még ilyenkor, itt is, Bátorban, holott azért ez egy ilyen elég
2: hűvösebb település. Itt is, az egy szerencsénk, hogy éjszaka viszont lehűl, úgyhogy akkor azért kicsit fel tudunk frissülni, meg ha reggel, korán és késő este azért jobban tudunk mi is mozogni. Hát a napközbeni játék és lefárasztás az nagyon fontos. Ők együtt azért nagyon szeretnek lenni, ugyanúgy, mint a gyerekek az óvodában, hogy ők is szeretik a kutyatársaságot. Nagy részük, nem mindenkiről mondható ezzel, de azért nagy részük szereti. Játszanak egész nap, kint vannak a szabadban, levegőn, amikor olyan jó időnk van. Ha esik az eső, nem annyira szeretnek azért kint lenni, akkor inkább behúzódnak. De nagyrészt napközben ugye a játékról szól, és a szabad levegőn történő tartózkodásról. Uh-huh.
1: Megváltozik a kutyának a szokása, hogyha itt van ebben a környezetben, ami, tehát hiába jár mondjuk akár többször hozzád, uh-huh. de azért nem ez az otthon. Tehát uh-huh. másképp viselkednek, másképp esznek, valami...
2: Hát ezt a gazdik tudnák szerintem elmondani, uh-huh. hogy másképp én nem látom rajtuk, hogy másképp viselkednének. Mondjuk van olyan kutyus, például Lara és Mira, aki itt ül mellettünk, hogy a gazdi azt mondja, hogy nem nagyon tudja a kutyusok közé vinni őket, mert ugatnak folyamatosan, hát itt nem ezt tapasztalom, mert teljesen jól el vannak többet magukkal is. Így máshogy viselkednek ilyen szempontból, igen.
1: Most ugye ők kiskutyák, a nagykutyák, ők egy másik részen vannak, hogyha
2: igen,
1: vannak.
2: Igen, ők egy teljesen külön épületben vannak, teljesen külön területen vannak ők mozgatva, látják egymást, de nem találkoznak így.
1: Nem találkoznak. Nem.
2: Én így szeretem ezt, én így alakítottam ki, és így csináljuk. Kevés nagykutyus van már, mert már azt látom, hogy az emberek inkább kisebb kutyusokat vásárolnak, nem tudom miért.
1: De hát mondjuk lehet, hogy egy 50-60 kilós kutya az megeszik egy két kilós tápot egyszer.
2: Lehet, hogy ez is az oka. Meg a kis kutyusokat bent tudjuk tartani, ugye velünk élnek, uh-huh. másabb, mint nagy kutyát bent. Van, aki nagy kutyust is tartja bent, de szerintem másabb, mint egy uh-huh. kis kutyával együtt élni.
1: Igen. Tehát, hogyha valaki kutyapanzióba hozza a kutyáját elsőként, tehát nincs tapasztalata, tényleg azoknak mondom, mi a feltétele annak, hogy kutyapanzióba érkezhessen egy kutya?
2: Feltétele az, hogy oltásai meglegyenek, a veszettség ellen és a kombinált oltása, féreghajtás rendben legyen, külső élősködőke

0: elleni cseppek vagy nyakkörv is rendben legyen, hát és ne legyen agresszív semmiképp.
1: Mi van akkor, hogyha tényleg valaki azért hoz ide a kutyát, mert külföldön van, tehát mondjuk nehezebben tudna visszajönni, és a kutyája lebetegszik. Tehát azért ezt is te kezeled ilyenkor?
0: Igen, nálunk 0-24 órában állatorvos rendelkezésre áll, hogyha bármilyen probléma lenne. Ez az engedélynek egyik feltétele is, hogy egy állatorvosnak folyamatosan készenlétbe kell lennie, hogyha bármi olyan probléma lenne. Én ilyen esetben a gazdit azonnal föl szoktam hívni, mert közel vagyunk Egerhez, és gazdik az állatorvosaikhoz is ragaszkodnak, és megkérdezem, hogy akkor oda vigyem őt ahhoz az állatorvoshoz, akihez járnak, vagy aki hozzánk velünk szerződésbe áll, ezt a gazdi akkor eldönti, és akkor én elviszem őt az állatorvoshoz.
1: És akkor, hogyha esetleg olyan baja van, ami mondjuk fertőz, akkor őt karanténba, vagy egy külön helységbe
0: tudod. Ez is engedélyen.
1: Ez is az engedély.
0: Igen, egy külön részt kell kibiztosítani neki, hogyha bármi olyan, mivel nem tudhatjuk elsőre, hogy ez fertőző vagy nem, azonnal őt el kell különíteni ugye a többiektől, és akkor az állatorvos utána elmondja, hogy hogyan tovább.
1: Most itt nyáron beszélgetünk, nyilván a nyára a nyaralás időszaka, tehát egyértelműen kijelenthető, hogy nyáron van full house itt a Boldog Kutya Panzióban, vagy nehogy azt gondolja?
0: Hál' Istennek már nem. Már sokszor van full house. Ugyanúgy az őszi szünetben, a téli szünetben.
1: Ünnepek volt, tehát karácsonykor, mert hogy ti akkor is nyitva vagytok.
0: Mi karácsonykor és szilveszterkor is nyitva vagyunk, akkor is telt ház van általában, és már előre, egy évre lefoglalják a gazdik az időpontokat a karácsonyi és a szilveszteri időszakba.
1: És akkor visszatérve arra, hogy ugye ti itt éltek, hú, igen, nagyon-nagyon aktívak. Most két új hangos kutyát kaptunk, csak azért, hogy tényleg eléggé autentikus legyen ez a beszélgetés, hogy kutyapanzióban vagyunk, ti nagyon aktívak voltak, igen. Szóval, hogy visszatérve, ti itt éltek, tehát azért neked van életed, háziasszony vagy feleség, édesanyja, hogyan tudod a saját életedet a kutyák mellett? Tehát azért ennek kell egy jó kis szabályszerűsége, gondolom, hogy meglegyen.
0: Hát a saját életem azért inkább háttérbe szorul most már, de próbálom azért az egyensúlyt megtartani.
1: Tehát mondjuk háztartást vezetni, főzni, takarítani, bevásárolni van, tudsz, vagy azért férjed segít?
0: Azért van segítségem persze, a kislányom is most már 19 éves, úgyhogy ő is tud segíteni. Férjem is, persze mindenki azért beáll ilyenkor.
1: Saját kutyáidra hogy jut idő?
0: Saját kutyáim...
1: Ők milyen fajták?
0: Hát többféle van, öt saját kutyusom van.
1: Öt saját kutyus, én még kettőre emlékeztem.
0: Öten vannak, van egy csivavám, 12 éves, hát neki már túl sok foglalkozás nem kell, ő nagyon szeret a párnán aludni egész nap.
1: Ők benti kutyák?
0: Ő a csivava, igen, benti. Van még egy bigulom, ő 14 éves. Ő 14 éves, hát ő is már inkább a pihenős korszakát éli.
1: Nagyon meleged van, igen.
0: Van három darab japán akitán.
1: Igen.
0: Igen.
1: Hát ők teljesen külön vannak, teljesen. És ők viszont együtt jól megvannak.
0: Igen.
1: Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és még sose hallott kutyapanzióról, vagy akár rólatok, hol talál meg, hol tud hozzátok bejelentkezni?
0: Bátorban vagyunk helyileg. Bejelentkezni telefonon, vagy Facebookon, Messengeren tud
1: hozzánk. Ja, úgy tudom, megtalálni titeket, hogy Boldog, kötőjellel Boldog Kutyapanzió.
0: Igen, igen, igen, és akkor feladja az elérhetőségeinket. Ezeken keresztül lehet hozzánk akár látogatóba is jönni, először megnézni persze, hogy hova kerül a kutyus, mert ez nagyon fontos, és akkor utána mindent személyesen már meg tudunk beszélni.
1: Ha valaki tényleg olyan környezetre vágyik, ahol kint van sokat a kutya, hiszen ez azért a kutyák nagyon szeretnek kint lenni, biztonságos környezetben, akkor bátran hozza a kutyapanzióba a kutyát. Hát kívánunk neked sok kutyusos éveket, még Posztós Adrián, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

0: Egy születésnap mindig nagyszerű egy ember életében, hát pláne egy szervezet életében, mert azért, hogyha már eljut egy szervezet, illetve hát egy most jelen esetben egy kávézó, ami egy speciális kávézó, most olyan sok mindent elárulok itt rögtön az elején, vagy legalábbis sejtelmesen, ami egy olyan szép indítatással kezdődött még bent a Cracker udvarban, ugye ott a HBH hátsó részén, ugye ez a Manóka kávézó név szerint, amikor még tényleg ilyen babomamás kis kávézóként indult ez az egész pici, de annyira jól sikerült ez vállalkozás, hogy 8 év alatt kinőtte magát oda a Bajcsy-Zsilinszky utcára. Úgyhogy 8 évesek vagytok, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ugye mi Tóthné dr. Varga Dorottyát, az egyik tulajdonos, már mi nagyon régóta ismerjük egymást. Most találkozom először Gregorovics Szvitlanával, a másik tulajdonossal, akivel, ahogy említettem, azért külön öröm találkozni, mert a te kezeid közül kerülnek ki az isteni finom manókás sütik, úgyhogy most gratulálok hozzá, bár ne ennék ennyit belőle, mert ugye ezeknek tényleg nagyon könnyen elcsábul az ember. De szóval ugye, ahogy mondtam az elején, ugye még Szveti, ő a kezdetekkor nem volt veled. Tehát, hogy Doris, ez teljesen a te szüleményed volt. Tehát egyáltalán az, hogy egy ilyen babás mamás legyen, ez rögtön neked ilyen gyes után munkába visszatérős történet volt.
1: Igen, igen. Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról, azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező, a lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát. És Svetivel mi 2 éve vagyunk üzlettársak, és 2 éve visszük együtt a kávézót. Ebből az elmúlt 1 év az már élesbe, tényleg kint a ott a Bajcsy-Zsilinszky utcába ment, az előző 1 év pedig az összecsiszoló a közös munkának az elkezdésével telt. És igen, tulajdonképpen az a szerencsés együttállás van, hogy mind a kettőnk azonos értékrenddel rendelkezik, ezért is tudtunk társulni, és azt gondolom, hogy ezért is működik jól a mi párosunk, mert bár személyiségben különbözünk, de az értékrendünk azonos, és azonos célok mentén haladunk az üzletben.
0: Hogyan találkoztatok meg azt, hogy ugye, ahogy említettem, a sütemény felelős az te vagy, de hát nyilván azért egy tulajdonosnak ettől azért komplexebb a feladata. Tehát hogyan találtatok ti egymást, és akkor így hogy osztottál szét a feladatokat?
2: Ez amúgy nagyon érdekes történet szerintem, mert mind a ketten pálya elhagyók vagyunk, itt szociológus vagyok, a Dorottya pedig jogász, és úgy volt az egész, hogy nekem 3 gyerekem van, és akkor
0: neki
2: amikor
0: is,
2: már
0: neki is,
2: és igen, úgy távolról ismertünk egymást, de úgy nem voltunk annyira közel ismerősök. És amikor nekem a legkisebb gyerekem ment az iskolába, akkor elkezdtem nézelődni, hogy visszamenjek a szakmába, mit csináljak az életemmel. És szembe jött egy cukrász iskola, és azt gondoltam, hogy ez tök jó. Ezt befejezem, aztán lesz, ami lesz. Elkezdtem otthon sütögetni, kísérletezni, nagyon kikapcsol. Ez abszolút az én világom. És annyira kinőtte magát már otthon, már úgy látom, hogy átlépte azt a baráti kört a megrendelőim, hogy gondoltam, hogy akkor elkezdtem valami műhelyet. És akárhogy számoltam, osztottam, szoroztam, nem jött ki a matek, hogy nekem ebből lesz legalább fizetésem. Mindig mondta a férjem, hogy kávé kell ahhoz, hogy menjen a süti. Párosítani kell ezt a két dolgot.
0: Milyen jó marketinges a férjed, ugye?
2: Ő nagyon, igen. És akkor pont akkor a Doris kitette egy álláshirdetést, hogy ő keresi egy felszolgáló a kávézóba. Én jelentkeztem. És akkor, mivel ő is rendelt már tőlem tortát, úgy csodálkozott, hogy Szveti, te, mondom, figyelj, nekem kell valamit kezdeni magammal, és én abszolút otthon érzem magamat a vendéglátásban. Nagyon mindig is akartam kis kávézót, kis sütikkel, és akkor nekem kell belülről megnézni, hogy ez hogy működik. És akkor úgy nagyon hosszasan elbeszélgettünk, emlékszem, hogy ilyen több mint 2 óráig, és tök egyformán láttunk a víziót, a missziót, hogy hogyan látjunk, hogyan akarunk, és pont mondta, hogy figyelj csak, itt a Bajcsy-Zsilinszky van egy nagy üzlet kiadó, csapjunk bele, és akkor bővel a süteményeket is beviszünk, mert addig nem volt sütemény, és akkor kooperáljunk egyet, azt csináljunk meg. És akkor úgy kezdődött.
0: És belevágtatok.
2: Igen.
0: Milyen jó ez, hogy mertetek. Mondjuk Doris, te neked már voltak egyéb próbálkozásaid is, tehát hogy te olyan bátor vagy, olyan kockázat vállalóval.
1: Igen, mondom, nem vagyunk egyformák, tehát amit Szveti mondott, hogy ő előre számolt, kalkulált, hogy ez hogy fogja megérni, na ezen belőlem abszolút hiányzik. Szóval ezért is mondtam, hogy tök jól kiegészítjük egymást, és igen, én azt mondtam neki, hogy nekem egy üzlettársra van szükségem. Egyébként ez annyira visszaköszön abba, hogy abszolút ilyen közösségbe gondolkodom én is, meg Szveti is, tehát nekem, én eddig egyedül csináltam, próbáltam ugye együttműködni több mindenkivel, szolgáltatókkal is, de nekem hiányzott az, hogy ezt valakivel közösen csinálni, úgyhogy ez a titka számomra, igen.
0: Akkor a Csillagok szerencsés együttállása összehozott titeket, és hogy azért milyen jó már, hogy gyakorlatilag akkor mondhatom így, hogy 2 éve, most, hogyha 1 éve is élesben, de együtt dolgoztok, és na most ez milyen érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire ugye minden egy irányba mutat, ugye Doris, te ugye ügyvédként is
1: igen.
0: Praktizálta, hogyha mondhatom, én nem tudom, hogy ez múlt már idő, nem. Vagy jelen idő, de azért úgy a jogi dolgok úgy nyilván megvannak. A szociológia az azért a társadalmi szerep vállalása. Nyilván ugye társadalmi igen. szerepeket, ez mennyire érdekes, és ugye a Manóka, te ugye később csöppentél abba bele, amit a Manóka ugye már tulajdonképpen kezdete óta képvisel, és ugye egyáltalán tényleg ez a fajta misszió, és ez a küldetés, hogy azon kívül, hogy Doriszt ugye mi ismerjük az EGRI közösségi alapítványból, és mi adománygyűjtő nagykövetek vagyunk, tényleg majd a következőben szerintem beszéltek rá Szvetit is, hogy segítsen, de hogy tényleg az, hogy egyáltalán, hogy ugye kismamákon segíteni, és akkor majd most mi mindjárt el fogjuk elmondani, hogy mi mindenkivel vagytok ti kapcsolatba, és hogy nem csak segítetek, hanem hogy azért olyan eredményeket értek el például ezzel a jó tett kekszel is, hogy azért, szóval elképesztő az, hogy tényleg valaki nyilván működik, mert hát azért valljuk be, pénz nélkül nem tudunk megélni, de ugyanakkor, hogy az ember visszaad és segít másokon, szóval, hogy itt van ennek az egésznek a varázsa, én nem tudom, hogy a Manókának amúgy mi adhatja a titkát, de valahol biztos, hogy ez is benne van, ez az együtt gondolkodás, hogy közösségben, hogy tényleg megnézni, hogy mit kíván az odajáró közönség is arra építeni, és hát valamit biztos, hogy nagyon jól csináltok, mert én, ahogy itt a riport előtt mondtam nektek, én akárhányszor voltam nálatok, ott még mindig telt ház volt, tehát hogy azért ez elképesztő, és hogy tényleg a te szociológiai végzettséged, vagy nem tudom mennyit töltöttél el ezen a területen, szociális szférában, hogy ezzel mennyire tudott te is átadni azt, hogy egyesületeknek segíteni.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes, az együttműködés. Még a Salamon valamikor mondta, hogy az egyik legyőz 1000, de a ketten 10000.
0: Igen, igen.
2: Nem 2000, hanem 10, hogy mennyire nő a hatásunk, amikor mi nagyon jó tudunk kooperálni, és együttműködni. És elképesztő. Nekem ez az év az ilyen csoda. De szerintem, ahogy Dorisról nézem néha pislan, hogy igen, ő is, hogy nem tudom, hogy a forgalom megnőtt nem is duplára. Nem számoltunk pontosan, de legalább triplára, vagy annál is több. És szeretik a vendégek nálunk lenni, és ezek a programok, amit indították, a projekteket, szívesen részt veszik, és ez annyira jó látni, hogy az emberek amúgy szívesen együtt csinálnak valamit, segítenek, hatást gyakorolnak, és csak irányítani kell nekik őket egy kicsit.
0: Tehát ez a fajta egyesületekkel való kapcsolattartás, tehát tulajdonképpen neked hamarabb jött az életedbe, mint például mondjuk az EGRI közösségi alapítvány tagja lettél volna, tehát már hamarabb voltál te úgy a civil szervezetek felé kacsintó, ugye, Doris?
1: Igen, igen, ez olyan érdekes, hogy Márti is ugye az elnöke az alapítványnak ezzel kapcsolatban ezért keresett meg, mert a kávézóba kezdettől fogva helyet adtunk civil szervezeteknek, hogy toborzást végezzenek, vagy mindenféle programokat csináltunk. Már rögtön első évben bekapcsolódtunk a szoptatás hetébe, ugye Baba Barát kávézóként, úgyhogy nekem ez mindig is fontos volt. Tehát, hogy őszintén nem értem, hogy sokszor, hogy ez kinek nem fontos, tehát, hogy nekem ez tényleg egy ilyen belülről jövő dolog. Az más kérdés, hogy ahogy mondtam is, hogy eleinte ez egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy szerintem ez fontos.
0: És már egyre tudatosabb.
1: Egyre ugye? Tudatosabb, és nem titkoltan azért, hogy minél szélesebb réteg megismerje ezt a helyet, tehát nyilván ennek van egy marketing értéke, úgy mondom, de azzal együtt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy értéket teremtünk magával a helyjel, mert hogy egy olyan, igen, ez egy vendéglátóhely, de nem egy egyszerű, hanem azért, hogy oda kisgyerekkel lehessen jönni, hogy tényleg nyugodtan
0: kutyával,
1: tudják.
0: Bocsánat, kérek, nekem igen. Nagyon fontos, a kutyámmal is voltam.
1: Kutyabarát hely igen. Is vagyunk, igen. Nagyon fontos nekünk a vendégeken kívül az, hogy a csapatunk is szeresse a munkahelyét, szóval az nem látszik egyébként, hogy mi mennyi energiát beleteszünk abba így a kulisszák mögött, hogy a munkavállalóink is jól érezzük magukat, hogy csapatként dolgozzanak, hogy szeressék a munkahelyüket, hogy együtt tudjanak jönni ezekkel a célokkal, és ez munkahelyként is fenntartható legyen. Úgyhogy igazából igen, az elmúlt egy évnek a tanulása az ezt így tudatosította, hogy ez a fenntartható működés, meg azok a célok, az a misszió, ez tulajdonképpen nekünk az üzleti modellünk. Szóval mi így szeretnénk a piacon létezni ezekkel a célokkal, meg fenntartható működéssel.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Nekem egy listám, amit ugye én megkaptam sajtóanyagban, hogy tényleg mondjuk egy éve indítottátok ezt a Jó Tett Keksz kampányt, erről azért beszéljünk már egy pár mondatot, de ugye ezen a kampányon túl is, amire vel ugye ráadásul egy komoly elismerést nyertetek így ezen a területen, számos civil szervezettel vagytok kapcsolatban. Ki számolna be mondjuk a Jó Tett Kekszről? Hát akkor már a cukrászt kérdezem.
2: Igen, tavaly augusztusban kezdtünk, és ilyen civil szervezetekkel próbáltunk dolgozni, akik közel állnak a mi kis vízióhoz. Például a Kutyamenhely, a SETA, a Szegények Támogató Alapítvány.
3: Vakok és gyengéllátók, most a Bene Egyesülettel, tehát a fogyatékkal élők, a Dártani Egyesület.
2: Igen. És amikor elkezdtünk, csak ennyi ötletünk volt, hogy van 14 féle kekszünk, hogy annak a 10%-át, most egy kicsit több, ilyen 100 forintjával, mint minden eladott keksz árából támogatjunk a civil szervezeteket, hogy az milyen jó, de amikor elkezdtünk ez irány dolgozni, és jobban megismertünk a civil szervezeteket, rájöttünk, hogy nem is ebben van a cél, nem pénzügyi támogatásra szükségük van elsősorban, hanem hogy tudjanak róluk, hogy megismerjenek, és nem tudom, a karácsonyi kampányról lehet, hogy te mesélj egy kicsit.
3: Igen, itt igazából az együttműködés, amit Sveti is mondott, hogy az lett egyre fontosabb számunkra, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni ezekkel a szervezetekkel, és a SETA-val, amikor leültünk és átbeszéltük azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha ők lennének a következő támogatott, és miről szól ez a Jó Tett kampány, ugye beszélgettünk, és van más budapesti vendéglátóhely, ahol hasonló kampányt láttam, és említettem nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha az ő tanodájukba járó gyerekeknek összeírnák, hogy mit szeretnének karácsonyra, egy 10 000 forintos értékhatárt határoztunk meg, és ezt a listát ők odaadják nekünk, mi pedig a vendégeinknek ezt közzétesszük, és arra kérjük a vendégeinket, hogy ráz a hideg közben, hogy támogassák, vagy vegyék meg tulajdonképpen egy-egy gyereknek az ajándékát. És ők is mondták, hogy persze, csináljuk, próbáljuk ki, összeírták, kitettük a listát konkrétan, nem tudom, reggel kitettem, délre már a fele gyereknek ott voltak a beírások a vendégektől, ismerősöktől, hogy akkor én ezt a gyereket, azt a gyereket.
1: És ez ilyen országos is volt.
3: És országos.
2: Pestről, más városokból az ismerősök, akik ismerik Manókát, mi is szeretnénk.
3: Volt, aki postán küldte, volt, aki személyesen hozta be, volt olyan, hogy egyszerre hoztak, mert ugye mindegy, több felületen is hirdettük ezt a listát, és néha így összecsúsztak, és akkor, mint tudom, ugyanannak a gyereknek hozták be egyszer a sakkészletet. Nem mondom, hogy majdnem összeverekedtek, de hogy így tudod, hát nem, neki én hoztam, és hogy így a kampány végére kétszer annyi ajándék gyűlt össze. Nyilván ezt is a SETA-nak adtuk, ezt nem karácsonyra, hanem nekik vannak mindenféle ösztöndíj programjaik ott a gyerekeknek, tehát ők ezt folyamatosan kiosztották a gyerekeknek, és Svetinek van egy ismerőse, aki ráírt később így húsvétot megelőzően, hogy ő ugyan lemaradt erről a karácsonyi kampányról, de ő Svájcban a saját egyházközségében szervezne egy gyűjtést, és ők elhoznák azokat az ajándékokat, úgyhogy húsvétra ugyanezeknek a gyerekeknek még Svájcból jött még egy adag ajándék. És ekkor döbbentünk arra rá, hogy úristen, hogy mi kitaláltuk, hogy igen, most akkor nem tudom én havi hány ezer forintot így oda tudunk adni ezeknek a szervezeteknek, de hogyha ebbe bevonjuk aktívabban a vendégeinket, hogy akkor abból mi sülhet ki.
1: És működött, igen.
3: És most erre törekszünk, hogy a kezdetekben amúgy 2 hónapos együttműködésekben gondolkodtunk, de már eljutottunk odáig, hogy annyira gyorsan eltelik 2 hónap, hogy egy fél éves együttműködést szervezünk az egyes civil szervezetekkel, és amit abban a fél évben be tudunk sűríteni közös dolgot, azt így megpróbáljuk megvalósítani.
1: Azért olyan érdekesek ezek, most már merem én is úgy mondani, aki ugye már 2-3-szor talán részt vettem egy mondjuk ilyen adománygyűjtésben, és nyilván én is első körben teljesen vakon mentem bele, és hú, mondom, hát egyáltalán fogok én 0 forintot, vagy 1 forintot is összegyűjteni, és mondjuk az, hogy például a Manókába az, aki bejár, rendszeresen bejár, és ismer titeket, ismeri, nyilván azért jár, mert szereti a reggeliteket, a kávétokat, a sütiteket, bármit, és hogyha ti ott hívjátok fel a figyelmet egy adott gyűjtésre, mert hogy ugye sokszor félnek az emberek a gyűjtésektől, hogy ugye hova érkezik meg az a bizonyos felajánlott összeg, de hogyha ti mögé álltok, akkor természetesen az emberek el fogják hinni, hogy ezek jó helyre kerülnek, szóval, hogy szerintem ez ilyen dupla biztosíték tényleg arra, hogy most éppen a SZETÁ-nak, vagy akár a BEN alapítványnak, vagy nem tudom, a Madártani Egyesületnek, vagy a Kutyamenhelynek gyűjtsetek, és például mondjuk egy tényleg, mert ugye engem a kutya ugye nagyon érdekel, tehát mondjuk a Kutyamenhelynek, ott például az, hogy megmondják, hogy nem tudom, mennyi tápra van szükség, vagy ott a pénzt, vagy takarók, nem tudom, mik kellenek a kutyának, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy például hozzájuk, hogy sikerül gyűjteni.
3: Amikor még őket támogattuk, akkor még ez a pénzbeli támogatás volt csak a fejünkben, tehát kiszámoltuk a hónap végén, hogy mennyi kekszet adtunk el, és tényleg az volt a nehézség ebbe a két hónapba, hogy már nem fért bele semmi. Tehát, hogy nem tudtuk azt mondani, még ott ötleteltünk, hogy akkor, amikor átadjuk a pénzt, akkor gyorsan csináljunk még egy ilyen kis adománygyűjtést is, hogy plusz dolgokat is lehessen, de igazából kevés volt az az idő. A Kutyamenhellyel egyébként még az előző év karácsonyán működtünk úgy együtt, hogy mi a saját csapatunkkal a karácsonyi csapatépítő bulinkon kimentünk és megsétáltattunk egy pár kutyát ott a menhelyen, ami szintén nagy segítség ugye a menhelynek, mert náluk ez is folyamatos probléma, hogy önkéntesek kevesen vannak, és akkor mi beszerveztük a saját csapatunkat is, és akkor vittünk, igen, akkor vittünk ki egyébként mi magunk pokrócokat, meg tápot, meg hát plusz ez a sétáltatás is egy ilyen kis kaland volt, úgyhogy azt reméljük egyébként, meg tök jó, hogy mondtad, hogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy azt gondolom, hogy hitelesek vagyunk ebbe, és hogy tényleg bátran mögénk állnak a vendégeink is, hogyha mi felhívást intézünk bármilyen ügybe, nyilván azzal a civil szervezettel együtt, akik szintén hitelesek abban, amit ők csinálnak, és igen, talán ez a példamutatás is amúgy nagyon fontos, és azért is szeretjük, hogyha minél több helyen meg tudunk szólalni, hogy minden vállalkozás tehet amúgy egy apró pici lépést, akár egy ilyet, hogy mondjuk egy csapatépítőre elmegy valami olyan helyre, amivel egy kicsit önkénteskedik a csapat. Úgyhogy nagyon sok módja van az érzékenyítésnek, meg az ilyenfajta társadalmi
1: összefogásnak. És amúgy pont ez az önkénteskedés, tehát én annak idején egy pár éve, tényleg egyetemi tanulmányunknál is nekünk is kellett például önkénteskedés ugye mondjuk egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, tehát hogy hiába az ember nem kap, tehát mondjuk pénzt nem kap vissza, tehát nekem is volt, hogy valaki kérdezte, hogy és neked ebből van, de hogy van, nem, nincsen semmi, hanem az, hogy segíteni, nem tudom, engem annyira dob pingolt, tehát, és ez tényleg tanulmányok kimutatták, hogyha valaki úgy önkénteskedik, hogy tényleg szívvel lélekkel csinálja, elképesztő endorfin termelést. Tehát tényleg, én például virradásra is járok, tehát, hogy az is, hogy igen, az ember először fél tőle, hogy jaj, hát ki szereti azt, hogy a tűvel szurkálják, de hogy úgy belül tudod, hogy te ezzel valakinek segítesz, és hogy ez mennyire jó, és akkor utána az emberben ez teljesen átalakul, úgyhogy tényleg elképesztő energiákat, meg boldogsághormont szabadít fel.
4: A depresszió ellen kezelésben is amúgy benne van az
1: önkénteskedés,
4: igen. Hogy valami ilyen pozitív energiát ad, ami gyógyszer például, amire gyógyszer nem képes.
1: Pontosan, tehát tényleg ez a szeretet ereje, meg ez a jó tenni jó, szóval ezeket nem lehet elcsépelten mondani folyamatosan, meg azt, hogy tényleg, hogy most akár önkénteskedünk, akár segítünk, mert igen, ez bevétel, de hogy te ezt a bevételt eltárnéd magadnak, és vehetnél belőle egy nem tudom, designer táskát, most mondtam valamit, amit úgy is tudom, hogy te Doris nem fogsz megvenni, vagy te ezt veti, nyilván még téged annyira nem ismerek, hanem hogy úgy gondolod, hogy te ezt most olyan helyre teszed, ahol szükség van rá. Amúgy említettem, hogy ezzel a jutott kekszet, elismerést is kaptatok? Mi volt ez pontosan?
3: Igen, ez, amit említettem, hogy az elmúlt pár hónapban mi részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Bridge to Benefits programján. Még ősszel volt itt Tegerben egy ilyen mini kurzusuk, amin én részt vettem, és ezzel a Jó Tett Keksz projekttel, ami akkor már ugye létezett, ezzel jutottunk be az országos programba, ami 2,5 hónapon keresztül zajlott, 13 vállalkozás részvételével az ország minden részéről, és itt amellett, hogy volt egy kitűzött cél, hogy egy projektet kell pitchelni a döntőn. Tulajdonképpen tényleg arról szólt ez az időszak, hogy megtanuljuk azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mert ahogy mondtad, meg ahogy én is mondtam, hogy igen, bennem is van egy ilyen nagy lelkesedés, hogy igen, adjunk, csináljuk, de hogy itt azért üzletileg fenn kell tartani. Persze, egy vendéglátóhelyet, 10 embernek a munkabérét ki kell termelni. Szóval adni, igen, de hogy ezt hogy lehet úgy tudatosan csinálni, hogy egyébként ez tényleg...
1: Azért maradjon a létfenntartáshoz.
3: Hogy igen, tehát hogy akkor tudunk adni, ha fent tudunk maradni, és akkor, hogyha minket is ez lelkesít, hogy itt nem forintokat kell esténként számolgatni, hanem tényleg tudunk van miből adni. És júniusban volt az országosnak ugye a döntője, és akkor ez a Jó Tett Keksz projekttel mi nyertük meg végül is az egészet. Három másik vállalkozással együtt fél éves inkubációt nyertünk ezen a programon, ahol még tovább tudjuk fejleszteni ezt a projektet, tehát nyilván a mi célunk az, hogy még több kekszet el tudjunk adni, ennek keressük a módjait webshopon keresztül vállalkozásoknak értékesítve, hogy ezt tudjuk így üzletileg is építeni, és mi meg, mint nyertes, még egy ilyen kommunikációs, vagy ilyen marketing promóciót is kaptunk, aminek majd az eredményét majd évvége felé fogjuk bemutatni így a többi a közönségnek.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné dr. Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Asztetának még tart a támogatása, vagy ez most lassan majd lezárul, és akkor egy új szervezetet kerestek?
2: Most a Ben...
1: Tehát, hogy már akkor Asztetta lezárult, igen. És akkor most az autista szervezetet támogatjátok el.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes Asztetával kapcsolat, és nálunk a cukrászdában tartottak egy tréninget egy másik szervezet, és meghallottak a Asztetáról, és ajándékba adták például a tanodai gyerekeknek kávézói látogatást, és annyira ilyen szívhez szóló üzeneteket kaptunk aztán, hogy ezek a gyerekek, hogy készültek a kávézóba, és ott, és
1: szépen mivel felöltöztek, megadták a módját, mert nekik ez nem olyan off-course, mint
2: így van. Nekik, van, aki életében akkor volt először igen, kávézóban. Igen. És akkor ebbe is úgy látszott a hálózat, hogy mi kapcsolódunk azokhoz, azok kapcsolódnak hozzánk, és akkor úgy tudunk együtt csinálni, és ennek a Bridge to Benefits-nek is az a lényege, hogy találkozunk, elképesztő időt töltöttünk az a 3 hónap alatt, elképesztő emberekkel találkoztunk, akiknek csillog a szemük, és már 10-20 évig csinálják, és még mindig csillag a szemünk, igen. És akkor hát, ennek az a lényege. Igen.
1: Hát a SZETÁT ugye nem is tudom, 89 körül, vagy tehát mindenképpen a rendszerváltás előtt alapították ugye Farkas Zsuzsaik, aki igen. Szintén ugye nagy név a szociológus szakmában, tehát hogy azért ez már lassan a 40. évét tapossa mondjuk, és azt, hogy ezt még mindig olyan lelkesedéssel csinálni, pedig biztos, hogy ott is voltak azért igen. Fentek és lentek, de ezeket csak ilyen elhivatottsággal lehet csinálni. Hát, hogyha már ugye én annyira szerelmes vagyok a te süteményeid, Veszveti, mi az idei nyárnak a slágere? Mert hogy mi az, amit szeret akkor az odajáró Manóka társaság, Manóka közönség?
2: Már beszéltünk erről, hogy nálunk a vendégek diktálják a kínálatot, mert sok mindennel próbálkoztunk, aztán láttunk, hogy ez tetszik, ez annyira nem. Úgyhogy ilyen teljesen nemzetközi a vitrinünk, a New York cukormentes tortáik, az olasz tiramisuik. Amúgy a tiramisu nálunk abszolút a sláger.
1: Igen. Most de az télen-nyáron?
2: Télen-nyáron. Igen. Több fajta is van, legalább 2, de néha 3, 4, 5. És idén a tortánk is tiramisu torta lesz, hogyha már.
1: Mert én emlékszem, hogy ősszel olyan finom sütőtökös valamit sütítettem. Igen, próbálunk ott, hogy ez annyira jó, amikor tényleg olyan szezonálisan, tehát karácsonykor biztos valami almás, fahéjas, narancsos.
3: Piték,
1: tehát, hogy
3: piték még, ami piték. Nagyon népszerű.
2: Igen, a piték is abszolút. Meg ezzel is próbálunk a helyi termelőkkel együtt dolgozni, amit aktuálisan van, az nálunk is mindig van a kínálatban.
3: Most a Ben Egyesületet támogatjuk, és most elkezdünk együttműködni az Összhang Egyesülettel, és akkor már így mondom is, hogy, hogy milyen új kampányt találtunk így a részvételükkel a pénzügyi támogatás mellett. Nekünk van törzsvásárlói kártyánk, ilyen pontgyűjtő kártya, ahol 9 kávé után a 10. ajándékba adjuk a vendégeinknek. Ezt nagyon egyre többen használják, ezt a pontgyűjtő kártyát, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan lehetőség, hogy fel lehet ajánlani ezt az ajándék kávét, és mivel ugye a kismamák meg a fiatal anyukák nagyon fontos célcsoportunk, tudjuk azt, hogy szülés utáni depresszió, elmagányosodás, tehát hogy ez nagyon komolyan érintheti a fiatal anyukákat, és az Összhang Egyesület ebben élen jár, hogy ezeket az anyukákat összefogja, meg felkarolja, és az ő segítségükkel mi ezt felajánljuk, mármint nem mi, hanem a vendégeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ajándékkávéjukat felajánlják, és mi az Összhang Egyesületen keresztül az ő pszichológusuk segítségével olyan anyukáknak fogjuk eljuttatni, akik, hogyha bejönnek ezzel, akkor egy ajándékkávét el tudnak nálunk fogyasztani, úgyhogy így indul majd az Összhanggal a fél éves együttműködésünk.
1: Közös munkát elképesztő, hogy alig zárult le valakivel, akkor a Ben autistákkal még éppen tart, és akkor
3: igen, velük még
1: megvan már
3: végéig.
1: Rögtön a következő projekt, ez lehet, hogy már neked fejben megvan a 2027-es is.
3: Mindig erről jön valami amúgy, mert ezért jó nálunk tényleg így a kávézóba, hogy a vendégeikkel, ha beszélgetünk, a partnerekkel, akikkel együttműködünk, most ősztől programokat szeretnénk mindenféle témában, és akkor, ahogy így beszélgetünk az emberekkel, így jönnek ezek a dolgok.
1: Gregorovics Lana és Tótné dr. Tóth Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztők Lész Beáta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirati irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Közzétették csütörtökön a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Tájékoztatta az oktatási hivatal a távirati irodát. Azt írták, augusztus 7-ig, a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök tegnap napi rendelőtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A paksi atomerőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés csütörtök ülésén napi rendelőt. Magyar Péter kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Felidézte, miközben a hőségben minden korábbinál nagyobb szükség volt villamos energiára, az ország legfontosabb erőműve éppen a rendkívüli hőség és az apadó Duna miatt veszített egyre többet a termelőképességéből. Volt egy pillanat, amikor a paksi atomerőmű a névleges 2000 megawatt helyett mindössze 230 megawattot termelt, fűzte hozzá. A kereszténydemokrata néppárt támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását. Ugyanakkor a párt országgyűlési frakcióvezetője Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza párt választási programjában nem ez szerepelt. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, amivel több százezer idős embernek jelentősen sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Rétvári Bence ezt úgy kommunikálta. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását. Az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. Ugyanakkor a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg, mutatott rá Rétvári Bence. Hozzátette, várják azt is, hogy további 2 millió nyugdíjas szintén emelést kapjon, illetve a Tisza kormány folytassa a 14. havi nyugdíj bevezetését. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a székelyföldi Tusványosra látogatunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. A beszélgetésben Táncos Barna, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátora, Románia miniszterelnök helyettese, és Pap Zsolt György országgyűlési képviselő, a Parlament Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke vettek részt. Az eszmecsere moderátora Mezei Dávid, az Európai Parlament szakértője volt. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Európa már rájött arra, hogy környezetvédelmi szempontból még 21-22-ben csörtetett a széndioxid kibocsátás csökkentése szempontjából. Phase out-ot szeretett volna már minden koppon, nem phase down-t a szénre, a kőolajra, a mindenféle a foszilisre, és abban volt biztos, hogy mindenki követni fogja. Az első jelzés még a Covid idején volt, amikor Kína és India azt mondta, hogy nem. Nem lesz phase out, csak phase down, és azt majd meglátjuk mi, hogy hogyan. Amikor visszanézett, akkor rájött 2-3 év után, hogy senki nem követi. Sem Amerika, Trump-al az élen, sem Kína, sem India, sem senki. És akkor folyamatosan menni előre ezzel az elmélettel teljesen fölösleges, vissza kell állni a racionalitás talajára, és amíg ezeket a problémákat megoldjuk, addig kell a mezőgazdaságot úgy támogatni, hogy szinten tartáshoz és jövedelem kieséshez legyen elegendő pénz, támogatás, azonban a gazdának meggyőződése mindig a legjobb támogatás a piaci ár. Az eladható termék és a jó ár a piacon. Hogyha veszélyben van az európai búza ára, akkor arra kell intézkedés. Ha veszélyben van az európai tejára, akkor arra kell intézkedés, és el kell felejteni azokat az elméleti megoldásokat, és mindenféle elven alapuló dolgokat, amelyikből még hasznot nem tud húzni egyetlen gazda se Európában.
5: Képviselő úr, Zsolt.
6: Szerintem az ökogazdálkodással kezdeném. Valóban egyetértek, nagyon szűk réteg. Néhány százaléka egyébként az előállított termékeknek, hogy sajnos, vagy hogy tudunk-e fejlődni, óriási fejlődés mutatott egyébként a hazai agrárium ökogazdálkodásba. Fogyasztói tudatosítás kell hozzá, fizetőképes kereslet kell hozzá, hogy az ökogazdálkodásban előállított terméknek versenyképes piaca legyen Magyarországon is, Európában is. Szerintem az elsődleges legfontosabb feladat a belső piacoknak a védelme. Azok a védőintézkedéseknek a meghozatala egyébként, amely Európát megvédi, és most ne csak az országunkat, hanem Európát tekintsük egyébként belső piacnak, azoktól a szabadkereskedelmi megalapodásoktól, amely hátrányos helyzetbe hozza egyenként a termelőt. Mert hogy mi is arra a piacra termelünk? Mindannyian, még ha nem is fizikálisan visszük ki oda, de onnan fogják behozni, onnan fogják beárazni. Az fogja meghatározni egyébként az itteni létünket, meg annak a termelés lehetőségét, ahova mi eladni szerettük volna. Megversenyeztetnek olyan termékkel, amit nullásan behoznak hozzánk. Az, hogy annak milyen a minősége, milyen az eredete, hogyan állították elő, mennyit utaztatták, és mégis olcsóban adják, mint ennyi nekünk az reálisan megérni, hogy az egy másik kérdés vet fel. Ebben van egy fogyasztói kérdés is. Felelős fogyasztó hogyan tud viszonyulni egyébként egy olyan alapanyaghoz, legyen ez hús vagy bármi, amelynek a előállítása során olyan anyagokat használhatnak, amit mi évek vagy évtizedek óta nem? Én azt gondolom, hogy ez ellejt a pálya abba az irányba, hogy tömegtermékben előállított olcsó termék. Egyetértek azzal, hogy a fogyasztónak joga van egyébként olcsó terméket venni. Azzal viszont nem, hogy kétes eredetű termékkel versenyzünk. Amit nem kell ellenőrizni, nekünk meg agyon kell adminisztrálni a saját termelésünket. Tehát ezek a kiegyenlítetlen feltételek. Ahhoz, hogy helyben maradjunk, egyetértek, a piaci ár. A kereslet és a piaci árnak kell meghatározni egyébként a termelést. Feldolgozó kapacitásra kell sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni. Ne bőrébe adjuk el, vákumcsomagolva, ne kamionba akarjuk rakni ömlesztve, hanem valamilyen formátumban. Előremutatóan kell egyébként a feldolgozó kapacitásunkat növelni, és ez Európára igaz. Jelentős mértékű még mindig egyébként Európában az agráriumnak a szerepe, a jelenléte, akár a GDP, a foglalkoztatása, és ne is a számokat nézzük, hanem az embert. A hagyományainkat, a kultúránkat és a megélhetés belőle. És a megélhetést úgy, hogy legyen egyébként kiszámítható, mindig elérhető élelmiszer az asztalunkon. Legyen mindig kenyér, tej, meg hús. Szerintem ez lenne az alapvető kérdése.
4: Kenyér, hogy mondtad? Kenyér, tej és hús. Kenyér, tej és hús, ez Romániában úgy hangzott 24 decemberében, hogy apran energie, víz, élelmiszer és energia, és közel államelnöki tisztséget ért. Ez az egy mondat. Ez volt a szuverenistáknak a jelmondata, és körülbelül ez volt a politikai platformjuk is, a kommunikációjuk is, és a programjuk is. Hogy legyen élelmiszer, víz és energia. És ez szinte-szinte ennek a Georgescu nevezetű úriembernek hozott egy államelnöket. És úgy jó a mondat.
6: Elég azzal kezdjük, ugye nem tévedek nagyot, ha amikor megérkezett az első csirkehús szállítmány, azt vissza kellett fordítani, mert szalmonellás volt. Tehát innen indultunk. Ennyit a minőségről. A mennyiségről. Erről is vitatkozhatnánk, hogy mennyit hoznak be, és hogyan lehet azt behozni. És, tehát az első kérdés, milyen vizsgálati szempontoknak kell megfelelni azt, amit behoznak? Ki vizsgálja meg? Hol? Rakodáskor? Ott vagy itt? Nekünk kell? Van egységes szempont egyébként, amit a hazai előállítás során be kell tartani egy állattartónak, egy növénytermesztőnek, hogy azt a silabuszt odaadtuk nekik, azoknak az országoknak? Mert azt értem egyébként, hogy a kereskedelmi megállapodásba árut viszünk, árut hozunk, letesszük, viszont olyan árut hozunk egyébként szabadkereskedelmi megállapodásba, amiből nekünk is van jócskán. És megvan ennek egy taxatív felsorolása, hogy miből mennyit lehet hozni. A húsból, gabonából, cukorból, mindenből. Ha összességében nézzük a képet az előállított mennyiséghez vagy fogyasztáshoz képest, akár mondhatnánk rá felülről nézve, hogy az elenyésző akár ilyen 5-10%, 3%, 15%-ot, amit behozunk. Viszont koncentráltan leteszi, és egy problémája van, én mindig ezt szoktam kiragadni a marhahúsnál. A marhahúsnak a legértékesebb részét hozzák be, amiből vastagon fizetnek érte, és nagyon finom steak lesz belőle. Nem a felkockázott pörköltnek valót meg a lábszárt. De mi úgy akarjuk eladni egyébként azt a jószágot feldolgozva, hogy része legyen a legértékesebb része is, farkától a bőgéséig, ugye? De ha kiveszünk belőle a legértékesebb részt, és azt mi nem fogjuk tudni piacra teríteni, akkor nem maradt egyébként csak a pörkölt alapanyagunk meg a darált húsnak való, azért meg nem fognak annyit fizetni. Önmagába elveszítjük azt a piaci rést, oda nem fogunk tudni bejutni, ahova mi azt értékesíteni akartuk, hiszen azt már behozták egy komoly tételbe. Azt ő megvette egy nagy tételbe, és az ott rendben van. És ugye azt mondják, hogy ne, már most ez a szemlélet, én örülök neki, hogy változik, és nagyon fontos, hogy ma már nem az állatokat tekintjük károsabbnak egy autópályánál például, mert ez egy nagyon fontos szemléletváltásnak kell bekövetkezni ahhoz, hogy ne az állatokat tekintjük fő bűnösnek a környezet klímaváltozásért, de ha nem tudjuk értékesíteni a termékeinket, akkor az a 2000 kilométer, ugye ott is ugyanolyan káros. Ha itt káros, akkor gondolom ott is ugyanolyan káros. Csak még rátesznek egyébként 1000-5000 kilométereket behozni. És azt mondják nekünk, hogy ez azért jó ötlet, mert hogy minden, nem tudom, 8000 kilométerről majd viszünk oda autót. És amikor mi erről vitatkoztunk, akkor én mondtam, hogy oké, de van 3000 kilométerre is tőle, ugyanannak a gyárnak, autógyára. Biztos, hogy Európából fogja vinni azt az autót, vagy egyébként, nem tudom, Mexikóból. És ez konkrétan a Volkswagen, ami a legfőbb típusait már ott gyártja. Tehát biztos, hogy innen fogja szállítani oda, vagy van hozzá közelebb? Mert hogy ide árut hoz olyan árut egyébként, amiből képességünk van. Úgyhogy és nem csak, tehát hogy egy Mercosur megállapodás, sajnos sok van mellette. Nagyon nehéz ma a boltok polcain nem marokkói étkezési paprikát levenni. ez probléma. De van kanadai és számos egyéb országgal olyan szabadkereskedelmi megállapodás, ami egyenként is nehéz helyzetet teremt, összességében pedig ellehetetleníti a piacokat.
4: Csak ismételni tudnám, amit mondtál.

0: szabad. Bármelyik piac 5%-nyi konkurenciát ki kell bírjon. Ezt tudomásul kell venni, ha máshol sokkal jobban csinálják, akkor nekünk is feladatunk fejlődni és hatékonyabbá válni. Persze, hogy a klíma, a környezet, stb. Ez nem leképezhető mindig, de azért tudomásul kell venni, hogy egy nemzetközi piacon mozgunk mi is.
1: Egészíteném ez a verseny fontosságát, hogy azért azt is meg kell nézni, kinek milyen előírásokat kell betartani. Tehát azért úgy nehéz versenyezni, hogy a mondjuk egy brazil termelőnek nem ugyanazokat a, és akkor finoman fogalmaztam, nem ugyanazokat az előírásokat kell betartania. És azért ezek az előírások, ezek költséget jelentenek. Tehát költségben azért ez komoly különbség.
0: Azt mondom, hogy ma nagyon kevés olyan ágazati termék van, amely veszélyt jelenthet, hogyha tagállami szinten az 5%-ot tudjuk ellenőrizni. Tehát akkor időben fel lehet lépni, időben lehet korlátozni. Mind a két oldalról van igazi jó kommunikáció, hogy mondjam így, tehát nem félrevezetés. Utólag kiderült, hogy a görögök nem tudták bebizonyítani, hogy a veszélyes szalmonella van benne, mert szalmonellából van tucat, és csak bizonyos szalmonella típus miatt kell elállítani a terméket, de segített az, hogy valamit csak kaptak benne.

0: Azért most a brazilokat, brazil hústa szállítmányokat le fogják állítani szeptembertől, nem a szalmonella miatt, hanem az antibiotikum használat miatt. Tehát egy mindig bonyolult kérdés, de elvileg szeptembertől most Brazíliából hústermék nem jöhet állategészségügyi aggályok miatt.
1: Az a helyzet, hogyha olyan területről hoznak be mezőgazdasági terméket, amelyet erdőirtással értek el. Nálunk erdőirtást nem lehet végrehajtani, mi erdősíteni szeretnénk, Európa a széndioxid megkötésről álmodik erdősítés által, ott pedig, hogyha vághatják, és gyakorlatilag évről évre több tízezer, több százezer hektárnyi területet tudnak ismét mezőgazdaságba bevonni, akkor az is egy előnytelen verseny Európa számára. A méreteket, nagyságrendeket összesen lehet hasonlítani. Tehát ez egy nagy kihívás. Én értem, hogy Európában a fókusz áthelyeződött, ez a másik bizonyíték annak, hogy a kapról, a közös agrárpolitikáról, vagy a közös piaci gondolkozásról helyeződik át a hangsúly egyébre, iparra, autókra, technológiára, tudásexportra, védelmi iparba, bárhoz, és a mezőgazdaság az ott marad egyre másodlagosabb, vagy harmadlagosabb állapotban egy-egy ilyen megállapodásban sajnos.
2: Ez az egy kérdés, ez majdnem kettő. Az egyik és alapvető. Tehát én olyan öreg vagyok, hogy emlékszem még a csatlakozási időszakra, akkor még voltak a zöldeknek olyan elképzelései, hogy helyi termék, tehát 50 km, 100 km távolságban megtermelt helyi termékeknek a lehetőség helyzetbe hozatala, a rövid ellátási lánc.

0: A másik pedig, hogy a területre alapú támogatásoknak az egész rendszerének a kivezetését az körülbelül 20, tehát a csatlakozásunk óta szó van. Hogy látjátok a jövőjét, hogy lesz, nem lesz, mikor lesz?
1: Én csak azt tudom mondani, hogy én nem hiszem, hogy kivezetik. A következő két ciklusban biztos nem. Tehát én nem látom azt, hogy itt ezt az agrárpiaci rendszert át lehetne úgy alakítani, hogy működne területalapú támogatás nélkül. Hogy más lesz, hogy alakul, hogy lehet, hogy a hangsúly átolódik az agrárkörnyezetgazdálkodás, már amúgy is ott van már, nagy részt ott van a hangsúly, hogy áthelyeződnek súlypontok, az lehet, de területalapú támogatás szerintem lesz. A rövid élelmezési láncnál pedig jó volna, hogyha a fogyasztók lennének azok, akik döntenek igazából, és jól döntenének. Tehát nálunk az jellemző az országban, hogy mindegy, hogy honnan van, legyen szép, csicsás és olcsó. És nincs meg az a reflex a fogyasztóban, hogy megnézze, hogy mit ír a címke a hátulján, vagy a termék hátulján, és nincs meg az a akár öntudat, lokálpatriotizmus, vagy regionális patriotizmus, vagy országos patriotizmus, hogy akkor ott meg a külföldi együtt meg azt, amit itt termeltek. Ha csicsásabb, szebb, jobb helyen van a polcon, ugye ez is egy vita folyamatosan a nagy áruházakban, hogy akkor ki hova tud porcra kerülni, és hogyha még olcsó is, akkor az rövid élelmezési lánc az hamar elfeledésbe merül sajnos. Persze nem szabad általánosítani, mert mindig megvannak a szűk nisek, a szűk szeretek, ahol jól működik, de nagy volumenben nem tudta még áttörni a gondolkodásmódot.
2: Szerintem nagyon fontos a rövid ellátási lánc, és volt is több kísérlet arra, hogy éljen ez a dolog. Csak nagyon nehéz egyébként életbe tartani. Szerintem több ízbe. Szerintem még te is írtál rá. Én is. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezt mi kipróbáltuk. A rövid ellátási lánc szerintem túlmutat önmagába az agráriumon. Tehát, hogy megtermeli, feldolgozza, hagyományok, ízek, turizmus, eladja, kötődése van. Tehát, hogy nagyon sok mindent rá lehet mondani, de valahogy nem akar menni. Valahogy nem akarnak egyébként az emberek. Kezd egyébként reneszánszát élni a piacok, és ott vásárolni, és egy helyen, kézzelfogható, 50 kilométeren, helyben termelt ízek családokhoz kerüljenek. Nagyon nehezen akar ez egyébként ezt szányra kapni. Nagyon nehezen tudnak ezek a kis kézműves termékek, vagy családi gazdaságból, vagy feldolgozó iparból bekerülő termékek multik polcaira kerülni. Igazad van, színesebb, szagosabb, hamarabb leveszik, és szem előtt van. Az egy nagy kihívás, hogy mondjuk be tud-e kerülni egyébként egy multinak a polcára, egy a térségre, tájra jellemző bármi. Egy kézműves sajt. Nagyon nehezen. És árérzékenyek a vevők. Kis tételben előadott termék általában drágább, bár más a minősége. Nem lehet összehasonlítani, úgyhogy ez a nehézsége egyébként ennek a kérdésnek. Egyetértek, mind a kettővel egyébként a fogyasztó tudatosítása és a közétkeztetésnek is én komoly jelentőséget tulajdonítanék a kilométer távolságban és a megtermelt javakban. Tehát, hogy a helyben megtermelt alapanyagok, a feldolgozott termékek, a pék, a tej, bármi, az elsődleges piacának a mégis a közétkeztetésbe kellene a gyermekeink asztalára tenni először, jó minőségű, elérhető, helyben feldolgozott alapanyagokat, vagy készárut, vagy félkész terméket.
3: Második kérdés, ugye volt területalapú támogatásokkal kapcsolatban, hogy arra még tudnál reagálni?
2: Nincs az a lehetőség ma, amikor a területalapú támogatást ki lehet vezetni. Erre jött létre a kap. Egyébként én mindig azt szoktam mondani, hogy ez nem egy talált összeg. Ezért komoly vállalások vannak. Én azt el tudom mondani, hogy az otthoni vállalásokat mit kell teljesíteni Magyarországon azért, hogy három növényt kell vetni, hogyan kell betartani, mikor fogunk kaszálni, mit fogunk vetni, milyen adminisztrációs teher tartozik mellé. Tehát ez nem feltétlenül egy olyan normatív támogatás, amely azért jár, mert nem csinálok semmit, hanem ez azért jár, mert valamit vállaltam, több mindent vállaltam és tűpontosan betartom. Annak a kivezethetősége, hogy a területalapú támogatás megszűnjön, azért ez mégis egy komoly kompenzációt jelent egyébként az alacsonyabb élelmiszeráraknak a megtartása miatt. Tehát, hogy volt, létezett egyébként mezőgazdaság területalapú támogatás nélkül, én emlékszek rá. Működött egyébként a hazai agrárium is, amikor nem volt területalapú vagy egyéb támogatás, és lehetett termelni, fejlődni, meg gépeket cserélni, meg építeni hozzá. Viszont egészen más piaci körülmények és viszonyok tartoztak hozzá.
3: Azt én is még hozzátennék, igen, hogy csak gyorsan, hogy valóban senki nem beszél a területalapú támogatásoknak a kivezetéséről. Arról viszont egyre több szó esik, hogy a tagállamok, ugye ez eddig egy Európai Unió által finanszírozott eszköz volt, hogy esetleg a tagállamoknak egyre több szerepe, egyre nagyobb szerepe lesz, tehát itt a tagállami költségvetésnek kell hozzátenni egyre többet. Ez látszik. De ez nem jelenti azt, hogy megszűnik, csak azt, hogy ahogy Barna is mondta, hogy hangsúlyeltolódásokat látunk.
4: Jó napot kívánok, Marti Zsuzsa. Háziasszonyként én úgy látom, aki szeretne ilyen helyben készült termékeket vagy családi gazdaságoktól vásárolni, hogy nem csak az a probléma, hogy az olcsóbbat és a csicsásat vesszük le a polcról, hanem egyszerűen olyan az életformánk, hogyha helyettesíteni kéne azt a logisztikát, amit a nagy bevásárló központok megoldanak, hogy oda visznek, én lemegyek, 5 perc alatt beszerzem. Tehát, hogy olyan plusz energia és időigény eltalálni egy helyi gazdához, vagy például van egy olyan hentes, vagy mészáros, aki, vagy állattenyésztő, aki jól tartja az állatait, és szívesen megvenném, akkor kell venni egy új hűtőládát, mert csak egy fél disznót tudok megvenni. Tehát, hogy egy picit ebbe a részébe is gondoljanak bele, hogy hogyan jut el az az áru a vevőhöz, mert ha az irreálisan magas energiát igényel, akkor nagyon nehéz megszervezni minden jó indulat mellett, még ha az ember akar többet is vele foglalkozni, meg szívesen fizetne. Érte? Ennyi.
1: Jogos, a fogyasztói szokások változása hozza sokszor a gazdát olyan helyzetbe, hogy nehezen tud kilábalni egy-egy, vagy nehezen kap megoldást egy-egy ilyen kihívásra. Beáll a piac arra, hogy nagy volumenben termelnek, nagy volumenben vágnak, nagy volumenben tesznek piacra, és ezzel befolyásolják nem csak az elérhető termék listát, hanem a fogyasztói szokásokat is. Tehát megszokjuk azokat az ízeket, azt hisszük, hogy a csirke mell az olyan kell legyen. Vagy azt hisszük, hogy a sertéshús csak úgy jó, ahogy a polcról, azzal az ízfokozóval, abban a feldolgozásban levesszük. És hogyha a gyerek ezt szokja meg, akkor már nem kell neki a tanyasi, nem kell neki a házi, nem kell neki a másik. Tehát ez egy óriási veszély, ez nyilvánvaló. És épp ezért valószínű nagyon szűk azoknak a nagyon szűk az a szelet a pizzából, a teljes fogyasztásból, aki veszi a fáradtságot, időt szán rá, megszokja a más ízeket, megszokja a más elkészítési módokat, nem félkész terméket vesz le a polcról, hanem nyersanyagot, olyan sajtot, olyan más kiszerelésben, ugye. Tehát ez a szalámit is 100 g-osan 10 dekában szeletelve több műanyaggal hozzuk haza, mint amennyi szalámi van benne. Ez is egy rettenetes nagy probléma, de hát annyira hozzaszokik a fogyasztó, hogy lassan nem lehet a gyereknek, most már az enyémek megnőttek, de lassan nem lehet a gyereknek egyebet venni, csak olyant, mert az jól néz ki, úgy van csomagolva, csak abból szeretne enni. És a másik dolog, ami nálunk jellemző, hogy nem mindig alakul ki az a bizalom a piacon, a helyi piacon, vagy a kisebb kiszerelésben helyi terméket gyártók fele, ami egy személyes kapcsolathoz valamikor a mészárossal, vagy a pékkel, vagy a, nem tudom, a tejtermelővel. Tehát ha nincs biztonságban a fogyasztó, és nem biztos abban, hogy házi nevelésű sertésből készült a termék, akkor kétszer-háromszor megnézd egy hírt, hogy elkaptak egy teljes hálózatot mondjuk Romániában most nemrég, akik leszették a Lidl-ből a termékeket, címkét cseréltek, és kivitték a helyi piacokra, eladták helyi gyártmányú kolbászként. Egy egész hálózat bukott le, tehát két ilyen hír, és attól a pillanattól az ember azt mondja, hogy akkor már megveszem inkább a Lidl-be, miért vásároljam én feláron a, nem tudom, népviseletbe öltözött helyi piacon áruló termelőtől, amikor kiderül, hogy nem is olyan biztos, hogy úgy van. És ha nincs meg ez a személyes kapcsolat, akkor inkább elmegy, inkább bízik a Lidl-ben, ott megvan egy élelmiszerbiztonsági rendszer, ott megvan egy protokollum, ott megvan egy szavatossági biztonság, sokkal magasabb, mint máshol. És nehéz így fogyasztót nyerni, nem lehetetlen, de látszik, itt legalábbis Romániában mindent kihasználnak egyesek, és megpróbálják átverni a egyesek a fogyasztókat, és ennek gyümölcs, zöldség. Behozták a töröket, átcímkézték, bevitték a nem tudom melyik szövetkezettől, bevitték a nagy értékesítési hálózatba, hogy hazai termesztésű paradicsom, hazai termesztésű paprika. És ha visszamentek a szálon, akkor rájöttek, hogy az a szövetkezet tizedét termelt annak, amit eladott, és hogy a második, harmadik beszállítótól Törökországba származott a termék. Tehát ezeket ki kell szűrni, muszáj róla beszélni, mert nem beszélünk róla, akkor nem létezik a probléma. Innen ismét vissza kell a bizalmat építeni. Tehát ilyen kihívással mindig szembe fogunk nézni, de szerintem ezt nem szabad feladni. A legbiztosabb az, hogyha a hazai termelő, a hazai piacon, a hazai fogyasztónak el tudja megfelelő körülmények között juttatni a terméket, és kialakul a bizalom a hazai brendek, hazai márkák, hazai termékek fele.
2: Mindenben csatlakozom hozzád, és valóban így van. Én egy hazai lenyomatát tudom mondani, egy Magyarországon nagyságrendileg most olyan 20 000 kézműves, kiskézműves családi gazdálkodó van, aki sajt, kolbász, kézműves terméket állít elő. És én hiszek abban, hogy eljutottunk oda, hogy tudunk árualapot képezni. Eljutottunk oda, hogy tudunk egységesíteni. Eljutottunk oda, hogy sok-sok támogatás pályázat révén van lehetőség modernizálni, feldolgozni. Egy nagyon nagy hiátus, és most visszakapcsolhatunk az előző kérdésre is, az értékesítés, meg a vevői kapcsolattartás, a kommunikáció. Egy piac egy remek lehetőség, amikor tud beszélni az előállító és a vásárló, vagy a fogyasztó és a feldolgozó, ahol van visszacsatolás. Az egy remek lehetőség, de nem jár mindenki piacra. Nincs mindenhol olyan piac, nem jár mindenki a termékeivel piacra. Itt van a legnagyobb hiátus még ezeknek a termékeknek. Tehát, hogyha már van alapanyagunk és fel tudjuk dolgozni, összekötni a találkozási pontot, a vevőt és az eladót, mert hogy az áru jó, az árunak van gazdája, a minősége kiváló. Most már csak azt kellene megtanítani, hogy hogyan lehet ezt eljutatni a fogyasztóhoz. Sok-sok kezdeményezés van, akár online, akár helyi boltokban, de ez még kevés. Én azt gondolom, hogy ez a részét kell erősíteni, mert ez egy recipőbe jár.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a székelyföldi Tusványossal látogattunk, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak. A mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Adásunkban ezen pódiumbeszélgetést sugároztuk. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásom. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A múlt alkalommal sorozatot indítottunk az EGRI 212-es számú Bordamissza Gergely Cserkés csapat nyári táboráról. Ezt folytatjuk a mai és a következő alkalommal is. A riporter Farkas Erzsébet.
2: Tikovics Fülöp Bertalan operatív vezetővel beszélgetek, a cserkész táborban idén is találkoztunk veled, Berci, mert hogy visszatérő résztvevő vagy te már a cserkész táborokban. Gondolom most sem volt kérdés, hogy szívesen jöttél ide Eger mellé. Hol is vagyunk jelenleg?
3: Jelenleg Egerbaktán vagyunk, a Rábcavölgyi Erdészháznál lévő erdőben. Itt táborozunk. Én idén már másodjára vagyok itt táborba, de magával a csapattal ez az első táborunk itt.
2: Őrsvezető is vagy jelenleg?
3: Én már nagyjából letudtam az őrsvezetői funkcióimat, és most már inkább a csapat operatív vezetésében segítkezek. Nekem is itt van a régi őrsöm, akiket most már mások visznek, de már ők is abban a korosztályban vannak, hogy már nekik is vannak őrseik, tehát így egy nagypapa szerepet vállalok már be itt a cserkészetbe. Igen, és most meg már inkább a vezetésnek segítek, a programok lezavarásában, az ételkiosztásban, ilyesmikben.
2: Mert hogy az operatív vezető, az ezt jelenti, hogy minden körülményt megteremtetek, tehát a ti vezetőségetek alatt valósulnak meg a tábor mindennapjai?
3: Nagyjából igen, ami nem közvetlen gyerekekkel való munkát, hanem inkább a szervezés részét teszi ki. Ez a szervezés is rendetően szétágazó, akár az étel, a programok, a víz kihordása, a portyatervezés, a túratervezés, építmények felállítása, ilyesmik.
2: Olyan sokszor beszélgettem már veled a Szent István Rádió hullámhosszain a cserkészetről és különböző cserkész programokról. Szinte minden alkalommal megkérdeztem tőled, de most sem tudom megállni, hiszen már több éve cserkész, lelkes cserkész vagy. Miért is tudnád ajánlani a cserkészetet a minket hallgató fiataloknak? Miért jó cserkésznek lenni? Téged mi az, ami mind a mai napig lázban tart a cserkészet iránt és a cserkészettel kapcsolatban?
3: Igen, ez az ős kérdés, amire senki nem tud jó választ adni, mivel ez tényleg egy olyan dolog, amit át kell élni. De főleg a mai fiataloknak nagyon tudom ajánlani azt, hogy az eléggé ki van veszve a mai generációkból, hogy a természettel közösen megpróbálunk egy kicsit élni, és a természetben megpróbálunk visszatérni kicsit ezekhez a gyökereinkhez, mert nagyon fontos szerintem, és annyira jól látni ezeket a fiatal lelkes gyerekeket, akik 6 éves koruktól már itt vannak az erdőbe, és így tudják lekötni magukat, teljesen ilyen csúnya szóval, primitív módon, de mégis ez a gyermeki öröm itt jön ki a legjobban a gyerekekből, és ezt látni, ez engem is motivációval tölt el, mint vezetőt, és látom ezt, hogy ezért érdemes dolgozni, hogy a gyerekeknek adjunk valami maradandó élményeket, amit máshol nem kaphatnak meg.
2: Mert hogy úgy kell elképzelnünk, hogy itt tényleg az erdei körülmények között nincs sem telefon, nincs mobiltelefon, nincs internet, nincs tablet, szóval itt csak, idézőjelben a csak, a tábor keret meséje van és a feladatok?
3: Nagyjából, illetve mindenki azt csinál ebből, amit csak szeretne. Tehát vannak eszközeink, bármit a gyerekek építkezhetnek, játszanak, eljátszanak színdarabokat a tábortűznél, amik általában rettentő viccesek, mindenki jól érzi magát, énekelünk, közösen élményeket szerzünk, túrázunk. Ezek sokkal mélyebb élményeket adnak, mint mondjuk nagyjából azok a dolgok, amiket a gyerekek, akik nem cserkészek, átélnek.
2: És ami a legfontosabb, beszélgettek, van kommunikáció egymás között. Sokat beszélgettek ebben a táborban egymással.
3: Hát igen, azért arra van idő beszélgetni, meg nagyon sok beszélgetős programot is alkalmazunk, akár mélyebb lelki beszélgetések, ez inkább a 14 pluszos korosztály, a cserkész korosztály, illetve kószáknál. A gyerekeknél meg inkább ez a játékos van még, játékok alapján próbáljuk őket megfogni, és úgy eleinte megtörni a jeget, aztán amikor már feloldottak, akkor igazából őnekik már be se áll a szájuk.
2: Ha jók az értesüléseim, akkor idézőjelben nem csak ebben a táborban veszel részt, hanem részt vettél egy bizonyos nyuszi táborban is. Mit lehet erről a táborról tudnunk? Az elnevezése nagyon aranyos.
3: Hát igen, ez az elnevezés is már egy kicsit ódivatú, de mindenki így hivatkozik rá, de amúgy az idei évtől ez a második kerületnek a kiscserkész tanyázását jelenti a nyuszi tábor. Régen volt ez nyuszi tábor néven futó dolog, amikor is ezek a gyerekek, akik jönnek a nyuszi táborba, a kiscserkész tanyázásra, ők abban segítkeznek, hogy a frissen őrsvezető képzőben tanuló vezető tanoncoknak legyen kivel gyakorolni a valódi őrsvezetést. Tehát ezeknek a gyerekeknek itt nyáron a táborba a őrsvezető tanoncok tartanak előadásokat, programokat tartanak, őrsi gyűléseket mintáznak, játszanak velük, imádkoznak velük, énekelnek velük, és így megtanulják az őrsvezető tanoncok is, hogy milyen valódi gyerekekkel lemintázni azt, amikor már nekik is lesz egy őrsük, és ez egy nagyon jó pedagógiai feladat, mert egyből ugyanazt látják, ami majd szeptembertől a cserkész évben meg fog velük is történni.
2: Tehát tulajdonképpen őrsvezetőket képeznek.
3: Így van, és ugye a gyerekek, ők is általában cserkészek, csak fiatalabbak, itt egy kis cserkész korosztályt kell elképzelni, 7-től nagyjából 12-13 éves korig jöhetnek, Egerből, Miskolcról, régebben jöttek Tiszakesziről is, de igazából bárkinek várjuk most már. Idén nem csak cserkészeknek volt kinyitva ez a lehetőség, hanem jöttek szomszédok, jöttek osztálytársak, akiket érdekelt ez a dolog, és hát igen, mindenki teljesen jól érezte magát.
2: Augusztus közepén beszélgetünk, még jövő héten ugye itt van előttünk a hosszú hétvége, de aztán utána elindul és beindul a nagybetűs élet. Visszatérnek sokan a gyerekek közül is az iskolába, az iskolapadba visszaülnek. A cserkészet életében, vagy a cserkészek életében mi a következő állomás, mondjuk a te személyes életedben, hogyan és milyen feladatokban veszel még majd részt cserkészként? Vannak-e már jövőbeli terveid, feladataid?
3: Tervek vannak, van most kilátásban egy elég nagy terv, amin gondolkozunk, ez konkrétan egy tábor lenne, ami itt a kerületben valósulna meg több csapattal, tehát nem úgy, mint most csak a 212-esek táboroznak együtt, hanem több csapat egymással, akár 3-4 csapat is. Ezen próbálunk még tervezgetni, nagyon nehéz, de apránként haladunk ezzel. Alapból a csapatban meg szeptemberben újra kezdődik a cserkész év, folynak majd az őrsi gyűlések a szokásos tempóban. Igazából ez egy ciklikus dolog, tehát nem sok minden változik, és szeptembertől pedig már a friss, új cserkészekkel, akik szeretnének jelentkezni, mivel szívesen várjuk a jelentkezéseket, velük kezdjük el majd a következő cserkész év munkálatait.
2: És végül riportunk végén azért még egyszer megkérdezem, mert jó a te szádból hallani, a te általad megélt élmények alapján miért jó cserkésznek lenni, miért tudnád ajánlani a kedves hallgatóknak és a fiataloknak ezt a kikapcsolódási formát, ezt az életvitelt, életstílust, nem tudom mi erre a megfelelő fogalom, szóval miért jó cserkésznek lenni?
3: Nehéz a kérdés, de a mai gyerekeknek szerintem a cserkészet az egy lehetőség. Ez egy lehetőséget nyújt, hogy viszonylag normálisabb környezetbe tudjanak felnövekedni és szocializálódni. Mert nálunk is itt a cserkészetben azt látjuk, hogy egyre több az olyan gyerek, akikvel kicsit többet kell foglalkozni, akiknek mondjuk több a problémájuk. Nyilván ez sok mindenből jöhet, de vannak rá eszközeink, hogy tudunk adni nekik egy közösséget, egy befogadó közösséget, ahol korabeli gyerekekkel tudnak játszani, beszélgetni, élményeket szerezni, és ez nagyon fontos a mai gyerekeknél, és az iskola rendszerrel, hogy bullyingolják a másikat, bántják a másikat. Ez a cserkészet akár egy menekülés is lehet, ahol mindig meg tudsz nyílni, és itt nagyon figyelünk erre, hogy semmilyen bántalmazás nincsen, de igazából aki ide jár cserkészkedni, annak a fejében meg se fordul ez. És igen, én nagyon ösztönzöm minden szülőt, akinek van cserkész korabeli gyereke, akár 6-tól egészen 15 éves koráig, jöjjenek el, nézzék meg, valószínűleg nem fogják megbánni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést Tikovics Fülöp Bertalannak, aki az idei éves cserkésztábor operatív vezetője. Örülök, hogy ismételten találkoztunk, kedves Berci. És akkor a további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elhangzott beszélgetésben az EGRI 212-es számú Bornemissza Gergely cserkész csapat nyári táborában jártunk. A riporter Farkas Erzsébet volt.

0: Most irodalmi sorozatunk 8. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. Nem tudom mások, hogy vannak vele, de az én életemben mindig akadnak megoldhatatlannak tűnő problémák, nehézségek, amikor minden összedőlni látszik, és legszívesebben csak üvöltenék. Na, ebből elég volt. Nem csinálom tovább. Az öreg mindig rosszallóan csóválta a fejét, ha ilyeneket hallott, de sajnos tényleg így éreztem magam. Akkor épp a matek tanárnőm keserített. Ő volt soron, akit nem tudtam megoldani. Csak tanultam reggeltől estig, az a némber meg ki nem állhatott. Ez kölcsönös volt egyébként, és még arról is voltak sejtéseim, hogy minek köszönhettem ezt a fene nagy rossz indulatot. De hát ő kezdte a háborút. Én csak kint felejtettem a lábam, amikor a padok között sétált a tűsarkúban, és onnantól kezdve egyesnél jobb jegyet valahogy sosem bírtam szerezni. Akkorát tanyázott szegény, hogy lerepült az egyik cipője. Nagyon csúnya látvány volt, nekem elhiheted. Azonnal meg is sajnáltam a macát, de ilyenkor ez már csak veszett fejszenyele. Persze mindenki röhögött, ahogy illik. Előzékenyen visszaadtam a cipőjét, de rögtön láttam, hogy itt jó darabig nem lesz haver felvétel. Hát így legyen az ember előzékeny, kulturált, jól nevelt, meg minden. Azonnal rohant velem az igazgatóhoz, intő, ordítozás, édes fiam, ezt meg hogy képzeled, s a többi. Mikor végeztünk, visszamentünk az osztályterembe, és több ismeretlenes egyenlettel kezdtük a táblánál. Tele gyökökkel, meg törtekkel, még nem is vettük, szóval beletört a bicskám rendesen. A feleltetések később is folytatódtak, véget nem érően, rutinszerűen, és mindegyiknek ugyanaz volt a vége. Egyes, menj a helyedre! Néhány napig még abban reménykedtem, hogy csak hirtelen felindulásból tette. Többször is bocsánatot kértem tőle, őszintén, de aztán rá kellett jönnöm, hogy amit csinál, az előre kitervelt, aljas indokból való elkövetés. Nem volt esélyem. Nem túl lélekemelő egy ilyen teherrel suliba járni, ráadásul a lökött Gyula is megneszelt valamit, mert ha összefutattunk az öregnél, folyton érdeklődött, hogy mostanában hogy megy nekem a matek? Na mindegy, majd kitalálok valamit. A neon halak egyébként azóta is nagyszerűen érezték magukat. Mondhatnám úgy is, hogy éltek, mint hal a vízben, de ezzel nem fejezném ki tökéletesen a lényeget. Azok a halak olyan dagadtak lettek, mint egy disznó. Gyula szerint az anyjuk hasában sem volt ilyen jó dolguk, és ha tehetné, mondta, ő legszívesebben kopoltyúkat növesztene, és befeküdne melléjük az akváriumba. Ezzel a költői képpel szerintem azt szerette volna érzékeltetni, hogy milyen jó is az, amikor valakit naponta többször is megetetnek. Gyula persze már megint az én helyemen ült az asztalnál, és lapos pillantásokat vetett a konyha felé, ahonnan ez idő tájt Margitka néninek kellett feltűnnie. Ami Gyulánk nem kicsit volt pofátlan, de nem tehettem ellene semmit, mert ő is vendég volt, mint én. És őt is ugyanolyan szívesen látták a háziak, mint engem. Aztán, hogy is volt a múltkor, mikor felrúgtad a matek tanárt? Kérdezte megint vigyorogva, és lepőt cintett egy nagy adag hamut a cigarettájáról a hófehér abroszra. Mondtam már, hogy ne dohányozz itt, hülye! Próbáltam más mederbe terelni a beszélgetést, és a lepergett hamut gondosan az ölébe fújtam. Ha meg dohányozni akarsz, húzzál ki innen. De Gyula nem hagyta magát. Azt mondják, berágtál rá valamiért, és matek óra közben felrúgtad, mint egy bolond gombát. Így volt? Észrevettem, hogy Gyula hintázik a széken. egyre lezserebbül, egyre hátrébb dőlve, úgyhogy elérkezettnek láttam az időt, hogy lezárjam a beszélgetést. Egy kecses mozdulattal beborítottam őt székestől a planktonos vödrök közé. Azt inkább nem írom le, hogy miket mondott, de káromkodás közben, amíg kiválogatta magát a vödrök közül, olyan önfeledten és jókedvűen nevetett, hogy kicsordultak a könnyei. Na, mondom, ez kell ennek, hogy érezze, hogy törődnek vele. Ezt az öreg szokta mondani Gyulával kapcsolatban a háta mögött, csak ő egészen más aspektusból. Hát te egy idióta vagy, lihegte Gyulós nevetéssel küszködve, és a könnyeit törölgette. Már vagy 10 éve nem röhögtem ilyen jót. Gyorsan kilátásba helyeztem, hogy fog ő még sírni is, ha nem száll le rólam, aztán lepacsisztunk. Mindkét részről el lett felejtve a dolog. Később megjött Laci bá, és sürgősen rendet kellett tennünk a planktonos vödrök között. Aztán kocsiba vágtuk magunkat, és bejártuk a félvárost tőzegért. Az öregnek olyan különleges igényei voltak, hogy tátott szájjal hallgatták a gazdaboltosok, a virágboltosok, és mindenféle áru beszerzők és a díszállatkereskedők. Amikor pedig a hidrogénion koncentráció negatív logaritmusáról kezdett nekik előadást tartani, szintén a tőzeggel kapcsolatban, furcsa fények gyulladtak az addig csak kíváncsi szemekben. Most akkor tőzekkel vagy valami antianyag? Jegyezte meg szemérmes vigyorral egy Gyuri nevű eladó a kertész áruházban. Majd a nyomaték kedvéért még hozzátette. Ez itt nem az űrkutatási központ. Kapa van, meg gerebje. Az öreg vette a lapot, és azonnal rátromfolt a sziporkázó poénra. Hát, Gyurikám, azért az se a véletlen műve, hogy te kapákat árulsz, nem pedig űrhajót. Gyuri egy kicsit elvörösödött, és diszkréten körülnézett, hogy hallotta-e valaki. Amúgy rendes tag volt ez a György. Találkoztam már vele az öregnél is, díszhalakat vásárolt tőle hébe-hóba, neki is volt akváriuma. Megígérte, hogy tőzeg ügyben majd megpróbál intézni valamit. Pár nap múlva telefonált, hogy izzíthatjuk a rakétákat. Megérkezett a csodacucc. Egyébként jellemző volt az öregre, hogy miután kijöttünk a kertész áruházból, azonnal elgaloppozott a büfébe, vett egy jéghideg üdítőt, és beadta a Gyurinak. Azt mondta, hogy nem volt jó a poén. Biztosan megbántotta azt a szegény gyereket. Jánoskám, hogy lehetek én ilyen? Kérdezte a fejét csóválva. Erre nem tudtam a választ. Mikor velem viccelődött, az nem zavarta.

Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 8. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak Farkas Erzsébet riporter, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Berecz Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Közzétették csütörtökön a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon. Tájékoztatta az oktatási hivatal a távirati irodát. Azt írták, augusztus 7-ig, a határidő lejártáig 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamely szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásának új korszakáról beszélt a miniszterelnök tegnap napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, ősszel az országgyűlés elé terjesztik az új klímatörvényt, a vízgazdálkodás új szabályait, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket, és ha kell, bővítik azokat. Hozzátette, azokat a beruházásokat is felülvizsgálják, amelyeket évekkel ezelőtt el kellett volna indítani, kivizsgálják azt is, miért nem indultak el. A paksi atomerőmű működtetése érdekében a Duna vízszintjének emeléséért végzett munka 2026 nyarán több évtizede először gyorsabban haladt és olcsóbb lesz, mint tervezték. Jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés csütörtök ülésén napirend előtt. Magyar Péter kifejtette, volt néhány nap ezen a nyáron, amikor Magyarország egyszerre nézett szembe több olyan válsággal és nehézséggel, amelyre egy államnak évtizedeken keresztül kellett volna készülnie. Soha nem látott aszállyal, hőkupolával, rekordhőséggel, súlyos vízhiánnyal, rekordalacsony dunai vízállással és egy történelmi léptékű energiaválsággal kellett szembenézni, sorolta. Felidézte, miközben a hőségben minden korábbinál nagyobb szükség volt villamos energiára, az ország legfontosabb erőműve éppen a rendkívüli hőség és az apadó Duna miatt veszített egyre többet a termelőképességéből. Volt egy pillanat, amikor a paksi atomerőmű a névleges 2000 megawatt helyett mindössze 230 megawattot termelt, fűzte hozzá. A kereszténydemokrata néppárt támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását. Ugyanakkor a párt országgyűlési frakcióvezetője Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza párt választási programjában nem ez szerepelt. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, amivel több százezer idős embernek jelentősen sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Rétvári Bence ezt úgy kommunikálta. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását. Az idősek tiszteletet és megbecsülést érdemelnek. Ugyanakkor a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy 160 ezer forintra emeli a legkisebb nyugdíj értékét, ami így nem valósul meg, mutatott rá Rétvári Bence. Hozzátette. Várják azt is, hogy további 2 millió nyugdíjas szintén emelést kapjon, illetve a Tisza kormány folytassa a 14. havi nyugdíj bevezetését. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Könyvtári barangolás.
2: Kedves hallgatóink, a mai napon ünnepeljük államalapító Szent István királyunkat. A most következő vers összeállításban ráemlékezünk. Babits Mihály, Hegedűs Géza, Ratkó József és Sík Sándor szövegeit Helyei László, Győrvári János és Réti Árpád előadásában hallják. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna.
3: Szent király városa. Esztergom, Előhegy. Az első szent király itt született, s azóta szent város ez, szent és gyámoltalan. Pap hercegek, néha paraszti, néha királyi vér akkomodálta vén csúzos lába alá faragott tarkazsámoly. És némelyik oly dicső zsámolyról álmodott, mint a pápának Róma, és aktanárok eszét s rossz talján piktorok kezét bérelte. Jó öreg papok játéka volt ez, tán olykor balkezes, de hagyján, mert az Isten szolgálták ők is, és az életet. Nekik köszönde látványt, balról a kerek templommal, melyet mondják a ma nagy dóm, legelső álmodója épített, kicsiny próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás álmát, a fő magyar templomot. Én is nekik köszönhetem ma ezt az órát. Templomot látok én is, és talán elmondom most, vén álmok s játékok között, ami oly rég ül nyelvemen. Sötét kor ez, barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk, és átallunk szabadságért küzdeni. Templomokat romboltunk, és rá nem érünk építeni. Jó, ha még saját ledölt falunkat fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel. Küzdeni. Máskorok küzdtek könyvért, keresztért, ostyáért és zászlóért. Ez nekünk már mind semmi volt, mi már a semmiért harcoltunk, mint üres gép barbár századok harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az ágyuk elé. Ó, Szent István király, a te csatáid jobbak voltak, karddal kard ellen, hogy a magyar öv galamként üljön a szentek vállán, és hordja tőlük az Isten póstáját. Hol az Isten? S hol a harc, mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek, sárkány gyanánt kölykezne. Hol a pápa koronát adni? templom kellene, magasság, mint Eddóm, mélyen a közös égbe emelni vakfejét a bolond vert magyarnak. Hol vagy, István király? Bölcs vesszőt kellene. Balgán mentünk el, és Csonkán jövünk meg, gyászmagyarok. Mit álmodostok a botont bárgyáról? Nincs időm a falakat rakni, sen nézni. Akpapok játéka, jobb játék volt az, nem ártott senkinek. S talán nem árt e vers sem. Bárcsak játszhatnánk örökké, mint egy gyermekek, kik ostort kötöznek odalent magukból, kéz a kézbe fogózva, és egymást lendítve diadal.

hajnal első fényeire már nyeregben ült, és vissza se nézve indult vágtatva Esztergom felé. A ló alig bírta a száguldást, de nem adott neki pihenőt. Kora délelőtt már felfelé léptetett az esztergomi dombon a vár felé. Ott leugrott, a kantárt odadobta az elősiető lovásznak. Egyenest Asztrik szobájába tartott. Fejére meszelt szobában lakott az apát. Nem volt ott egyéb, mint a fekhely, a feszület a térdeplővel, egy láda a fal mellett és egy író-olvasó asztal a keskeny ablak előtt. Asztrik olvasott. Ha egyedül volt és nem ájtatoskodott, mindig könyv előtt ült. Legszívesebben Szent Ágoston művét, az Isten államát böngészte. Most is az feküdt kinyitva előtte. István jöttére Asztrik úgy állt fel, mint aki éppen várta. Tudta, hogy jönnie kell. István azok után, hogy a kelenföldi böszörmény házában beszélgetett vele, nem is tehetett mást, mint hogy elrohanjon anyjához. Attól kezdve zavart lélekkel kellett várnia, hogy mit fog hallani atyától. Asztrik körülbelül sejthette, hogy Géza úr mit rendelkezett, milyen hagyatékot adott fiának. Mi más tehet ezek után, István? Ide kell jönnie. Lám, itt is van. Megáll előtte. Nem is csodálkozott, hogy köszönés nélkül ezt kérdezi. Ugye te is tudod, hogy atyám ellen mennyi vér kiállt? Az apát igent intett, és így válaszolt. A jövő útja jajokkal van kirakva. Aki eljövendő áldásért csatázik, annak viselnie kell a mai átkokat. Nem is kérdezte, hanem mondotta István. Átkozni fognak engem is. Igen, bólintott Asztrik. Hangos szavakkal sír az elbukó múlt. De hogyha félsz a könyvektől és a jajtól, akkor a halál csendje vár rád. István lehajtotta a fejét. Sejtem már. És azt is, hogy nem elég a kardomat kihúzni. Tudom, hogy tanulni kell a teendőt, meg kell tanulnom, hogyan csinálták mások én előttem. Oda nézett az asztalra. Ismerte azt a könyvet, már sokat olvastak együtt belőle. De az sem elegendő, amit a szent doktor tanított, ismerni kell a volt királyok cselekedeteit és rendelkezéseit. Így folytatta. Tanítsd hát, mit írt Isten államáról Szent Augustinus, és milyen törvényeket hozott a Frank Nagy Károly, meg a Longobárd Rotári, meg a többiek. Asztrik sima arcára ki akart ülni a győzelem mosolya, de fegyelmezte magát. Ne őt érezze István győztesnek, hanem maga magát, hiszen önmaga ellen aratott diadalt. Megfogta tanítványa kezét, és szelíd hangon mondotta. Gyere hát, István! A könyvek között türelmesen vár mindenre a válasz.

az érzéketlen kő is megragyog. Édességét, jó ízeit a létnek hatalmas karral terjesztett közöttünk. Dicséret érte. Emberről nyugodt vagy? Törődsz velünk? Három halál ma is, s vaj szerte mennyi? Számon tartod-e? Be sok halált ítéltem a nevedben, be sok halállal intettél pedig. A hit vezérelt nem te, már tudom, s az én bűnöm, hogy nem értettelek. Zúgó zápornak te, ki utat osztasz, hogy gyenge fűnek jövését kihozza, engem ekképpen miért nem segítesz? Vagy bűneimmel kötöztél magadhoz? Rám nehezettél, utaim elálltad, jóságomat is megtorlod, uram? Te, aki látást követelsz a vaktól, s a lába vesztett embertől, hogy járjon, s imára fogja kezét a kezetlen, uram, ne kérd azt, ami lehetetlen. Aki most tanul, tanúnak ne hívd. A hit, ha vak, akkor csak bajt okoz. Rosszul mérted fel, uram, az én erőmet. Málhádat tovább nem tudom cipelni. Nincsenek immár, csak halottaim. Lenni nem kezdett, s véghetetlen úr, ki markoddal megmérsz minden vizeket, s araszoddal az egeket beéred, ki haragodnak egy leheletével világot fújsz el, csillagot kioltasz, s föld megindul, hegyek hanyatlanak egy intésedre, uram. Égig érő, s hatalmaskodó népeket elejtesz, míg virágoznak választottaid. Vigyázz reánk, hogy álljunk meg a hitben. Segíteni ne vesztegelj nekünk, s hogy el ne esnénk, óvjad lábainkat. Tanítsd meg, akik ellenünk uszulnak, és földeinket elcsipegetik, és sóvárognak falvaink iránt, és kiirtanák szülötte szavunkat, ahogy dicsérni tégedet ne tudjunk, és minden módon ártani akarnak. Tanítsd meg őket, uram, haragodra. S insd meg, akik a szent munkát segélik, s hitrehajtott népedet pásztorolják, örök hálát, hogy tőled várjanak, mert igen gőgösek immár, mintha ők adták volna e földet is alánk. Juttasd eszükbe, ki vagy te, uram, s kicsodák ők. És tedd, hogy ne legyünk gyalázatja a szomszéd nemzeteknek, ne legyünk csúfja és játékai, s messzire való maradékaink, rút járom alá, ne vettessenek.

Sík Sándor, Szent István tanítása. Ezen a történelmi napon, amikor tekintetünk szinte magától fordul vissza az ezer éves messzeségbe, úgy tetszik nekünk, hogy valami a mostani érzésünkhöz hasonló tölthette el ezer esztendővel ezelőtt őseinket is, amikor először tűnt föl csodálkozó szemük előtt az európai város, Bizánc palotái, Itália csillogó márványoszlopai, vagy a germán világ templomai. Hogyan állt szembe ez a maroknyi nép, amely minden értékét magával hozta nyergében, vagy a csapatát követő ökrös szekér ponyvája alatt? Hogyan állt szembe a nagy, hatalmas, lenyűgöző Európával? Izgató

kérdés, mert a felelet, amelyet az ősök adtak rá, bennünket, késői unokáikat is eligazíthat magunk hasonló kérdésének megoldásában. Hogyan viselkedik a kicsiny erő a nagysággal szemben? A gyengeség eltörpül, amikor szembe kerül az igazi nagysággal. Nincs ereje, hogy megálljon előtte, megnémul, megzavarodik, és akarva, nem akarva, megsemmisül, felszívódik a nagyságba. Ez volt a sorsa az apró törzseknek, akiket a honfoglaló magyarság itt talált az új hazában. Nem tudtak szembeszállni az új erő hatalmával, elpusztultak, megsemmisültek, felszívódtak, apró csermelyeik beleömlöttek a magyar vér nagy vízrendszerébe, és elvesztek benne. A magyarság keményebb fából volt faragva sem, hogy így megsemmisülhetett volna. Megmutatta, az erős népek közé tartozik. A gondviselés, melynek tervei voltak ezzel a messziről jött, sok viszontagságon átment kis nemzettel, egy nagy lángelmét támasztott, akiben egyesült mindaz, ami a magyar fajban érték és erő. Szent István alakjában a magyarság megfelelt a nagy történelmi kérdésre, amelytől élete vagy halála függött. Megfelelt egyszer és mindenkorra, és győzelmesen felelt meg. Szent István rávetette szemét a nyugati kultúrára, és rávetette a maga népére is, és annak is lelkébe látott. Megértette, hogy a magyarság nagy történelmi kérdése nem az, hogy megtanulja-e a magyar nép a körül lakó idegenek nyelvét, hanem hogy megérti-e, megérzi-e, magáévá tudja-e tenni a nyugati kultúra lelkét. Szent István a maga zsenialitásával meglátta a nyugat nagysága mögött a lelket. Azt a lelket, amely a kereszténységből táplálkozik, megérezte azt az erőt, amely Krisztusból, az evangéliumból, az élő keresztény életből hullámzott a nyugat népeibe. De Szent István és benne a magyarság nem csak a látásban, az értésben, a megérzésben mutatkozott zseniálisnak, megmutatta akaratának építő erejének zsenialitását is. A nyugati nagyság titkát nem csak felfedezte, hanem magáévá is tudta tenni. Ezzel egy új kultúra alapjait vetette meg, amely keresztény kultúra, épp úgy, mint a német, vagy a francia, vagy az angol, és mégis magyar. Szent István magyarsága itt valami újat alkotott. A magyar egyház, a maga bensőségesen keresztény, és mégis magyar életével, pécsi székes egyházával, ránk maradt töredékességükben is impozáns himnuszaival, az Árpádok csodálatos és páratlan szent dinasztiájával, elsősorban Szent Lászlónak ennek a minden ízében magyar szentnek alakjával, akiben a magyar kereszténység ideálja testesült meg, Szent Lászlótól Nagy Lajosig diadalmas térítő tevékenységével, valami újat állított a világba. A keresztény magyar középkor kultúráját. Íme a nagy eligazítás, amelyet Szent István ad a magyar századoknak. Az a drágalátos szent jobb, amelyet ma egy nemzet hordoz áhítattal Buda utcáin, a maga áldott ujjával isteni útmutatást ír a magyar égre. És ez az útmutatás minden idők, minden magyarjának szól. Nekünk is. Szegény mai magyaroknak, akiknél erre jobban talán soha senki rá nem szorult. Viharban, vérben, történelmi válságok fordulóján élünk ma is, mint akkor, amikor a nomád magyarság zörgetett Európa kapuján. Történelmi válság rázza a világ kultúrát is. Aggódó bölcsek,
a nyugat alkonyáról beszélnek, a fehér faj hanyatlását, az európai kultúra pusztulását hirdetik. Ha válságban van a világ, megoldásához kell, hogy nekünk is szavunk legyen egyszer. De a mi szavunk csak akkor lehet termékeny és alkotó erő, ha már előtte megoldottuk a mi saját életre, halálra szóló magyar válságunkat. Újat, igazabbat, magyarabbat, erősebbet kell kezdenünk. Szent István áldott jobbja mutatja az utat, a nagy megoldás, amellyel megfelelt 900 évvel ezelőtt a történelem végzetes kérdésére, egyetlen megoldás számunkra ma is. A szent jobbra kell néznünk, az ő útmutatását kell követnünk. Mert követhetnénk mást is. Koppányokat, gyulákat, ajtonyokat, akik nem értik meg a nyugatot, akik a pogány merevség tehetetlen dacával szegülnek az új idők, új gondolatok, a nagy kultúra éltető lehetőségei ellen. De itt látjuk magunk között a Pétereket és Salamonokat, akik a hatalmas nyugatra szegezték koldus tekintetüket, onnan vártak segítséget, ne nézzünk rájuk. Se jobbra, se balra. Ne akarjunk sem elzárkózni, sem megalázkodni. Szent Istvánra nézzünk, a szent jobb tanítását fogadjuk lelkünkbe. Nekünk ki kell tárni lelkünket a nyugati kultúra minden nagysága, minden ereje, minden termő értéke előtt, mint ahogy kitárta Szent István, és kitárták a magyar történelem legnagyobbjai. Hálás tisztelettel kell néznünk a nagy tanító nyugati nemzetekre, és el kell fogadnunk tanításukat, el kell fogadnunk minden jót. De el kell zárnunk kapuinkat a tőlük jövő minden rossz elől, mint ahogy Szent István bezárta országát. Amit a nyugattól tanulhatunk, csak akkor lehet számunkra érték, ha magyarságunk erősítésére fordítjuk. Ezzel tartozunk magunknak, de ezzel tartozunk Európának is. A magyar kultúra csak a magyar nép lelkében születik meg. Az emberiségnek, Európának csak ekkor lehetünk hasznára, a nyugat számára csak akkor leszünk eleven értékké, ha olyat adunk neki, amit kívülünk más nem adhat. A magyar értéket. Istennek célja van minden néppel, minden nemzettel, minden nép külön szín az Úr palettáján. A nagy képhez szükséges valamennyi. Egyik sem felesleges, egyik sem kevésbé szükséges a másiknál, de mindegyiknek csak addig van létjoga, amíg hű marad magához, amíg önmaga marad, amíg azt a dallamot játsza, amelyet ő rám ért ki a karmester. Mi magyarok még alig mondtunk ki valamit a mi mondani valónkból. Még alig találtuk meg a magunk húrjait. Mi még nem mondtuk ki a mi szavunkat az emberiséghez. Még ezután kell kimondanunk. Ez az Isten akarata.

0: Elhangzott irodalmi összeállításunkban Szent István királyra emlékeztünk, Babits Mihály, Hegedűs Géza, Ratko József és Sík Sándor szövegeit Helyei László, Győrvári János és Réti Árpád előadásában hallották, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk, feltárva, hogy a jóságnak és a szeretetnek van hatalma a lefegyverezésre, mondta a pápa. Rómába látogatva a luteránus püspökök kifejezik vágyukat a szeretet közösség építésére. 14. Leó megjegyezte, hogy még a kis gesztusok is ösztönözhetnek és elvezethetnek minket a megbékélés útján. Ezután felidézte Jézus imáját, hogy tanítványai mind egyek legyenek, hogy a világ higgyen. Közös keresztségünkre és a világban betöltött közös küldetésünkre alapozva imádkozom, hogy mindig együtt növekedjünk a béke és az igazságosság előmozdítására irányuló szolgálatunkban, hangsúlyozta Leó pápa. Végezetül arra kérte Norvégia luteránus püspökeit, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szent Atya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos világítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szent Atya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpasztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata-hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emeljék magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata-hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bentés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, egyrészt csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarbjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. Igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben gyalog vitték fel az ő amiatai golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szentatya rádió szózatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsolt vaskereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti öröménekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeriden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
0: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasztagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
3: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
0: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasztagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasztagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikhail Klepacz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra több százezer hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasztagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
4: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az emberélet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet, majd jönnek a veszteségek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam, vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Gecemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, ahogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
5: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Ékely Zoltán,
1: angyalfia. Habár csak egy-egy pillanatra érzem igazán, valami mégis itt lüktet közöttünk, s fájó örömmel ostromol meg újra. A legnagyobb szív, mely embert éltetett. Ez a fény is belőle árad, végső fokon, s még ha tükrözés is csupán két gyermek szemen, engem is átjár és betölt. Maga a kegyelem. Hogy mégsem hallhatom, s érezhetem örökké, tisztátalan kevésségem a vétkes. Sárból kunkorodó hüllő fejére nem győzök elégszer rátaposni.
2: Ékely Zoltán angyalfia című versét Sárosi Kinga mondta el. Ékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagy Enyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1946-ban pedig visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárban. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Tarkő műveit fordította. Ékely Zoltán 1982. március 20-án hunyt el Budapesten.

0: A nap imája.
1: Folinyói Szent Angéla imája. Ó, minket szenvedélyesen szerető Istenember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével letekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a távirat irodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási-nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba érseket hallják.
2: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
1: A főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Zsámboki Sándor, Jászfényszaru polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
3: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel, és ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk, potom 1,5 milliárd forinttért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
1: A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel zárult. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte. Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a nagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a legkisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják. Áldott légy, Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
4: Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első emberpárban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanítnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. Merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás.
1: A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk azért, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. Palánki Ferenc megyés püspök a Debreceni Megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veni Sancte Szentmisén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélküli szeretettel végezzék küldetésüket. Homiliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Nátánael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. Palánki püspök arra kérte a pedagógusokat és a munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével. Egerben, a Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat péntektől vasárnapig tartják. Augusztus 28-án, azaz ma, lelki gyakorlatos szentmisével majd a fiatalok védőszentje Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombat délelőtt templomkerti főzéssel, alatta a gyermekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi Szent Misel Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A Szent Mise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus közösség nagy szeretettel vár mindenkit. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választott

Több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz Vácott, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise szeptember 19-én a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával. A rendezvény alkalmával a Szent István Rádió külön standdal készül majd, melynél szeretettel várjuk hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosokat, adjatok az olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! A megfeszített Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak legyenek már zsidó vagy pogány származásúak. Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Nagypéntek és húsvét nem két egymást lerontó valóság, hanem egyazon misztérium két oldala. Isten szeretetéjé a világ iránt. Krisztus már nincs a kereszten, csak egyes modern keresztény hangadók mondják szellemeskedve és szemrehányulag, hogy ott felejtődött. De a kereszt ott van örökre Jézus szívében, irgalmas szeretetében. A megfeszített Krisztus hirdetésének első, alapvető és a világ végéig tartó formája, amelyre a szóbeli igehirdetés is épül, a Szent Mise áldozat bemutatása, amelyben titokzatos módon vérontás nélkül jelenvalóvá lesz az Úr kereszt halála. Ugyanebben a levélben írja az apostol, amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Az ige nem felszólító módban áll, vagyis nem arról van szó, hogy az utolsó vacsora felidézésekor a megfeszített Krisztusról kell prédikálni, hanem maga a Szent Mise áldozat bemutatása a hirdetés, amely még nem a kívülállóknak szól, hanem az egyház tagjainak, hogy az egyház egyház maradjon, sőt egyre jobban azzá váljon, és majd hitelesen tudja hirdetni kifelé szóval és tettel a megfeszített Jézus Krisztus, akiben kinyilvánult Isten eredeti és soha vissza nem vont szeretete minden ember iránt. A megfeszített Krisztus hirdetésének második módja, mely a Szent Misében való igazi részvételből fakad,

0: hogy életem áldozatait egyesítem Krisztus áldozatával, és így a Szent Misét kiterjesztem egész életemre. Ahogy a pap imádkozza a misekánonban, hogy híveid élő áldozattá váljanak. Akinek életében nincs jelen a kereszt és az áldozat, az lényegében idegen Krisztustól, keresztsége sajátos ideológia csupán, s amit hirdet, az nem a megfeszített Krisztus, hanem csak önmaga. A stigmatizált szentek, Szent Ferenctől Boldog Pió atyáig, a Szent Misével való totális azonosulás tanúi. De nem is kell feltétlenül stigmatizáltnak lenni ahhoz, hogy elmondhassuk Szent Pállal. Én Jézus jegyeit viselem testemen. Elég csak részt vállalni abból a szenvedésből, amelyet ő érettünk vállalt, s amelyet ki kell egészítenünk testének, az egyháznak javára. És akkor azt is elmondhatjuk az öreg apostollal, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. S ezután erre épülve, ennek az aranyfedezetnek birtokában kezdődhet a megfeszített hiteles és gyümölcsöző szóbeli hirdetése.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Hľa, ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym. Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili. Aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli, Pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal, Veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
3: Le rajoskot hem mezil sar le desba lengeseja, sabe line penge rošnija hajangla penge pirámno géle. Pánš dili nyóra haj pánš godja vera sas maskar lende. Le dili nyóra ba ingerde pengi rošnji ba uloj čišu te ande lacte. Le godja vera penge rošnija sa viola ingerde penca ande pengo koro. Le piram ne mai palalavna sar sotrubu sajlo sas, kade sabore žene lindrai sajle, haj su tetar. Kaj dopaš rati činger šundilas, kad hejo piramno žena vriangla leste. Pe kadi lešeja sa opre uštile inger de pengi rošnji. Le dili njora mangnas legodja veren, De na menek cera uloj. A mari rošnji murdaj velas. Či das, pendele godja vera, ke atunči navla dosta či a menge haj či tu menge. Maj feder žan, le biknara haj kine tu menge. Punekot hesas lete kinen, a vilotaro piramno, haj kon gata sasle andre gile lesa pebijav. Kada lasa ovudar andre panda djilas, Maj palal aresle vile kaver šeja. Andre dine duma. Raja, raja, putera vrio vudara menge. Ba voj kadi penlas, čačes penaptu menge, či pinžaraptu men. Te aven anda kado trezi, ke či žanen, či o djes, či o časo.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
4: Evangelium nach Matthäus. Jesus sagte zu den Jüngern, mit dem Himmelreich wird es sein, wie mit 10 Mädchen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren einfältig und fünf klug. Die Einfältigen nahmen ihre Lampen, aber kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen außer ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, nickten sie alle ein und schliefen. Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei. Der Bräutigam kommt. Auf, geht ihm entgegen. Da standen die Mädchen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Die Einfältigen aber sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen. Die Klugen erwiderten ihnen, es könnte für uns und euch zusammen nicht reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft es euch. Während sie aber auf dem Weg waren, um das Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Mädchen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Mädchen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Er aber antwortete ihnen, Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. Wort des lebendigen Gottes.
5: Szentek, szentéletű emberek.
6: Szent Ágoston püspök, egyháztanító. Ha valakinek az életében meg akarjuk mutatni Isten kegyelmének fönséges hatalmát, azt Szent Ágoston életét szemlélve megtehetjük, akit egyházunk a kegyelem doktorának is nevez. 354-ben született Afrikában, a numidiai Tagasztében, a mai Algéria keleti felében, kisbirtokos római család sarjaként. Családja elszegényedett, így tanulmányait csak egy jótevő segítségével tudta befejezni. Édesapját, aki pogány volt, Patriciusnak hívták. Édesapja egész életében hitújonc volt, aki csak halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt újdonság. Mint tegnap is hallottuk Szent Monika életrajzában, Patricius hirtelen haragú, hűtlenkedő természetével igen sok bánatot okozott áldott lelkű feleségének, Monikának, aki családja mentő és őrző angyala volt. Ahogyan a közmondás is tartja, nem esik messze az almafától. Így volt ez Ágostonnál is. Éles elmélyű, rendkívül művelt volt. Ezt írta önmagáról, aranypohár voltam, de üres. Olyan becsvágyó volt, hogyha valaki föléje kerekedett, sírni tudott. Sok kísértése volt a hazudozásra. Pogány barátai társaságában gyakran vétett a parancsok ellen. Becsvágya gőgössé tette. Bár maga is hitújonc, katekumen volt, lenézte édesanyja vallását, az egészet dajkamesének tartotta. A Szentírást barbár könyvnek tartotta és félretette, inkább pogány bírók erkölcstelen műveit olvasta. Kartágóban sem lett jobb, sőt a nagy kikötővárosra jellemző erkölcstelen élet még jobban elrontotta. Közben tanár lett Tagasztéban, ahol 13 éven keresztül tanított nagy sikerrel. Onnan Kartágóba, majd Rómába került, ahol szónokképző iskolát nyitott. Édesanyja sokat siratta tékozló fiát. Könnye és szakadatlan imája nem ment kárba, mert Isten meghallgatta. Ágoston 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Kitűnő tanár és szónok volt, akit rajongásig szerettek. Tanári sikerei felettették vele korábbi szegénységét, s ez büszkeséggel töltött el. Kormányzó hatalmat akart, még Rómában is. De mindezek mellett érezte, hogy nem boldog. Így írt, két ember van bennem. Itáliába édesanyja tudta és beleegyezése nélkül szökött, ám emiatt nem sok lelkismeret furdalást érzett. Időközben a manikeus eretnekek tévedésébe is belesett, de ott hagyta őket. Keresztény sem tudott lenni, mert azt tartotta, hogy a kereszténység mégsem való igazán tudós és gondolkodó filozófus embernek. Milánóban megismerkedett a város püspökével és híres szónokával, Szent Ambrussal. A nagypüspök kora legjelentősebb embere volt. Ágoston gyakran állt szószéke alá, hogy tanulmányozza technikáját, szónoki fogásait. Eleinte csak kíváncsiságból járt a prédikációkra, de rövidesen a szónoklat tanára elragadtatva bámulta a híres szónokot. Egyszer aztán azon vette észre magát, hogy nem a hogyanra figyel, hanem arra, amit hallgat, amit Ambrós hirdet és tanít. Isten kegyelmének nem tudott ellenállni, és megtért. Vallomások című háromkötetes művében önéletrajzát írta meg. Innen ismerjük meg Isten keresését és erkölcsi vívódásait. Szakított addigi bűnös életével. Hosszú évek vívódásai után végül is jelentkezett Szent Ambrósnál, hogy Jézus tanítványa akar lenni. Ambrós 387. április 25-én Nagyszombaton éjszaka keresztelte meg. Így lett aztán bölcs irányításának hatására az egyház és a világtörténelem egyik legnagyobb tekintélye Ágoston. Mint író, csodálatos mélységekben járt, mint szónok, a legelvontabb hittudományi kérdéseket is emberközelbe hozta. Mint bölcselő, páratlanul tárgyalta Istennek és a léleknek egymáshoz való viszonyát. A kegyelem tanának kifejtésében és megvédésében kiérdemelte a kegyelmek tanítója, Dr. Grácié nevet. Rendkívül élesen és világosan fejtette ki a Szentírás és a hagyomány viszonyát, hatalmas spekulatív erőt fejtett ki a Szentháromság titkának magyarázásában. Csak később tudta meg, hogy édesanyjának 18 évi imájába és vezeklésébe, könyhullatásába került az ő megtérése. Keresztelésén ott volt hű barátja, Alipius és saját fia, a Deodátus is, mindannyian keresztények lettek. Boldog édesanyja, áldott szíve nem tudta túlélni ezt a nagy örömet. Útban hazafelé, Róma mellett, Osztia kikötőjében megszakadt a szíve. Ágoston visszatért Afrikába és Hippó püspöke lett. Ott ért aztán hittudóssá és egyháztanítóvá. 16 kötetnyi írásban ölelte fel az akkori világ tudományát. Sokat küzdött a Jézus istenségét tagadó ariánusok s a pelágiánusok ellen, akik azt hirdették, hogy a kegyelem nélkül is lehet üdvözülni. Hát ha valaki tudta, akkor Ágoston saját sorsán tapasztalhatta, hogy mit tesz a kegyelem. Hányszor ismételhette csodálatos mondását, nyugtalan a szívünk, lelkünk, Istenünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Azért te légy életünk útján vezérünk és győzelmünk. Főpapi hivatását így jelölte meg. Nem elnökölni, hanem szolgálni jöttem. 426-ban segédpüspököt vett maga mellé, időközben vandálok törtek népére. Bár sokan elmenekültek, ő nem hagyta el anyáját. Sajnos az ostrom idején megbetegedett, és 430. augusztus 28-án meghalt. A város eleste után holttestét először Szardínia szigetére vitték, majd 722-ben átvitték Páviába. Egyike a négy nagy nyugati egyházatjának. Hadd idézzük egyik nagyon szép mondását, Isten olyan, mint a jó orvos. Nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amelyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Amen.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Délidőben.
1: Augusztus 28-a. Péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Ágostonokat. Az Ágoston latin eredetű név, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja. Jelentése magasztos, fennkölt. Az Ágostonok védőszentje az az Augustinus hippói püspök, egyházdoktor, aki a keresztény ókor legnagyobb bölcselője és a nyugati egyház legzseniálisabb hittudósa volt. Ő 430-ban hunyt el. Egy másik védőszent az az Ágoston Canterbury érsek, aki Anglia apostola volt, és 604-ben hunyt el. De megemlítem még azt az Augustinust is, aki dalmáciai származású domonkos szerzetes, majd zágrábi püspök volt, aki Károly Róbert királyunk megválasztása idején, majd uralkodása első éveiben, vagyis 1308 és 1342 között a magyar politikai életben is jelentős szerepet vállalt. Ő 1323-ban hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Ágoston nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 28-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1749-ben született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. Sokoldalú tevékenysége kiterjedt az irodalom és a művészet elméletre, a filozófiára, a történelem és a természettudományok területére. Első korszaka Sturm und Drang, a zseni elmélet irodalmi megjelenítése. Ezt követte a strasburgi áttörés, akkor írt verseiben az fejeződött ki, hogy korlátnak érzi kora társadalmát. 1794-ben barátságot kötött Schillerrel, kapcsolatukat termékeny együttműködés és nemes versengés jellemezte. Schiller halála után 1805-től életét az egyetemességre való törekvés hatotta át. Életműve annyira kiemelkedő a líra, a dráma, az epika és az esszé irodalom területén, hogy neve mindazt felidézi, amit írt. Művei közül a teljesség igénye nélkül csak néhányat említek, például a Vándorvihardala, az ifjú Werther szenvedései, a római elégiák, a vonzások és választások. Halála előtt befejezte félbehagyott műveit, az utazás Itáliában, a költészet és valóság önéletrajzi köteteit, és lezárta főművét, a Faustot, a világ költeménynek szánt tragédiát, amely élete főműve lett. 1774-ben született Elizabeth Ann Seton, Amerika első szentje, a szeretet nővérei rendjének megalapítója. Elizabeth Seton a protestáns családból származó özvegyasszony 1805. március 14-én 5 gyermekével együtt áttért a katolikus hitre. Baltimoreban 1809-ben letette a hármas szerzetesi fogadalmat, majd 4 társával szegényeket gondozott, betegeket ápolt, gyermekeket nevelt. Már 9-en dolgoztak, amikor a környék lakosai elnevezték őket a szeretet nővéreinek, vagyis angolul Sisters of Charity-nek. Szabályzatuk 1811-ben érseki jóváhagyást nyert. Seton anyát, az Egyesült Államok első szentjét 1975. szeptember 14-én közel 14 ezer észak-amerikai hívő, 6 bíboros és 40 püspök jelenlétében a római Szent Péter téren ünnepélyes szertartáson szentté avatta 6. Pál pápa. Elizabeth Seton 1821. január 4-én hunyt el. ...1896-ban született Márton Áron, az erdélyi katolikus egyház püspöke. 1896-ban a mai napon született Csíkszentdomonkoson. Jelmondatául a nem futamodom meg a munkától mondatot választottam. Ez a latin nyelv gazdagsága alapján akár így is fordítható, nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést. Mély értelmű utalás volt ez munkával és szenvedéssel teli életére. Áron püspök a bécsi döntés után Dél-Erdélyben maradt. Gyulafehérvárról kormányozta egyházmegyéjét. A háború alatt és az azt követő nehéz években az emberi jogok és a keresztény szeretet következetes, kiegyensúlyozott, bátor képviselője volt. Olyan püspök volt ő, aki nem csak szerette a rábízottakat, hanem ismerte is őket. Ő még nem áthallotta kikérni a társadalom világi kutatóinak, a szakértőknek a véleményét. Odafigyelt a szociológusok és szociográfusok adataira és következtetéseire. Ő még hosszú távú stratégiákban gondolkodott a felemelés és javítás horizontján. Nem csak sziklaszilárd volt, amit ezt sokan legjellemzőbb erényének tartják, hanem bölcsessége és műveltsége mellett okos is volt. Márton Áron, az erdélyi katolikus egyház püspöke, 1980. szeptember 29-én hunyt el, 84 éves korában, Gyulafehérváron. 1926-ban született Zárai Márta énekesnő, aki férjével Vámosi Jánossal a könnyű zenei élet egyik jelentős alakja volt. Többszörös Emerton-díjas és Szott-díjas művész volt ő. A magyar tánczene egyik jelentős alakja volt,
Tatabányán, bányász családban született a mai napon, 1926-ban. Szülővárosának később a Tatabányai Lány című dalban állított emléket. Két testvére volt, bátyja Géza a II. Világháborúban elhunyt. 1946-ban végezte el az országos színészképzőt. 1950-ben az MK-ben kezdett énekelni, ahol megismerte későbbi férjét, Vámosi Jánost. 1953-ban házasodtak össze, és a későbbiekben együtt is énekeltek. 1977-ben a Magyar Állam Szoddíjjal ismerte el munkásságát. Zárai Márta 2001. március 31-én hunyt el Budapesten, 74 éves korában. Az 1955-ben készült 2x2 néha 5 című filmben is feltűnt, de lemezei közül és slágerei közül megemlítem a Homokóra, a Nekünk találkozni kellett, az Ének az esőben, a Köszönet a boldog évekért, a Ketten az úton, és a Micsoda évek vannak mögöttünk című slágereket. 1942-ben született Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas színész, rendező, a Halhatatlanok Társulatának tagja, aki Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész is. 1965-ben végezte el a Színházi és Filmművészeti Főiskolát, először a Kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött, majd a Veszprémi Petőfi Színház, a Budapesti Thália, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház és a Víg Színház tagja lett. 1997-ben csatlakozott az Új Színházhoz. A színház mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, de hát sokat szinkronizál is. Jellegzetes magyar hangját kölcsönözte már a Guldenburgok öröksége és a Kórház a pálmák alatt című német filmekben Wilfried Wassernek, és a Megveszem ezt a nőt című sorozatban a Rodrigo Montes de Oca-t alakító Enrique Roccának. Filmek közül pedig szerepelt az Üvegtigris, a Rendőrsztori, a Kisváros, az Öregberény, a Kántor, a Kakukk Marci, a Princa Katona és a Szegény Legények című alkotásokban. 1947-ben Pécsett született Gotár Péter rendező, díszlet és jelmeztervező, aki pályafutását 1968-ban a Magyar Televízió rendezőasszisztenseként, majd rendezőjeként kezdte. 1979 óta a Kaposvári Csiky Gergely Színház főrendezője. Elnyerte a Veszprémi TV találkozó fődíját, a legjobb rendezés díját és a Velencei Aranyoroszlán, valamint a Chicagói Ezüsthugó díjat. Sőt, a Tokiói Fesztivál fődíját is. Balázs Béla és ifjúsági díjas érdemes művésző. 1997-ben kapott Kossuth díjat. Passport című filmje 2001-ben az Európai Filmfesztivál fődíját, az Arany olajfát nyerte el. Mindemellett filmjei közül megemlítem még az Ajándék ez a nap, a Tiszta Amerika, a Megáll az idő, az Öreg hölgy látogatása és a Koldus Opera című alkotásait. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1883-ban hunyt el Petzval Ottó mérnök, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus, aki a József Ipartanoda mechanika géptan rajztanára volt. Később a Budapesti Tudományegyetemen a felső mennyiségtant tanította. Elemi mennyiségtan című munkájával pedig elnyerte az akadémiai nagydíjat. 1981-ben hunyt el Gutmann Béla, válogatott labdarúgó, aki nemzetközi szinten is kiemelkedő edző volt. És maradunk még mindig a labdarúgóknál, hiszen 2013-ban, 95 éves korában hunyt el Gyetvai László, válogatott labdarúgó, aki 1933-ban lett a Ferencváros labdarúgója, ahol 1948-ig összesen 230 mérkőzésen lépett pályára, és 87 gólt szerzett. 1938 és 42 között 17 alkalommal szerepelt a válogatottban, ahol 3 gólt szerzett. A magyar bajnokságon háromszoros bajnok volt, a közép-európai kupát 1937-ben nyerte meg csapatával. 1974 óta az FTC örökös bajnoka. Edzősége alatt fedezte fel többek között Varga Zoltánt és Fenyvesi Mátét is. 1993-ban az FTC öregfiúk csapatának edzője volt.
Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt és érdekességet említek meg. A katolikus egyházban ma van Szent Ágoston ünnepe. 430 óta emlékezünk erre a napra. Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus halálának emléke a mai nap. Szent Ágoston lelkesen tanulmányozta Platón és a neoplatonisták munkásságát. Később figyelme a Biblia vizsgálata felé irányult. Végül 387-ben keresztényé vált. 391-ben pappá szentelték, majd 396-ban hippói püspök lett. 397-ben írta meg híres önéletrajzát, a Vallomásokat, majd 413 és 426 között a keresztény egyház igazolását. Másik jelentős művében a Szent Háromság doktrináját magyarázta. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt ő. Életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, és hatása szinte napjainkig érvényesül. 1858 óta a mai napon a kőolajtermelésre és a modern bányászatra is emlékezünk, hiszen közel egy évi előkészület után 1859. április 1-én kezdődött meg a bányászati munka, amelynek eredményeként 1859. augusztus 27-éről 28-ára virradóan a 21 méter mély lyukszáján kibudjant a fekete arany, vagyis a kőolaj. Ez a nap lett a kőolajbányászat születésnapja. És végül, de nem utolsó sorban, érdekességként említem még meg azt is, hogy 1963-ban indult el a Malév első Európán kívüli járata. Egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrend szerinti járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénbe, illetve Kairóba minden kedden. Kairóból, illetve Athénből szerdán érkezett Budapestre. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra. A teljes menetidő Budapest-Kairó között, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Kedves hallgatóink, augusztus 28-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. Mint írják, a Karitász Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.karitas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint banki átutalással, szintén a honlapon megtalálható bankszámlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta. A Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. Ercsi, a jegyesek, a vértes somló, a gyermekekre váró, Bodajk, a családok, Alsó Szent Iván, a nagyszülők, Makkos Mária, a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során, fűzte hozzá. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. A Tisza 107 napja vette át a kormányzást, és azóta Magyarország újra működni kezdett. Visszatért, és ami ennél is fontosabb, Magyarország képes cselekedni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés pénteki ülésén napirend előtti felszólalásában. A kormányfő kiemelte, amikor májusban átvették Magyarország kormányzásának felelősségét, világosan elmondta, hogy nem csodát ígérnek, nem hazudják senkinek, hogy a 17 év mulasztását, negligenciáját, ármányait néhány hét alatt helyre lehet hozni. Azt vállalták, hogy dolgozni fognak, feltárják és bemutatják a valóságot, ahol hibát találnak, azt kijavítják, ahol baj van, ott beavatkoznak, ahol az állam évek óta nem végzi el a dolgát, ott végre el fogják végezni, mondta Magyar Péter. Hangsúlyozta, nem állítja, hogy sikerült Magyarország minden problémáját megoldani, de azt már ki lehet mondani, hogy Magyarország újra működni kezdett. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedű Zsolt jelentette be a közösségi oldalán. A miniszter azt írta, felmentette főigazgatói tisztségéből Vikon Kál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, az intézmény új főigazgatójává pedig Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott a miniszter. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg. közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter a közösségi oldalán. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. Végül az időjárásról. Fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható, a keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Késő este 20 és 27 fok várható. Híreket hallottak.
2: Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragunak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
4: A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
5: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
4: igen,
5: jó
4: tehát
5: sokat
4: egy
5: tenni.
4: Szállal már nagyon finom leves lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet. Akkor mindenféle leves, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 deka gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss. Tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak, és hát ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrőn lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra, 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük, és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöltségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. Szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöldfűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat, belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgoruskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt. Akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
5: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
4: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázunk, készíthetünk egy tárkonyos ragú levest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, azt 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citromleve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Törökszentmiklóson, hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaruska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz. és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. És kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
5: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
4: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltébe. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. A csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebbe nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszt.

0: egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vegyettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolatot is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
1: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
0: Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
1: Sajtok,
0: igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirkemellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
1: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalma burgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
0: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. A sajtos csirkemell őzgerinc formába sütve, ez például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet, ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt trapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
1: Különösen jó íze lehetett.
0: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őzgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a békön szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őzgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a békönszalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és belehelyezzük az őzgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őzgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük

0: tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző ilyen kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
1: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után
2: egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
0: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisban készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá. És akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük. Előmelegített sütőbe 200 fokon tubáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 pupos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve, és hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel. És akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt. Tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, bár, hogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagy szemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. És akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot, és jó keményre fűzzük ezt a pudingot, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg. Akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét. Én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy, mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna. Próbáljuk ki most még szőlővel ezt, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
2: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárika nénit hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
3: Népzenei kincsestár.
4: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Ritmus a zenekar muzsikál. Repertoárjukba tartozik az autentikus cigányzene és a magyar népzene egyedi hangszereléssel. Tagjaik összetételéből adódóan folyamatosan színesítik palettájukat, hiszen van közöttük cigány, rác és kárpátaljai is. A zenekar energiájával és szenvedélyével olyan emlékezetes pillanatokat szeretne teremteni, amivel a közönség szívébe lophatja magát. 2021-ben jelent meg első lemezük Szívünk ritmusa címmel. Erről az albumról hallanak most válogatást. Nos, ennyi bevezető után muzsikáljon tehát a Ritmusa zenekar. Összeállításunkhoz jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Ritmus a zenekar 2021-ben megjelent első lemezéről, a Szívünk ritmusa című lemezről hallottak válogatást. A műsort Kovács Krisztina szerkesztette. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további jó rádiózást. Szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra.
1: Délidőben.
2: Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andreát hallják. A zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk önöket a mai napon. Hamarosan híreket hallanak, majd Merítés című műsorunk szól. Adásunk tartalmából. A Dolce Vita életérzés élményét kínálja a Magyar Nemzeti Galéria tárlata után a Várkert Bazár legújabb kiállítása is. Madár mindig címmel jelent meg Ajlik Csenge egri költő első verses kötete. Augusztus 29-éig tart a Veszprém Balaton filmpiknik, ahol Pálffy György filmrendező lesz az egyik vendég, és augusztus 30-a és szeptember 10-e között rendezik meg a 28. zsidó kulturális fesztivált, melynek egyik kiemelt programja Netanel Hestik, Kelemen Barnabás, Daniel Grossman és a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Dohány utcai zsinagógában. Ezekkel várjuk önöket a merítésben. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, majd a híreket követően Szent Ágoston élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök, majd a hitvalló szól. Ebben Karuckai Júlia hitoktató az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az erényekről és a bűnökről beszélget. 16 órakor a hírek után kívánságműsorral várjuk önöket, majd az iránytű szól. Ebben bemutatjuk az LKM zenekart, a saját szerzeményeket játszó rock együttes három tagja lesz a vendégünk, akikkel a kezdetekről, bulikról, tervekről, zeneszerzésről és az első lemezről is beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen bejátszásunk a műsorhoz Parai Tiborral.
3: Próbálunk belecsempészni, ha nem is sokat, mert ugye egy rockzenekarba elég érdekesnek találták sokan először, hogy lesz nálunk szaxofon, de olyan szépen először egy számra kértük meg, hogy fújjon a seprűdalba.
4: Így van, az
3: a seprűdalba. Másodszor mondtuk, hogy akkor már legyen a horgászdalba is, és akkor utána még ebbe, még abba, és már most ott tartunk, hogy a felébe, már lemeznek a felén fújott a szaxofont. Igaz, hogy van, ahol csak egy nagyon kicsiket, de szépen hozzáteszi azt, ami szerintünk beleillik a zenébe, meg hát a közönségnek is nagyon tetszik, amit ő beletesz.
2: 17 órakor a szokott időben regionális híreket mondunk, majd akkor esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órakor rózsafűzér imádságra várjuk önöket a készülékek elé. A mai estén a hevesi Keresztelő Szent János plébánia imacsoportja vezeti a rózsafűzér imádságot. Ezután híreket mondunk, majd a Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor a hírek után könyvjelző című nyelvápoló és könyvajánló műsorunkban Ottlik Géza művét ajánljuk elolvasásra, valamint szó lesz arról is, hogy egy pedagógus nyelvhasználata mennyiben példa a diákok számára. Ezután esti mese szól a legkisebbeknek, melyben Michael Bond Paddington folytatja című művének 14. részét Pokornilia olvassa fel. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Mátra Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosa elmélkedik a gőgösség bűnéről. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk önöket. 20 órakor a hírek után Közelkép című portré műsorunk szól, majd a Líceumi krónikát hallgathatják meg, de előtte még műsorismertetéssel várom önöket, addig is maradjanak velünk.

0: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
1: 14 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. Mint írják, a Karitász Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.karitász.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint banki átutalással, szintén a honlapon megtalálható bankszámlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Először rendezik meg a székesfehérvári egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta. A székesfehérvári egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. Ercsi, a jegyesek, a vértes somló, a gyermekekre váró, Bodajk, a családok, Alsó Szent Iván, a nagyszülők, Makkos Mária, a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során, fűzte hozzá. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. A Tisza 107 napja vette át a kormányzást, és azóta Magyarország újra működni kezdett. Visszatért, és ami ennél is fontosabb, Magyarország képes cselekedni, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés pénteki ülésén napirend előtti felszólalásában. A kormányfő kiemelte, amikor májusban átvették Magyarország kormányzásának felelősségét, világosan elmondta, hogy nem csodát ígérnek, nem hazudják senkinek, hogy a 17 év mulasztását, negligenciáját, ármányait néhány hét alatt helyre lehet hozni. Azt vállalták, hogy dolgozni fognak, feltárják és bemutatják a valóságot, ahol hibát találnak, azt kijavítják, ahol baj van, ott beavatkoznak, ahol az állam évek óta nem végzi el a dolgát, ott végre el fogják végezni, mondta Magyar Péter. Hangsúlyozta, nem állítja, hogy sikerült Magyarország minden problémáját megoldani, de azt már ki lehet mondani, hogy Magyarország újra működni kezdett. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedű Zsolt jelentette be a közösségi oldalán. A miniszter azt írta, felmentette főigazgatói tisztségéből Vikon Kál Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, az intézmény új főigazgatójává pedig Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezte ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül. Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott a miniszter. A korrupciós ügyek feltárásának jogállami keretek között kell történnie. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal működésének eredményességét a folyamatos nyomozati cselekmények, tanúkihallgatások, letartóztatások, vádemelések mutathatják meg, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter a közösségi oldalán. Tanács Zoltán azt írta, bár a közvéleményt most a szervezet elnökének személye foglalkoztatja, a legfontosabb mégis az, hogy az NVVH működjön az elvárásoknak megfelelően. Végül az időjárásról. Fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Késő este 20 és 27 fok várható. Híreket hallottak.
0: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
3: A Dolce Vita életérzés élményét kínálja a Magyar Nemzeti Galéria tárlata után a Várkert Bazár legújabb kiállítása is. Madár mindig címmel jelent meg Ajlik Csenge egri költő első verses kötete. Augusztus 29-éig tart a Veszprém Balaton filmpiknik, ahol Pálffy György filmrendező lesz az egyik vendég. És augusztus 30-a és szeptember 10-e között rendezik meg a 28. zsidó kulturális fesztivált, melynek egyik kiemelt programja Netanel Herstik, Kelemen Barnabás, Daniel Grossman és a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Dohány utcai zsinagógában. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: A Magyar Nemzeti Galéria augusztus 30-áig hosszabbította meg a nagy érdeklődésre tekintettel a Dolce Vita című kiállítását, ami a 19. századtól a kortárs művészetig ívelő válogatással mutatja be, hogyan vált Itália a magyar kultúra egyik meghatározó inspirációs forrásává. A tálaton 75 alkotó festményei, grafikái, fotográfiái, szobrai idézik meg az Itália élmény sokszínűségét, és azt, miként formálta az olasz táj, művészet és életérzés a magyar művészek látásmódját az elmúlt két évszázadban. A kiállítás kurátora Prágai Adrien. Most őt hallják. Ferenc István szobrával indul a kiállítás, és ezt egy fontos felütésnek tartottátok, hogy pont ezzel a szoborral.
1: Ferenci István Pásztoránka című szobra a Szép Mesterségek kezdete a címet is viseli, és ez egy programadó szobor, ami Ferenci számára is egy programadó alkotás volt, hiszen ezzel akarta megalapozni a magyar szobrászat hagyományát. De fontos a mi kiállításunk szempontjából is, hiszen Ferenci az egyik olyan alkotó, aki gyalogszerrel elképesztő kitartással jutott el Rómába, és ez mutatja azt, hogy milyen indítatás volt a mögött, hogy neki mindenképpen Rómába kell mennie, hiszen tanulmányait úgy látta biztosítottnak, hogyha a legnagyobb olasz mesterektől tanul, és ezek az impulzusok érik, amelyek akár az antikvitástól kezdve a saját kortársaink érik majd őt ott.
0: Ferenc Istvánon kívül a 19. századból kiket emelnél ki?
1: A 19. századi alkotók számára az igazi művészi válásnak fontos eszköze volt a olaszországi tanulmányút. Közülük például idősebb Markó Károly volt az, aki nem csak odautazott, de szinte olaszszá is lett. Őt követte például Ligeti Antal, de Molnár József művet is láthatunk itt kiállítva, illetve Körösfői Krisa Aladár is a század végéről megjelenik a tárlaton.
0: A 20. század művészei látjuk leginkább, és nagyon fontos volt a Római Magyar Akadémia ösztöndíja, aminek segítségével rendkívül sok művész került ki Itáliába.
1: Nagyon fontos ez az ösztöndíj, abból a szempontból is, hogy vannak olyan alkotók, akik már saját stílussal bíró befutott alkotók, amikor Olaszországba, Rómába mennek, és beköltöznek a Palazzo Falconieri falai közé. De ehhez képest azt látjuk, hogy sokuknál egy egész stílusváltás valósul meg. Például azok a festők, akik korábban csak ollajjal, csak nagy méretben festettek, elkezdenek temperával festeni. Tehát fontos azt látni, hogy a mozgással együtt változik a technika, változik a kifejezésmód. Nyilván olyan impulzusok érik őket Olaszországban, amelyekkel korábban nem találkoztak, akár csak, hogyha természeti viszonyokat nézzük, vagy a kortárs művészet ugye nagyon erős hatást gyakorolt ezekre az alkotókra. Tehát ez egy nagyon összetett jelenség, hogy mit jelent a magyar művészet számára a Római Magyar Akadémia. A kiállításunkban bemutatjuk az első ösztöndíjas évfolyam legjelentősebb alkotóit, Abba Novák Vilmost, Patkó Károlyt, Kontuli Bélát, Medvecki Jenőt, Molnár Cépált, Szőnyi Istvánt, akik a legismertebbek ezekből az első évfolyamokból. De mutatunk olyan alkotókat is, akik jóval később költözhettek be a Palazzo Falconieribe, például Amerigo Tott.
0: Hogyha megyünk tovább a 20. századon, azért sok Egri József képet látunk.
1: A kiállításunkban bemutatunk még olyan Berény Róbert festményeket, amelyek nem az életnő legtipikusabb ábrázolásai közé tartoznak, illetve a kortársak közül Fehér László, Bencz Úremese, Posta Máté mind-mind kiállítói ennek a kiállításnak.
0: A kiállítást Bencz Úremese műve zárja. Ez a cím, hogy Dolce Vita.
1: Ez egy 2012-ben készült objekt, amelyet magántulajdonból kölcsönöztünk erre a kiállításra, és az a különlegessége, hogy cukorkapapírokból áll, és így érthető igazán az a Dolce Vita felirat, amelyet a cukorkapapírok irajzolnak, hiszen az édes életre reflektál ez a mű is, ugyanakkor látjuk azt az elképesztő munkát, amely a objekt összeállítása során a művész előtt állt.
0: De ahogy te ezt elemezted, ezt a képet, ebben volt egy kis kétkedés is, hogy tényleg olyan édes ez az élet?
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez a zárómű a mi kiállításunkat is egy picit átkeretezi, hiszen a Dolce Vita annyira közhelyé vált a magyar nyelvben is, hogy már mindenféle jelentés változásai megjelentek, és én azt gondolom, hogy a Bencz Úremese mű az, amely pici iróniát csempész ebbe a kifejezésbe, és ezáltal a mi Dolce Vitánk is egy picit más értelmezést kap.

Prágai Adrián kurátort hallották, aki a Magyar Nemzeti Galéria beli Dolce Vita című kiállításról beszélt. Ezen a záró hétvégén péntektől vasárnapig a tárlat hosszabbított nyitvatartással 19 óráig látogatható. Viszont aki ezek után is Dolce Vita élményre vágyik, az sétáljon le a galériától a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpájához, ahol folytatódik a szintén Prágai Adrián művészettörténész által összeállított Itália élmény Fények, színek, illatok címmel. Láthatjuk itt Csontvári Kosztkati vadarnak az egyik szicíliai útja által ihletett tengerparti város című képét. Abanovák Vilmos Kikötő című művén színpompás vitorlások sorakoznak. Ligeti Antal Capri szigetén című műve a kék ég és a vakítóan azúr tenger szépségét örökítette meg, ahogy Szinyei Mersepál Mare Azzurro című képe is. Az emblematikus olasz úti célok több magyar művész festményén is megjelennek. A szicíliai Taorminát például Csontvári Kosztkati vadar és Vasari János is vászonra álmodta. A Fórum Románum oszlopait Triznya Mátyás és Molnár C. Pál is megfestette. Csók István az egyik legfestőibb olasz város Amalfi szimbólumát, jellegzetes citromfajtáját, az Amalfi tanót örökítette meg. A kiállításon szerepel Kontuli Béla, Pekári István, Kosztolányi Kangyula, Patkó Károly festménye is, valamint a magyar fotográfia kiemelkedő alakja, Haller Frigyes Géza fényképe is. A művek 10 kivilágított tartó keretbe kerültek, az alkotásokhoz tartozó leírások angolul is olvashatók. A tárlaton játszani is lehet. 10 állomáson keresztül tehetik próbára a látogatók, hogy mennyire alapos megfigyelők. Az itáliai magyar Arthur családi játék a helyszínen megtalálható QR kóddal érhető el. Aki helyesen válaszol a kérdésekre, a Testőr Palota információs pontjánál az Arthur záróképernyőjét bemutatva minden nap 9 és 17 óra között egy apró ajándékot vehet át. Érdemes tehát ellátogatni a Várkert Bazárba, ahol a Glorietthez vezető rámpán október 15-éig várja az érdeklődőket a Fények, színek, illatok, Itália élménye a magyar képzőművészetben című kiállítás.

0: Ajlik Csenge költő első verseskötete tavaly jelent meg a Napkút kiadó gondozásában. A címe Madár mindig. A fiatal, mindössze 27 éves alkotó szinte remeteként éli az életét Eger mellett a Noszfaj felé vezető úton. Házából lélegzet elállítóan szép a kilátás, de például folyóvíz az nincs. Arról gondoskodni kell. És egyáltalán a mindennapi élet is sokkal küzdelmesebb, mint egy komfortosan berendezett lakásban. Hogy miért választotta ezt az életet, azt a holnapi kávéházban körbejárjuk. Ma a verseiről és készülő regényéről beszélgetünk.
1: Ugye mondod, hogy ha nincs vendéged, és sokat vagy egyedül, akkor mindig magaddal beszélgetsz. És szerintem a Madár mindig című kötetet, az első és eddig egyetlen megjelent verses kötetet, az tulajdonképpen ennek a lenyomata. A magaddal való gondolkodásnak, a magadról való gondolkodásnak, a természetről való gondolkodásnak, a madarak, a cinegék, meg a varjak és a sirályok. Ilyen fejezetekben rendezted a verseidet, a sirályokon elgondolkodtam, mert a sirályok nem itt szoktak repkedni.
2: Hát igen, a sirályok az úgy született a kötetbe, hogy amikor raktam össze a verseket, akkor sok tengerparti vagy vízparti blokk

0: életben. Igazából te vagy magadnak, de mindannyian magunknak vagyunk, és ehhez képest nyithatunk persze más emberek felé, de akkor leszünk igazán felnőttek, hogyha egyébként abszolút érvényes individuumként tudunk létezni a világban. És nekem erről szól ez a te versed.
1: Igen, tényleg erről is szól. Meg ahogy a versben is említem, ez a felnövés pillanata volt nekem, hogy vajasztam tényleg a konyhába a kalácsot, és oké, hogy az ember tudja, hogy senki sem jön, főleg ha egyedül van, hogy egyedül vagyok, de az volt a pillanata, hogy már nem csak tudod, hanem magadévá tetted, és elfogadtad, hogy senki sem jön. De nem úgy elfogadás, hogy akkor még egyet keserlek rajta, és még szomorú leszek, inkább szomorú a vers, de egy ilyen önmagamnak a feloldozás, hogy jó, senki sem jön, és innentől akkor már tudok normálisan élni, mert nem kell ez a várakozáshoz ilyen görcsösen ragaszkodni, hogy valaki jönni fog. Ezek felesleges, mederbe terelt vízfolyamok, ennek semmi értelme. Inkább egy ilyen megkönnyebbülés, hogy fú, jó, végre felnőttem, keserű, de legalább ezt már nem kell éltetni, ezt a várakozást.
0: Miken dolgozol mostanában?
1: Most párhuzamosan dolgozok egy regényen, kis regénynek indult regény lesz belőle, meg egy verseskötetem.
0: Nézzük a regényt!
1: Még pár évvel ezelőtt kezdtem el írni a KMTG Íróakadémia berkeiben, amikor még ott voltam diák. Igazából ez egy Kárpát-medencei tehetséggondozó szervezet. Ez egy 3 éves képzés, ahova felvesznek fiatalokat, és akkor ott tudnak tanulni különböző alkotóktól, műhelymunkák vannak. Ez egy ösztöndíjas képzés, és én még ott kezdtem el ezt írni egy próza műhelyen. Aztán kicsit később ugyanerre a szövegre, ahogy foglalkoztam vele, a Móricz Zsigmond ösztöndíjat kaptam meg tavaly, 2025-ben. Alapvetően az ösztöndíjas időszak alatt nem tudtam ezt befejezni, és ezt szeretném most tényleg pontot tenni a végére a regénynek, aminek az a munka címe, hogy a bába. Amiről szól, az hogy az álmokon keresztüli kapcsolódás és mellette a rítusok és a gyógyulás történet, tehát az egyik síkon fut egy ma élőnőnek az élete, a másik síkon pedig egy 8-9. Század környékén élő magyar tátos nővel, aki bába is, és ők egymás életét álmodják, és különböző szálakon kapcsolódik össze az, hogy a pogány hagyomány, illetve a keresztény hagyomány hogyan tudja fedni egymást, hogy nem egymás ellentmondásai, de ezen felül a nőiséggel is foglalkozik, bár már csak részben, és különböző olyan élettörténetekkel, amit szerintem egy ilyen összekapcsolódással, még talán nem mágikus realizmus, de akár az is lehet, szerintem azért még abba a zsánerbe nem fér bele elmondani azokat a történeteket, amire azt hiszük, hogy távol van tőlünk, de igazából ma is él.
0: Hogy jutott neked eszedbe a tátos nőnek a története?
1: Engem ez mindig nagyon foglalkoztatott, és egyébként sokat olvastam csak ezzel kapcsolatban, meg mióta itt lakok, alapvetően ha már természetről van szó, vagy az én hitvilágomról, hogy oké, hogy meg vagyok keresztelve, de nekem nagyon sokáig volt egy olyan felfogásom, hogy én inkább Isten félő voltam, meg a büntető Istent láttam, ahelyett, hogy a nagy egészt vizsgáltam volna, és nem azt mondom, hogy egyik rosszabb a másiknál, csak amikor nekem volt egy betegségem, akkor éreztem azt, hogy igazából az én hitem is miben van pontosan, hogy nagyon elkezdett ez engem foglalkoztatni, és már nem tudom pontosan azt a napját, vagy percét, amikor én elkezdtem a régi rítusokkal, vagy a rituálékkal foglalkozni, ezt nem tudnám felidézni, de egyszerűen teljesen magával ragadott az, hogy ez mennyire egy élő dolog egyébként szerintem. Aztán nyilván az erdélyi túráim során sok olyan helyet találtam, akár csak valaki, aki ugyanúgy az erdőbe jár és levelekből kirak mondjuk egy mintát, vagy kövekből kirak valaki. Tehát ezek alapvetően egy varázslatos dolognak tartom, nevezhetjük mágikusnak is, hogy ez annyira nem áll távol attól, mint amikor mondjuk valaki rakott egy szentélyt kövekből régen például.
0: Akkor amikor arról beszélgetünk, hogy milyen fontos neked a természet, és az mennyire nagyon komolyan megjelenik a verseidben, különösebben a verses kötetben, ami a Madár mindig címet viseli, akkor az jutott eszembe, hogy panteisztikus lehet neked a világképed, és ez olyan nagyon régi időkből jön valahogy, hisz ez a panteisztikus világép, amikor összeér a természet, és valahogy a transzcendencia, és ez annyira jellemző volt sok-sok évtázaddal ezelőtt is. És valahogy te tulajdonképpen, mintha abból valahogy áthoznád ezeket a gondolatokat így a 21. századba.
1: Abszolút. Ezt érzem én is, hogy ilyen a hitvilágom. Korábban volt köztem meg Isten között egy ilyen tátongó hatalmas szakadék. És felfelé. Tehát, hogy fölöttem áll, plusz messze van tőlem. És rájöttem, hogy én nem is hiszek benne, nem félek tőle. Amiben én hiszek, az közel van hozzám, és barátságos, és nem felettem van, hanem így ül velem szemben például.
0: Tehát ennyit a készülő regényről. mikor a

0: fejezetben? Van-e határidő?
1: Hát magamnak megadtam a 2026 végét, tehát annál tovább, ha húzom, akkor már nagyon távol lesz tőlem, és nem lesz jó. Szóval most 2026 vége.
0: Akkor nézzük a verses kötetet, ami szintén készülőben van.
1: A versek az egy feloldása ennek a prózának. Ennek a munka címe egyébként a verses kötetnek az az, hogy Kerti széket a magánynak, felkiáltója. Ez igazából azért tud csak párhuzamosan íródni mellette, mert a regényírás az most inkább feladat, tehát az minden napomba bele van kalkulálva, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor is, hogyha csak 3 sor, akkor is, ha csak 4, akkor is, hogyha szenvedés, mert egyébként tudom, hogy el fogom engedni, tehát ez nagyon következetesnek kell lenni. És mellette a versírás az megmaradhat játéknak, és ezért nem érzem azt, hogy az írással büntetném magam, hogy feladat és csinálni kell. Azt tényleg akkor használom, akkor írom, akkor foglalkozok a versekkel, amikor azt érzem, hogy most már nagyon szenvedtetem magam ezzel a regényírásos 2 órás munkablokkal, akkor át tudok arra váltani, és akkor közben mégis történik valami, mégis alkotok. Ezt főleg az inspirálta, címéből is adódóan az itt töltött egyedüli évek a magány, hogy kint ültem a kerti székbe, azt láthattad is, és ott vagy a napfelkeltét néztem, vagy a naplementét, a holdat. Igazából rengeteget ültem ott egyedül, és megfogalmaztam az egyik ilyen versemben, amit még nem fejeztem be, hogy minden bárhol, bármilyen bútorboltba kapható garnitúra is egy kis asztalka, 2 kis szék. És ezen gondolkodtam, hogy én egy ilyen egyasztalos, egyszékes életet élek, és úgy oda képzeltem, hogy igazából akkor, akivel én ücsörgök, az maximum a magány lehet, és akkor kerti széket a magánynak címszóval, ezek tényleg azok a gondolataim, amikor a teljes egyedül létben a magánynak a jó és a rossz oldalai.
0: Az Eger mellett élő Ajlik Csenge költővel beszélgettünk tavaly megjelent verses kötetéről, a Madár mindigről, illetve további verseiről, s készülő új könyveiről. A szombati kávéházban végigjárjuk a fiatal alkotó eddigi életútját. Tartsanak tehát holnap is velünk 16:05-kor.

0: Olasz Renátó Minden csillag című alkotásával nyitott csütörtökön a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden 8 helyszínen mintegy 70 film, köztük két premier várja a közönséget. A nézők találkozhatnak többek között Szamosi Zsófiával, Herendi Gáborral és a premier előtt először itt vetített Még egy kívánság stábjával, Dobokatával, Hermányi Mariannal, Trill Beatrixel és Kádár Elgellérttel is. Friss hír, hogy Enyedi Ildikó is elkíséri filmjét, a Csendes barátot. A fesztivál megemlékezik az 50 éve elhunyt Latinovi Zoltánról, Tarbéláról, a 100 éve született Herskó Jánosról és Grünwalszki Ferencről is. A vetítésekre a jegy csupán 500 forint, a filmpiknik zenei és szakmai programjai pedig ingyenesen látogathatók. Több kategóriában adnak majd át közönségdíjakat, a nézők a filmpiknik honlapján szavazhatnak. Miénk itt a film? Ez a fesztivál szlogenje, aminek egyik fontos szakmai programja a Mi volt az indok címet viseli. Mármint, hogy mi volt az indoka annak, hogy bizonyos alkotók hosszú éveken át nem jutottak filmkészítési lehetőséghez. Az egyik ilyen rendező Pálffy György, akinek korábbi filmjei, így a 2002-es Hukle, vagy a 2006-os Taxidermia komoly hazai és nemzetközi sikereket értek el. Azóta viszont alig-alig jut lehetőséghez. Beszélgetünk vele legújabb alkotásáról, a Tyúkról, és elmondja azt is, hogy miért csak Görögországban tudta leforgatni azt német és görög pénzből. A Tyúkot többször is vetítik a filmpikniken, Pálffy György pedig Tóth Barnabás rendező, Kántor László producer és Zsantogai író-rendező társaságában meghívott vendége lesz a Mi volt az indok című szakmai beszélgetésnek is. 2025-ben született meg a Tyúk című filmed, 6 évig készítetted, görög nyelvű lett ez a film, Görögországban forgattad, görög színészekkel. És a főszereplője egy tyúk. Számomra, ahogy megjelent ez a tyúk, elsőre elképesztően abszurdnak tűnt. Ugye vannak olyan állatok, akik olyan cukik, és akiket tudunk szeretni a filmen. Elsősorban azt gondolom, hogy a kutyák, de a cicák is tudnak ilyenek lenni, meg a lovak is tudnak ilyenek lenni, meg ha Ausztráliában lennék, akkor a koalákat is nagyon szeretnék, vagy a kengurukat is, és így tovább. De hogy pont egy tyúk jutott eszedbe.
1: Egy tyúkot is nagyon lehet szeretni. A tyúkok nagyon alkalmasak ugyanannak a funkciónak a betöltésére, mint amilyen egy kutya vagy egy macska.
0: Na de vannak annyira intelligensek?
1: Hogy mennyire intelligensek? Egyébként szerintem elég intelligensek, tehát a tyúk ész az nem arról szól, hogy buta, mint egy tyúk, hanem igenis megvan a saját magukhoz való eszük. Szerintem nagyon-nagyon okosan és gyorsan tudnak reagálni dolgokra, viszont nagyon gyorsan elfelejtenek mindent. Egy dolgot nem lehet megtanítani a tyúknak, például, hogy ne oda szarjon, ahova akar. Ezért például nem jó arra, amire a kutya vagy a macska, akit meg lehet tanítani arra, hogy szobatiszta legyen. De amúgy én például azután, hogy forgattam tyúk, én alig várom, hogy valami olyan életkörülményt alakítsak ki magamnak, ahol lehet tyúkom. Én igenis azt gondolom, hogy a tyúk egy fantasztikus élőlény. Ebben a filmben szerintem szuper teli találat volt, mert a mozgása, a cseplése, botlása az burleszki, tehát fölidézi a 1900-as évek elejé korai filmeknek az egyik legfőbb filmes stílusát, a burleszket, és azt gondolom egyébként, hogy az arc kifejezése is, bár olyan, mint egy Buster Keaton, akinek ugye mindig póker arca volt, vagy a fa arcú, sose reagálta le érzelmileg a dolgokat, de ő is el tudott mesélni egy nagy játékfilmet, tehát azt gondoltam, hogy a mi tyúkunknak nincsenek érzelmi arc kifejezései, akár úgy, mint egy kutyának, vagy egy macskának, akkor is el fog tudni vele mesélni egy történetet. És a tyúk mind együttműködésben, mind pedig arc kifejezésben, és ebben a vicces mozgásban a legnagyobb várakozásaimat is felülmúlta.
0: De én mindig nem tudom, hogy miért pont a tyúk.
1: Mert én egy olyan filmet akartam csinálni, ahol az emberi környezetnek, aminek egyébként a hasznosság az alapelve, hogy melyik állatot mire tudjuk használni, annak a legkisebb egységét kerestem. A kutya meg a macska az az embernél nagyon magas polcon van, utána jönnek ezek a nagy haszonállatok, a ló, a marha, amiknek az erejét, tejét, húsát is tudja használni, utána ugye a disznó, aminek lehet a húsát tartani. Aztán jönnek a szárnyasok, és köztük a tyúk, ami tulajdonképpen az ember környezetében lévő élőlényeknek az egyik legkisebb egysége. Mert a tyúk után már csak a patkány jön, meg a róka, meg azok a vadállatok, amiket az ember tűzzel, vízzel, vassal, pisztollyal öl, hogy csak ne jöjjenek a közelébe, mert betegséget terjeszt, nem lehet használni semmire őket. A róka elviszi a tyúkot, akkor kárt okoz. Tehát, hogy én a legkisebb olyan egységet kerestem az állatvilágban, ami az emberhez kötődik, és ezt akartam ütköztetni valami olyan nagy emberi társadalmi problémával, amit nem lehet csak úgy az egyénnek megoldani, nem hogy egy tyúknak. Így, amikor kiderült, hogy Görögországban tudjuk elkészíteni ezt a filmet, akkor egyértelmű volt, hogy az illegális bevándorlás lesz ez a nagy társadalmi probléma, és azt gondoltam, hogy azzal igazán jó filmet lehet csinálni, hogy egy tyúk hogyan keresztezi az útját ezeknek az illegális bevándorlókat utaztató, az abból hasztot húzó embercsempészeknek a történetével.
0: Most egy kicsit elővágtál, mert elmondtad, hogy mi végre is való ez a film. De egész addig, amíg nem jutunk el ide, csak azt látjuk, hogy a mi tyúkunk elmenekülne, hogy őt is levágják, és próbálja keresni a helyét a világban. Fantasztikus, ahogy filmezitek, és végig azon gondolkoztam, és jókat derültem magamban, hogy hú, milyen nehéz lehetett az Idomítónak a dolga, hogy hogyan lehetett ezt ilyen jól megcsinálni. Már tudom, hogy több tyúk is volt, de akkor is pontosan úgy viselkedik a tyúk, mintha egy tudatos lény lenne. És rettentő szórakoztató ezzel a vicces, burleszerű mozgással. És egy darabig ez foglalkoztatott engem, mint nézőt. De milyen jó kis vicces film ez. Egészen addig, amíg bele nem bonyolódunk abba a cselekménybe, amit már az előbb fölvázoltál, hogy egy nagyon komoly, illegális migrációs helyzetbe kerülünk bele, és egészen dermesztő kezd lenni a film. Megrázó.
1: Hát remélem is, azért ez egy szándék volt, hogy az emberi bűnöket, a felelősséget, a morális döntést azt a középpontba állítsuk, de mindezt egy tyúk perspektívából. Egy tyúknak megvan egyébként a magához való esze, tehát azok a jelenetek, amiket mi a film elején felépítünk, és úgy tűnik, hogy csetlik, botlik, az mind a túlélésért van, és egy tyúk képes arra, hogy a túlélésért így döntsön. Persze ugyanúgy, mint az emberek életében szerencse is kell hozzá, hogy túléljen, de tulajdonképpen a film első fele az valóban arról szól, hogy az ember megszeresse ezt az élőlényt, és főhősének tekintse a filmnek, és ezzel a főhőssel képes legyen együtt érezni, és képes legyen ezzel a főhőssel menni. És amikor ez megvan, akkor kezdjük elmesélni az embereknek a történetét, ami szintén a tyúk élete mögött történik, de ott például elkezd kiviláglani, hogy a tyúk és az ember között azért igenis van különbség, mert az ember, mivel megadatott az a képesség, hogy értelmezni tudja a világot, megadatott az a képessége, hogy érzékelje a múltat és a jövőt és a jelent, és erről értekezéseket tudjon tenni beszédben és gondolatban is, végig tudja gondolni ezeket a dolgokat. Innentől kezdve viszont morális döntéshelyzetekbe kerül mindig, és neki felelősséget kell vállalnia a döntéseiért, még egy tyúknak igazából nem. És így nekem nagyon szépen kirajzolódott, hogy az én főhősöm, meg ugye szerintem az ember is az én főhősöm, hogy ők ketten egy közös környezetben, egy közös univerzumban hogyan tudnak létezni. És történetmesélésileg még az volt nekünk érdekes, nem csak az, hogy a nagyon kicsi egységet a nagyon nagy egységgel ütköztetjük, hanem az is, hogy van egy tyúkunk, aminek elmesélhetjük egy ilyen hollywoodi, romantikus vígjáték happy endbe futó történetét, miközben görög földön képesek vagyunk arra, hogy az embernek egy lefelé tartó görög sorstragédia szerű morális döntésen alapuló tragikus történetét meséljük, és ezt pont a film középpontjában tudjuk ütköztetni. A film végül, anélkül lelőném a poént, mégiscsak arról szól, hogy a döntés lehetőséggel nem élünk, vagy rosszul élünk, és ez egyébként semmi más nem fog okozni, mint hogy az ember saját magát fogja kipusztítani a földről, de ez a tyúkokat nem fogja érdekelni, mert ők ennél egy dimenzióval kevesebb, tehát amikor majd nem lesz egyetlen ember sem a földön, én azt gondolom, hogy a tyúkok még mindig fognak kapargatni.
0: Miért Görögországban forgattál, és fölmerült-e egyáltalán az, hogy Magyarországon forgasd le ezt a filmet?
1: Nem merült föl ez a kérdés, mert 10 éve nem adnak lehetőséget arra, hogy én Magyarországon filmet készítsek. Ez alatt, ha nem tudom, jól számolom, akkor 6 vagy 8 filmtervet adtam be. Tehát egyértelműen a tyúkot azért írtam, hogy egy olyan forgatókönyvem legyen, amivel nem Magyarországon, de bárhol máshol a világban esetleg lehetőséget kapok arra, hogy ezt a filmet elkészítsem. Találkoztam egy német producerrel, aki Görögországot ajánlotta a helyszínnek, ahol azt mondta, hogy német pénzből plusz görög közreműködésben, szintén görög pénzből ezt a filmet megvalósíthatjuk. És ez így is lett.
0: Ez a német producer nem ajánlotta föl azt a lehetőséget, hogy adja a pénzét és forgass itthon?
1: Nem, mert az a pénz, amit Németországban szerzett meg, az nem volt elég, ezért ő neki kellett keresni egy koprodukciós társat. A görögök nem csak a stábbal, meg az adókedvezményekkel voltak benne ebbe a filmben, hanem a saját filmintézetüktől erre a filmre pénzt kaptak, sikeresen pályáztak. Tehát ennek a két országnak az együttműködése plusz egy kis francia segítség kellett ahhoz, hogy ezt a filmet elkészítsük. De a görögök csak úgy tudtak pénzt szerezni, hogyha én Görögországban forgatok. És azt kell mondanom, hogy mi befájáztunk Magyarországra is, tehát amikor összeállt a görög-német költségvetés, akkor már arról nem lehetett szó, hogy mi ne Görögországba forgassunk, de mivel ennyi magyar alkotó van benne, a forgatókönyvírók, a rendező, az állatkoordinátor, tréner és csapata, a főszereplő tyúkok is Magyarországról származnak, hiszen az állatkoordinátor vitte, a zeneszerző és a vágó, tehát tulajdonképpen a fő alkotó gárda magyar, ezért kértünk 20%-nyi büdzsékiegészítést a Magyar Nemzeti Filmintézettől. Tehát nem a nulláról kérek pénzt, hogy támogassák a filmet, hanem összeszedtem a büdzsé 80%-át, már csak egy 20% kéne ahhoz, hogy valóban tudjunk annyi napot forgatni, amennyit szeretnénk, valóban ki tudjuk fizetni az embereket, valóban a magyar résztvevők magyar pénzből tudjon forgatni, és erre azt mondták, hogy nem, legyen elég annyi pénz, amennyit egy Baromfi udvarban játszódó filmhez kikapargattunk külföldön.
0: Az augusztus 29-éig tartó Veszprém Balaton filmpiknik egyik alkotóját, a Tyúkot is rendező Pálffy Györgyöt hallották, akivel személyesen is találkozhatnak a Mi volt az indok című szakmai beszélgetésen szombaton este Veszprémben, a Nyárkertben.

0: Az idén augusztus 30-a és szeptember 10-e között rendezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. Az idei programsorozat közel 30 programmal, 6 különleges helyszínen és több mint 300 fellépő közreműködésével idézi meg a zsidó kultúra gazdagságát, sokszínűségét és ma is eleven erejét. A fesztivál művészeti vezetője Deák Andrea. Őt kérdeztem.
1: Szokásos helyszínek és alapvetően szokásos programok. Valószínűleg ez egy jól bevált menet, ahogy alakul a zsidó kulturális fesztiválok sorsa évről évre. Miket emelnél ki az idén?
2: Kiemelném talán a Dohány utcai zsinagóga programokat, mert ott lesz egy különleges koncert, a Gypsy Kings by Diego Ballardio. A koncert ugye ez a Gypsy Kingnek egy ilyen klasszikus felállása, akik például erre a koncertre készülnek egy picit is a helyhez illeszkedő programmal.
1: A Dohány utcai zsinagógában lesz a Budapest Klezmerben, mint mindig, Pressburger Klezmer koncert együtt, és Molnár Piroska lesz a sztár vendég.
2: Ez is egy nagyon-nagyon várt koncert. Jávori Ferenc a zenekar alapítója idén volt 80 éves, ez is egy apropó, meg egy picit most színesítjük, hogy csinálunk egy ilyen kicsit ilyen európai hangulatot, ilyen klezmer csúcs találkozót, Pozsonyból érkezik a legíresebb pozsonyi klezmer zenekar, és hát a csodálatos Molnár Piroska közreműködésével, úgyhogy biztos, hogy egy ilyen nagyon szuper koncertben lesz része, aki ellátogat majd az eseményre.
1: A kántor koncertek mindig nagyon fontos szerepet játszanak, az idén többszörösen is van kántor koncert.
2: Igen, van egy nagyon szép kiemelt kántor koncertünk a Dohány utcai zsinagógában, egy világhírű kántorművésszel, Netanel Hersik művészúrral, akinek egyébként magyar gyökerei vannak. Karmesterünk is, mondhatom szerényen, hogy világhírű, a MÁV szimfonikusokkal fognak közösen hangversenyt adni. Nem is azt mondanám, hogy egy kötött kántorkoncert lesz, hiszen a zsidó szakrális zenei irodalom fantasztikus művei lesznek, de lesznek komoly zenei darabok is, illetve lesznek könnyedebb, kicsit ilyen musical, slágerebb hangulat, tehát azt mondanám, hogy inkább szívhöz szóló zsidó dallamok lesznek, világhírű előadók közreműködésével.
1: A Rumba utcai zsinagóga egy csodálatos helyszín. Most is itt beszélgetünk, és itt is nagyon-nagyon fontos programok lesznek. Például Spíró György 80, Spirónia címmel. De az irodalom más szinten is jelen lesz, de maradjunk Spirónál.
2: Ugye idén 80 éves Spíró György, és azt gondoltuk, hogy egy program erejével mi itt a zsidokulturális fesztiválon is tisztelgünk előtte, és egy olyan fantasztikus programot sikerült szerintem összeállítani. Fantasztikus művészekkel, a Gyabronka József, Parti Nagy Lajos, Dés László és Dés László fia Dés András, zene, irodalom, beszélgetések, felolvasások, tehát hogy egy ilyen nagyon finom programmal készülünk a Mester a Spiró György tiszteletére.
1: És szerintem Mácsai Pál Estje is valószínűleg ilyen finom programja lesz a műhely látogatás.
2: Ez így van, igen, ugye gyakorlatilag az volt az első teltházas programunk az idei fesztiválon, és egy csodálatos program egyébként, ez ugye nem ide készült, ez folyamatosan megy, de mindig teltházas. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenféleképpen ide is el kéne hozni zsidókulturális fesztiválra, úgyhogy ezt sikerült a művészúrral megbeszélni.
1: Egyébként Mácsai Pál egy másik műsorban így is részt fog venni.
2: Így van, a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában is fellép, szintén egy évforduló, Szerbonttal születésének 125. évfordulója alkalmával a Holdvilág utasai címmel, Juhász Anna szerkesztésében lesz egy csodálatos irodalmi program, Mácsai Pál, Szabó Kimmel, Tamás és Tasnádi Bence színművészek közreműködésével, Juhász Anna irodalmár moderálásával és a Bermuda zenekar közreműködésével, tehát zene, irodalom, egy kis történelem, nagyon színes megítézzük Cervantal Utas és Holdvilág című regényét.
1: Vissza a Rumba utcai zsinagógába, a kortárs mai zenének is lesz szerepe. Kurták 100, Reich 90 és Szati 160. születésnapra emlékezés. Szíves Mártonéktól.
2: Így van, Szíves Mártonnal már több éves a kapcsolatunk. Ővele próbálunk mindig összeállítani olyan minőségi kortárs zenét, amelyel nyilván egy másjárgi közönséget is elcsábítunk, és a komoly zenének is teret adunk, de ez az idei program, ez azért is nagyon fontos, mert évfordulók köré próbáltuk szőni, tehát Kurták György ugye 100 éves, Ziv Reich 90 éves született, Erik Szati 160 éve, és azt gondolom, hogy ez a három mester tényleg a kortárs vagy a minimalista zenének a legnagyobb ikonjai. És Mártonék fantasztikus kivetítéssel, installációval, táncprodukciókkal fogják színesíteni ezt az előadást, úgyhogy aki szereti ezt a műfajt, annak azt gondolom, hogy ez egy kihagyhatatlan este lesz.
1: Még mindig a Rumba utcai zsinagóga. Mai Eszterek a bibliai Eszter nyomában. Jó sok Eszter szerepel ebben a műsorban.
2: Jó sok Eszter, így van, ez Horgás Eszter fogalomművész megálmodásában készült, és Csákenyi Eszter és Bíró Eszter művésznők partnerségében fog ez megvalósulni, ez a produkció, és egy összművészeti produkció. projekció lesz zenével, irodalommal, történetekkel, és gyermek Eszter is lesz. Tehát, hogy itt Eszterek fognak fellépni, énekelni, szavalni, előadni, és egy picit belevinni a közönséget a bibliai időkbe, de természetesen modern hangnemben.
1: Falusi Marian is visszatérő vendége a Zsidó Kulturális Fesztiválnak. Az idén a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában lesz country és klezmer.
2: Ilyet csak Falusi Marian tud kitalálni, tényleg annyira fantasztikus a Marian, hogy ezt így összerakta, ez a country és klezmer. Művésztársai is fantasztikusak, Berecki Zoltán, illetve az őt kísérő zenészek, úgyhogy hogy fogja ezt összetársítani, ezt a két műfajt. Mind a kettő vidám, mind a kettő illetszerető, úgyhogy valószínűleg egy szuper kis előadás lesz.
1: Ugye említettük a Dohány utcai zsinagógát, a Rumpa utcai zsinagógát és a Hegedűs Gyula utcai zsinagógát, mint helyszíneket, de van még két másik helyszín, a Frankel Leo úti zsinagóga, illetve a Goldmark terem.
2: A Goldmark teremben idén azt az újítást próbáltak kitalálni, hogy megpróbálunk filmklubot csinálni. Három ikonikus zsidó témai filmet választottunk, a producereket, a Hegedűs a háztetőnt és a kabarét, és ezt fogjuk levetíteni, és Drézadás filmesztét egy fantasztikus stílusában fel fogja vezetni ezeket a filmeket, beszélni foglalkozunk, persze beszélt a közönség is, ez egy háromestés produkció lesz. A Frankel Leo úti zsinagógán lesz most idén a klezmer, a kisebb klezmer zenekar, a klezmer színpad, a klezmerés zenekar, illetve a Szabadszong zenekarnak lesz koncertje. Szabadszong zenekar ugye egy ősbemutatóval is készül, Lisztes Jenő cimbalom művész álmodta meg azt a darabot, ami Klezmer Rapszódia címet viseli, és itt a Frankel Leo úti zsinagógában lesz majd a bemutatója szeptember 6-án vasárnap, illetve a klezmerész koncertje szeptember 9-én lesz, az pedig két nappal a zsidó új év előtt, úgyhogy egy picit ott már egy újévi hangulatban is vagyunk. Rabbi is lesz, sofárt is megfújunk, rabbinikus áldás, örömtánc, fantasztikus hangulat.
1: És nem csak Budapesten lesz Zsidó Kulturális Fesztivál, hanem Pécsett is.
2: Igen, Pécsett is lesz, Pécsett lesz Kamarás Iván, aki pécsi születésű, de még soha nem lépett fel a pécsi zsinagógában, úgyhogy a pesti Broadway egy napra Pécsre fog költözni, egészen pontosan a pécsi zsinagógában, Kamarás Iván előadásában. Fantasztikus zsidó szerzők műveit fogja az ő sajátos egyéni stílusában előadni, szintén élőzenekaros kísérletben, és lesz egy klezmer koncert még, a izraeli Diggashion trió, akik buli zenét fognak játszani, és valószínűleg fergeteges hangulat lesz a pécsi zsinagóga falai között.

0: Deák Andrea művészeti vezető és a Budapest Klezmer Band után hallgassuk a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál egyik kiemelt programjának összeállítóját, Székelyhidi Hajnalt, aki az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor szakirányú képzésének a felelőse, és ki mást is ajánlana most nekünk, mint a világhírű Netanel Herstik kántort, aki New Yorkból érkezik a Dohány utcai zsinagógába szeptember 2-án, hogy a La Dorvador Nemzedékről Nemzedékre című műsor szólistája legyen Kelemen Barnabás hegedű művésszel.
1: A meghívott művészek mind világhírű művészek. Netanel Herstik, aki a New York-i Hampton zsinagógának a főkántora és 14 generációra visszavezethető kántor dinasztiának a leszármazottja. Annyit kell róla tudni, hogy édesapja, a világhírű Naftali Herstik, ő nem csak egy fantasztikus művész volt és magyar gyökerekkel bír, kiskorában, 3 éves korában vándorolt ki a család Izraelbe, és ott az ottani jeruzsálemi nagy zsinagógának volt közel 20 évig a főkántora, az édesapja. Sajnos már elhunyt. Ő alapította meg 1984-ben a Tel Avivi kántorképzőt, Moishe Sternel, aki szintén magyar származású világháló kántorművész. Szóval egészen fantasztikusak ezek a magyar gyökerek, hogy a diaszpora révén szétszoródnak a világba ezek az emberek, és világhírűvé válnak, iskolát teremtenek, és viszik az európai kultúrát tovább. Tehát Netanel azért fantasztikus művész, mert egyrészt a magyar gyökerei révén és a családi gyökerei révén egy fantasztikus kántorművész, de a koncerten majd elhangzik a Carmen virágárja, pontosan azért, mert próbáltam a műsort úgy összeállítani, hogy a klasszikus zene és a zsidó zene ötvöződjön, és mindegyiknek van valami kötődése, valamilyen szála, vagy azért, mert hogy nemzedékről nemzedékre örökítünk át tudást. Kelemen Barnabás esetében, aki szintén világhírű hegedűművész. Ő ugye egy fantasztikus hegedűiskolát teremtett a Fesztivál Akadémia révén, ahol szintén vannak zsidó gyökerek, nagyon híres pedagógusok. El fog hangzani Hubai Carmen fantáziája, Kelemen Barnabás előadásában, és ezért gondoltunk egy kis kapcsolást Netanellel, hogy mutassa meg magát opera irodalomban is, hiszen neki nem probléma az ő technikai felkészültsége és a kulturális háttere révén áriát énekelni. Ezen kívül ugye ezek a klasszikus nagy kántorimák, amik nekem a szívem csücskei, és azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus örökség, amit folyamatosan őrizni kell és átadni a következő generációnak. Ilyen fantasztikus kántorimák fognak elhangzani, amiben az énekes nem csak emocionálisan mutatja meg technikailag a tudását, hanem a szöveg révén olyan improvizatív elemeket tartalmaz, ami még a zenekar számára is, és a karmester számára is kicsit avval hoznám párhuzamba, mint hogyha egy jazz énekest hallgatnánk, és van egy fő téma, és a fő témán belül improvizál az énekes. Az ima szöveg emóciója, hogy hozza magával a szöveget, gyakorlatilag arra improvizál rá a kántor. Tehát nagyon izgalmas, egészen mélyreható imák, közel 10 perces imák. Tehát néha olyan érzés van az embernek, mint egy végeláthatatlan áriát hallgatna végig.
0: Netanel Herstik és Kelemen Barnabás mellett az est 3. sztárja Daniel Grossman. Őről igen. Mit kell tudni?
1: Őről azt kell tudni, hogy az édesanyja magyar származású. Münchenben él, és a Jewish Chamber Orchestra Münichnek a alapítója és karnagya. Az egész életét a zsidó zenére tette fel. Tehát gyakorlatilag amerre utaznak a világba, a zsidó zenével foglalkozik, ez nem kifejezetten azt jelenti, hogy klasszikus értelemben, hanem modernebb zsidó zenei feldolgozásokat is, kántorokat is kísér a zenekar. Klasszikus zenében is otthon van, de a zsidó gyökereket viszi tovább az együttes. Ők már dolgoztak együtt, és lemezt is készítettek a Netanellel New Yorkban, tehát van egy kapcsolódásuk is. Én nagyon régóta szeretném meghívni a Netanelt, mert azt gondolom, hogy a nemzedékének szinte a legkiválóbb kántora, mind technikailag, mind előadásmódban. Idén lehetőségem adódott, és akkor azt mondtam, hogy a klasszikus zenét rakjuk össze a kántorművészettel, és így született meg ez a műsor, megálmodni, hogy melyek azok a számok, amik elhangzódjanak, de ugyanakkor a közönséget is kiszolgálni. Ez mindig egy ilyen kihívás, és egy ilyen öröm is, és egy ilyen kíváncsiság, hogy vajon hogy fogadja a közönség, vajon mennyire hat a közönségre az, ami ennek az egésznek az üzenete.
0: Székelyhidi Hajnalt, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem kántor szakirányú képzésének a felelősét hallották, aki a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál La Dorvador Nemzedékről Nemzedékre című koncertjének a szerkesztője. Az est szólistája Kelemen Barnabás hegedűművész mellett Netanel Herstik kántor lesz, aki most a szeptember 2-ai Dohány utcai zsinagógabeli esten is elhangzó híres virág áriát énekli Bizé Kármennyéből. A műsort vele zárjuk. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Szentek, szent életű emberek.
6: Szent Ágoston püspök, egyháztanító. Ha valakinek az életében meg akarjuk mutatni Isten kegyelmének fönséges hatalmát, azt Szent Ágoston életét szemlélve megtehetjük, akit egyházunk a kegyelem doktorának is nevez. 354-ben született Afrikában, a numidiai Tagasztében, a mai Algéria keleti felében, kisbirtokos római család sarjaként. Családja elszegényedett, így tanulmányait csak egy jótevő segítségével tudta befejezni. Édesapját, aki pogány volt, Patriciusnak hívták. Édesapja egész életében hitújonc volt, aki csak halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt újdonság. Mint tegnap is hallottuk Szent Monika életrajzában, Patricius hirtelen haragú, hűtlenkedő természetével igen sok bánatot okozott áldott lelkű feleségének, Monikának, aki családja mentő és őrző angyala volt. Ahogyan a közmondás is tartja, nem esik messze az almafától. Így volt ez Ágostonnál is. Éles elmélyű, rendkívül művelt volt. Ezt írta önmagáról, aranypohár voltam, de üres. Olyan becsvágyó volt, hogyha valaki föléje kerekedett, sírni tudott. Sok kísértése volt a hazudozásra. Pogány barátai társaságában gyakran vétett a parancsok ellen. Becsvágya gőgössé tette. Bár maga is hitújonc, katekumen volt, lenézte édesanyja vallását, az egészet dajkamesének tartotta. A Szentírást barbárkönyvnek tartotta és félretette, inkább pogány bírók erkölcstelen műveit olvasta. Kartágóban sem lett jobb, sőt a nagy kikötővárosra jellemző erkölcstelen élet még jobban elrontotta. Közben tanár lett a Gasztéban, ahol 13 éven keresztül tanított nagy sikerrel. Onnan Kartágóba, majd Rómába került, ahol szónokképző iskolát nyitott. Édesanyja sokat siratta tékozló fiát, könnye és szakadatlan imája nem ment kárba, mert Isten meghallgatta. Ágoston 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Kitűnő tanár és szónok volt, akit rajongásig szerettek. Tanári sikerei felettették vele korábbi szegénységét, s ez büszkeséggel töltött el. Kormányzó hatalmat akart, még Rómában is. De mindezek mellett érezte, hogy nem boldog. Így írt, két ember van bennem. Itáliába édesanyja tudta és beleegyezése nélkül szökött, ám emiatt nem sok lelkismeret furdalást érzett. Időközben a manikeus eretnekek tévedésébe is belesett, de ott hagyta őket. Keresztény sem tudott lenni, mert azt tartotta, hogy a kereszténység mégsem való igazán tudós és gondolkodó filozófus embernek. Milánóban megismerkedett a város püspökével és híres szónokával, Szent Ambrússal. A nagypüspök kora legjelentősebb embere volt. Ágoston gyakran állt szószéke alá, hogy tanulmányozza technikáját, szónoki fogásait. Eleinte csak kíváncsiságból járt a prédikációkra, de rövidesen a szónoklat tanára elragadtatva bámulta a híres szónokot. Egyszer aztán azon vette észre magát, hogy nem a hogyanra figyel, hanem arra, amit hallgat, amit Ambrús hirdet és tanít. Isten kegyelmének nem tudott ellenállni, és megtért. Vallomások című három kötetes művében önéletrajzát írta meg. Innen ismerjük meg Isten keresését és erkölcsi vívódásait. Szakított addigi bűnös életével. Hosszú évek vívódásai után végül is jelentkezett Szent Ambrúsnál, hogy Jézus tanítványa akar lenni. Ambrús 387. április 25-én nagyszombaton éjszaka keresztelte meg. Így lett aztán bölcs irányításának hatására az egyház és a világtörténelem egyik legnagyobb tekintélye Ágoston. Mint író, csodálatos mélységekben járt, mint szónok, a legelvontabb hittudományi kérdéseket is emberközelbe hozta. Mint bölcselő, páratlanul tárgyalta Istennek és a léleknek egymáshoz való viszonyát. A kegyelem tanának kifejtésében és megvédésében kiérdemelte a kegyelmek tanítója, Dr. Grácié nevet. Rendkívül élesen és világosan fejtette ki a Szentírás és a hagyomány viszonyát, hatalmas spekulatív erőt fejtett ki a Szentháromság titkának magyarázásában. Csak később tudta meg, hogy édesanyjának 18 évi imájába és vezeklésébe, könyvhullatásába került az ő megtérése. Keresztelésén ott volt hű barátja, Alipius és saját fia, Adeodátus is, mindannyian keresztények lettek. Boldog édesanyja, áldott szíve nem tudta túlélni ezt a nagy örömet. Útban hazafelé, Róma mellett, Osztia kikötőjében megszakadt a szíve. Ágoston visszatért Afrikába és Hippó püspöke lett. Ott ért aztán hittudóssá és egyháztanítóvá. 16 kötetnyi írásban ölelte fel az akkori világ tudományát. Sokat küzdött a Jézus istenségét tagadó ariánusok, s a pelágiánusok ellen, akik azt hirdették, hogy a kegyelem nélkül is lehet üdvözülni. Hát ha valaki tudta, akkor Ágoston saját sorsán tapasztalhatta, hogy mit tesz a kegyelem. Hányszor ismételhette csodálatos mondását, nyugtalan a szívünk, lelkünk, Istenünk, amíg te benned meg nem nyugszik. Azért te légy életünk útján vezérünk és győzelmünk. Főpapi hivatását így jelölte meg. Nem elnökölni, hanem szolgálni jöttem. 426-ban segédpüspököt vett maga mellé, időközben vandálok törtek népére. Bár sokan elmenekültek, ő nem hagyta el anyáját. Sajnos az ostrom idején megbetegedett, és 430. augusztus 28-án meghalt. A város eleste után holttestét először Szardínia szigetére vitték, majd 722-ben átvitték Páviába. Egyike a négy nagy nyugati egyházatjának. Hadd idézzük egyik nagyon szép mondását, Isten olyan, mint a jó orvos. Nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami a gyógyuláshoz szükséges. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amelyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Amen.
7: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. Mint írják, a Karitász Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.karitas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint banki átutalással, szintén a honlapon megtalálható bankszámlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon. 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta. A Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. Ercsi, a jegyesek, a vértes somló, a gyermekekre váró, Bodajk, a családok, Alsó Szent Iván, a nagyszülők, Makkos Mária, a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során, fűzte hozzá. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. A kormány hivatalba lépése óta eltelt 107 nap elég volt arra, hogy bebizonyosodott, lehet másképp kormányozni, jelentette ki a miniszterelnök pénteken napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, lehet úgy kormányozni, hogy nincs propaganda, hogy a szakemberek szava számít, hogy az országgyűlés érdemi munkát végez. Lehet úgy kormányozni, hogy nem ellenség az, aki mást gondol, hogy az ország európai szövetségeseivel vitázik, de közben tárgyal is. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésén pénteken. Az UNICEF Magyarország közlése szerint Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. Az UNICEF tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él

alternatív gondoskodásban, közülük szakértői becslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek a családjukkal. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint a megújuló és decentralizált villamosenergia termelés egységes adatfeldolgozási, adatbiztonsági és adatkezelési protokolljainak és rendszereinek kidolgozása, illetve ennek központi kezelési és biztosítási megoldásainak kidolgozása és felállítása című felhívásra az NBS, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, a Független Energetikai Adatközpont ZRT, valamint a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. Konzorciumban sikeres pályázatot nyújtott be. Végül az időjárásról. Fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Késő este 20 és 27 fok várható. Híreket hallottak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2003-ban elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Karóczkai Júlia hitoktató, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az erényekről és a bűnökről beszélgált.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, ámen!
2: Nézzük akkor most az erényeket. Valamilyen módon ugye ez kapcsolódik a tetteinkhez, hiszen ugye egy keresztény embernek az a feladata, életcélja, nem csak az üdvösségre való törekvés, hanem ugye ezt megpróbáljuk apró pénzre váltani, és Istennek tetsző életet élni. Ehhez pedig hozzátartozik az erényes élet. Hát kik mutattak nekünk ebbe példát?
4: Az előttünk lévő szentek.
2: Úgy van, szentek elsősorban, ugye ők a példák, akiket az egyház példaként állít elénk. Jó, akkor próbáljuk meghatározni, hogy mi is az az erény. Tehát kire mondom én, hogy erényes ember?
4: Mert szerintem ez egy elég tág fogalom, mert sok mindenkire mondhatom. Lehet, hogy én egy emberben más erényeket tisztelek. Lehet, hogy egy emberben azt tisztelem, hogy nagy tudással rendelkezik.
2: Úgy van,
4: de lehet egy másik ember, akiben mondjuk a hitét tisztelem.
2: Igen.
4: Ami szintén egy erény.
2: Jó, de akkor próbáljuk már megfogalmazni, hogy mi is az az erény. Tehát hogyan tudnánk megfogalmazni?
5: Készség a jóra.
2: Úgy van, tehát egyfajta készség bennünk a jó megtételére, mégpedig az állandó megtételére. Mit jelent az, hogy készség? Tehát ezt olyan könnyű megtennünk? Ez így önmagától működik ez bennünk, vagy valami...
4: Tehát egy belső indítatás is kell hozzá.
2: Úgy van, ez a lelkiismeretem részéről, idáig jó. Mindig, tehát könnyen tudom el mindig megtenni a jót. Gondolj a saját életedre. Szeretsz mindig tanulni?
4: Nem.
2: Igaz? Tehát mivel jár az erényes élet, vagy az erények gyakorlása?
6: Önnevelése.
2: Úgy van, tehát önnevelés, önmegtagadás, lemondás, igaz? És mikor mondom valakire, hogy ugye erényes ember? Gyakorlatilag ez ugye szorosan összefügg a jó tulajdonságokkal, igaz? Tehát önmagában nem egy megszokás, tehát amit úgy az ember tudattalanul is cselekszik, igaz? Milyen tárgyat hová teszek, ugye mindannyiunknak vannak ilyen facniai bogarai, igaz? De alapvetően itt ugye ez egy tudatosság, tehát ezt, hogy tudatosan gyakoroljam. Próbáljuk meg akkor csoportosítani az erényeket, jó? Tehát ugye itt is ugyanúgy, mint a lelkiismeretnél, ugye nagyon fontos a nevelés és az önnevelés, igaz? Tehát, hogy erényes életet tudjunk élni, de még valami nagyon fontos. Tehát, hogy mi kell még ahhoz, hogy én jót tudjak tenni? Gondoljatok a keresztény ember hitére itt.
4: Mi kegyelem kell hozzá.
2: Úgy van, az Úristennek a kegyelme, segítsége, igaz? Hiszen ő nélküle jót sem tudnánk tenni. Milyen erényeket ismerünk? Mi van kiírva a bazilika homlokzatára, vagy ott a három szobor, mit jelöl?
6: Hit, remény, szeretet.
2: Úgy van, a hit, a remény és a szeretet, ugye ezeket mondjuk teológiai vagy isteni erényeknek. Aztán vannak az úgynevezett sarkalatos erények, ugye Aquinói Szent Tamás nyomán nevezi így az erkölcsteológia. Melyek lehetnek ezek a sarkalatos erények?
5: Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség.
2: Úgy van. Mit gondoltok, hogy miért hívják ezt sarkalatos erénynek? Általában egy szobának vagy egy helyiségnek hány sarka szokott lenni?
6: Négy,
2: igaz? Tehát a négy legfontosabb pillér az ember életében. Tehát ugye ilyen az alázat is, aztán amit mondtatok az előbb, ugye, tehát ha valakinek nagy tudása van, tehát lexikális tudás, vagy olyan jellemes ember, vagy még keresztény életet él, ugye példamutató élet. Egyben megegyezhetünk, ugye, hogy egy ember minél több jó tulajdonsággal rendelkezik, hogy minél minden téren megpróbál ugye jót tenni, annál erényesebb az élet, illetőnek az élete. Térjünk most át akkor a bűnre, hogy ez pont az erénynek az ellentéte. Sajnos ugye sokszor elkövetjük a bűnt. Hogyan fogalmaznánk meg a bűnt? Mi is az a bűn?
6: Elfordulás Istentől és odafordulás a teremtett világ javaihoz.
2: Igen, és akkor azt hogyan értelmeznénk most, hogy elfordulunk Istentől és odafordulunk, és rosszak a teremtett javak? És visszakérdezek.
6: Nem. de megtagadjuk Isten akaratát, és már túlzott mértékben az anyagi javak felé fordulunk, tehát bálvánnyá tesszük azokat.
2: Igen, nem önmagában az a gond, hogy a világ felé fordulunk, hiszen akkor az Úristen nem teremtette volna a világot, igaz? Hanem valamilyen módon itt a helytelen eszközhasználatról van szó. Önmagában a pénz is például, amit említettél, ugye egy anyagiak, az egy közömbös dolog. De ugye tudok ebből erényt kovácsolni, mondjuk ugye adakozok, jótékonykodok, de súlyos bűnt is tudok elkövetni, mondjuk sikkasztok. Tehát önmagában véve nem a pénzzel van a gond, hanem mindig valamilyen módon rajtunk múlik, mert mikor követünk mi el bűnt?
5: Ha tudva is, akkor nem engedelmeskedünk Isten parancsának.
2: Úgy van, és akkor ugye itt visszakanyarodhatunk az előbb elmondottakhoz, tehát szintén a tudatosság és a szándékosság nagyon fontos. Milyen bűnöket ismerünk, amikor szentgyónáshoz járultok, feltételezem én, hogy minél sűrűbben, akkor alapvetően ugye, vagy első áldozásra készültetek. Melyik az a két bűn típus?
5: A halálos bűn és a bocsánatos bűn.
2: Igen. Hogyan mondanád más néven még azért a halálos bűnt? Ezt azért ugyan, nagyon nehéz kimondani, nem? Halált hozó. Hát meghalok én? Milyen halál ez? Mit gondoltok?
4: Az égbe kiáltó bűnök is, nem?
2: Igen, azok is. De amikor azt mondom, hogy halálos bűn, fizikálisan meghaltam?
4: Nem.
2: Akkor milyen halálról van itt szó?
4: A lelki halálról.
2: Úgy van. Mit veszít el az ember?
4: Az örök életre való jogát.
2: Úgy van, azaz ugye, ha első bűnre gondoltok, akkor milyen kegyelemnek hívjuk ezt, amit ugye Ádám és Éva miatt veszít el az ember?
6: Megszentelő kegyelmet.
2: Úgy van, tehát a megszentelő kegyelmet veszítem el. Éppen ezért ugye, ha a bűneinket nézzük, akkor mi a helyes magatartás? Mert sajnos gyarlók vagyunk, ugye? Jézus Krisztus ezért halt meg, a mi bűneinkért. De ugye, amit ő megváltott, az az örök kárhozat lehetősége, de ahhoz én is kellek. Mi történik, ha bocsánatos bűnöm van? Mit tesz egy jó keresztény ember? Mert sajnos ez nem tudjuk elkerülni, ne legyen.
6: Megbánja bűneit gyónás keretében.
2: Ahogy van, tehát ez fontos, hogy szent gyónás, de most ételezzük fel, ugye, hogy tehát kisebb bűneim vannak, a bocsánatos bűnök. Gondoljatok itt a szent misére, hogy van-e olyan lehetőség, ahol én ezeket megbánhatom?
5: Hát a közgyónás, az evangélium és a szent áldozás.
2: Úgy van, tehát ugye a bűnbánati rész, az evangélium hallgatása és maga a szent áldozás. Jó, mi történik, ha sajnos súlyos bűneim vannak? Mit kell tennem?
4: El kell mennem gyónni, és ténylegesen megbánni ezeket a bűnöket, és penitenciát tenni.
2: Tehát gyakorlatilag ugye milyen lehet a helyes keresztény magatartás? Hogyha már ugye vétkezünk is, akkor mi a nagyon-nagyon fontos teendő?
4: Bűnbánat.
2: Úgy van, a bűnbánat, ugye? Tehát minden egyes napnak megtéréssel kell kezdődnie, mert ha nem így kezdődik, akkor ugye az ember hamar letér a helyes ösvényről. Jó, nézzük akkor, hogy hogyan lehet még a bűnöket csoportosítani. Mondjuk tárgya szerint milyen lehet a bűn? Túlzás?
6: Túlzás is a hiány.
2: Úgy van, valaminek a hiánya. Na hát próbáljunk meg akkor példát keresni. Mikor követek el bűnt túlzással?
6: Hát a vakmerőséggel például. Ennek a hiány pedig a gyávaság ennek ellentéte.
2: Igen, tehát ez is jó, de ez mondjuk elsősorban az Istennel való kapcsolatomra igaz, igaz? Tehát, hogyha túlzottan bizakodok, vagy hogyha nem bízom az Isten irgalmában és kegyelmébe, tehát ez is nagyon jó. De próbáljunk egy kicsit emberi példát is keresni. Követhetek el bűnt azzal mondjuk, hogy tanulok?
6: Már annyit tanulok, hogy belebetegszek például.
2: Úgy van, tehát ugye ha túlzásba viszem, ritka ilyen diák, tudom, de előfordulhat, igaz? Tehát a túlzásba viszem, kimerülök idegileg, fizikailag, mindenféle téren, igaz? Tehát nem hozza meg. És a hiány, akkor most koncentráljunk megint erre a tanulásra.
6: Mikor még túl keveset tanulok.
2: Úgy van, mert mi lesz ennek a következménye? Hát megbuksz, igaz? Jó. Nézzük akkor, mint az emberi magatartás, igaz? Tehát ugyanez lefordítva, mert ki az, aki a cselekvés alanya?
6: Az ember.
2: Az ember, én magam, igaz? Én vagyok az, aki jót csinálok, vagy időnként rosszat. Igaz? Tehát akkor ez lehet bűnös tett, vagy bűnös
6: mulasztás.
2: Érdekes dolog, hogy ugye Jézus is azt mondja, hogy ez alapján fogunk mi megítéltetni valamilyen módon. Tehát a tetteink alapján hogyan viszonyultunk az emberekhez, jót tettünk-e vagy rosszat, vagy akár önmagunk felé is irányul ez, illetve a mulasztás. Mi is az a mulasztás? Minek az elmulasztása? Tisztázzuk azért.
6: A jónak az elmulasztása.
2: Úgy van, a jónak az elmulasztása. És ha egy picit gondolkodtok, akkor rá lehet arra jönni, hogy talán ez még valahol nagyobb, hogy mondjam, vagy súlyosabb dolog, mert vissza tudom már ezt hozni?
4: Nem.
2: Az időkerekét vissza tudom fordítani?
4: Nem.
2: Nem, igaz? Tehát valamilyen módon, mert lehet, hogy elvettem a szomszédomtól valamit, ugye, illetéktelenül, de azt még tudom korrigálni, nem? Mert vissza tudom neki adni, valahogy helyre hozhatom. De például, hogy egy ember életét veszem el, igaz? Vagy egy olyan dolgot mulasztottam el, akkor lehet, hogy ez az idő már nem jön vissza.

0: Megnyilvánulásuk szerint hogyan csoportosíthatjuk a bűnöket?
1: Van belső és külső bűn.
0: Jó, most akkor fordítsuk le. Mi az, hogy belső és külső bűn?
2: A belső bűn a tudatban játszódik le.
0: Úgy van, azaz megvalósul ez minden egyes esetben?
2: Nem.
0: Nem igaz? Tehát nem biztos, hogy a cselekedeteimben is ez vissza fog tükröződni. Hát milyen belső bűn lehet esetleg?
3: Hát elhatározunk egy bűn elkövetését, vagy helyeseljük a múltbeli rosszat, vagy pedig sajnáljuk a múltbeli jót.
0: Úgy van, ugye Jézus is beszél erről, itt van, hogy a szívnek, ugye a szív mélyéből tör elő minden jó és minden rossz gyakorlatilag. Büntette ezért a bíróság, hogy most az én kis buksimba mi játszódik le?
3: Nem.
0: Ugye? Tehát az nincs rám ír, hogy esetleg én mit tervezek. De Jézus mit mond erről?
2: Hát ahogy a közgyónásban is benne van, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, tehát már a gondolatot is.
0: Mert minden számítja. Cselekedettünk, tehát hogy amikor minden, ugye ez
2: megelőzi
0: valóra
2: válik. Gondolat.
0: Ahogy van, tehát ugye innét belülről jön. Jézus azt mondja, mondatott a régieknek, hogy ne törj házasságot. Egy tipikus példa. És akkor Jézus azt mondja, én pedig azt mondom, hogy aki már bűnös kívánsággal néz más asszonyára, szívében elkövette a házasságtörést. Vagy ugyanezt mondja a gyilkosságra. Most gondoljatok csak benne, hogy akkor hányszor vétkezünk?
2: Rengeteg.
0: Ez nagyon súlyos, igaz? Tehát nagyon fontosak a gondolati bűneink is. Tehát, hogy én egyáltalán mit gondolok, vagy hogyan gondolkodok. Jó, mi az, hogy külső bűn? Tehát,
2: amit már nem csak gondolatban, hanem a tetteinkben is megnyilvánul.
0: Úgy van. Tehát ez az, amikor én konkrétan, úgy van, elkövetem a rosszat. Mi az, hogy idegen bűnök? Hallottátok-e már ezt a kifejezést? Mitől idegen egy bűn?
3: Közreműködés másnak a bűnében. Más bűnét segítek végrehajtani, vagy helyeselem azt.
0: Hogy van, hogy hívjuk ezt, ugye a polgári törvénykezés azt mondja, hogy bűnrészesség, igaz? Tehát lehet, hogy konkrétan nem én fogom azt a kést, de esetleg én vagyok, aki az ötletet adja, vagy segítek neki. Tehát ez természetesen megint súlyos bűn. Említettétek előbb már ugye a Szentlélek elleni bűnöket, tehát alapvető megkülönböztetésen túl, tehát ahogyan a bűnről általában beszélünk, a Biblia említ természetesen ilyet, hogy Szentlélek elleni bűn. Ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy minden bűn megbocsájtatik, kivéve a Szentlélek elleni bűn. Hát mi lehet akkor ez a bűn? Ugye a jobb latornak is megbocsájt, pedig ez már nem egy erényes életet élt, igaz? Mi lehet akkor ez?
2: Amikor teljes ellenállás van az Isten kegyelmével szemben.
0: Úgy van. Tehát ez nem bocsátatik meg. Na most, ha gondolkodunk egy kicsit, akkor ki követte el ezt először ezt a hibát? Aki ugye már soha többé nem lehet az Istennél.
2: Az ördög.
0: Úgy van, a sátán. A Lucifer, ugye? Aki eredetileg angyal volt. Érthető? Tehát az, amikor ugye az Isten irgalmát megtagadom, vagy nincs szükségem rá, nem az Isten vet el engem, én tagadom meg az isteni segítséget. Érthető? Tehát valamilyen módon ezt jelenti. A másik dolog, tehát kettős összetevője van ennek. Gondoljunk csak a saját bűneinkre. Tehát amikor én elmegyek gyónni, gondolj a saját szentgyónásodra, akkor ott azért van egy fogadalom. Mit fogadunk meg akkor?
2: Többet nem vétkezem.
0: Úgy van, ezt mondjuk a bánatimában, igaz? Erősen fogadom, hogy a jóra törekszem, úgy van, és a bűnt kerülöm. Na most természetesen nem sikerül mindig ezt megtartani, igaz? De hogy hívjuk azt, amikor valaki azt mondja, hogy engem már nem érdekel, és én ilyen vagyok, kész. Mit csinál ez a bűnében az ilyen ember? Bűnében megátalkodik. Tehát ez is egy Szentlélek elleni bűn, amikor én nem is akarok változtatni. Érthető? Ez nagyon érdekes, mert komolyan kellene venni. Ugye sokszor így átsiklunk fölött, hogy hát jó, én ilyen vagyok. Nem, ez súlyos bűn lehet. Mert ugye ez a súlyos bűn, ez a halálos bűn elszakít az Istentől engem. Égbe kiáltó bűnök. Szintén említ a Biblia ilyet.
3: Gyilkosság.
0: Úgy van, hát első gyilkosság a Szentírásban.
2: Káin
0: és Ábel története. Jó. Milyen még az égbe kiáltó bűn? Milyen példát tudnánk sorolni?
2: A Szodoma és Gomorának.
0: Úgy van. Mi történt Szodomával és Gomorával?
2: Hát az Isten sújtott a kénköves esővel.
0: Ahogy bizony. És miért? Mert jó emberek voltak?
2: Nem.
0: Nem.
2: Mert azért,
0: ugye...
2: mert itt is erkölcsileg már teljesen tönkre ment a nép.
0: Úgy van. Tehát ugye teljesen istentelen életet éltek. Aztán mit nevez még a Biblia égbe kiáltó bűnnek?
4: Az özvegyek és a zárvák sanyargatását.
0: Úgy van, hát ugye ez egy kicsit szociális jellegű kérdés, de természetesen ezt nem lehet soha megtenni. Van-e még példa? Tudnátok-e még példát?
1: Hát a munkások bérének a visszatartása.
0: Azaz? Mit jelent ez a visszatartás?
1: Hát mondjuk...
2: Nem fizetik ki.
0: Úgy van, nem fizetik ki, ugye? Tehát ez egy jogos követelés, hogyha dolgozom, akkor kapjam meg a bérem, igaz? Jó. Beszélhetünk még az úgynevezett 7 főbűnről. Ki tudná ezt felsorolni nekem? Mi ez a 7 főbűn?
4: A kevésség, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség.
0: Úgy van. Azaz, hogy mondom ezt más néven, ha én rest vagyok?
2: Vonakodok valami elkövetésre.
0: Hát egyszerű hétköznapi értelemben azt mondjuk le, hogy lusta. Úgy van, lusta, igaz? Jó. Miért mondjuk, hogy főbűn? Olyan súlyos bűnök ezek mondjuk egy gyilkossággal, egy abortusszal, egy eutanáziával összehasonlítva? Torkosság. Egy lapon említjük a kettőt?
2: Nem, de lehet, hogy ha van egy ilyen okom, hogy én torkos vagyok, ez továbbfejlődhet egy nagyobb bűnné.
0: Úgy van, nagyon jó gondolat. Tehát, hogy ezek a súlyos bűnök forrásai lehetnek. Tehát olyan alapvető hibák az emberbe, hogyha az elmélyül is nem próbálom ugye kontrollálni és visszafogni magam, akkor bizony súlyos bűn forrásává válhat. És ekkor már tényleg súlyosan vétkezik az ember. Összefoglalásként nézzük meg, hogy akkor a keresztény embernek milyen felelőssége van, mit gondoltok? Tehát nekünk keresztényeknek mire kell törekednünk? Itt most már erényekről, bűnökről, lelkiismeretről, mindenről volt szó. Tehát alapvetően akkor mit kell tennünk?
2: A magatartásunk nem tükrözheti azt, hogy a jó és a rossz között nincsen különbség.
0: Úgy van, mert mit kell mindig követnünk?
2: A jót.
0: A jót, és azt kell megtennem mindenkor, még áldozatok árán is. Most előfordulhat még olyan, ugye, hogy két rossz között kell választanom. Tehát az egyértelmű, hogy a keresztény ember életében a cél ugye mindig a jó megtétele, állandó megtétele, hogy az Isten országáért próbálunk itt küzdeni. De mivel a két rossz dolog között kell választanom, mit teszek akkor, amikor ilyen dilemmában vagyok?
1: Mindig a kisebbiket választom.
0: Mármint a kisebbik?
1: Rosszat.
0: Rosszat, úgy van. Befejezésről hallgassunk meg egy bűnbánati Zsoltát.
3: Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám, figyelj szavamra, amikor hozzád kiáltok. Szájon illatáldozatként színed elé imádságom, és kezem fölemelése legyen olyan, mint az esti áldozat. Tégy, Uram, lakatot a számra, ajkam ajtajára reteszt. Ne engedd, hogy szívem gonosz szavakra hajoljon, bűnös mesterkedésekre, a gonoszat cselekvőkkel együtt. Részem se legyen abban, amit ők szeretnek. Ám fedjen meg irgalomból az igaz, és korholjon engem, de a bűnös olaja ne kenje meg a fejem, mert gonoszságuk ellen imádkozom. Ha majd bíráik kemény kezébe kerülnek, meghallják szavaimat, mert azok hathatósak. Mint a földből kiszántott és széthasított rögök, úgy hullanak csontjaik az alvilág torkába. Uram, Uram, a szemem rád tekint, te benned remélek, ne vedd el életem. Őrizd meg engem a törtől, amit nekem vetettek, a gonosztevő kelepcétől. A bűnösök a saját hálójukba esnek, de én átmegyek rajta.

Kedves hallgatóink, elhangzott adásunkban Karuckai Júlia hitoktató, az Egri Gártunyigészet Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat 23:25-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: 2 millió forintos gyorssegéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. Mint írják, a Karitász Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.karitász.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint banki átutalással, szintén a honlapon megtalálható bankszámlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta. A Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. Ercsi, a jegyesek, a vértes somló, a gyermekekre váró, Bodajk, a családok, Alsó Szent Iván, a nagyszülők, Makkos Mária, a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során, fűzte hozzá. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. A kormány hivatalba lépése óta eltelt 107 nap elég volt arra, hogy bebizonyosodott, lehet másképp kormányozni, jelentette ki a miniszterelnök pénteken napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, lehet úgy kormányozni, hogy nincs propaganda, hogy a szakemberek szava számít, hogy az országgyűlés érdemi munkát végez. Lehet úgy kormányozni, hogy nem ellenség az, aki mást gondol, hogy az ország európai szövetségeseivel vitázik, de közben tárgyal is. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésén pénteken. Az UNICEF Magyarország közlése szerint Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. Az UNICEF tájékoztatása szerint a gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői becslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek a családjukkal. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a távirati irodával. A közlemény szerint a megújuló és decentralizált villamosenergia termelés egységes adatfeldolgozási, adatbiztonsági és adatkezelési protokolljainak és rendszereinek kidolgozása, illetve ennek központi kezelési és biztosítási megoldásainak kidolgozása és felállítása című felhívásra az NBS, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, a Független Energetikai Adatközpont ZRT, valamint a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. Konzorciumban sikeres pályázatot nyújtott be. Végül az időjárásról. Fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül. A Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 29 és 36 fok között valószínű. Késő este 20 és 27 fok várható. Híreket hallottak.
0: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
2: Kedves hallgatóink, kívánságműsort hallanak itt a Szent István Rádióban 2026. augusztus 28-án pénteken. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma is hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. Elsőként Gyöngyösön Novák Lajos atyát névnapja alkalmából nagy szeretettel köszöntik. A Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát kéri életére és munkájára, Benei Győzőné és családja Sárospatakról. Sas Szilvia énekel az ünnepeltnek.

60-ban Sentényi Bélát 74. születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik és minden jót kívánnak rokonai és barátai. Isten éltesse sokáig!

egy kis leány elfogadta, a százszor mondta, hogy szeret. Megunva a sárba dobtam,

Tiszalökön Zagyi János négy születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik a Jóisten áldását kérve további életére gyermekei és jó ismerősei. Zárai Márta énekel az ünnepeltnek.

60-ban élő kedves Erika ismerőseit és minden kedves rádióhallgatót névnapjuk alkalmából szeretettel köszönt Béla, harangozó terislágerével. Hallgassák nagy szeretettel. Isten éltesse Erika nevű ismerőseit.

Érdre szól a következő zenés üzenet. Édesanyjának és kedves ismerősének Csillának küldi sok szeretettel Koncsuzsa slágerét, Murgulj Marian. Jó egészséget kíván, Isten áldásával.

Szegő Ernát névnapja alkalmából szeretettel köszönti családja a Coldplay slágerével. Isten éltesse az ünnepeltet!

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai kívánságműsorunk végéhez értünk, legközelebb vasárnap 16 óra 30 perckor jelentkezünk zenés üzenetekkel. Addig is várjuk hívásaikat. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságukat szentistvánrádió.hu címre. A mai műsort Kovács Krisztina szerkesztette, a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. További kellemes rádiózást kíván önöknek a bemondó, Domán Vivian.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban bemutatjuk nektek az LKM zenekart, és első lemezükről, az Úton vagyok című albumról is beszélgetünk. Vendégünk lesz Tibi, Norbi és Csongi. Tartsatok velünk, természetesen ők zenélnek a mai adásban. Az LKM zenekar tagjait, három tagját köszöntöm szeretettel a stúdióban. Sziasztok, egy bemutatkozással kezdjük.
5: Sziasztok! Én Csongi vagyok, a zenekar mikrofonkezelője.
6: Szerbusztok, én Parai Tibor vagyok, az LKM zenekar gitárosa.
7: Sziasztok, Kis Norbert vagyok, az LKM zenekar szaxofonosa.
4: Mi is az az LKM, minek a rövidítése?
5: Na igen, ez a kérdés, ez mindig felmerül. Igazából ugye mindenki arra gondol, hogy Lenin kovászati művek, na ez az egy, ami biztos, hogy nem. Ezen kívül bármi, amit ebbe a mozaik szóba bele tudsz tenni, tehát lehet kérek még, mostanában a lángolt kolbász mustárral nagyon megy, múlt héten hallottak majd is, hogy lököm, leánykarban tartó manufaktúra, de volt már több megfejtés, tehát várjuk továbbra is.
4: Mikor alapult a zenekarotok?
6: Hát kb. 4 éve alakult a zenekar, azóta azért volt egy pár tagváltás, de van már most 3 éve együtt van a zenekar.
5: Nagyjából stabilan.
6: Egy kiválás volt azóta. Egy kicsit sajnáljuk, mert jó gitáros volt, aki velünk játszott. És hát, ha ezt meg lehet ragadni itt az alkalmat, ezúton is keresünk szóló gitárost. Hogyha esetleg valakinek felkeldi az érdeklődését a zenénk, és szeretne zenélni, akkor
5: vannak azért kritériumok, tehát legyen hangszere, tudjon rajta játszani tőlem egy kicsit jobban, mondjuk az nem olyan nehéz, és akarjon, legyen lelkes, aztán meglátjuk, jöhet bárki. Fiúk, lányok, vegyesen.
4: Hány tagú jelenleg a zenekar?
5: 6.
4: 60 vagytok.
5: Jó szám? 6.
6: Jó, 60.
5: Igazából most jelenleg 5, de egyébként 6 lenne, tehát ugye dob, basszusgitár, 2 gitár, szaxofon, és én, mint mikrofonkezelő, és csörgős. Meg egyébként 3 szög szólózni is nagyon tudok.
4: Hogy telt ez az évetek, ez az első év, akkor így, amikor kiadtátok a lemezt, és a 4 év után gondolom összegyűlt akkor a repertoár, hogy egy lemezt kiadjatok, itt van a kezemben, erről is fogunk beszélgetni, de mondjuk ez a nyár például, hogy telt?
5: Ez a nyár, ez eddig nagyon gyorsan. Tehát most vettem észre, hogy augusztus 20-a elmúlt, itt a vége. Én kezdeném előről, ha lehetne, ha csak ne legyen ennyire meleg, mint ami volt, de mindig azt is kibírtuk, tehát tudtuk kezelni megfelelő mennyiségű sörítallal, mert értünk hozzá, meg még jól is csináljuk. De tényleg, tehát a basszusgitárosunk egy nagyon finom sört főzött a legutóbb, hamar elfogyott.
4: Sok fellépés volt?
5: Most a nyáron? Hát igazából ugye volt a Mexikóvölgyben egy nagyon jól sikerült bulink, ott megdöntöttük a nézőcsúcsot, meg nem is tudom,
6: Rudolf telepen voltunk.
5: Az május vége volt, vagy június eleje, valami ilyesmi, de akkor is már jó idő volt.
6: Játszottunk az ifjúsági házba itt Miskolcon.
5: Ugye a Kornerbe szoktunk
6: játszani, ott azért elég sűrűn.
5: Korábban játszottunk a Vasgyári közösségi házba is. Tehát azért hál' Istennek vannak megkeresések, egyre több, a nézőszám is egyre több, akik eljönnek, és ugye szájról szájra terjed a hírünk, mint a herpesz, de ez egyelőre nekünk jó.
4: Meséljetek erről az albumról, a megszületés körülményeiről, már a műfajról is beszéljünk, rock.
6: Biztos. Hát hagyományos rockzenét játszunk, szerintem ez a legjobb megfogalmazás, vannak benne ugyan egy kicsit ilyen bohókásabb számok, ilyen szórakoztató szám is van benne, 2.
5: Táncos
6: mulatságos is lehetne. A lényege az ennek a lemeznek, hogy mi nem tribützenekar vagyunk, hanem mi teljesen saját számokat játszunk, saját magunknak írjuk a zenét, a szöveget, mindent, és hát ezt volt először nehéz elérni, hogy ezt elfogadtassuk magunkat, de hál' Istennek úgy néz ki, hogy sikerült. Nagyon tetszik az embereknek, most már egyre többen keresnek minket. Jók a visszajelzések. Úgyhogy nagyon élvezzük ezt, hogy sikerült saját számokkal meghódítani a közönséget.
5: Igen, tehát ez a nehezebb út.
4: Melyik számot hallgassuk meg így a műsorunk elején még?
5: Mondjuk a 6-ost. Nem tudom, melyik 6-ost.
4: Úton vagyok.
5: Igen, hát az pont a címadó dal. Igen, tehát az volt az első dal, amit amikor Tibiék meghívtak a zenekarba, hogy menjek el egy ilyen próba feléneklésre. Álltam a próbaterem előtt, és hallottam, hogy pont ezt a dalt játsszák. Fölmentem, kezembe adták a szövegkönyvet, mondtam, hogy játsszátok. Eljátszották egyszer, kétszer úgy ráolvastam, harmadszor oda mentem a mikrofonhoz, nagyjából ráénekeltem, és megkérdeztem, hogy hogy szoktátok ezeket fölvenni ilyen próbatermi körülmények között. Mondták, hogy egy kis térmikrofon. Mondom, jó, akkor csináljunk egy ilyen felvételt. Már? Hát mondom, most mire várjunk? Tehát azért jöttem, nem? Megcsináltuk, fölvettük, és mondtam, hogy na akkor én nekem most nagyon sürgős dolgom van, egyébként rohadt meleg volt abban a próbateremben, tehát ilyen 42 fok volt árnyékban, mert hál' Istennek egész nap sütötte a nap, és utána a srácok mondtam, hogy hallgassátok vissza, majd szóljatok, ez volt ugye most májusban 4 éve, még aznap szóltak, hogy akkor gyere holnap is. És igazából így kezdtünk el 4 éve együtt, akkor még Protokoll néven ment ez a zenekar, úgy volt az első koncertünk azon az éven 2022. augusztusában a Perecesi Rockfesztiválon, utána ugye volt dobosváltás, a dobos vitte a nevet meg a próbatermet, azóta már a 4. dobosunk van, volt körülbelül 2-3 hónap, amíg én ültem a dob mögött, és használtam a közben a mikrofont, az nem volt olyan egyszerű, de túléltük ezt is.
6: És hál' Istennek most már megtaláltuk 2 éve? 2 éve van.
5: Igen, igen.
6: Most Kovács már 2 Gyuri igen. Barátunk velünk.
5: Hatalmas. Tehát ő a legjobb dobosa a zenekarnak jelenleg. Mint ahogy itt a mellettem ülő kedves barátunk, szaxofonnal, szintén ő a legjobb a zenekarban, mint szaxofonos. És nagyon szép is egyébként. De az egész zenekarról azt kell tudni, hogy szép.
4: Következzen most akkor tehát az Úton vagyok című szám az LKM zenekartól.

0: Folytatjuk beszélgetésünket az LKM zenekar három tagjával. Hogyan készülnek a számok? Ki írja, hogyan is? Tehát először a szöveg van, vagy először egy dallam, hogy kezditek, hogyan működik ez?
1: Tibinek a fejében szokott valami úgy megmozdul, és jön neki egy dallam, egy ilyen belső hang. Hát és mondják neki a hangok, hogy amúgy normális, és akkor ezt valahogy felszoktad fütyülni?
2: Igen, hát van, amikor még éjszaka is felkelek, és hát ez egy nagyon érdekes dolog, én azt mondom, hogy zenélnek a fejembe, van, amikor éjszaka is felkelek, és akkor van egy dallam a fejembe, de hát ugye a család alszik, mit csináljak, kimegyek valahova, ahol el tudok bújni, és akkor a dallam, ami hirtelen a fejemben van, az felfütyülöm egy telefonra, vagy akármire éppen, amire sikerül, hogy ne felejtsem el, mert utána azért kialussza ezt az ember, ha visszafekszik aludni. És akkor, amikor felkeltünk, lement a nap, minden is neki tudok állni zenét szerezni, vagy szöveget írni, vagy bármit, akkor ezt megnézem, akkor visszaugrik, beugrik a kép, és akkor először felteszem egy gitárra, megpróbálok valami gitárt, vagy dallamot, valamit kitalálni hozzá, és akkor elkezdem csinálni a számot, írok rá aztán valami szöveget, megmutatom a többieknek, hogy ők mit szólnak hozzá, és akkor, hogyha tetszik mindenkinek, akkor elkezdjük felépíteni úgy a többiekkel. Mindenki hozzáteszi a magáét, szaxofonos, basszusgitárosunk Kis István, ő is a zenekar legjobb basszusgitárosa.
1: A zenekar második legjobb basszusgitárosa viszont én vagyok, de lehet, hogy csak a harmadik, tehát még ezt nem számoltuk ki.
2: Úgyhogy általában így, tehát ezek a számok, ezek a saját számok egyenlőre így születtek meg, hogy én megcsináltam az alapjait mindegyiknek, írtam rá szövegeket, ezt azért közösen át is beszéltük, volt, amiben volt közösen már így egy kis belejavítás, de igazából a nagyját, tehát a nagy volumeneket az elején azt én megcsináltam, és akkor utána közösen raktuk már össze.
1: Mindenki. Igen, tehát közösen a próbán már ilyen finomítások vannak, meg ugye Tibinek néha több az ötlete, mint amennyit bele lehet rakni egy dalba. Néha hoz öt olyan ötletet, amiből azt mondom, hogy ebből inkább két dal csináljunk. És halad a dolog. Tehát most is készül még két-három új dal.
2: Hát most így, hogy lement ez a tavasztól őszig, most azért hát még nincs ősz, mert még azért elég jó idő van, de utána lesz, és hát most holnaptól pénteken lesz próba, most kezdjük el majd. Hát van már annyi anyag megint, hogy esetleg majd egy következő lemezt is, de hát azért azt össze kell rakni, arra biztos, hogy azért egy jó kis időt majd rá kell, hogy szánjunk, de megvan szerintem a következő 8-10 szám már bőven megvan a füzetbe, sőt van több is, csak még arra még majd finomítgatni kell, meg zenét kell majd még írni hozzá, de jó úton haladunk, és ha van bármilyen megkeresés, vagy keresnek minket, akkor nagyon szívesen vállalunk ilyen rockkoncertes fellépést. Van egy baráti társaságunk is, akivel például most Mexikóvölgyben játszottunk, őket nagyon szeretném megemlíteni, a Novák Attiláék, ők a Rock Nagyi című zenekar. Hát ők velük most nagyon jól sikerült koncertünk volt itt a Mexikóvölgyben így közösen. Úgyhogy mi szeretnénk majd ezt ápolni, ezt a kapcsolatot velük, mert ugye mi saját számokat játszunk, ők pedig a ilyen 70-es, 80-as, 90-es évekbeli nagy rockslágereket, a AC/DC, Guns N' Roses, Tina Turner, tehát ők ezeket a jobb számokat nyomják, hát és nagyon jó minőségben. Ők kint éltek Amerikába 35 évig, bejárták a kontinenst, ott mindenhol zenélnek, még a mai napig járnak vissza egy fél évet, még mindig turnéznak, egy fél évet Amerikában vannak, egy fél évet itthon, és hát arról nem is beszélve, hogy ugye keresünk gitárost, de a koncertjeink mentek, és akkor ilyen ember, mint például a Novák Attila is bevállalta, van egy Miskolcon egy nagyon jó gitáros, a Benkő Gabi, és akkor van egy nagyon jó barátunk, a Mickey Slate, hát őt Miskolcon itt sokan ismerik, annak idején ő volt a Disco Expressnek a szólógitárosa.
1: Meg előtte a Marilynnek, majd később a Dirty Dance-be játszott, ő is kint él már Bécsbe jó pár éve, amikor megkértük, hogy ugyan gyere már haza, mert szükségünk lenne ezen a koncerten még egy gitárosra, akkor szó nélkül azt mondta, hogy mikor érkezzek, ennyi volt a kérdés, és hozzon-e hangszert, vagy hányat.
0: És hozzon.
1: És hozott többet.
2: És ezek az emberek, akik tényleg tehát sokkal komolyabb szinten zenélnek, mint mi, és tényleg első szóra eljöttek, megtanulták ezeket a mi számainkat, és felléptek velünk koncerten, már nem is egyszer.
1: Így van.
2: Már nem is egyszer segítettek ki minket, úgyhogy hát ez is egy nagyon jó érzés, hogy ilyen komoly emberekkel tudunk fellépni egy színpadon.
1: Komolytalan mindegyik. A komoly ember lenne, szóba se állna velünk. Igen, igen, tehát komoly emberekre nincs szükség. Komolytalanság kell, vicc kell, poén kell, rock and roll kell.
0: Miről szólnak a számok így? A címek alapján ilyen hangulatok, ugye? Ilyen miskolci, helyi, tehát lokálra
2: alapatőrt, hát szerintem mindazok vagyunk. Akkor most el is árulom, hogy most az első szám, amit csinálunk, ez Miskolcról fog szólni. Ezt már szerettük volna megcsinálni erre az első lemezre is, de hát nem fért bele az időbe. Úgyhogy szerintem most a második lemezre ezt a számot már elkezdtük csinálni, úgyhogy hát ezt kimondottam Miskolcról szól, megpróbáltuk beletenni a régi 70-es, 80-as évekről, szól az első fele, és a második fele pedig a mostaniról. Hát majd ezt, ha sikerül, ha kész lesz, ezt a számot külön fel akarjuk venni, mert ezt nagyon szeretnénk majd itt Miskolcon bemutatni. Hát egy-két ilyen nagyobb zenészembernek már megmutogattuk, mindenkinek nagyon tetszik, úgyhogy most nagyon rajta vagyunk, hogy minél hamarabb ki tudjuk dolgozni úgy rendesen, hogy adásba is tudjuk majd tenni, és akkor hát el kell menni stúdióba természetesen, de erre is van lehetőségünk, úgyhogy elmegyünk, és ezt az egy számot szerintem külön fel fogjuk tudni venni, és akkor ha lesz rá lehetőség, akár az így a rádióba is majd meghallgathatjuk.
1: Ez még az idei terv. Viszont itt az első lemezen is van egy a Büklábánál című dal, ami szintén ugye erről a környékről szól, és elég ütősre sikerült. Tehát annak annyi a története, hogy egy ilyen lírai dalnak írta meg annak idején Tibi, és próbálgattuk, és mondtam, hogy gyerekek, hát a lemezen van már két lírai dal, a három az már lehet, hogy egy kicsit sok, mert a kettő az egy pár, a három már gyűjtemény, mondtam, hogy és a dobosunk nem véletlenül készakarva elkezdett egy ilyen kicsit feszesebb témát ütni, és mondtam Tibinek, mondom, szerintem erre próbáld meg rájátszani. Erre? Hát de ez egy kicsit, hát mondom, gyors, persze, jó lesz. Elkezdte játszani, a bőgős azonnal beszállt, már is máshogy pengetett, csattogtatott, és megvolt egy érzésből, hogy na ez lesz az a dal. Ez a dal, ez így lesz.
2: És úgy is maradt.
1: És úgy is lett.
0: És most a hallgatóink is meghallgathatják. Jöjjön, így ez. Van.

0: Az LKM zenekar három tagjával beszélgetek. Mennyire van egyetértés a számok körül? Tehát amikor készül egy szám, akkor mennyire van egyetértés?
1: Nem szokott probléma lenni belőle igazából. Tehát ahogy Tibi az előbb is említette, mindenki hozzáteszi ugye a sajátját, és általában elfogadóak vagyunk egymással. Nem szokott konfliktust okozni egy ilyen.
2: Hál' Istennek így most öten vagyunk jelenleg.
3: Igen, és keressük a hatodikat.
2: Keressük a hatodikat, egy szólógitáros. És mi így öten nagyon jól megértjük most egymást. Egy is a véleményünk általában mindenről. Ha van egy kicsi valami, természetesen azt megbeszéljük, de egy irányba húz a csapat, úgyhogy most ez eddig nagyon jól bevált. A többi számról még annyit mondanék, hogy írtunk, nagyon szeretek horgászni, de nagyon sok ember szeret horgászni, úgyhogy ez a szám elég közkedvelt lett a
1: közönség
2: egyik kedvenc dala lett, meg van a másik, a Seprű dal, ami ugyan pálinka dalnak indul, de ugye már annyi pálinka dal van, úgyhogy mi ezt elneveztük Seprű dalnak, de természetesen a pálinkáról szól a szám.
3: Hát, ne, igazából a gyümölcsökről.
2: A gyümölcsökről.
3: Nem a befőt, hanem a kifőt. Azt jobban szeretjük.
0: Nektek melyik a személyes kedvencetek erről az albumról?
2: Nekem az összes.
3: Szerintem Tibinek a horgászdal.
2: Hát igen, de tehát a horgászdal meg a seprűdal, ezek egy ilyen kicsit egyszerűbb nóták, de poénosak a szöveg miatt, meg jó kis ritmusa van, tehát azért erre már volt, aki táncolt is, meg főleg ezekben van a szaxofonos is, mert úgy vannak felépítve, most már úgy építjük a számokat fel, mióta ő is velünk van, a kis Norbert, hogy...
0: Norbi, neked melyik a kedvenc?
1: Nekem az utca esetét csendje.
3: Azt mondjuk, az is elég masszív lett. Az is egy lírai dal, a végén egy kicsit meg van támasztva, de az alapjában véve egy lírai dal.
0: És neked melyik a kedvenc?
3: Talán a Pióca. De igazából a Vírus is. Tehát most végig sorolhatnám az összeset, mert mindegyikben találok olyat, ami miatt azt mondom, hogy ú, de jó ez a dal. És például, amikor próbálunk is, eljátszunk egy dalt, és a basszusgitárosok megszólal, hogy ú, ez volt a legjobb dalunk. Jó, akkor most jöjjön egy másik, lejátszuk, ú, gyerekek, ez volt a legjobb dalunk. Tehát az a helyzet tényleg, hogy mi mindegyiket szeretjük, mert mind a mi gyermekünk.
2: Csongi motorozik, nagy Harry Davidsonos, és hát mikor összeismerkedtünk, hát én azt rögtön kitaláltam, hogy akkor egy motoros számot is kell írni.
3: Igen, ez lett a két keréken.
2: Ez lett a két keréken, úgyhogy írtam egy motoros számot is.
3: Azt egy kellemesen aznaposan sikerült megírni, ha jól emlékszem.
2: Igen, igen.
3: Mert a zenei ötlet már meg.
2: Remélem a főnököm nem hallja, de ezt a munkahelyemen sikerült hajnalban
3: megírni. Nem hallja biztos, de ha hallja is, megbocsátja, mert tudja, hogy te vagy a...
2: Igen, végül is támogatott minket, ő is hozzájárult a lemezkészítéshez, nyomdában dolgozom.
3: A lemezborítót azt köszönjük szépen.
2: A lemezborítót köszönjük a Mikropressz nyomdának, ez itt a reklám helye.
0: Hol tudhatnak meg hallgatóink még többet rólatok, egy elérhetőséget mondjunk, és akár a szólógitáros hol jelentkezhet?
2: Facebookon megtaláltok minket, van külön LKM honlap, tehát az LKM zenekarnak van külön honlapja, de hát így a nevek alapján meg akik ismernek minket, azért hát meg lehet minket találni itt Miskolcon. Aki nagyon akar, az meg fog találni minket, szerintem.
3: Nehéz minket kikerülni.
0: Melyik számotokkal búcsúzzunk? Még egy részlet fel fog hangzani az egyik számotokból, van annyi időnk. Talán melyik legyen ez?
3: Legyen a Vírus.
2: Annyit mondanék a Vírusról, ha ezt be fogják játszani, ugye volt ez a Vírus 2020-21. Én ezt a számot akkor rögtön megírtam, ahogy kitört a vírus, és lezártak mindent. Én ezt a számot akkor megírtam rögtön, a zenét is, meg a szöveget is, csak hát ugye még akkor nem voltunk együtt, még a másik zenekar volt a Protokoll, és hát kimondottan alig vártam, hogy fel tudjuk tenni lemezre. Igaz, hogy egy pár év eltelt, meg már hál' Istennek nincs vírus, igen, de azért akkor... a szövegileg, ami fel van benne emlegetve, hát szerintünk...
3: Ez 2020-21-ben nagyobbat ütött volna,
2: igen,
3: a dal, mint
2: ezt
3: most,
2: akkor lett volna viszont, jó bemutatni.
3: Viszont még mindenki emlékszik arra az időre, amikor még kocsmába sem mehettünk, ez borzalmas volt.
0: Tibi, Norbi, Csongi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és akkor következzen a Vírus. Köszi, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük, sziasztok. Köszönjük szépen, sziasztok.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában az LKM zenekar három tagja, Csongi, Tibi és Norbi volt a vendégünk. Természetesen ők zenéltek a műsorban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Újabb medveészlelésről érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében. Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, kéri a Miskolci rendőrkapitányság. Iskolába költözik az erdő. Ezzel a címmel újraindul az Iskolában az erdő program. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Újabb medveészlelésről érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és a túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre, és körültekintően induljanak útnak. A természetjáróknak most különösen fontos az elővigyázatosság és a biztonsági szabályok betartása. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
2: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködhet vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatok nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával vagy adott esetben elszállításával kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az új helyek figyelmét és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdői ösvényeken járnak, sőt nem is csak erdői ösvényeken, hanem az aszfaltos erdői utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, amikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak, és ez nem vicces, ez teljesen komoly. Kérdezték sokan a hétvégén, amikor ugye jeleztem azt, hogy mindenki legyen óvatos, hogy hol látták a medvét. Teljesen mindegy. Egy medve egy nap alatt szórakozásból 20-25 kilométert meg tud tenni. Változtathatja a helyét, lehet, hogy holnaptól már nincs is itt. De lehet, hogy itt marad egy hónapig is. Ezt nem lehet tudni, senki nem tudja. Egyet viszont igen, addig, ameddig nem egyértelmű, hogy már nem található medve a környékünkön, oda kell figyelni. Én ezért fordultam, és nem konkrétan a hely meghatározással a polgárok felé, mert lehet, hogy most a Májuskút utcán, lehet, hogy holnap a Zsolyomkán, lehet, hogy holnap után meg a Bányácskai úton fogják látni.
1: Az új helyi medveészlelés kapcsán az Akteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívása lehetséges veszélyekre.
3: Amennyiben nagy rovatodat kíván valaki bejelenteni, lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát pontos hely megjelöléssel, de minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Hogyha csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a Nagyhegyen láttak egy medvét, és annak a területe mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolguk, halljuk be őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi se csinálunk igazándiból semmit, azon, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmit. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás. És ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
1: Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban. Az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt, délelőtt és délután rendőrök segítik majd az ökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedés rendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást.
4: A szeptember elsője az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember elsője, hanem úgy a szeptember első két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak hát türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legszélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymást az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor hát ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert hát számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost, nem olyan nagy nehézség ez, sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az útteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelőhely előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőhelyet úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél ott lesznek a kollégáim reggel és délután is, segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járművek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak.
1: Iskolába költözik az erdő. Többféle foglalkozással készülnek az erdészek a diákoknak. Hamarosan újraindul az iskolában az erdőprogram, amelynek keretében az erdőpedagógusok ezúttal is játékos, interaktív formában viszik közelebb a természet világát a gyerekekhez. A Mátra erdejében is számos olyan program várja majd a diákokat, amelyeken nem csak az erdő növény és állatvilágával ismerkedhetnek meg, hanem azt is megtudhatják, milyen összetett kapcsolatban élnek egymással az erdei élőlények. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének vezetőjét hallják.
5: Én már a harmadik éve zajlik ez a program, amit az Országos Erdészeti Egyesület szervez, és tulajdonképpen egy országos rendezvénysorozat. Tavaszi és őszi időszakban is meg van hirdetve ez a program, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy szűk óra alatt meg is történt a regisztráció. Tehát annyira népszerű ugye a program, hogy tegnap megnyílt a lehetőség, és egy olyan 50 perc alatt elfogyott az a 400 plusz 100 hely, ahová aztán a erdészeti erdélyiskolák erdőpedagógusai majd elmennek, és a tavaszihoz hasonló metodikát, ez, ami tulajdonképpen az erdélyi életközösség gazdagságáról szól, és az erdélyi összefüggéseket boncolgatja egy kicsit a gyerekek számára. Tehát ezt a programot így 400 plusz 100, tehát van ilyen 100 tartalék, de összesen 500 iskolába fognak eljutni az erdőpedagógusok. Nyilvánvalóan pozitívak a tapasztalatok, hiszen a pedagógusok számára is tudunk adni plusz információkat, illetve olyan oktatási kellékeket, segédleketeket hagyunk ott ajándékba az iskolákba, amelyeket nagyon jól tudnak természetismereti órákon használni. És természetesen vannak visszatérő iskolák, akik újra és újra kívánnak beregisztrálni. Az fontos tudni, hogy ugye a tavaszi program során sikeresen regisztráltak, most ősszel nem kapnak lehetőséget. Nyilván az igazságosság így diktálja. Tehát a mi erdészeti erdélyiskolánk is már van, több iskolában már kétszer is volt ilyen programot tartani. Ahogy említettem, már ez harmadik éve megy ez az iskolában az erdőprogram. De nem ez az egyetlen program, tehát maga az Országos Erdészeti Egyesület még egy másik programot is szervez, ez az erdei iránytű program, ami a halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű iskolákat célozza meg, és ennek keretében a gyerekeket visszük az erdőbe, konkrétan a teljes napjukat megszervezzük, tehát az általunk szervezett busz elmegy az iskolához, fölveszi a gyerekeket, és oda viszi vissza délután őket, és ebben van erdei foglalkozás, van egy 10 órai, van egy ebéd, és ahogy mondtam, természetesen a nevelési program, illetve játék is természetesen, hiszen itt a célközönség az alsó tagozatos gyerekek.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Szombat délután az ország északnyugati kétharmadán 27 és 32 fok között, míg délkeleten 35 fok körüli értékekre van kilátás. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 28-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Idén 20. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált. A közelgő tanév kezdetével sok feladat vár a Putnoki Önkormányzatra. Újabb segítséget nyújt online a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén 20. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált, mely több mint 90 hazai helyszínen és határainkon túl is várja a látogatókat. A reményt és jövőt adok nektek mottóval szervezett, több mint 400 eseményt felvonultató sorozatról Dragonics Márta, a programot életre hívó alapítvány elnöke szól.
2: Hála Istennek, azt kell mondjam, hogy sok olyan embert meg tudunk szólítani, akit azért nem tudunk a templomba behívni, hogy imádkozzék, viszont egy kulturális programra bejön, és ott el tud hangozni az Isten igéje, ami belehullhat az ő szívébe.
3: Azt is lehet mondani, hogy ez egy közösségteremtő program.
2: Egyértelműen, mert akik szervezik a helyi Ars Sacra fesztiválokat a plébániákon, vagy városokban, vagy kisebb településeken, az egy kifejezett közösségé épült, így az elmúlt 20 évben ezt látjuk.
3: 20 év mérlegét hogyan lehet-e megvonni? Honnan, hova jutott el a fesztivál?
2: A reményt és jövőt adok nektek mottó volt az első, a 10. és most a 20. is az, tehát ez a fő üzenetünk, és 2007-ben a Budapesti Városmisszión mintegy 4000 ember látogatta a programokat, legutóbb pedig mintegy 100 000. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy dinamikusan fejlődik, Kárpát-medence szerte vannak már programok, a víziónk az, hogy Európába kis őrlángokat gyújtunk, de szeretnénk egy generációváltást.
3: Mik lesznek az idei évnek a kiemelt programjai? Mit lehetne megemlíteni? Akkor csak egy néhányat, ami úgy figyelemre, különös figyelemre érdemes.
2: A megnyitónkra mindenképpen érdemes fókuszálni. A Magyar Nemzeti Múzeumban lesz a záró eseményünk. Az egy gála lesz idén, ahol az elmúlt 20 évből több kiemelt szereplő meg fog mutatkozni a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és lesz egy hálaadó szent mise Szent István Bazilikában, ahol hálát adunk az elmúlt 20 év kegyelmeiért, és előtte délelőtt pedig itt a Városmegyeri templomban lesz egy nagyon szép hajmise a Anima Muzicének az előadásában, és ezt pedig azokért az emberekért ajánljuk fel, akik az elmúlt 20 évben bekapcsolódtak az Ars Sacra szervezésébe.
3: Vidéken hány helyszínen várják majd a programok az érdeklődőket?
2: Idén mintegy 400 program van, legtöbb program Miskolcon van, mintegy 50 Budapest után, és nagyon sok program van Kaposváron, Nagyszebenben, Pécsett is, úgyhogy nagyon sok helyszínen megjelenik az Ars Sacra kis piros angyala, mint aki a jó hírt hozza.
1: A közelgő tanév kezdetével sok megoldandó feladat vár a Putnoki Önkormányzatra. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
4: Minden egyes olyan feladat, ami most előttünk áll az elkövetkezendő időszakban, az mind arról szól, hogy a városban működő intézményeink működőképesek maradjanak, és hogy jól működjenek. Most mindenkit a beiskolázást szorít, ugye mindenki várja azt, hogy mibe fog kerülni a lakosságnak, és nyilván, hogy kellő biztonsággal tudják a gyerekeket az iskolába engedni. Én nagyon bízom benne, hogy ez is sikerül lesz, és mindenkinek esélye van arra, hogy tanulhasson, hiszen ma a család legfontosabb, ahol gyermek van, a legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeknek meglegyen minden. A város gondoskodik arról, hogy természetesen az étkeztetéstől kezdve minden olyan dolog, ami a mi feladatunk, azt megoldjuk, valamint olyan szinten oldjuk meg, hogy az ne csak ellátott feladatnak, hanem ez megelégedéssel is fogadják az itt élő emberek. Még egy fontos dolog, ami itt a nagy meleg most már reméljük, hogy lecseng nálunk is, és lemegy a várunkról, a várost megviselte eléggé. Biztos vagyok benne, hogy nem csak minden mást is megviselt, de biztos vagyok abban, hogy mindenki megpróbálta úgy túlélni ezt a dolgot.

0: nevezett szürkevizet, ami egy újrahasznosított dolog, hiszen a ivóvíz az maradjon továbbra is csak arra, hogy szolgálja a lakosság ivóvíz készletét, ami most ebben a szárazságban ez sem volt semmi, de hál' Istennek sikerült. Köszönt minden szakembernek, akik ebben dolgoztak és ténykedtek, hogy még Magyarországról nem fogyott el az az ivóvíz, ami iható, tehát itt nagyon rendben voltak ezek a dolgok.
1: Újabb videóval segíti az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
2: Újabb videóval segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra. Megjelent ugyanis egy tutoriál a NAV honlapján, amely lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. A videó a belépéstől egészen az adatok beküldéséig képernyőről képernyőre vezeti végig a felhasználót a pénztárgép portálon, szeptember 1-én élesedő nyugtaadatok rögzítése menüpontban. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 napon belül be kell küldeni az adatokat. A papírnyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű webes felületen kézi rögzítéssel megtehetik. A pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban szeptember 1-től érhető el ez a szolgáltatás. A NAV új oktató videója ehhez ad gyakorlati segítséget. A kisfilm már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni a NAV felé. Így azok is könnyen követhetik a folyamatot, akik ritkábban használnak online adózási felületeket. Ez különösen fontos lehet például a papírnyugtát használó piaci árusoknak, szerelőknek vagy a szépségiparban dolgozó kisvállalkozóknak. A kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, ugyanis okos telefonon is használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A NAV azonban azoknak is kényelmes megoldást és segítséget biztosít, akik nem szeretnének e-pénztárgépre váltani. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon folyamatosan bővülő tartalommal tájékoztatók, útmutatók és videók segítik az eligazodást, hogy az új szabályokat minden érintett a lehető legegyszerűbben tudja követni és betartani. A szeptember 1-e és december 31-e közötti időszak szankciómentes, a NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. Ebben az időszakban a revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot. A nyugtaadatszolgáltatásról, az e-pénztárgépekről és az új rendszer használatáról minden fontos információ megtalálható tehát a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az e-nyugta aloldalon.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A Szent Misa a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot

0: és az úgynevezett teremtett világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban felhasználható erőforrásként, hanem hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A szentmisében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Caritas Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.caritas.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a távirat irodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egriérsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba érseket hallják.
1: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk annak itt, azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
0: A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Zsámboki Sándor Jászfényszaru polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
2: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
0: A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel zárult. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében kiemelte: Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a nagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a legkisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják: áldott légy, Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
3: Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első emberpárban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk, papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanítnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás.
0: A főpásztor tanítását úgy zárta, semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk azért, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. Palánki Ferenc megyés püspök a Debreceni Megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veni Sancte Szentmisén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélküli szeretettel végezzék küldetésüket. Homiliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Nátánael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. Palánki püspök arra kérte a pedagógusokat és a munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével. Egerben, a Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat péntektől vasárnapig tartják. Augusztus 28-án, azaz ma, lelki gyakorlatos szentmisével majd a fiatalok védőszentje Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombat délelőtt templomkerti főzéssel, alatta a gyermekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A szentmise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus közösség nagy szeretettel vár mindenkit. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve, 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalommal külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz Vácott, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise szeptember 19-én a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával. A rendezvény alkalmával a Szent István Rádió külön standdal készül majd, melynél szeretettel várjuk hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
4: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bercesi András, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra.
5: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Új küzdősport gála sorozat indult Debrecenben. Évadnyitót tartott a debreceni sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellő úszás, amely gyöngyösen is teret hódít. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. Nagyszabású nyári foci tábort szervezett az FC 60. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új küzdősport gála sorozat indult Debrecenben. A Future Combat Series első eseményének célja az volt, hogy a feltörekvő sportolók számára is lehetőséget teremtsen a bizonyításra. A főprogramot egy junior show előzte meg, amelyben a legfiatalabb generáció képviselői is megmutathatták tudásukat. Az este főmérkőzésén a debreceni Máté Gergő is bajnoki címért küzdött. A rendkívül kiérezett összecsapás végén a hazai versenyző diadalmaskodott, így ő hódította el a Future Combat Series bajnoki övét. Évnyitót tartott a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a DSI Debrecen operatív igazgatóját hallják.
2: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
1: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a DSI Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovifoci fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A DSI Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
3: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszás oktatásra, a Mozdulj Debrecen koordinációra, a különféle segítséggel élő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
1: Magyarországon egyedülálló a sellő úszás, amely gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtűrős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
4: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofin úszonyom, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ugye ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez Az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadidős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Beregsak történetét feldolgozó kötetet. A Júnás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trembác László Sakk Alapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 77 közötti időszakot dolgozza fel. Benicsák János szerzőt hallják.
0: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sok történetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abba maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
1: A sakk ősi perzsa-arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
5: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténeti Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíti ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekes, hogy a kötetet az életrajzadatok adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofel a Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
6: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most 1 héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 000 forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a három csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a fociéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a kispesti stadion és az akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizennyolc óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon a Hevesi Keresztelő Szent János plébániai ima csoportja vezet. Imádkozzanak velünk!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk, imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen
0: kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhernek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: A harmadik tizedben egy ma 50. házassági évfordulóját ünneplő pár hálát ad a Jóistennek az eddig kapott kegyelmekért, és kéri szűzanya oltalmát további életükre, segítségét hitük megtartásáért, egészségükért, egész családjukért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató látásának javulásáért és teljes gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy kórházban fekvő Mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya hathatós közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét testi-lelki egészségéért és édesanyja fájdalmainak enyhítéséért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: A kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a hevesi idősek otthona lakóiért, betegeiért és ápolóiért. Valamint kérjük a Szűzanya oltalmát a hevesi egyházközség tagjaiért és családjaikért. Ugyanebben a tizedben egy budapesti műtéten átesett asszony mielőbbi gyógyulásáért kérjük a Szűzanya közbenjárását.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy

0: tette az asszonyok között, és áldotta te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai napon a hevesi Keresztelő Szent János plébánia ima csoportja vezetett. Ha tehetik, maradjanak rádiónk hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Caritas a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.caritas.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adomány célra, valamint banki átutalással a www.caritas.hu oldalon található számlaszámra, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeinek találkozóját Bodajkon, 5 kegyhely, 1 édesanya címmel szeptember 12-én. A témában tartott sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta. A Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáróhelye van. A magyarországi egyházmegyék közül a legtöbb, és külön-külön mindegyiknek van társadalmi küldetése. Ercsi, a jegyesek, Vértes Somló, a gyermekre várók, Bodajka családok, Alsó Szent Iván a nagyszülők, Makkos Mária a szenvedélyek rabságában élők zarándok helye lett az évek során, fűzte hozzá. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak, illetve északi tájainkon is képződhetnek gomoly felhők. A felhősebb tájakon nagyobb eséllyel északnyugaton előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás, és erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Népéneket tanulunk a mostani műsorban. A pap a segédkezőkkel az oltárhoz vonul, a hívek felállnak, felhangzik a kezdőének, amelynek az a célja, hogy megnyissa Isten népének találkozóját. Megteremtse az egybegyűltek lelki egységét, és az ünnep gondolatkörébe vonja őket. A kezdőénekek közül, a miseénekek sorából a Szent vagy Uram 230-as énekét tanuljuk, amely megtalálható az éneklőegyházban a 152-es szám alatt. Pál Amandát kérném, hogy olvassa fel a szöveget.
1: Szeretettel jönnek hozzád, atyánk, hívő gyermekid. Meghálálni kegyelmednek nagy jó téteményeit. Az oltár szent zsámolyához, buzgó szívünk imádást hoz. Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
2: A Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjaival bemutatjuk most a dallamot.

Hallottuk, hogy az első verszak szövege a hívő ember lelkületét fejezi ki, aki hálás szívvel jön a templomba, hogy a szentmise áldozatban részt vegyen, és egyúttal megköszönje Isten szeretetét, Isten adományait, ajándékait. Nézzük meg most énekünk zenei szerkezetét is. A klasszikus ihletés érezhető a darab sor szerkezetén, és a második zenei sor végén történő modulációból is. A zenei sorszerkezet tudatosítása is segíti a dallam megjegyzését, memorizálását. Nézzük meg most az ének sorszerkezetét. Az első sort jelezzük A betűvel.

A második zenei sor szintén A-sor, azzal a különbséggel, hogy ennek a zárlata 5 hanggal odébb, a domináns hangnembe vezeti a dallamot. A5-tel jelöljük.

harmadik sor két kisebb egyforma egységből áll, vagy nevezhetjük esetleg külön harmadik-negyedik sornak is, és B betűkkel jelölhetjük.

A zárósorban pedig visszatér az első dallam, de zárlata a tonikára, a C-dur hangnem első fokára irányítja a népének dallamának utolsó hangját.

Hozsannában a 230-as, az éneklő egyházban pedig a 152-es szám alatt találjuk tehát ezt az éneket. Énekeljük most már együtt, közösen.

0: Folytassuk most a tanulást a felajánlási verszakkal. Olvast fel ennek is a szövegét, Amanda.
1: Szeretetnek szent emléke, ez az örök áldozat, mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat. Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted, áldozattá váljunk. Szeretetben élve, s halva lássuk egykor arcodat.
0: Figyeljük jól meg, hallgassuk meg most dallammal is.

felajánlási verszak szövege Krisztus örök áldozatát hangsúlyozza, de emberi kérést és vágyat is kifejez, mégpedig a keresztény embernek hivatását, hogy a mestert követve mi magunk is áldozattá váljunk. Ahogy Krisztus odaadta értünk az életét, és újra feláldozza minden szent misében, úgy mi is odaadjuk másokért, és feláldozzuk az életünket embertársaink szolgálatában. Tanulgassuk, ismételgessük újra a felajánlási verszakot.

Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Klub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Gyorsítunk, ebben is, fogalmazott Magyar Péter. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás, allergiás gyerekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézményeknek, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról. derült vagy fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak, illetve északi tájainkon is képződhetnek gomoly felhők. A felhősebb tájakon nagyobb eséllyel északnyugaton előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás, és erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
0: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
2: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Huják Tomás témával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgetünk arról, hogyan lehet egy tanár nyelvhasználata példa és minta a diákok számára. Ezután könyvajánlónkban Ottlik Géza művét ajánljuk el olvasásra. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál.
1: Köszönöm szépen a meghívást, azt, hogy itt lehetek, és erről a témáról én beszélhetek.
0: Én amikor a pedagógusi munkára, pályára gondolok, mindig ez jut eszembe, hogy ugye ilyen aktuális visszajelzés nincs, hiszen a gyerekek csak később felnőve mennek aztán vissza egy-egy tanárhoz. Mit gondolsz, hogy mitől válik egy pedagógus igazán példaképpé?
1: Azt gondolom, hogy aki a tanári pályát választja, az nem egyszerűen szakmát választ. Sokkal inkább egy hivatást, egy olyan szolgálatot, ami nem ér véget, amikor kicsöngetnek, vagy elballag egy osztály. Én máig emlékszem például az első tanítónénimre. Meghatározó az az értékrend, amit közvetített, és aztán a későbbi munkámhoz az a pedagógiai minta, amit adott. De a magyar tantárgy szeretete is nagyrészt a tanáraimnak köszönhető. Az, hogy mit tesz egy pedagógust elfogadottá, sikeressé tanítványai körében, milyen jellemzői alapján vélik például hitelesnek, lényegében a pedagógia alapkérdései közé tartozik. Már az 1890-es évektől tudunk olyan kutatást említeni, amelyben ezekre a kérdésekre keresték a választ. Ezek a korai kutatások úgy vélték, hogy a pedagógus személyes tulajdonságainak a függvénye, hogy képes-e például a diákoknak az érdeklődését felkelteni, vagy a teljesítményét fokozni. Később aztán a pedagógiai módszertani tudás került előtérbe, tehát sokkal nagyobb szerepe lett a rutinnak, amit az évek során megszerzett egy pedagógus. Napjainkban pedig mindezek mellé még különböző speciális képességek is előtérbe kerültek, így például a kommunikációs készség, a rugalmasság vagy a digitális világban való jártasság.
0: Egy pedagógusnak nem csupán a személyisége lehet, mint a tanítványok számára, hanem például a nyelvhasználat is. Ugye, hogyha már nyelvművelő műsorban beszélgetünk, akkor erre mindenképp ki kell térjünk.
1: Igen, a pedagógusnak a beszéde, nyelvhasználata, lényegében a teljes kommunikációja követésre érdemes minta, és hát egyúttal felelősség is. Éppen ezért a tanár kommunikációját összehasonlítva például más értelmiségi szakma képviselőinek a kommunikációjával sokkal kritikusabban is szemlélik. Elvárás, hogy bármilyen kommunikációs helyzetben nyelvileg adekvát módon tudják magukat kifejezni, hogy bármilyen szituációban az adott helyzethez megfelelő módon beszéljenek. Közvetlen és közvetett formában is, tehát szóban és írásban egyaránt, és hát ha az oktatásra gondolunk, akkor a jelenléti és az online környezetben is. Nem csupán azért, mert az ismeretátadás hatékonyságát befolyásolja az, hogy miként fejezi ki magát, tehát nem csak a megértést segíti adott esetben az, hogy mennyire szakszerű, artikulált vagy jól hangsúlyozott a mondani valója, hanem azért is, mert a tanítványoknak mindezen mintákat követve képessé kell válniuk arra, hogy ők maguk is boldoguljanak a különféle kommunikációs helyzetekben. A nyelv folyamatosan változik. Legszembetűnőbben változó területe a nyelvnek a szókincs. Ez a változás nem rendszerszerű, nem követ semmiféle szabályt, egyszerűen a társadalmi, gazdasági, technikai változásokat tükrözi, és hát 2020-ban a legfőbb változást a koronavírus járvány hozta az élet minden területén, amit természetesen a nyelvhasználatunk, a kommunikációnk is tükröz. Ennek az időszaknak a legjobban dokumentálható változása a szókincsbeli változás, amit a karantén szótár dokumentál. Ennek a szótárnak a szerkesztője a gyűjtést lényegében, amit a szótár tartalmaz, azt Veszelszky Ágnes nyelvész, médiakutató végezte, és 2020 júliusában jelent meg ez a kötet, ami 400 szót kifejezést tartalmaz. Ezeknek a szavaknak egy része természetesen nem új szó. Korábban is ismert, használt kifejezés, csak mondjuk szűkebb körben. Így például bizonyos egészségügyi szakkifejezések, mint a lappangási idő vagy a cseppfertőzés, úgy, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is ismerté váltak ezek. De ilyen szavunk még ezek mellett a koronavírus vagy a karantén szavak is. Másrésztről pedig nyilván ezek mellett a kifejezések mellett sok neologizmussal, új nyelvi jelenséggel is találkozhatunk, amelyeknek a legfőbb funkciója az, hogy rávilágítsanak a minket körülvevő változásra. Hát tantermen kívüli oktatási rend hatására teljesen új kapcsolattartási, oktatási gyakorlatok lettek. Módszertani megoldások születtek, amik először nyilván számos problémát, már azonban rengeteg tapasztalatot is hoztak. Abból adódóan, hogy a digitális osztályteremben, az online térben más a résztvevők elhelyezkedése, megjelenése, megváltozik az egymáshoz való viszonyuk is. Gondoljunk bele, hagyományos osztályteremben a pedagógus kiemelt helyzetben van. Az osztállyal szemben, jobbára a tábla előtt, a katedrán, és hát álló pozícióban. Akár páros vagy csoportmunkáról van szó, amikor a pedagógus ugyan kommunikációs szempontból kilép a karmesteri helyzetéből, háttérbe húzódik, mondjuk mentorrá vagy facilitátorrá válik, de fizikailag, vizuálisan mégiscsak kiemelt helyzetben marad, mert míg mindenki ül, ő az egyes csoportok között is mozog. Tehát a tanár a tanóra irányítója. Míg a digitális eszközökkel támogatott órán is, ő a tudásnak a letéteményese, ebből is adódhat, vagy adódik a tekintélye, a szakmai hatalma, illetve a hitelessége. A legtöbb online óra különböző platformokon csoportos videó megbeszélés keretében zajlott, és ezeken az órákon mindenki egyformán, egy-egy téglalapban jelenik meg a képernyőn. Annyiban lehet különbség az egyes téglalapok között, hogy van, akinek csak a neve jelenik meg, van, akinek egy fotója, van, akinek meg ő maga, mondjuk úgy élőben. A tanár koordinálja ugyan az itt zajló folyamatokat. Ő az, aki beengedi az online térbe a résztvevőket. Ő ad lehetőséget arra, hogy megosszák egymással a képernyőjüket, elnémíthatja esetleg a mikrofonokat, ha erre szükség van, de a verbális folyamatokra már jóval kevesebb ráhatása van. Tehát például nem nagyon tudja koordinálni a megszólalásokat, a szóátadásokat. És ami talán a legfontosabb, sokkal kevésbé tudja a bevonódást irányítani. Hiszen például, ha ki van kapcsolva egy gyermeknek a kamerája, akkor nincs visszajelzése sem arról, hogy mikor lenne erre fokozottabban szükség. Fölértékelődnek tehát azok a jellemzők, amelyek a pedagógust szimpatikussá, elfogadottá teszik. Ezek nyújtanak garanciát arra, hogy a gyerek szeretne bekapcsolódni az órába, szeretne teljes valójában részt venni az ott zajló folyamatokban. Tehát sokkal fontosabbá válik a tanári karizma.

0: Kedves hallgatóink, adásunkat könyvajánlóval folytatjuk.
1: Kedvcsinálónak nagyon alkalmas lesz a mai adás a fiataloknak, illetve a régebb óta fiataloknak is. Melyik könyvről is van szó?
2: Amit szeretnék ajánlani, a fiatalság és azoknak a figyelmében is, akik idősebbek, olvasták már a művet és szeretnék újraolvasni, vagy még nem olvasták, de most érzik úgy, hogy ez a mű kihagyhatatlan az életükből, Ottlik Gézától az Iskola a határon című regény. Ottlik Gézáról nem olyan sokat tudunk egyébként. Megdöbbentő, hogy annak ellenére, hogy az Iskola a határon egy nagyon közismert műve, talán mégis kevesebb az, amit magáról az íróról tudunk. Egy régi nemesi család sarja azt írja, hogy apai-anyai ágon egyaránt sok irodalmi kiválósággal voltunk rokonságban. Ez valóban így igaz, és ami érdekesség még vele kapcsolatban, hogy magyar bajnok bridge versenyző volt, a bridge-et, mint a szellemi sportok egyikét űzte, olyan szinten, hogy angol nyelven szakíró is volt a bridge-ben, valamint a mai napig használt egyik leghíresebb bridge könyvet ő írta meg angol nyelven.
1: Hát ez tényleg kuriózum, igen, amelyet tényleg csak ti könyvtárosok tudtok szerintem, mert egyáltalán nincs benne a társadalmi köztudatban.
2: Igen, ezt talán kevesen tudják róla, hogy ilyen szakírói munkásságot is folytatott. Sok fordítása van, például aki ifjúsági regényeket olvasott gyerekkorában, az nem egyszer találkozhatott azzal, hogy Ottlik Géza a fordítója. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy az 50-es években így mellékpályára állították, ezért főleg fordításból és szakírásból folyt írói pályafutása.
1: Ugye voltak akkoriban, gondolom, ez a három tételt, a tűr, igen, támogatott, tiltott, ő hova tartozott?
2: Valóban. Nincs így meghatározva, hogy hová tartozott. Ő maga is nehezen adta ki a munkáit a keze alól. Az Iskola a határon az is olyan, hogy 10 év múlva elővette, egyszer már megjelent más címmel, aztán újra elővette, átírta, javítgatott rajta, és minden munkájával így volt.
1: Na és mit is tudhatunk magáról a műről? Miért tekinthetjük úgymond alapműnek? Hiszen azt gondolom, hogy szerintem, aki ma iskolába jár, jó, ha a kezébe veszi, illetve mi idősebbek is, jó, ha újraolvassuk ezt a könyvet.
2: Talán azért tekinthető alapműnek, mert egy olyan szituációt találunk benne, amiben mindenki magára ismerhet, amikor valami olyan zsarnokság van az ember feje fölött, amit egyszerűen nem tud kivédeni. Ugyanis miről is van itt szó? Az Iskola a határon egy katonai iskolában játszódik. Ennek egyébként a kőszegi katonai arreál iskola volt a mintaképe. 1923 és 26 között ide járt maga Ottlik is. Elszakadás a szülői háztól, ahol a nők között egy ilyen védettebb világban élt addig, egy olyan rideg világban, ami tudatosan volt rideg. Vagyis itt nem gyerekeknek tekintették őket, hanem miniatűr férfiaknak, sőt, nem is miniatűr férfiaknak, hanem miniatűr katonáknak, akiknek a feltétlen engedelmesség az egyetlen lételemük, és aki ettől bármilyen módon is eltér, az kemény megtorlásokra számíthat.
1: És ez teljesen ellentéte ugye az otthoni anyai gondoskodásnak.
2: Ez egy teljesen szöges ellentéte. Olvastam egy kicsit utána, hogy milyen véleményeket írnak olvasók a könyvről, és volt olyan, hogy én bizony fellázadtam volna. De belegondolunk, hogy egy 11 éves kisfiúról van szó, és a többi kis társa is 11 évesek. A kortárscsoport nyomása olyan nagy, hogy a főhős, BB, Bod Benedek egyébként az egyik főhős a három közül, még a másik oldalra is átáll, hogy úgy mondjam, tehát még a zsarnokoskodó nagyobb diákok közé is próbál tartozni, holott tudja, hogy ők azok, akik nem a jót képviselik, nem az ő útjuk az, ami járható. Hazugsággal manipulálják a tanáraikat. Kikészítik azt, aki ellent mer mondani, és ebben

0: van, pedig ezt mindenki tudja, és hogy jogos a panaszkodása, mégis jogtalanná válik abban a pillanatban, ahogy ellent mer mondani a feljebb valóinak. Tehát ez az a világ, ami megtalálható az életnek számtalan területén. Megtalálható egy családban, egy szigorú nevelési környezetben, megtalálható egy munkahelyen, egy iskolában. Tehát több olyan területe is van az életnek, ahol ilyen-olyan módon felismerhetőek ezek a tényezők. Valamint megtalálható egy olyan társadalomban is, ami rákényszeríti az embert az ilyen cselekvésre. De azt is mondhatnám, hogy ez némiképpen egy allegória is. Tehát nem csak egy ilyen iskolai, sokak által már feldolgozott helyzet, amikor zsarnokoskodnak egyes diákok, vagy egyes tanárok, vagy nevelők a többiek fölött, hanem egy ilyen társadalomrajz is.
1: Akkori korrajz, vagy igazándiból bármikorra értelmezhető?
0: Bármikorra értelmezhető. Bármilyen olyan szituációra, amikor arról van szó, hogy nem mondhatod ki az igazadat, mert beverik a fejedet, akkor is, ha mindenki tudja, hogy neked van igazad.
1: Ugye a helyszínről már beszélgettünk, illetve hát a cím is árulkodó, iskola határon. Mi maga a cselekvés, vagy van-e benne cselekmény, illetve történés?
0: Három főszereplőnek a történetét meséli el, keretes szerkezetű egyébként a mű, tehát először a felnőttekkel találkozunk, a már felnőtt növendékekkel, akik felelevenítik a diákkori éveiket. Bod Benedek, Medve Gábor és Szeredi Dani történetével ismerkedünk meg, akik különböző megpróbáltatásokon esnek át. Helyzetük rendkívül kiszolgáltatott, mert egy zárt és egy összerázódott közösségbe kerülnek be, ők úgy, mint új fiúk. Ennek a közösségnek a vezére Merényi, aki egy szintén ottani növendék, kicsit túlkoros, fizikális erejét, valamint a többieket befolyásoló képességét kihasználva zsarnokoskodik a többiek fölött is. A gyerekek között, itt a tanulók között egy megszilárdult hierarchikus viszony van. Ezt pedig támogatják a tanárok és a nevelők is, mivel úgy gondolják, hogy ez az alapja a katonai rendnek. Tehát ha ezekből a gyerekekből felnőttek lesznek és katonák lesznek, már pedig ez egy katonai iskola, akkor így fognak majd működni a katonaságnál is. Az elbeszélés kettős, ugyanis a történéseket egyrészt Medve Gábor naplójából tudjuk meg, másrészt pedig Bod Benedekéből. Ő az, aki reflektál a dolgokra, bébének becézik, amit nagynénje leveléből tudnak meg a többiek is, és attól kezdve drága bébének szólítják, mint egy gúnynevet. Így gyakori lesz az, hogy az eseményekről mind a ketten beszámolnak. Ez azt is érzékelteti, hogy nem egyformán látják az adott helyzetet, tehát az igazságnak akár lehet több arca is. Attól függően, hogy milyen szemszögből nézzük, tehát abszolút igazság nem létezik. A konkrét történések így nem csupán pszichikai, szociológiai, etikai szinten értelmezhetőek, hanem akár filozófiai vagy nyelvfilozófiai szinten is. A mű címe is egy érdekesség egyébként, ugyanis nem azt írja, hogy a kőszegi katonai Arreál gimnázium, hanem iskola a határon, ami egy birodalmi katonai iskola volt. Olyannyira, hogy többnyire nem is magyarok jártak ide, a magyarok száma elenyésző volt, viszont a trianoni békediktátum után ez az iskola a határra került. És megfordultak az arányok, ugyanis akkortól kezdve már a magyar növendékeknek volt a nagy százaléka, aki ide járt, és egy ilyen határhelyzet még tovább nehezíti az itteni szituációt. Határhelyzet úgy is, hogy konkrétan a határon van, de határhelyzet úgy is, hogy meddig lehet elmenni. Meddig mehetnek el a növendékek a saját gondolatokban? Meddig mehetnek el a tanárok a fegyelemben? Mi az, ami még elviselhető? Mi az, aminek a határát már nem lehet átlépni? Így is egy jelképesen is értelmezhető ez a cím. Minden esetre egy

Kedves hallgatóink, mai adásunkban Huják Tomás témával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magyar nyelvészeti tanszékének docensével, az EGRI nyelvművelőkör tagjával beszélgettünk. Adásunk második felében pedig Bodó Boglárka könyvtáros ajánlotta Ottlik Géza művétel olvasásra. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Most elhangzott műsorunkat szerdán 14:05-től megismételjük.

0: Esti mese.
1: Kedves gyermekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 14. részét, melyet Pokornélia olvas fel nektek.
2: A strand mindenütt zsúfolt volt már, hát jót kellett gyalogolniuk, hogy zavartalanabb részt találjanak. Paddington először kijelölte a saját területét, mert a várat teljesen egymaga akarta felépíteni. Először körben kiásta a várárkot, de hagyott egy hidat magának, amelyen át tudja hordani a homokot. Derekas szorgalmú medve volt világéletében, nem félt a munkától. Hordta vödörszám a homokot, építette a falakat, vizet locsolt rájuk, hogy tartsanak, szilárdak legyenek. Lábát, melső mancsait buzgón ügyesen használta, mikor hogyan kellett épp. Az alapozás megvolt, a falak álltak, aztán jöhettek a tornyok, kiszögellő, bástyák, lőrések, ablakok. Amikor elkészült, az ásóját a legnagyobb torony közepébe tűzte, aztán rátette a kalapját. Elővette a marmeládés üvegét, melyet magával hozott titkon a vödörben, jó ízűen majszolni kezdte a lekvárt, végigdőlt a homokon, és nagyon elégedett volt magával. De el is fáradt, úgyhogy a tenger csöndes mormolása mellett hamar álomba merült.
3: Végigmentünk az egész partszakaszon, de sehol sem láttuk, se őt, se a várát, panaszolta Jonathan.
2: Még a mentőve sem volt vele, te jó ég, sápítozott szokás szerint Mrs. Brown. Csak a vödör meg a lapát. Pár órája, hogy elment, mondta, és a dagály közben...
4: Brownék úgy döntöttek, felkeresik a vízimentő kis házát. Találtak is ott egy szakembert.
3: Mondta a szakember, miután végighallgatta őket. És azt mondják, nem tud úszni.
2: Még fürödni sem szeret, felelte Judy. Nem, biztosan nem tud úszni. Itt a fényképe,
4: mutatta Mrs. Bird, és megtörölte a szemét egy zsebkendővel.
2: Ma reggel készült. Biztos vagyok benne, hogy baja esett. Soha ki nem hagyná az uzsonnát.
3: Kiadtunk egy körözést, mondta kissé bizonytalanul a mentő szakember. De itt nem nagyon látni, hogy néz ki. Csak a kalapot, meg a napszemüveget. Egy mentőcsónakkal esetleg kimehetnénk? Javasolta Jonathan.
4: Kimehetnének, persze, mondta a szakember. Csak tudnánk, hol keressük.
2: Ó, Istenem, bele sem akarok gondolni.
4: Mrs. Brown is a zsebkendőjét kutatta a táskájában.
2: Meg lesz biztosan, vigasztalta Mrs. Bird. Olyan okos kis feje van, nyilván nem csinált semmi badarságot.
4: A mentős feléjük nyújtott egy szalmakalapot.
3: Tessék, ez legyen maguknál, mi pedig meglátjuk, mit tehetünk.
2: Mary, ragadta meg a felesége karját Mr. Brown. Ez az ő kalapja. Itt a beírás a belső szallagon. Biztos ott hagyta a parton is. Elvitte a dagály.
4: Lehajolt, hogy összeszedje Paddington holmiait. Olyan kicsinek és magányosnak tűntek a gazdájuk nélkül.
3: Váljunk szét és fésüljük át a partot, javasolta Jonathan. Így nagyobb az esély, hogy megtaláljuk.
2: Mr. Brown megjegyezte. Kezd sötétedni. Hát ki tudja.
4: Mrs. Bird letette a pokrócot a földre, és keresztbe fonta a karját maga előtt.
2: Nem megyek haza, míg Paddingtont meg nem találjuk. Az üres házba? Szó sem lehet róla. Paddington nélkül egy tapottat se.
3: Ki beszélt ilyesmiről, Mrs. Bird?
4: Torkolta le Mr. Brown.
3: Dehogy megyünk nélküle.
4: Kétségbeesve nézett a tenger felé.
3: Csak talán nem úszott ki a tengerbe.
4: Latolgatta a mentős.
3: Mehetett épp a mólóra is. Nagy tömeg tart arra felé, biztos van valami érdekes látványosság.
4: Megkérdezett egy arra jövő embert.
3: Történt valami érdekes a mólón, uram?
2: De még mennyire?
4: Felelte a kérdezett, hátra se nézve.
3: Egy fickó, egy kis tutajjal átjött az Atlanti óceánon. Ide érkezett, de hogy 100 napig hogy bírta a rendes élelem és víz nélkül, azzal sietett tovább.
4: A mentős csalódottan vakarta a fejét.
3: Megint valami reklám, sziszegte megvetően. Minden évre jut egy.
4: Mr. Brown elgondolkozott.
3: Vagy csak...
4: nézett a múló felé.
3: Hát, Paddingtonra ez nagyon jellemző lenne,
4: dadogta Mrs. Bird.
3: Ővele pont ilyen dolgok történnek.
2: Hát persze, hogy ő az, kiáltotta Jonathan. Ő lesz az, lefogadom bármibe.
4: Mind összenéztek, aztán faképnél hagyva az ámuló vízimentőt, összekapták holmiukat, s indultak a móló felé.
2: Jó idejük betelt, még átverekedték magukat a sokadalmon, hiszen mások is hírét vették a rendkívüli eseménynek.
4: Végül Mrs. Brown szólt egy rendőrnek, s a derék hatósági közeg hatásosan elkormányozta őket a móló végébe. S ott különös látvány tárult szemük elé. Paddington, akit épp akkor húzott ki a vízből egy horgász, a felfordított vödrén ült, és néhány riporterrel beszélgetett. Körülötte fotósok villogtatták a masináikat, még mások kérdése közönével árasztották el.
2: Egyenesen Amerikából jött?
4: Kérdezte az egyik riporter. Brownék nem tudták, sírjanak-e vagy nevessenek. Érdeklődve várták medvéjük válaszát.
2: Hát ő... Nem egészen,
4: felelte Paddington némi töprengés után.
2: Most nem Amerikából, de hosszú utat tettem meg,
4: mancsával a tenger felé intett.
2: Elkapott a dagály. És ebben a vödörben ült végig?
4: Kérdezte egy másik férfi, aki közben fotózott is.
2: Ebben. Az ásomat használtam evezőnek.
4: Szerencse, hogy velem volt.
2: Min élt? Planktonokon? Algákon?
4: Paddington zavarba jött.
2: Nem. Marmeládén.
4: Mutatta az üveget. Mr. Brown átverekedte magát a tömegen. Paddington felugrott a vödörről, és bűntudatos képet vágott. Mr. Brown odalépett, és megfogta barátjuk mancsát.
2: Ennyi mostanra legyen elég, hölgyeim és uraim, jelentette be. Ez a medve hosszú időt töltött a nyílt vizen és fáradt, ami azt illeti,
4: és jelentőség teljesen Paddingtonra nézett.
2: Egész délután hánykolódott.
4: Még mindig kedv van? Kérdezte ábrándosan Paddington.
2: Én azt hittem, sokkal több idő telt el közben.
3: Nem, kedv van,
4: közölte engesztelhetetlenül Mr. Brown,
3: és halálra izgultuk magunkat miattad.
4: Paddington felkapta a vödröt, a lapátot és a marmeládés üveget.
2: Azért lefogadom, nem sok medve szállt tengerre egy vödörben.
4: Sötét volt már, amikor elhagyták Brightseat. A sétányon csak úgy áradt a sokféle fény, a szökőkutak is szivárványosan tündököltek. Minden nagyon szép volt, de Paddington, aki takaróba csavarva kuksolt a kocsi hátsó felében, a homokvárára gondolt.
2: Fogadjunk, hogy az enyém volt a legnagyobb,
4: nyögte álmosan.
2: Az enyém volt a legnagyobb,
4: torkolta le Jonathan.
2: Gyerekek,
4: vágott közbe Mr. Brown sietve, legjobb lesz, ha kaptok mindnyájan egy-egy fontot.
2: Talán visszajöhetünk máskor, jegyezte meg Mrs. Brown, egy másik versenyre. Mit gondolsz, Paddington?
4: Csend volt a válasz. A homokvárépítés és a tengeri kaland alaposan kifárasztották Paddingtont. Már hortyogott is.
1: Kedves gyermekek, ma este Michael Bond Paddington folytatja című meséjének 14. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat! A mai lélek szavában elmélkedjünk a gőgről, mint a főbűnök egyikéről, és a nagy lelkiírók többsége szerint a főbűnök közül a legelsőről, a gőgről. Vegyük most górcső alá a gőgöt, és saját magunkat is, hogy hogyan állunk az alázatosság és a gőg terén. Pavilai Szent Teréz is, és több szent is mondja, hogy a gőg a lelki fejlődésnek talán a legnagyobb akadálya. Ha pedig mi lelkileg fejlődni akarunk, már pedig akarunk, és minden nap az életszentség útján előbbre akarunk jutni, akkor kell foglalkoznunk a gőggel, mint fogalommal, a gőggel, mint főbűnnel, és a gőgösséggel, ami megvan magunkban is. Minden emberben ott van a gőg. Egyedül a szűzanya volt, ez alól kivétel, és Jézus. Arra lettem figyelmes, hogy amikor a lelki vezetésben résztvevők, akiknek minden hónapban adok feladatot, és akiknek azt adtam, hogy a gőggel foglalkozzanak, mint témával, mikor visszajöttek egy hónap múlva, vagy kicsit később, azt tapasztaltam, hogy nagyobb bennük az alázat. Már csak attól, hogy foglalkoztak ezzel a témával, növekedett bennük az alázat. Ők maguk is erről számoltak be, de én magam is megtapasztaltam. És amikor arról beszélnek, hogy miután a gőgről olvastak szentektől, szentírásból, észrevették magunkban is sokkal jobban ezt a főbűnt, ami több szent szerint minden bűnnek a gyökere. És miközben ők beszéltek erről, én magamban is fölismertem azt, hogy bizonyos szituációkban hogy jön elő nálam a gőg. Most nem akarok egyenként példákat mondani erre, bár nagyon tanulságos lenne, számomra mindenképpen nagyon tanulságos volt, hogy milyen szituációkban hogyan buktam le önmagam előtt a gőg terén. Ugye a gőgnek egy nagyon nagy nehézsége az, hogy a gőg miatt nem ismerjük fel a gőgünket. Kicsit olyan ez talán, de nem biztos, hogy jó hasonlat, mint a függőségek, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy függők vagyunk, és nem valljuk be magunknak, addig nem kezdődhet el a gyógyulás. Nem tudunk gyógyulni. De amikor kimondjuk, hogy bizony én ebben érintett vagyok, függő vagyok, és segítséget kérek Istentől is, az ő irgalmát és az emberektől is, a segítséget, onnantól kezdődhet a gyógyulás. És a gőgnél is hasonló a helyzet, hogy kevés ember ismeri be magáról, hogy gőgös. Mert maga a gőg ilyen nem engedi, hogy ezt kimondja. És minél mélyebbre ásunk magunkban ezen a téren, annál inkább rájövünk, hogy bizony van mit munkálkodnunk ezen a téren. Virnei Szent János mondja, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad. Ezen sokat gondolkodtam ezen a mondatán, mint ahogy nagyon sok mondatán el lehet gondolkodni, mert mélyek, nagyon mélyek, ő ezeket mind megélte, átélte, és nem könyvből mondja, hanem saját tapasztalatból. És hát tudjuk, hogy ő az alázatosságnak a szentje. És ő ilyet mond, hogy még az alázatosságom is a gőgömből fakad, itt valami nagyon komoly dolog lehet, amit ő is felfedezett magában. Hát most kutassunk mi is egy kicsit a lelkünkben, vizsgáljuk meg magunkat, és legyünk nagyon-nagyon őszinték magunkhoz. Kérjük a Szentlélek megvilágosító kegyelmét, hogy mutassa meg nekünk azt, ami ott a sötétben rejtezik, azokat a bűnöket, de legfőképpen most a gőgünket kérjük, hogy mutassa meg. Miközben a rádióműsort hallgatom, aztán utána a mindennapi szituációkban, és csodálkozni fogunk, hogy valóban jelez a Szentlélek bizonyos helyzetekben, hogy most itt tetten érheted magadban a gőgöt. És ha már tetten érjük, akkor jöhet az orvos, jöhet az orvosság, jöhet a gyógyulás. És ha pedig ebből a bűnből gyógyulok, amire azt mondják a lelkiírók, hogy olyan mélyen gyökerezik az emberi szívben, hogy csak az Isten képes ezt kitépni, természetesen a mi hozzájárulásunk és együttműködésünk is szükséges. És szeretnénk kérni, drága Szentlélek Úristen, hogy ezen az úton, ami a mi életünk haladva, egyre inkább az alázatosság felé terelj minket. Gyógyíts a gőg bűnéből, és a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. Tégy minket egyre hasonlóbbá. De honnan is eredhet ez a gőg? Mert a Jóisten ezt nem teremtette. A katolikus tanítás szerint a gőg, a kevésség nem egyszerűen egy rossz tulajdonság, hanem az a belső magatartás, amelyben az ember önmagát helyezi Isten elé, vagy Isten helyére, vagy Isten fölé. Ezért nevezzük a főbűnök között is a legfőbbnek talán, mert sok más bűn ebből fakad. Egyes szentek szerint minden bűnnek a gyökere a gőg. Keresztény hagyomány szerint a sátán és a bukott angyalok bűne a gőg volt. A hagyomány ezt a magatartást úgy foglalja össze, hogy az angyal kimondta azt, hogy nem szolgálok, non serviam, vagyis nem akart elfogadni Isten uralmát, hanem önmaga akart lenni saját életének végső ura. Ezért mondja Nagy Szent Gergely, a gőg minden bűn kezdete, mert ez volt az első bűn az angyalok között. Milyen érdekes felvetés Nagy Szent Gergelytől. Minden bűn kezdete a gőg, szerinte. A paradicsomban a kígyó ezt mondta, olyanok lesztek, mint az Isten teremtés könyvének 3. fejezet 5. vers. Olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát a kísértés lényege nem pusztán a tiltott gyümölcs elfogyasztása volt, hanem az, hogy az ember maga akarja meghatározni a jót és a rosszat, függetlenedve Istentől. Ez a gőg lényege. Nem elfogadni, hogy teremtmény vagyok, önmagunkat tenni a végső mércévé. A mindennapi életben saját magunkon is gyakran tapasztalhatjuk, de másokon még inkább észrevesszük a gőg különböző formáit. Különböző formákban jelenik meg, például az önelégültségben, a hiúságban, mások lenézésében, sértődékenységben, makacságban, a kritika elutasításában, saját véleményünk túlértékelésében, a lelki gőgben. A gőg még vallásos köntösbe is tud öltözni, ezért nagyon-nagyon veszélyes. De mégis mi lehet a gőgnek az ellenszere? Hát elsősorban az alázat. Az alázat nem azt jelenti, hogy az ember semmire sem tartja magát, a Villai Szent Terész szerint az alázat az igazságban járást jelenti. Az alázatos ember ismeri a saját értékeit, ismeri a korlátait, és tudja, hogy minden jó Istentől származik. Az önismeret, a helyes önismeret is gyógyír lehet a gőgre, a kevésségre. Szénai Szent Katalin szerint az önismeret az alázat anyja. Amikor felismerjük gyengeségeinket és bűneinket, másokat már nem nagyon akarunk és nem is tudunk lenézni. Gyógyír lehet a gőgre, a gőgösségre az engedelmesség. A sivatagi atyák szerint a gőg egyik legerősebb gyógyszere az engedelmesség. Mert a kevés ember mindig a saját akaratát akarja keresztül vinni, tűzön, vizen. Következő ilyen gyógyszer a gőgre a szolgálat. Maga Jézus mondja, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Márk 10:44. A másokért végzett önzetlen szolgálat megtöri az én központúságot. Teréz anya tanít erről nagyon szépen és sokat nekünk. Következő ilyen gyógyszert mondom, a megaláztatások türelmes elfogadása. Ez a szentek egyik leggyakrabban emlegetett gyógyszere. Liguri Szent Alfonz szerint az alázat igazi próbája nem az, hogy mit gondolunk magunkról, hanem hogyan viseljük, ha mások nem becsülnek bennünket. Ezt magunkban is megvizsgálhatjuk, hogy hogyan viselkedünk akkor, amikor nem becsülnek sokra minket, sőt, esetleg becsmérelnek, vagy megaláztatás ér. Mi a reakció? De a végső orvosság, mint minden bajra, maga Jézus Krisztus, és az ő szemlélése, és az ő evangéliuma. A gőg végső orvossága Krisztus szemlélése. Jézus Krisztus, aki Isten fia volt, istállóban született, szolgaként élt, megmosta tanítványai lábát, példát adva a tanítványoknak az alázatosságra, a szolgáló szeretetre, és elfogadta a kereszthalált. Engedelmes volt a halálig, méghozzá a kereszthalálig. Szent Pál írja róla, Filippi levél 2. fejezet 8. versében, megalázta magát, engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Tehát a gőg elleni harc középpontjába nem önmagunk vizsgálata kell, hogy legyen, hanem Krisztus alázatának szemlélése. Mert hogyha központba magunkat állítjuk, és csak pusztán önvizsgálatot tartunk, az fakadhat magából a gőgből, mert megmaradt az én központúság. Minél közelebb kerül valaki Krisztushoz, annál inkább felismeri, hogy minden kegyelem, minden ajándék és minden dicsőség végső soron Istent illeti. Mit van, amit nem kaptál? Mondja a Szentírás, tanít a Szentírás. A gőg az embert Istentől elszakítja, eltávolítja, míg az alázat közel viszi hozzá. Most nézzünk meg néhány szentet, aki tanít minket a gőgről. Érdemes minden szavukat komolyan venni és elmélkedni rajta. Szent Ágoston mondja, a gőg minden bűn kezdete. A gőgöt úgy írja le, mint amikor az ember önmagát teszi végső célnak Isten helyett. Nagy Szent Gergely, a 7 főbűn rendszerének kialakítója, a gőgöt a bűnök királynőjének nevezte. A bűnök királynőjének. Tanítása szerint a gőgből születik a hiú dicsőség, az irigység, a harag és más sok bűn. Aquinói Szent Tamás azt mondja, a gőg az, amikor az ember rendezetlen módon törekszik saját kívánságára. Nem a tehetség vagy a siker a probléma, hanem amikor valaki ezeket nem Isten ajándékának, hanem saját érdemének tekinti. Az alázat az igazságban járás, annak felismerése, hogy minden jó végső forrása Isten. Avilai Szent Teréz a gőg egyik legveszélyesebb formájának a lelki gőgöt tartotta, amikor valaki saját imádságával, erényeivel vagy vallásosságával kérkedik magában. Aki valóban közel kerül Istenhez, egyre inkább látja saját kicsinségét. A gőg az emberben, ha nagy, akkor az kicsivé teszi az Istent. Ha pedig az alázat nagy az emberben, az nagyjá teszi az Istent. Ez már nem a Avilai Szent Teréz idézete volt, hanem erre reflektáltam.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Mária Szent Imrei Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a gőgösség bűnéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirat irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Tornaklub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Gyorsítunk ebben is, fogalmazott Magyar Péter. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás, allergiás gyerekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézményeknek, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak, illetve északi tájainkon is képződhetnek gomoly felhők. A felhősebb tájakon nagyobb eséllyel északnyugaton előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás, és erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a zenéket Kovács Krisztina kolléganőm válogatja, a technikai pultot Nátrán István kollégám kezeli, míg a friss híreket Sinkovics Andreától hallják. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan portréműsorunk a közelkép szól. Ebben Füstös Fannival, a Creabiz Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgetünk. Az óra második felében a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallják. 21 órakor a Hírek után Kultúrkör című műsorunk szól. Farkas Erzsébet és Krész Beáta összeállításának elején Szent Genesiusról, a színészek és a színházi szakemberek védőszentjéről beszélgetünk, valamint a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum idei Szent Genesius ünnepének programjait is ismertetjük, valamint szólunk még arról is, hogy a Miskolci Versbarátok köre ezután Szent Genesius Versbarát körnéven működik tovább. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Báb Színház évadnyitójáról hallanak beszámolót. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napversét hallgathatják meg, majd megismételjük a közélet reggeli műsorát. Műsorunkban elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót, majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről és idei terveiről is szólunk. 23 óra után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik. Ebben Karóczkai Júlia hitoktató az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az erényekről és a bűnökről beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Előtte még műsorismertetéssel jelentkezem. Addig is tartsanak velünk!

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creabit Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akár csak te, hogy a régi motívumok, azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
2: Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el, még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés ez viszonylag késő jött. Igazából ezekbe a háromdimenziós figurákba és állatokba olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy hát volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
1: Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az még megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
2: Ez így van.
1: Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
2: Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, az az egylyukú, normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthető. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többjukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor ott nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről videót töltsön fel, vagy ilyesmi, fogtam magam, és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként, és így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam, gyerekkorom óta már nagyon-nagyon szerettem a matyó mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontosnak tartottam valamiért így a magam életével reprezentálni, szóval nekem ezek a matyó minták már régóta így a nagy kedvenceim voltak, és amikor én magam személyesen eljutottam az egyik budapesti üzletbe, és megláttam bizonyos formájú gyöngyöket, valamiért az én agyam a gyöngyök formáját látva egyből ezekre a mintákra asszociált, és valahogy megláttam ezekben a mintákban, hogy ki lehetne belőlük hozni egy-egy matyó, rózsát, tulipánt és egyebeket, és onnantól kezdve nem volt megállása, hogy sikerült végre sok-sok kísérletezés árán azt a mintavilágot vagy formavilágot elérnem, ami úgy nagyjából a fejemben összeállt, és hát tulajdonképpen ez az a mintavilág, amit azóta is folyamatosan építek, kísérletezek, és folyamatosan évről évre bővítek, és egyre szélesebb a palettám. De ehhez az kellett, most már azért ez kicsit máshogy működik, tehát nekem tudatosan is van most már egy ilyen mintabővítési kísérletem. Nekem rengeteg sok macsó mintám le van töltve telefonra, számítógépre, ilyesmi, és sokszor van az, hogy így leülök, megnézem a mintát, hogy szerintem mi az, ami gyöngy igazából meg tudná ezt a mintát formálni, és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni az egyesületnek a hírnevét.
1: Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
2: Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ezért is konzultálok folyamatosan a hagyományőrzőkkel, de szeretném mégis valahogy a mai ember számára egy hordható, viselhető formában önteni ezt a mintavilágot. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon szépek a minták, és egyébként én azt gondolom, hogy ékszerként ugyanúgy tisztelettel bánva a mintákkal úgy hordhatóak ezek, ahogy valójában ezek megérdemlik. Szerintem, mert ugye azért vannak a mintafeldolgozásnak, meg ezeknek a kvázi modernizálásoknak, vannak olyan módjai, amiket tudom, hogy sokan a hagyományőrzők közül nem néznek annyira jó szemmel, és értem is, hogy miért, viszont én ugye az ékszerrel azt próbálom azért mégis, hogy egy tiszteleteljes módon, de a mai ember meg a fiatalok számára is hordható módon próbálom ezeket a mintákat megjeleníteni. Egyúttal azt is szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is, de nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
1: Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkáidon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál, ugye említetted, hogy van egy, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted és az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
2: Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem Matyó, hanem a Matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam, a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem

0: Látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolor ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
1: Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A trikolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt. Az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék. Hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami trikolor fülbevaló, vagy ilyesmi. Akkor tehát ugye még, mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a trikolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekció, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új trikolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy trikolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy Kisjankó Bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímzőpályázatnak, ahol ugye a matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá. Ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is, főleg aki szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat. Ott is azért ugye jelen van a hófehér. A trikolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti matyó, uh-huh. Az új matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolóban megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, úgyhogy én ezt a színpalettát nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.
0: És hát gyakorlatilag az alapszíneket használod, tehát ugye a piros, a kék, a zöld, az arany, illetve a sárga, aminek a különböző árnyalataival dolgozol.
1: Pontosan.
0: És ezek azok a színek, amiket nagyon szépen össze lehet válogatni, különböző árnyalatokba, különböző bevonatokkal, hatásokkal, és így is rengetegféle különböző érzést lehet velük közvetíteni.
1: Egyébként ez abszolút így van, és ez célom is, hogy kicsit így benne van tényleg ebben a modern gondolkodásban esetleg még az is, hogyha valaki gondolkodik, később egy színtípus, uh-huh. meg egyebek, hogy különböző piros árnyalatokkal dolgozom, van körülbelül 6-7 piros árnyalatom, amiket így rotálok folyamatosan, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngy típusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit. Szeretnék majd gyöngyhímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket véghez vinnem az években.
0: Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki

0: színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
1: Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt. Jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bővült egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedi megrendelések online, vagy bárhol, vásárban is többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy, és akkor így szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat, egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, én is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakin, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni. Ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék, vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként ez arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fülbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is. És például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bőségesen, igen, cipőklipsz még talán ez egy ilyen különlegesség. Van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is. De a lényeg az ez, hogy kreatívan kell használni ezeket a mintákat.

0: Kedves hallgatóink, Füstös Fannival, a Creabits Design megálmodójával, Gyöngyék szerkészítővel beszélgettünk. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is búcsúzik a bemondó Domán Vivien. Most megismételtük júliusban készült adásunkat.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok. Ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laskai Anna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laskai Anna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
2: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
3: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor se lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt, és az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Rózán 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született. Egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát. Olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én Katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
2: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
3: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
2: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
3: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulattal. Ekkor kapta világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
2: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
3: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színitanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének, a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
2: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
3: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öregember nem vénember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az íron keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a Laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
2: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár Laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
3: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire Laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
2: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
1: 21 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Klub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Gyorsítunk ebben is, fogalmazott Magyar Péter. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás, allergiás gyerekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézményeknek, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról. derült vagy fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak, illetve északi tájainkon is képződhetnek gomoly felhők. A felhősebb tájakon nagyobb eséllyel északnyugaton előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás, és erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.

0: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Nikita Gábort, a Miskolci Színház történeti és színész múzeum muzeológusát szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Augusztus 20-a után találkoztunk és ültünk le egymással beszélgetni a Miskolci Színház történeti és színész múzeumban, és ilyenkor már megkezdődnek a évadnyitó társulati ülések, elkezdődik a színházi évad. Gondolom, nem kivétel ez alól a Miskolci Színész Múzeum sem. Itt is elkezdődik az új évad. Jól gondolom én ezt?
1: Valóban így van. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és pontosan így van, hogy itt a Színész Múzeumban is tulajdonképpen úgy számítjuk a szezont, ahogyan azt a színházi világ is, tehát ilyenkor indul az évadunk. Bár hát mondjuk mi nyáron is működünk, tehát nálunk nincs nyári szünet sem, de valóban mindig az új események, az új izgalmas produkciók, megnyitók, események, ezek ilyenkor indulnak augusztus végén, tehát nekünk is ez egy szezonkezdő dátum, és ehhez ugye találtunk egy nagyon fontos ünnepi eseményt is.
0: Amely Szent Genesiusszal, a színészek, a színházban dolgozók védőszentjével kapcsolatos, a programot majd ismertetjük, de előtte beszéljünk a szent kultuszáról, hogyan is kapcsolódik és miként is kapcsolódik Szent Genesius a színházi világhoz.
1: Mára kicsit elfelejtettük, azt gondolom, a védőszentek jelentős részét, főleg azt, hogy minden területnek megvan ugye a maga védőszentje. Azt gondolom, hogyha megkérdeznénk a járókelőket, az egyszerű embereket, akkor talán Szent Márton neve jut eszünkbe, ugye a borászoknak, a szőlőművelésnek a védőszentje, vagy talán még Szent Flórián, a tűzoltók védelmezője, de nem igazán tudnánk sorra mondani maguk a képviselői a különböző területeknek sem, hogy ki az ő patrónusok. Hát ez a színházi világban is nálunk legalábbis így van, és gondolom, hogy ebben ugye a szocialista idők is belejátszottak, hiszen korábban például született Szent Genesiusról magyar dráma, Hevesi Sándornak a Császár és Komédiás című drámája, aki a Nemzeti Színháznak igazgatója is volt, de hát ugye eljöttek azok az idők, amikor nem nagyon beszéltünk ilyen jellegű patronusokról, és hát a mai modern világ meg pláne megint nem ezeket a alakokat, ezeket a szent alakokat hozza az előtérbe, tehát nálunk nem igazán ismert ez a név, Szent Genesiusnak a neve, de ha szétnézünk a világba, akkor látjuk, hogy ez egy élő kultusz, egy aktív kultusz.
0: Bár a Szent István Rádió kedves hallgatói már évekkel ezelőtt hallhattak Szent Genesiusról, éppen az önnel készített riportjaimban, mert a 2023-ban az Árszakra Fesztivál keretében indították el a színművészet védőszentjéről, Szent Genesiusról elnevezett programukat, és akkor bemutattuk ezt a szentet, de hát nem lehet róla eleget beszélni. Sőt, az évadkezdés és az évadnyitó alkalmával újból és újból fel kell eleveníteni az ő személyiségét, jelentőségét és nem utolsó sorban üzenetét. Miért lett ő a színészek védőszentje?
1: Az a színművész volt, akinek a sorsát egy nagy pálfordulat jellemezte. A szószoros értelmében a páli fordulat jellemzi őt is. Ő az ókori Rómának volt egy ünnepelt színésze, méghozzá komikusa, hiszen ott Rómában a színházművészetből a szatirikus vonal, a bózati vonal volt a legjellemzőbb, és az ő sikereit ma talán úgy mondanánk kicsit, hogy a kabaré, a szatíra színei jellemezték, ugye az mindig a korabeli eseményekre irányul, mindig van egy cél, közönség, akit ugye kifiguráznak. Genesius, ő a keresztényeket és a keresztény hitet vette a célkeresztjébe, és azokkal a előadásaival aratta a legnagyobb sikereket, ahol a hívőket, a szent áldozást karikírozza ki. És hát ez főleg akkor lett izgalmas, amikor Diokleciánus császár politikájába is középpontba került a keresztényüldözés. Ugye nagyon sokáig mondhatni úgy, hogy békésen megéltek ugye az akkori hivatalos vallásnak, római vallásnak, vallásnak a képviselői és hívői is mellette félrevonultan ugyan háttérbe szorulva, de működhettek a keresztény közösségek is. Aztán jött egy fordulat Diocletianus császár életében, amikor egy nagyon erős üldözés vette a kezdetét, és a római államvallást akarták mindenfelé emelni. És ekkor lett a figyelem középpontjába a Genesiuszi színészet is, amikor felkérte a császár, hogy írjon egy és hozza létre egy olyan előadást, amiben a korábbiakhoz képest még erőteljesebben támadja a keresztényeket, és maga a császár dicsőítésébe fusson ki az előadás. Nyilvánvalóan ezt vállalt a Genesius, hát egyrészt ugye, mert eddig is ezt művelte, másrészt egy császári utasításnak ugye kimondana ellen. És elérkezett az előadás napja is, és ekkor történik meg ugye a Szent Páli fordulat, hogy az üldözőből hívő lesz. Az előadás csúcs jelenete ugye a oltári szentséghez kötődik, és annál a jelenetnél egy égi jelenség borította be Genesius számára a színpadot, és ebben a pillanatban ő maga is megtért, és most már úgy fordult a játszókhoz, hogy bevallotta, hogy ő maga is Krisztus követi. Az ő feladata az lett volna, hogy egy másik istenséget dicsérjen, hogy a császárt dicsőítse, de ráébredt arra, hogy neki Krisztust kell követni. Több változat van, az egyik szerint még ott azonnal a császár legyilkoltatta a színpadon, a másik változat szerint kínozták, megpróbálták arra rávenni, hogy tagadja meg a frissen felvett keresztény hitet, erre nem volt hajlandó. És így vált ugye vértanúként a színészek a színházművészet védőszentjévé.
0: Szó szerint, ahogyan is említette, egy pálfordulás következett be az ő életébe. Tulajdonképpen olyan volt az ő élete ebben az esetben, mint amilyen Saul élete volt, hiszen Saul is eleinte üldözte a keresztényeket, majd aztán az egyik legnagyobb apostol vált belőle Szent Pál személyében, akit mind a mai napig tisztelünk, és utalunk rá gondolataira, szeretett himnuszára, és oly sok szép gondolatára még, ami a keresztény vallásunknak a fontos ajándéka és hozadéka.
1: Valóban ez így van, és tulajdonképpen egy nagyon fontos pillanat, amikor a komédiás hirtelen szenté válik, amikor a játék, a színpadi játék már nem csak idézőjelbe téve a csapot, a nevettetésről szól, a szórakoztatásról szól, hanem egy sokkal magasabb eszmeiségről. Ugye van az a jól ismert idézet, ugye, hogy alattad a föld, feletted az ég, benned a létra, Vörös Sándortól. Tulajdonképpen ez az a pillanat, amikor a komédiás elindul ezen a létrán, és magával emeli, viszi a közönséget is egy tiszta eszmeiség felé, egy erkölcsi, lelki, megnemesülős felé. És azt gondolom, legalábbis azokhoz tartozom, akik azt gondolják, hogy a művészetnek igazából ez a legfőbb szerepe, a léleknek a nemesítése, tisztítása, erősítése, ezzel gazdagodik a néző, a befogadó, a közönség, és nem azzal, hogyha lehúzzuk a sárba.
0: Az ön személyes életében ön hogyan találkozott Szent Genesius alakjával, és miért tartotta fontosnak, hogy az ő emléknapját a Miskolci Árszakra fesztivál keretében évről évre megrendezzék?
1: Hát ez egy személyes történetként indult. Lányom Mikita Dorka, Júlia, Miskolci Nemzeti Színház művésze, és ő szakdolgozati témájaként azt találta ki, hogy a színházi rituálékkal, babonákkal fog foglalkozni, ezeknek a jelentőségéről írja a dolgozatát, illetve össze is gyűjti ezeket a babonákat, színházi hitbé szokásokat, amit eddig még nálunk egyébként nem csinált meg semmit, tehát ez egy különleges jelentőségű munka volt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy a tanárai először úgy elutasítóként álltak a témához, hogy hát ebből nem igazán lehet összehozni egy komoly szakdolgozatot, többen mondták, hogy hogy keressen más témát, és amikor megírta, és elolvasták, és ugye minősítették, akkor ugyanezek az emberek azt mondták, hogy ez nagyon izgalmas, ezt folytatni kell, ki kell adni, stb. Stb. Na és amikor a Dorka ezzel foglalkozott, akkor fedezte fel, hogy a színészeknek, a színházaknak van egy védőszentje, Szent Genezius. Majd utána megtalálta azt is, hogy a színésznőknek is van még egy külön Pelágia, és akkor keltette fel az én érdeklődésemet is. Genesiusnak az alakja, akkor kezdtem el kutatni, hogy mit lehet tudni róla, az ő tiszteletéről. Nos, hát nagyon izgalmas volt maga a történet is, jó pár könyv is jelent meg, nagyon sokan írtak róla, a Lope de Vega, ugye a jelentős drámaírónak is van színdarabja, feldolgozta ezt a történetet, ugye Hevesi Sándort már említettem. És hát láttam azt, hogy a világban is nagyon sok olyan helyszín van, ahol megtaláljuk Szent Genesius alakját. Hát például, hogyha Rómába megyünk, ugye a Szentpéter térre, ott van egy nagy szoborsor, ugye a magasban, ott is ott van Genesius alakja. Hát amikor jártam ott, akkor nem tudtam még, hogy őt is meg kellene keresni, de például Milánóban is a Dóm szobrai között megtaláljuk. Amerikában is van olyan templom, ami az ő kultuszát őrzi, Rómában is külön templom.
0: És ezért vissza kell majd mennie Rómába, hogy újra megnézze a Szent Péter téren Szent Genesius szobrát.
1: Ez valóban így van.
0: Sőt, Angliába is járt a közelmúltban, és Angliában is találkozott a Szent Genesius kultusszal. Hogyan és miként?
1: Pontosan Londonban, mondhatom, hogy 60. évi születésnapi ajándékom volt. London közepén, a Covent Garden közelében van két templom is, az egyik az anglikán vallás hívőinek, és az a úgynevezett színészek temploma, és nem sokkal messze, pedig van a Corpus Christi, egy kis közöcskében, nem is streetnek nevezik, hanem lane-nek, köznek, és ez a Corpus Christi templom, ez a katolikusoknak a temploma Londonban, méghozzá a katolikus színészeknek, és a katolikus színházi dolgozóknak is van egy külön egyesülete, szövetsége, szervezete, és ennek ez a központ pontja, ez a kis templomocska, és ebben van egy külön sarok, egy oltár rész Genesius tiszteletére, egy nagyon szép szoborral, és a katolikus színész mártíroknak az emlékfalával, ahol a betérő imádkozhat, imát mondhat, és hát tényleg egy nagy ajándék volt, hogy eljuthattunk ebbe a kis templomba, önmagában is egy nagyon szép kis épület, nagyon megindító a hangulata, vörös téglás belülről, tehát megvan ez a gótikus békebeli hangulat, és nagyon sok mai szent is kapott ott például, helyett egy édesanyja például, aki megtagadta abortuszt, amikor tudták maga, hogy beteg gyermeke születik, de ott van például egy ilyen legfiabb egyik szentünknek, Carlos Autisnak is az emlékhelye, és hát nagyon megindító volt ott imádkozni Szent Genesius szobra előtt.
0: Ha már az imádkozást említi, minden szentünkhöz szólnak imák. Szent Genesiushoz is írtak imákat, és ismerünk ilyen imát? Sőt, el tudjuk mondani ezt az imát a Szent István Rádió kedves hallgatóinak?
1: Olyannyira írtak imát, hogy létre is jött egy társaság, a Szent Genesius társaság, ami, ha én jól értelmezem, akkor ez tulajdonképpen egy ima közösség, bárki csatlakozhat. A internetre, ha felmennek és beírják rá, keresnek erre a kifejezésre, akkor megtalálják az oldalát, és tulajdonképpen bárki csatlakozhat, és ott megvannak az imák, az ima szövegek is. Ők készítettek egy ikont is Genesiusról, és két

0: kedves hallgatóinak is, hogyan szól.
1: Szent Genezius, Krisztus vértanúja. A Szentlélek kegyelméből színészi hivatásod révén ismerted fel a keresztény hit igazságát. E hit első megvallásakor véred ontásával részesültél a keresztségben, életedet ajánlva fel Urunk, Jézus Krisztus dicséretére és dicsőségére. Könyörögj azokért, akik életüket a színház és filmművészetnek szentelik. Találják meg az Úr jelenlétét munkájukban, és nagylelkűen nyissák meg szívüket tanítása előtt, hivatásuk kihívásai és követelményei közepette. Amen.

0: A miskolci versbarátok körét oly sokszor emlegetjük a Szent István Rádió hullámhosszain, nem véletlenül, hiszen a kezdetek óta tagja vagyok, időközben ön és családja is csatlakozott a miskolci versbarát körünkhöz, tehát fontos nekünk a versbarát kör, és általában így emlegetjük a miskolci versbarátok köre. Ám idén 2026-ban ünnepélyes keretek között a tervek szerint a Miskolci Arszakra Fesztivál keretében felvesszük majd hivatalosan is a Szent Genezius versbarátkör nevet. Miért esett erre a választásunk? Mivel indokolható a névválasztás azon túl, amiket már eddig elmondtunk? És mit lehet tudni az ünnepélyes névválasztásról?
1: Személyes örömöm, hogy a működésemnek köszönhetően ez a csapat is felfigyelt Szent Genezius alakjára. Az a indokolja konkrétan magát a névfelvételt is, hogy a színház világán belül az amatőr előadó művészeknek, tehát az amatőr színjátszóknak, az amatőr versmondóknak is a védelmezője Szent Genezius, tehát joggal tekinthetjük a saját patronusunknak, és ugye gondolkozott a csapat azon, hogy miskolci versbarátkör, kicsit konkretizáljuk például azt, hogy számunkra nagyon fontos a hitbéli életünk, hogy ennek a csapatnak van egy eszmeisége, egy nagyon tudatos szerepvállalása a hitünk és mások hitének a megerősítésében is. És erre a legjobb választás Szent Genezius, hiszen ez egyértelműen jelzi azt, hogy ez egy katolikus baráti közösség is, akinek fontos, és a repertoárja egyre inkább ebbe a körbe, ebbe az irányba indult el és működik. Hát az legutóbbi produkcióink többsége, ez mind ugye kötődik akár Szent Ferenchez, vagy Máriához, miközben ugye régebben nagyon sok olyan program volt, például együtt szerepeltünk ugye a Trianon műsorban is, vagy ugye a Magyar Nyelvnapjára is készültünk műsorral, de tulajdonképpen a fő iránya ennek a körnek ez lett.
0: Idén is lesz Szent Genezius ünnep, egészen pontosan augusztus 29-én szombaton. Ezen a napon milyen programokkal is várják a kedves érdeklődőket?
1: Igen, egy felvezető mondat, hogy magának Szent Genesiusnak az ünnepnapja augusztus 25-én van. Tehát ez is egy szerencsés dolog, hiszen ugye a színházi évadkezdésnek a napja. Miskolcon például pontosan ezen a napon tartották az évadnyitó társulati ülést. Mi a Genesius ünnepnél nem ragaszkodunk pontosan a 25-höz, hanem mindig a valamelyik közeleső hétvégén szervezzük a programjainkat, amikor jobban van mindenkinek lehetőség, hogy részt vegyen ezeken az eseményeken. Ez mindig egy nagyobb idő intervallumot jelentő program volt, amikor ugye délelőtt is volt program,

0: után is mindig változó a program. Most 14 órára várjuk szombaton a érdeklődőket, a látogatókat, és egy kis ünnepi eseménnyel fogunk kezdeni a csarnokunkba, kapubejáratnál.
1: A Színész Múzeumban.
0: A Színész Múzeum kapubejáratánál kicsit panteonszerű is, ugye azok, akik jártak nálunk, tudják az a rész, hiszen 6 nagyon jelentős a magyar színházművészetet megteremtő reformkori színművésznek a mellszobra fogadja itt a látogatókat. Ebben a panteonban alakul majd ki Szent Genesiusnak a emlékhelye, így mondanám. Itt helyezzük el az imát is, a Szent Genesius Társaság imáját, pár mondatban összefoglaljuk az ő jelentőségét, és megalkottuk a saját, a múzeum részére a magunk Genesius képzőművészeti megjelenési formáját. Ez is kicsit kötődik a versbarát körhöz, hiszen tavaly született meg a Hittel alkottak tabló kiállításunk, amiből egy 15 művészt mutatunk be, és ennek a grafikai anyagát Barnáné Juhász Ildikó képzőművész készítette, aki maga egy színházi ember, a Csodamalom Bábszínháznak a tervező művésze, és ugye láttuk a közönség reakcióját is. Látszott, hogy a közönség nagyon nagy szeretettel fogadta ezt a sorozatot. Ez egy nagyon szeretetteljes munkákról van szó, és ezért most is Barnáné Juhász Ildikót kértük fel, hogy készítsen nekünk el egy Szent Genesius ábrázolást is. És ez is majd itt kikerül erre a falra. Azt a pillanatot örökítjük meg, a megtérésnek a pillanatát, kezében ugye feltartva a keresztet, és másik kézben pedig lent a maszk, a színházi.
1: Ez egy rajz lesz?
0: Egy akvarell, igen, egy nagyon szép színes kisméretű akvarell. Meg is tudjuk nézni, majd megmutatom. És tulajdonképpen ennek a emlékfalnak a átadásával indul a délután. Várjuk szeretettel Zsekov Éva, Mónika Hegedű művészt, aki egy kis zenei aláfestést is ad ennek a ünnepi pillanatnak, és ez pedig egy tárlatvezetés, egy rendhagyó tárlatvezetés kíséri majd, ahol megpróbálom ebbe az irányba, ebbe a vonulatba helyezni a tárlatvezetést, és kiemelni például azokat a színművészeket, akiknek az életében nagy szerepe volt a hitnek. Tehát akik eljönnek erre a rendhagyó tárlatvezetésre, azok megtudhatják például, hogy melyik színvésznőnknek volt a legkedvesebb szentje, Szent Antal, olyannyira, hogy mindig tartott magánál Szent Antal képet is, amit egyet láttunk itt majd az állandó kiállításunkban. Szó esik azokról a színészekről, akik például azért adtak vissza szerepet, mert nem tudták ezt a hitükkel összeegyeztetni. És van, akinek ez a pályáján is egy új irányt, egy új fordulatot hozott ez a döntés. Úgyhogy akik már jártak nálunk a múzeumba, azoknak is érdemes lesz eljönni erre a tárlatvezetésre, hiszen sok olyan érdekes történet kerül előtérbe, amiről eddig esetleg itt nem beszéltünk, nem esett erről szó, és 4 órakor pedig, amikor egy kis agapé után megpihentünk, kezdődik a színházművészet patrónusairól szóló előadásom, hiszen nem csak Szent Genesiust köthetjük a színház világához, ugye említettem az előbb Pelágiának, a színésznőknek a védőszentjét, de még van több olyan szentünk is, akit kötni tudunk ehhez a világhoz. Akik eljönnek, meg tudják majd, hogy kikről beszélhetünk, még kiket tisztelhetünk ebben a művészkörben.
1: Mondjuk el még egyszer, tehát idén a Szent Genesius ünnep augusztus 29-én szombaton lesz a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban, ahol 2 órakor Szent Genesius emlékhelyének átadása lesz, majd egy rendhagyó tárlatvezetés következik, agapé, és délután 4 órától pedig öntart előadást a színházművészet patrónusairól. Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusának. Köszönöm szépen a programajánló riportot.
0: Mi köszönjük az érdeklődést.

0: Új társulattal, valamint korszakalkotó bemutatókkal indul a Gárdonyi Géza Színház 2026-27-es évada. A társulat alapelve a szeretetre és a tiszteletre helyezi a hangsúlyt, továbbá igényes szakmai munkát biztosítanak a közönség számára. A Quo Vadis, az ötödik pecsét, a karácsonyi ének, a siratóének, a holdbéli csónakos, a jó gyerekek képeskönyve, az egy szerelem három éjszakája, valamint az osztálytalálkozó lesz látható újdonságként. A Quo Vadis premierjét október 9-én tartják Szabó Sebestyén László rendezésében, ezt követően pedig október 17-től a Stúdió színpadon az ötödik pecsét című előadást láthatja a közönség Létmányi Attila rendezésében. Ezen felül ifjúsági műhely nyílik általános és középiskolás diákok számára Rákosi L. Lancsa, valamint Létmányi Attila vezetésével. A további percekben Kondák Orajsa Panka, a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozatának új vezetője, szakmai felépítéséről, továbbá a jövőbeli tervekről ad bővebb tájékoztatást.
1: Az volt az elsődleges célunk, hogy minél különbözőbb tánc, mondhatni címszó alatt válogassuk össze a darabokat, és azt gondolom, hogy sikerült is. Ami egy ilyen misszió tudat ebben az egészben, az az, hogy minél inkább megmutathassa a táncszínház a sokszínűségét, a táncszínházi előadások, és az, hogy többféleképpen lehet az emberhez eljutni, vagy eljuttatni a táncot, nem csak egyféleképpen, mint mondjuk tiszta tánc, és az, hogy egy fúzió megjelenjen, tehát a képzőművészettel, a zenével együtt, minden egyéb olyan műfaj, amit a tánccal öltözni lehet. Ugye ezek vendégelőadások, mi ugye a fesztivált szervezzük és rendezzük. Van köztük babaszínház is, ami inkább ilyen népi elemekkel van megtarkítva. 0-4 éves korig el lehet látogatni, ugyanúgy van, ami egy kicsit groteszkebb világ, ami azt gondolom, hogy a modern és kortárs táncban abszolút kibontakozhat, és inkább talán felnőttebbeknek való, vagy esetleg az elvontabb vonalak kedvelőinek, valamint a szöveget is használják. Színészekkel dolgoznak együtt, a tényleg szerves része a tánc, van, ami csak, úgymond csak tánc, de igazából nem műfajilag besorolható, csak ha nagyon muszáj. Jelenleg 6, 3 fiú és 3 lány. Korosztály tekintve ilyen 24-től 27-ig. Ugye így friss táncszakozott vezetőként ez egy nagy megtiszteltetés, hogy én vihetem tovább ezt, az egyébként nagyon értékes, mondhatni már hagyományt itt Tegerben, és igyekszünk méltóak lenni ehhez a fesztivál nevéhez és minőségéhez, amit immáron 15. alkalommal rendezhetünk meg.
0: Kondák Orajsa Pankát, a Gárdonyi Géza Színház tánctagozatának új vezetőjét hallották.

0: A karácsonyi ének egy családi zenés előadásnak készül, saját verzióban mutatják be majd Charles Dickens művét. A színpadi átiratot Vas Judit Gigi, a dalszövegeket Malek Andra, a zenét pedig Kovács Adrián alkotta meg, mondta a rádiónknak Szabó Sebestyén László, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatója.
1: Egyrészt lesz egy saját repertoárunk, aminek a címeit, a bemutatóink címeit már olvashatták a tavalyi évad végén, az évad hirdetés után a nézők, illetve elindít a Horizont és Desszert vendégelőadás programjainkat. A Horizont előadásba olyan országos hírű alkotóbarátainkat és alkotótársainkat fogjuk vendégül látni, akiknek az előadásai kiegészíthetik a mi repertoárunkat, illetve a Desszert előadásban olyan könnyedebb, szórakoztatóbb előadások kapnak majd helyet, amik abszolút közönség kedvencnek számítanak. A Kórháznak a bemutatója október 9-én lesz. Egy igazi erőpróbának szánom én ezt az előadást. Az újraformálódó társulat első bemutatkozása lesz ez az előadás. Nagyon sok mindennek ki kell majd derülnie közben, amilyen tapasztalatok, vagy amilyen kérdésekkel később tudunk majd foglalkozni. És igazából azért is választottam ezt a címet, mint első bemutató előadást, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ember ezt a kérdést föltegye magának, hogy hová is megy, hová is tartunk, és azt hiszem, hogy ez egy, úgyis van a műfaj meghatározva, hogy útkeresés. Számunkra most a legfontosabb a világban az, hogy új utakat találjunk, amelyeken az élet még emberi módon élhető. Ez lesz a legfontosabb kérdés, amit fel fogunk tenni magunknak. Nagyon szeretnénk a közönséggel egy közvetlen kapcsolatot is kialakítani. Ez majd később az évadban is jelentkezni fog, közönség találkozók, vitaestek formájában is. Szeretnénk, hogy a színház egy fórummá, egy agórává váljon, ahova érdemes betérni akkor is, ha éppen nincsen előadás, mert talán valami fontos dolog történik ott a színházban, ami miatt ott kell lennem. És ennek a gondolatnak tulajdonképpen az első lépése volt az, hogy először is csináltuk a Nyitott Tér fesztiválunkat, ahol kiköltöztünk a Dobótérre, és ott lehetett bérletet és jegyeket venni. Ez még május végén volt, aztán pedig Eger összes nagyobb rendezvényén igyekeztünk ott lenni. Gondolok itt az Egri bor ünnepére, vagy a Vinó napokra. Volt bérletestünk, közvetlenül a Lüde szultánában lehetett egy beszélgetést szerveztünk a művészekkel, és a közönség találkozhatott egy kicsit a színház merev falain kívül is. Azt szeretnénk, hogyha ez a nyitott szellemiség, amit ott ezeken a rendezvényeken átélünk, ez be tudna költözni a színházba is.
0: Szabó Sebestyén Lászlót, a Gárdonyi Géza Színház művészeti igazgatóját hallották.

0: Hivatalosan is elindult a 2026-27-es évad az Egri Harlekin Bábszínházban. Most mi augusztus 25-én beszélgetünk rögtön az évadnyitó társulati ülés után Szűcs Rékával, az intézmény igazgatójával. Ami a legfontosabb, ugye két kérdés ilyenkor mindig, amit felteszek, mik lesznek az új bemutatók, bár ezekről már azért pár mondatot beszéltünk az évadzáró után, illetve hát az, hogy milyen fejlesztéseken vagytok túl, mi az, ami infrastruktúrálisan még esetleg az intézményre vár az évad során.
1: Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és hát kezdeném a fejlesztésekkel, mert egy nagy fejlesztéssel fogjuk majd megnyitni az évadot is, ugyanis sikerült a nyári szünetben a fenntartói támogatásnak és az intézmény gazdálkodásának köszönhetően felújítani a nézőterünk székeit, ami azt jelenti, hogy csodás székek érkeztek hozzánk, nagyon kényelmesek, ergonomikusak és vízlepergető hatásúak, és nagyon büszke vagyok erre a dologra, mert régi székeink voltak, nem az volt az elsődleges célunk, hogy növeljük a nézőszámnak a befogadó képességét, de még ez a rész is sikerült, ugyanis 96 főről 100 főre emelkedett a nézőterünk, és két mozgáskorlátozott helyet is sikerült kialakítanunk.
0: A nézőtér, illetve hát a székek megújultak. Tényleg ez nagyon fontos, az ergonomikusság, amit említette, tehát hogy lehet forgatni, illetve hát a vízlepergetés, hiszen azért valljuk be, hogy egy-két kisgyerek azért csak behozza a kis innivalóját, vagy bármelmét, úgyhogy akkor ezeket még akár tisztítani is könnyebb. Van valami, ami hátra van, mert mondjuk az az igazság, hogy én azt látom, hogy nagyon szép, modern épületben vagytok, de azért valljuk be, hogyha 5-6 év után dolgok elhasználódnak, tehát mi az, ami esetleg még hátra van?
1: Igazából folyamatosan történnek a felújítások, olykor olyan, mintha nem is egy színházat, hanem egy építkezést vezetnék. Nagyon sokszor megzavaró, mert folyamatos felújításban vagyunk. Fontos, hogy igényes, és egy biztonságos környezetbe várjuk a nézőinket, és hát természetesen a társulat is egy ilyen körülmények között dolgozzon. Ezért nekem kiemelten fontos cél, hogy folyamatosan karban tartsam az intézményt. Természetesen ez volt a nézőtér felújítása a színpad után. Ez volt a legnagyobb fejlesztésünk erre az évadra. Lesznek kisebb apró festések, a mosdókat is felfogjuk, majd a nézőtéri mosdókat is felfogjuk egy kicsit újítani, illetve próbálkozunk még pár karbantartási feladattal, ami egy ilyen általános, tehát egy minden intézménynél azt hiszem ez napi renden van, de folyamatos fejlesztésben vagyunk, igen.
0: Elkezdődött már az érdemi munka, az első olvasópróbák, és hát hogy ebből kifolyólag az első bemutató mikorra várható?
1: Igen, hát nem sokat pihentünk az évadnyitó után, ugyanis egyből meg is kezdtük a próbákat. Padlás átvevő próbákkal kezdjük, ugyanis két új tagunk is csatlakozott a társulathoz, Inoka Péter és Húsla úra, és Inoka Péter a padlásban át fogja venni a szerepet Bankó Bencétől. Pontosabban kettős szereposztásban fogják majd játszani, tehát a padlás rajongóinak tudom mondani, hogy érdemes Bencével és Péterrel is megnézni majd az előadást, tehát ő már elkezdett próbálni. Első hetekben leginkább a felújító próbákat, tehát a tavalyi átvett előadásokat vesszük ilyenkor el, elő, de szeptemberben több bemutató előadásnak a próbáját is el fogjuk indítani.
0: Mik lesznek ezek?
1: Tehát az első három bemutatónk, mind a háromnak az a különleges, hogy három különböző korosztályt fogunk velük célozni, és az interakció eléggé központi része ezeknek az előadásoknak. Az első bemutatónk egy TIA-s előadás lesz, ugye a TIA-s előadások nálunk nagyon kiemelt szerepben vannak, így az ifjúság felé ezen előadásokkal szeretünk kommunikálni, és ezek olyan előadások, esetleg a hallgató nem nagyon ismerni. A TIA Citroen Education, ami azt jelenti, hogy egy drámán, egy történeten keresztül beszélgetünk, tehát bizonyos pontokon megállítjuk a történetet, kinyitjuk az ifjúság felé, és ezekről a problémákról beszélgetünk. Általában tantermekben szoktuk játszani, és ezeknek nem az a lényege, hogy átadjuk az ismeretet, hogy például az Antigone történetét, tehát nem ez a közvetlen célja, hanem az, hogy egy bizonyos problémáról tudjunk együtt beszélni, és hogy a fiatalok is ki tudják fejezni így a véleményüket, vagy tudjanak mesélni az ő álláspontjukról. Az ilyen első előadásunk az Odüsszeia lesz, pontosabban egy alcímet is kapott Odysseus Kalipszónál, mert egy különleges átirata az eredeti műnek, meg Madák Zsuzsanna ír és rendez. Szerintem nagyon izgalmas anyag, tényleg, és ő, aki esetleg most látta a Nolan filmet, kérem, az is nézze meg, és ne hagyja ki, meg teljesen új fókuszból közelítjük meg, ugyanis a mi témánk, hogy hogyan segítenek a történetek abban, hogy jobban megismerjük és megértsük önmagunkat. Értjük ez alatt, hogy mit mesélnek rólunk, az mennyiben határoz meg minket, és magunkról hogy beszélünk, vagy mit gondolunk magunkról, és hogy ide tartozik például a pletyka is, vagy az, hogy amin például az online térben ezek a kommentek most nagyon úgy gondolom, hogy elsokasodtak, és nem feltétlenül mindegyiket a jó indulat igézi. Így fontosnak tartjuk, hogy az ifjúsággal ezekről beszéljünk, hogy milyen hatással van ránk az, amit mások mondanak rólunk, és az mennyiben határoz meg minket. Tehát így az Odüsszeiával a 14 pluszos korosztálynak fogunk kedvezni. Szintén interaktív előadás, ez a kisiskolásokat fogja majd érinteni. Nem TIA-s jellegű, hiszen itt az ismeret átadása lesz majd a központban. Ezek rendhagyó történelemórák, pontosabban egy rendhagyó történelemóra sorozatot fogunk indítani, hősképző címmel, minden évben ki fogunk választani, lehet, hogy pedagógusok vagy gyerekek segítségével egy hőst, akit valamiért úgy gondoljuk, hogy számunkra hős, és be fogjuk mutatni játékos és interaktív nyelven a gyerekeknek. Az idei évad főszereplője tekintetben Mátyás király lesz, ugye a legendákból jól ismert Mátyásunk, és Mátyás a hős címmel mutatjuk be ezt az előadást, amit szintén tantermekbe és a stúdióban is láthat majd a közönség. És természetesen interaktív részről az óvodásokat sem hagyjuk ki, nekik is kedvezünk egy kis boldogság keretéssel, a boldogság árussal, ugyanis elhozzuk nekik a boldogságárus meséjét, ami a Kecskeméti Ciroka Bábszínházzal volt együttműködés még 2 évvel ezelőtt, és állatmeséket hozunk a gyerekeknek. Inspirációként Samuel Allo munkásságát vettük, aki arról híres, hogy egy nap felhagyta civil munkáját, és útnak indult egy hátisággal így a világban. Nagyon izgalmas karakter, és az volt a célja, hogy megismerjen embereket, és beszélgessen, egy beszélgetés kezdeményezem, bekopogott kapunkba, ajtókon, és aki beinvitálta, annak mesélt egy mesét, és cserébe ő is kért egy történetet. Mi a különlegessége a vándorunknak, hogy nem nagyon zavarta a nyelvi
2: nehézség.
1: Igen, nem nagyon, tehát hogy ő mindenen át akar ívelni, és hát ő inspirálta a mi boldogságárusunkat is. 2 szereposztásban fog majd történni, hogy lesz egy női, Nánási Ágnes Felícia, és egy férfi, Zádori Szilárd személyével, aki Felícián fog alakítani, de amúgy ez egy monojáték. Ezek után pedig a karácsonyi időszakra is fogunk készülni, ott már egy kicsit elcsendesedünk, lélekmelengetőbb irányba vonulunk, és egy nagyon népszerű mesét veszünk elő, ami úgy gondolom, hogy sokak számára ismert és kedvelt, nem más, mint a Holle anyó Varga Péter rendezésében. Hát ez egy örök klasszikus, amiről szerintem mai napig érdemes is beszélnünk, tehát, hogy fontos erkölcsi kérdéseket vet fel, mit jelent a szorgalom, a becsület, a kitartás és a felelősség. A jól ismert mese a színház előadásában humorral és zenével lesz majd még dúsítva. Lesz még a csecsemő színházi korosztályt is fogjuk majd még megcélozni, ugyanis nagyon fontos a színházunk részéről, hogy differenciáljunk és minden korosztályt érintsünk, így a Folt hátán folt csecsemő színházi előadás is fog majd debütálni, melyet színházunk színésznője és asszisztense fog rendezni Só Gyöngyvér, és ő is fog benne játszani, illetve a zeneszerzője Mészáros Pancsa lesz, aki szintén játszik a darabban, tehát ez egy ilyen műhely munka lesz, és hát a gyerekek kedvence egy hatalmas matatókönyv fog majd életre kelni. Szerintem nagyon izgalmas az anyag, már nagyon várjuk. Az évadot pedig egy szintén közönség kedvenc Kispipi és Kisrécel kalandjaival fogjuk zárni Kuti Ágnes rendezésében, melyet Szutyajev mesé alapján írt. És a történetben a híres kispipi kisrécce Nyuszi Brekus, hangyácska és a többiek mókás kalandokon és félreértéseken egy kisebb-nagyobb vitákon keresztül tanulják meg, hogy milyen fontos a barátság és az odafigyelés. És hát az sem baj, ha különbözünk, sőt így még érdekesebb a világ. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon kedves, ez egy paravános előadás, tehát hogy klasszikusabb jellegű, kesztyűs és mapett bábok. Már ezt is nagyon várjuk, és nagy szeretetet tudjuk ajánlani, mert csoda jó zenékkel lesz. Ezt az előadást már a Ciroka Bábszínház játsza.
0: Melyek lesznek azok az előadások, amelyeket repertoáron tartotok?
1: 13 előadást fogunk repertoáron tartani, tehát tovább visszük a musicaleinket, a Padlást, Bambit, de újra elő fogjuk venni a Marék Veronika népszerű szuperhősét, a Kockás fülű nyulat, az Ágas Bogas családi koncertszínházat, Három fenyőfa adaptációját, a Téli mesét, de természetesen a Best of előadások is jelen lesznek, mint a Mazsola és Tádé, a Boribon.
2: Ezek a Best of előadások?
1: Igen,
2: való,
1: igen.
2: Ezek mindig teltházasak, igen. Nagyon-nagyon.
1: És nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan teltházasak lesznek ezek az előadások, hála az égnek, tehát őket, amiket most itt említettem, ezeket le se szoktuk venni, mert ez egyszerűen annyira nagy az érdeklődés. Hát így folyamatosan keresik is ezen előadásokat, de természetesen csecsemőszínházi előadásainkat is meghagyjuk, a Cirókát, a Köröskörült, tantermiből az Antigónét visszük tovább, tehát nagyon színes évaddal készülünk idén is, és hát az előadások mellett még programokkal is, ugyanis lesz egy családi évadnyitónk és egy csecsemőszínházi évadnyitónk is, amiről érdemes majd a Facebook oldalunkon és a honlapon is érdeklődni, mert szeptember végétől már várhatóak. És ezek most azért lesznek különlegesek, mert minden évben tartunk ilyen évadnyitókat, de idén először a nagy érdeklődésre való tekintettel kétnaposak lesznek, ami azt jelenti, hogy több előadás is fel fog lépni, és lesznek vendégelőadások, sőt még szakmai beszélgetések is. Tehát a Csecsemőszínházról is fogunk beszélgetni, így egy kicsit a nézőkkel, valamint a TIA-s előadásokról is egy picit mélyebben fogunk társalogni.
0: Akkor 13 régi előadás lesz, 6 új bemutatótok. Egy pár éve már kialakítottátok azt, hogy ugye vannak a hétközbeni előadások, és szombatra fókuszáltok napi 2 előadással, a vasárnap megint pihenőnap lesz idén is?
1: Igen, ebben a rendszerben, ami már jól bevált, nem fogunk változtatni. Anno ugye a nézők megszavazták a kérdőíveken keresztül, hogy szombaton jobban örülnének az előadásoknak. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez tényleg nagyobb érdeklődésnek örvend, így ezen nem is változtatnánk, hétfőtől szombatig vagyunk láthatóak, és a vasárnapok nálunk a pihenő napok, igen.
0: És akkor gyakorlatilag mikor lesz az első előadás, tehát már most akkor a hallgatók, nagymamák, anyukák, pedagógusok mikortól böngészték a Harlekin honlapját, hogy az első előadást beszerezzék a jegyeket?
1: Az első előadás egy zárt körű lesz, mert ugye a tantermi a szeptember 30-án, de a családi nyitónapon október 3-án az első bemutatónk, amit már a nézőink is láthatnak, az a Mátyás a hős lesz. Október 2-án az Odüsszeiát is meg fogjuk amúgy mutatni itt a stúdión belül, tehát aki esetleg érdeklődik a TIA iránt, azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy hiába felnőtt, ettől nem kell visszajogni, hogy akkor nem nézi meg. Nagyon izgalmas forma, szerintem, ha ilyet még valaki nem látott életében, egyszer legalább ki kell próbálnia. Nekünk vannak visszatérő felnőtt nézőink, akik kifejezetten kérik és keresik ezeket a TIA-s előadásokat. Nem attól ifjúsági, mert a témája nem érinteni, hanem a formája véget, de szerintem nagyon izgalmas, tehát akit esetleg ez érdekel, nagy szeretettel várjuk október 2-án az Odüsszeiára, és október 3-án pedig a Mátyás a hősre. A Boldogságáros meséje október 10-én és 17-én lesz majd bemutatva.
0: És utána sorban jönnek az előadások egészen ugye jövő nyári bezárólag.
1: Nyári bezárólag, igen.
0: Kívánok nektek akkor sikeres évadot, sok munkát, meg hát tulajdonképpen most ebben a csodálatos, megújult, új nézőteres színházban nagyon-nagyon sok teltházas előadásokat, úgyhogy szükség, a köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen.
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Klub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. Jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Gyorsítunk, ebben is, fogalmazott Magyar Péter. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás, allergiás gyerekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézményeknek, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról: derült vagy fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak, illetve északi tájainkon is képződhetnek gomoly felhők. A felhősebb tájakon nagyobb eséllyel északnyugaton előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás, és erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
1: A napverse.

0: Ékely Zoltán, angyalfia. Habár csak egy-egy pillanatra érzem igazán, valami mégis itt lüktet közöttünk, s fájó örömmel ostromol meg újra. A legnagyobb szív, mely embert éltetett. Ez a fény is belőle árad végső fokon, s még ha tükrözés is csupán két gyermek szemen, engem is átjár és betölt. Maga a kegyelem. Hogy mégsem hallhatom, s érezhetem örökké, tisztátalan kevésségem a vétkes. Sárból kunkorodó hüllő fejére nem győzök elégszer rátaposni.
1: Jékely Zoltán angyalfia című versét Sárosi Kinga mondta el. Jékely Zoltán magyar író, költő, műfordító, könyvtáros, Nagyenyeden született 1913. április 24-én. Édesapja Áprili Lajos volt. Középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Bethlen kollégiumban kezdte, majd a Kolozsvári Református kollégiumban folytatta, és Budapesten fejezte be. 1935-ben a Budapesti Egyetemen szerzett doktori fokozatot magyar irodalomtörténetből, művészettörténetből és művészetfilozófiából. 1935 és 41 között az Országos Széchenyi Könyvtár könyvtárosa volt. 41 és 44 között a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1946-ban pedig visszatért az Országos Széchenyi Könyvtárban. 1954 után szabadfoglalkozású íróként és műfordítóként dolgozott. A világirodalom nagyjai közül többek között Jean Cocteau, Dante, Eminescu, Goethe, Thomas Mann, Racine, Schiller, Shakespeare és Georg Tarkő műveit fordította. Jékely Zoltán 1982. március 20-án hunyt el Budapesten.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. augusztus 28-a péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klíz Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót, majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről, idei terveiről szólunk. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Itt vagyunk egy csodálatos vidéki környezetben, Bátorban, a Boldog Kutya Panzióban, amelynek a tulajdonosa Posztós Adrián. Egy korábbi beszélgetésünkben arra hivatkozom, elmondtad, hogy te már szinte a kezdetektől, tehát legelső kutyapanzió tulajdonos vagy itt a környéken. Az, hogy valaki egy kutyapanziót indít, ahhoz én azt feltételezem, hogy az első lépés nyilván a kutyák iránti szeretet, meg biztos van saját kutyád, és illetve volt saját kutyád, amikor ezt elindítottad.
1: Hát a legfontosabb a kutya szeretet, az nagyon-nagyon kell hozzá. Saját kutyám mindig is volt gyerekkorunk óta, apukám német juhász tenyésztő volt. Már 3 éves koromban a kutyaolba ültem a kis kölykök között, úgyhogy ez a kapcsolat ez ennyire korai volt. Még a legfontosabbak a helynek a kialakítása, hogy biztonságos legyen minden. Ehhez ugye engedélyek kellenek.
0: Az, hogy egy kutyapanzió hogyan működjön, az engedélyeken túl, az, hogy tényleg a terep hogy legyen elrendezve, kicsik külön, nagyok külön, a saját kutya külön, ezeket mondjuk neked kell kialakítani. Szia! Közben itt van velünk 2 tacskó, ők lesznek itt a háttérzaj, de mondjuk éppen nagyon csöndben vannak, de...
1: Nagyon melegük van éppen.
0: Szóval, hogy ezeket az, hogy hogy néz ki ez a terep, mert azért elmondom a rádióhallgatóknak, hogy most egy kis udvaron vagyunk, de van egy nagyobb udvarod is. Tehát itt azért különböző méretű kutyák vannak, nem mindegy, hogy kiket hogyan enged össze az ember.
1: Hát az egyáltalán nem mindegy, mert azért a kicsik félnek nagy részt a nagyoktól. De ezt mindenki máshogy alakítja ki, ez minden panzió tulajdonosa egyéni döntése, hogy hogy alakítja ki a helyet. Én így szeretem, hogy külön legyenek a kicsik, külön a nagyok, vagy félősebbek, idősebbek, kölykök, őköt mindig mindenkit úgy válogatok össze, hogy jól érezzék magukat, ez a legfontosabb.
0: De visszatérve még oda, hogy ugye kutya szeretett, gyerekkorodban is volt kutya, tehát az, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni, tehát volt neked más munkád, vagy gyakorlatilag így onnantól fogva, hogy felnőtté váltál, már valahogy a kutyapanzió felé vitt el az élet.
1: Volt más munkám is. Én mindig is kutyatenyésztő szerettem volna lenni, már egészen kiskorom óta, de hát ez nem egy szakma szerintem, vagy nem, de egy szakma, mert az is egy nagyon komoly szakma, de máshová vitt az élet. Fodrász voltam 10 éven keresztül, amit sajnos abba kellett hagynom egészségügyi problémák miatt, de a kutyák azok mindig is voltak mellettem és körülöttem. Akkor volt, van is még, hál' Istennek, egy bigülöm, ővele minden szabadidőmet a kutyaiskolába és a kutyapanzióba töltöttem Pesten, mert ott laktunk. Innen is jött az ötlet, hogy mikor ide költöztünk, hogy itt nem igazán van még, ez 11 évvel ezelőtt történt, hogy nem igazán vannak még panziók, és akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, ha ide csinálnánk egy panziót.
0: Hogy az ember ezt felépítse, mint mondjuk, ahogy említetted, egy fodrásznak is, ugye, aki a szolgáltatóiparban dolgozik, hát kell, hogy legyen vendégköre. Tehát igen, neked kutya vendégköröd, tehát hogy ezt azért mennyi idő kialakítani, mert az ember gondolhatná azt, hogy ez hátrány, hogy ugye nem Egerben vagytok, hiszen ugye Egerben, a panelházakban, tehát nyilván ott van sok olyan kutya tulajdonos, aki nem tudja a szomszédra olyan szempontból, tehát egy kutyát nem lehet bezárva hagyni ugye a lakásba, egy kertes házban tartott kutyát talán könnyebben bíztak régebben is a szomszédra, de szerintem már amúgy ez sem.
1: Már nem.
0: Már most igaz, hogy hozzák jellemző inkább a kutyákat, tehát hogy azért igen, az nem jó semmilyen, a kutyatársas lény, nem jó az, persze, hogy a szomszéd bácsi naponta kétszeretesse.
1: Csak megetesse, igen, velük foglalkozni is kell azért, hiába kinti kutyusok, vagy benti kutyusok, teljesen mindegy, velük azért rengeteget kell foglalkozni napközben is, meg bármi történhet, akár a vihartól is félhet, akkor az nagy baj, akkor a szomszéd bácsi nem tud átrohanni minden esetben, igen, úgyhogy, de nagyrészt azért kistestű kutyusok járnak már hozzánk.
0: És akkor visszatérve arra, hogy 11 éve indult ez az egész kutyapanzió itt a Bátorban, a Boldog Kutyapanzió, de mennyi idő alatt épül ki ez a kutya vendég kör?
1: Sok-sok év volt, mert 11 évvel ezelőtt még nem volt ennyire...
0: Divat talán volt.
1: Nem, igen, nem ezt a szót akartam mondani, de igen.
0: Szokás.
1: Vagy az emberek nem így éltek a kutyusaikkal, mint most. Most már ők családtagok, tényleg 100%-osan már. Kevés hely van szerintem már vidéken is, ahol nem családtagként bánnak a kutyusokkal.
0: Tehát akkor úgy szép lassan, de elindult a történet. Azt tudom, hogy én lassan 4 éve hordom hozzád a sajátomat, tehát nyilván ugye ez általában akkor van, amikor az ember utazik, főleg, hogyha mondjuk repülővel utazik, autós utakra, mondjuk én is vittem már hosszú távra, akár Horvátországba is, vagy egyéb elfoglaltság, kórház, vagy bármi lehet, ami miatt valaki ide hozza a kutyákat. Én azt tudom, hogy amikor téged hívlak, azért mi már régi bejáratottak vagyunk, azért az embernek hetekkel előtte be kell jelentkezni, mert bizony sokszor telt házad van.
1: Igen. Most már, hál' Istennek, ennyi év után már sokszor tele vagyunk. Hát sok idő volt, mire ez kiépült. Ez nagyon bizalmi dolog szerintem, hogy az ember kire bízza rá a kedvencét. Ez nagyon fontos. Most már, mai nap már ajánlások alapján van. Már egyik gazdi a másikkal beszélget Egerbe a futatóba, vagy bárhol összefutnak, és akkor ki hova jár, kinek milyen véleménye van, és ez alapján most már így vagyunk ennyien.
0: Neked végülis ez olyan, hogy mindenki megtalálja a saját maga megfelelő emberét, mert valakinek sokkal komfortosabb, hogyha Egerbe van, mert mondjuk nehéz lenne megoldani a szállítást, bár mondjuk ez sem probléma, mert tudom, hogy ha kell, akkor te szállítasz kutyát is. Szóval az, hogy az ember bizalmat szavazzon valakinek tényleg, hogy a kis kedvencét, tehát azt a kedvencét, akivel együtt él, együtt alszik, tényleg a kanapén hozzábújik, hogy valakire rábízza. Én arra emlékszem, hogy én is nagyon féltem az elején. Te tudod, Adri, hiszen azért én tényleg egy ilyen agódós kutya tulajdonos vagyok. Megengedted, hogy kijöjjünk, ugye? Tehát mi akkor tényleg úgy ismertük egymást, hogy első körben, igen, szia, nagyon aranyos kutyus vagy, hogy kijöjjünk, szétnézünk, és én tényleg azt gondolom, hogy eleve olyan házban laktok, olyan környezetben, eleve nagyon szép ez a település, Bátor, tényleg így a hegyekkel körülvéve, meg maga a ház is tényleg, ahol laktok, nagyon jó. Szóval, hogy az ember ide tényleg úgy hozza ki a kutyát, hogy nyugi van, csend van, jó levegő van, meg hát most is ez a két kutyus, aki itt van velünk, én tényleg így mutatóba, csak hát ők pont csöndben vannak, a benti kutyák hangoskodnak egy kicsit, hogy olyan szépen ide bújnak hozzá, tehát hogy egyszerűen ezt a kutya érzi, hogy ki a jó neki.
1: Biztos, hogy érzi. Ők jobban éreznek mindent, mint mi. Akár a hangulatunkat is, én is, hogyha kevésbé jó a hangulatom, akkor ők máshogy viselkednek, úgyhogy nagyon-nagyon tudnak ők nagyon éreznek mindent egyszerűen.
0: Minden kutyának való a kutyapanzió?
1: Nem minden kutyának, nem. 11 év alatt 3 eset volt, amikor azt mondtam, hogy nem való a kutyusnak, és haza kéne őt vinni. Mind a 3 esetben olyan kutyusról volt szó, akik idősebbek voltak, és
0: nem... Első, tehát, hogy nem kölyökkoroktól szoktak hozzá.
1: Az a jobb, minél előbb szoktatjuk be a panzióba őket. Ők idősebb, 10 év körüli kutyusok voltak, és nem nagyon találkoztak életük során se emberrel, se állattal. Ő nekik nem volt való.
0: Mert... Olyankor mit csinál a kutya? Félrehúzódik? Szorong, remeg.
1: Igen, annyira bestresszel szerintem, ugye már nem bírja ezt a neki nyüzsgést, mert aki nem találkozik soha senkivel, annak ez már nyüzsgés, hogy már ha ivott, attól is hányt, már rosszul érzi magát egyszerűen. Látszik rajta, hogy már nem fogja ezt bírni.

0: Folytatjuk a beszélgetést Posztós Adriennel, a Boldog Kutyapanzió tulajdonosával.
1: És mi a menete annak, hogyha valaki mondjuk tényleg először jön, de nem gyakorlott kutya panzióba járó, tehát hogy kell elképzelni, hogy mi történik az ő kutyájával itt a panzióban. Megérkezik, milyen programjai vannak a kutyának, hogyan látod el őket, télen nyilván más, nyáron
2: mindig,
1: nyilván
2: minden,
1: más.
2: Minden évszak, napszak, minden évszakban teljesen más. Hát így a mostani állapot az nem olyan könnyű, mert napközben azért 40 fok van.
1: De még ilyenkor, itt is, Bátorban, holott azért ez egy ilyen elég
2: hűvösebb település. Itt is, az az egy szerencsénk, hogy éjszaka viszont lehűl, úgyhogy akkor azért kicsit fel tudunk frissülni, meg ha reggel, korán és késő este azért jobban tudunk mi is mozogni. Hát a napközbeni játék és lefárasztás az nagyon fontos. Ők együtt azért nagyon szeretnek lenni, ugyanúgy, mint a gyerekek az óvodában, hogy ők is szeretik a kutyatársaságot. Nagy részük, nem mindenkiről mondható ezzel, de azért nagy részük szereti. Játszanak egész nap, kint vannak a szabadban, levegőn, amikor olyan jó időnk van, ha esik az eső, nem annyira szeretnek azért kint lenni, akkor inkább behúzódnak. De nagy rész napközben ugye a játékról szól, és a szabad levegőn történő tartózkodásról. Uh-huh.
1: Megváltozik a kutyának a szokása, hogyha itt van ebben a környezetben, ami, tehát hiába jár mondjuk akár többször hozzád, uh-huh. de azért nem ez az otthon. Tehát uh-huh. másképp viselkednek, másképp esznek, valami...
2: Hát ezt a gazdik tudnák szerintem elmondani, uh-huh. hogy másképp én nem látom rajtuk, hogy másképp viselkednének. Mondjuk van olyan kutyus, például Lara és Mira, aki itt ül mellettünk, hogy a gazdi azt mondja, hogy nem nagyon tudja a kutyusok közé vinni őket, mert ugatnak folyamatosan, hát itt nem ezt tapasztalom, mert teljesen jól el vannak többet magukkal is. Így máshogy viselkednek ilyen szempontból, igen.
1: Most ugye ők kiskutyák, a nagykutyák, ők egy másik részen vannak, hogyha vannak.
2: Igen, ők egy teljesen külön épületben vannak, teljesen külön területen vannak ők mozgatva, látják egymást, de nem találkoznak így.
1: Nem találkoznak.
2: Én így szeretem ezt, én így alakítottam ki, és így csináljuk. Kevés nagykutyus van már, mert már azt látom, hogy az emberek inkább kisebb kutyusokat vásárolnak, nem tudom miért.
1: De hát mondjuk lehet, hogy egy 50-60 kilós kutya az megeszik egy két kilós tápot egyszer.
2: Lehet, hogy ez is az oka. Meg a kis kutyusokat bent tudjuk tartani, ugye velünk élnek, uh-huh. másabb, mint nagy kutyát bent. Van, aki nagy kutyust is tartja bent, de szerintem másabb, mint uh-huh. egy kis kutyával együtt élni.
1: Igen. Tehát, hogyha valaki kutyapanzióba hozza a kutyáját elsőként, tehát nincs tapasztalata, tényleg azoknak mondom, mi a feltétel annak, hogy kutyapanzióba érkezhessen egy kutya?
2: Feltétele az, hogy oltásai meglegyenek, a veszettség ellen és a kombinált oltása, féreghajtás rendben legyen, külső élősködők elleni cseppek vagy nyakkörv is rendben legyen, hát és ne legyen agresszív semmiképp.
1: Mi van akkor, hogyha tényleg valaki azért hoz ide a kutyát, mert külföldön van, tehát uh-huh. mondjuk nehezebben tudna visszajönni, és a kutyája lebetegszik. Tehát azért uh-huh. ezt is te kezeled ilyenkor?
2: Igen, nálunk 0-24 órában állatorvos rendelkezésre áll, hogyha bármilyen probléma lenne. Ez az engedélynek a egyik feltétele is, hogy egy állatorvosnak folyamatosan készenlétbe kell lennie, uh-huh. hogyha bármi olyan probléma lenne. Én ilyen esetben a gazdit azonnal föl szoktam hívni, mert közel vagyunk Egerhez, és gazdik az állatorvosaikhoz is ragaszkodnak, és megkérdezem, hogy akkor odavigyem őt ahhoz az állatorvoshoz, akihez járnak, vagy aki hozzánk velünk szerződésbe áll, ezt a gazdi akkor eldönti, és akkor én elviszem őt az állatorvoshoz.
1: És akkor, hogyha esetleg olyan baja van, ami mondjuk fertőz, akkor őt karanténba, vagy egy külön helységbe
2: tudottam. Ez is engedélyen.
1: Ez is az engedély.
2: Igen, egy külön részt kell kibiztosítani neki, hogyha bármi olyan, mivel nem tudhatjuk elsőre, hogy ez fertőző vagy nem, azonnal őt el kell különíteni ugye a többiektől, és akkor az állatorvos utána elmondja, hogy hogyan tovább.
1: Most itt nyáron beszélgetünk, nyilván a nyára a nyaralás időszaka, tehát egyértelműen kijelenthető, hogy nyáron van full house itt a Boldog Kutyapanzióban, vagy nehogy azt gondolja.
2: Hál' Istennek már nem. Már sokszor van full house. Ugyanúgy az őszi szünetben, a téli szünetben.
1: Ünnepekor, tehát karácsonykor, mert hogy ti akkor igen. is nyitva vagytok.
2: Mi karácsonykor és szilveszterkor is nyitva vagyunk, akkor is telt ház van általában, és már előre, egy évre lefoglalják a gazdik az időpontokat a karácsonyi és a szilveszteri időszakban. időszakban.
1: És akkor visszatérve arra, hogy ugye ti itt éltek, hú, igen, nagyon-nagyon aktívak. Most csak két új hangos kutyát kaptunk, csak azért, hogy tényleg eléggé autentikus legyen ez a beszélgetés, hogy kutyapanzióban vagyunk, ti nagyon aktívak voltak, igen. Szóval, hogy visszatérve, ti itt éltek, tehát azért neked van életed, háziasszony vagy feleség, édesanyja, hogyan tudod a saját életedet a kutyák mellett el? Tehát azért ennek kell egy jó kis szabályszerűsége, gondolom, hogy meglegyen.
2: Hát a saját életem azért inkább háttérbe szorul most már, de próbálom azért az egyensúlyt megtartani.
1: Tehát mondjuk háztartást vezetni, főzni, takarítani, bevásárolni van, tudsz, vagy azért férjed segít?

0: Igen.
1: Igen.
0: De hát ők teljesen külön vannak, teljesen. És ők viszont együtt jól megvannak.
1: Igen.
0: De ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, és még sose hallott kutyapanzióról, vagy akár rólatok, hol talál meg, hol tud hozzátok bejelentkezni?
1: Bátorban vagyunk helyileg. Bejelentkezni telefonon, vagy Facebookon, Messengeren tud
0: hozzánk. Ja, úgy tudnak megtalálni titeket, hogy boldog, kötőjellel boldog kutyapanzió.
1: Igen, igen, és akkor feladja az elérhetőségeinket. Ezeken keresztül lehet hozzánk akár látogatóba is jönni, először megnézni persze, hogy hova kerül a kutyus, mert ez nagyon fontos, és akkor utána mindent személyesen már meg tudunk beszélni.
0: Ha valaki tényleg olyan környezetre vágyik, ahol kint van sokat a kutya, hiszen ez azért a kutyák nagyon szeretnek kint lenni, biztonságos környezetben, akkor bátran hozza a kutyapanzióba a kutyát. Hát kívánunk neked sok kutyusos éveket, még Posztós Adrián, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Egy születésnap mindig nagyszerű egy ember életében, hát pláne egy szervezet életében, mert azért, hogyha már eljut egy szervezet, illetve hát egy most jelen esetben egy kávézó, ami egy speciális kávézó, most olyan sok mindent elárulok itt rögtön az elején, vagy legalábbis sejtelmesen, ami egy olyan szép indítatással kezdődött még bent a Cracker udvarban, ugye ott a HBH hátsó részén, ugye ez a Manóka kávézó név szerint, amikor még tényleg ilyen babamamás kis kávézóként indult ez az egész pici, de annyira jól sikerült ez vállalkozás, hogy 8 év alatt kinőtte magát oda a Bajcsy Zsilinszky utcára. Úgyhogy 8 évesek vagytok, úgyhogy nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Ugye mi Tóthné dr. Varga Dorottyát, az egyik tulajdonos, már mi nagyon régóta ismerjük egymást. Most találkozom először Gregorovics Szvitlanával, a másik tulajdonossal, akivel, ahogy említettem, azért külön öröm találkozni, mert a te kezeid közül kerülnek ki az isteni finom manókás sütik, úgyhogy most gratulálok hozzá, bár ne ennék ennyit belőle, mert ugye ezeknek tényleg nagyon könnyen elcsábul az ember. De szóval ugye, ahogy mondtam az elején, ugye még Szveti, ő kezdetekkor nem volt veled. Tehát, hogy Doris, ez teljesen a te szüleményed volt. Tehát egyáltalán az, hogy egy ilyen babás mamás legyen, ez rögtön neked ilyen gyes után munkába visszatérős történet volt.
1: Igen, igen. Az elmúlt egy évben nagyon sokat tanultunk fenntarthatóságról, azért kezdem ezzel, mert ebben az időszakban jöttünk rá tulajdonképpen arra, hogy nekünk az eredeti indítatásunk mindig is egy társadalmi cél volt, azért hoztuk létre ezt a kávézót, hogy a kisgyerekes anyukák is kényelmesen megihassák a kávéjukat. Eleinte nem is gondoltam, hogy most ez kávézó legyen, szendvicsező. A lényeg az volt, hogy egy vendéglátóhely, ahol tényleg az egész család jól érezheti magát. És Svetivel mi 2 éve vagyunk üzlettársak, és 2 éve visszük együtt a kávézót. Ebből az elmúlt 1 év az már élesbe tényleg kint ott a Bajcsy Zsilinszky utcába ment, az előző 1 év pedig az összecsiszoló a közös munkának az elkezdésével telt. És igen, tulajdonképpen az a szerencsés együttállás van, hogy mind a kettőnk azonos értékek,

0: rendelkezik, ezért is tudtunk társulni, és azt gondolom, hogy ezért is működik jól a mi párosunk, mert bár személyiségben különbözünk, de az értékrendünk azonos, és azonos célok mentén haladunk az üzletben.
1: Hogyan találkoztatok meg azt, hogy ugye, ahogy említettem, a sütemény felelős az te vagy, de hát nyilván azért egy tulajdonosnak ettől azért komplexebb a feladata, tehát hogyan találtatok ti egymásra, és akkor így hogy osztottátok szét a feladatokat?
2: Ez amúgy nagyon érdekes történet szerintem, mert mind a ketten pálya elhagyók vagyunk, én szociológus vagyok, a Dorottya pedig jogász, és úgy volt az egész, hogy nekem 3 gyerekem van, és akkor
1: neki
2: amikor
1: is,
2: már
1: neki is,
2: és igen, úgy távolról ismertünk egymást, de úgy nem voltunk annyira közel ismerősök. És amikor nekem a legkisebb gyerekem ment az iskolába, akkor elkezdtem nézelődni, hogy visszamenjek a szakmába, mit csináljak az életemmel. És szembe jött egy cukrász iskola, és azt gondoltam, hogy ez tök jó. Ez befejezem, aztán lesz, ami lesz. Elkezdtem otthon sütögetni, kísérletezni, nagyon kikapcsol. Ez abszolút az én világom. És annyira kinőtte magát már otthon, már úgy látom, hogy átlépte azt a baráti kört a megrendelőim, hogy gondoltam, hogy akkor elkezdtem valami műhelyet. És akárhogy számoltam, osztottam, szoroztam, nem jött ki a matek, hogy nekem ebből lesz legalább fizetésem. Mindig mondta a férjem, hogy kávé kell ahhoz, hogy menjen a süti. Párosítani kell ezt a két dolgot.
1: Milyen jó marketinges a férjed, ugye?
2: Ő nagyon, igen. És akkor pont akkor a Doris kitette egy álláshirdetést, hogy ő keresi egy felszolgáló a kávézóba. Én jelentkeztem. És akkor, mivel ő is rendelt már tőlem tortát, úgy csodálkozott, hogy Szveti, te, mondom, figyelj, nekem kell valamit kezdeni magammal, és én abszolút otthon érzem magamat a vendéglátásban. Nagyon mindig is akartam kis kávézót, kis sütikkel, és akkor nekem kell belülről megnézni, hogy ez hogy működik. És akkor úgy nagyon hosszasan elbeszélgettünk, emlékszem, hogy ilyen több mint 2 óráig, és akkor tök egyformán láttunk a víziót, a missziót, hogy hogyan látjunk, hogyan akarunk, és pont mondta, hogy figyelj csak, itt a Bocsi Zsilinszki van egy nagy üzlet kiadó. Csapjunk bele, és akkor bővül a süteményeket is beviszünk, mert addig nem volt sütemény, és akkor kooperáljunk együtt, azt csináljunk meg. És akkor úgy kezdődött.
1: És belevágtatok.
2: Igen.
1: Milyen jó ez, hogy mert tehát mondjuk Doris, te neked már voltak egyéb próbálkozásaid is, tehát hogy te olyan bátor vagy, olyan kockázatvállaló.
0: Igen, mondom, nem vagyunk egyformák, tehát amit Szveti mondott, hogy ő előre számolt, kalkulált, hogy ez hogy fogja megérni, na ezen belőlem abszolút hiányzik, szóval ezért is mondtam, hogy tök jól kiegészítjük egymást, és igen, én azt mondtam neki, hogy nekem egy üzlettársra van szükségem. Egyébként ez annyira visszaköszön abba, hogy abszolút ilyen közösségbe gondolkodom én is, meg Szveti is, tehát nekem, én eddig egyedül csináltam, próbáltam ugye együttműködni több mindenkivel, szolgáltatókkal is, de nekem hiányzott az, hogy ezt valakivel közösen csinálni, úgyhogy ez a titka számomra, igen.
1: Akkor a csillagok szerencsés együttállása összehozott titeket, és hogy azért milyen jó már, hogy gyakorlatilag akkor mondhatom így, hogy 2 éve, most, hogyha 1 éve is élesben, de együtt dolgoztok, és na most ez milyen érdekes, hogy tényleg, hogy mennyire ugye minden egy irányba mutat, ugye Doris, te ugye ügyvédként is praktizálta, hogyha mondhatom, hogy nem tudom, hogy ez múlt idő, vagy jelen idő, de azért úgy a jogi dolgok úgy nyilván megvannak. A szociológia az azért a társadalmi szerep vállalás, nyilván ugye a társadalmi szerepeket, ez mennyire érdekes, és ugye a Manuka, te ugye később csöppentél abba bele, amit a Manuka ugye már tulajdonképpen kezdete óta képvisel, és ugye egyáltalán tényleg ez a fajta misszió és ez a küldetés, hogy azon kívül, hogy Doriszt ugye mi ismerjük az EGRI közösségi alapítványból, és mi adománygyűjtő nagykövetek vagyunk, tényleg majd a következőben szerintem beszéltek rá Szvetit is, hogy segítsen, de hogy tényleg az, hogy egyáltalán, hogy ugye kismamákon segíteni, és akkor majd most mi mindjárt el fogjuk elmondani, hogy mi mindenkivel vagytok ti kapcsolatban, és hogy nem csak segítetek, hanem hogy azért olyan eredmények értek el például ezzel a jó tett kekszel is, hogy azért, szóval elképesztő az, hogy tényleg valaki nyilván működik, mert hát azért valljuk be, pénz nélkül nem tudunk megélni, de ugyanakkor, hogy az ember visszaad és segít másokon, szóval, hogy itt van ennek az egésznek a varázsa, én nem tudom, hogy a Manókának amúgy mi adhatja a titkát, de valahol biztos, hogy ez is benne van, ez az együtt gondolkodás, hogy közösségben, hogy tényleg megnézni, hogy mit kíván az odajáró közönség is arra építeni, és hát valamit biztos, hogy nagyon jól csináltok, mert én, ahogy itt a riport előtt mondtam nektek, én akárhányszor voltam nálatok, ott még mindig telt ház volt, tehát hogy azért ez elképesztő, és hogy tényleg a te szociológiai végzettséged, vagy nem tudom, mennyit töltöttél el ezen a területen, szociális szférában, hogy ezzel mennyire tudod te is átadni azt, hogy egyesületeknek segíteni.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes, az együttműködés. Még a Salamon valamikor mondta, hogy az egyik legyőz ezred, de a ketten tízezred.
1: Igen, igen.
2: Nem 2000, hanem 10, hogy mennyire nő a hatásunk, amikor mi nagyon jól tudunk kooperálni, és együttműködni. És elképesztő. Nekem ez az év az ilyen csoda. De szerintem, ahogy Dorisról nézem néha pislan, hogy igen, ő is, hogy nem tudom, hogy a forgalom megnőtt nem is duplára. Nem számoltunk pontosan, de legalább triplára, vagy annál is több. És szeretik a vendégek nálunk lenni, és ezek a programok, amit indították, a projekteket, szívesen részt veszik, és ez annyira jó látni, hogy az emberek amúgy szívesen együtt csinálnak valamit, segítenek, hatást gyakorolnak, és csak irányítani kell nekik őket egy kicsit.
1: Tehát ez a fajta egyesületekkel való kapcsolattartás, tehát tulajdonképpen neked hamarabb jött az életedbe, mint például mondjuk az EGRI Közösségi Alapítvány tagja lettél volna, tehát már hamarabb voltál te úgy a civil szervezetek felé kacsintó, ugye, Doris?
0: Igen, igen, ez olyan érdekes, hogy Márti is ugye az elnöke az alapítványnak ezzel kapcsolatban ezért keresett meg, mert a kávézóba kezdettől fogva helyet adtunk civil szervezeteknek, hogy toborzást végezzenek, vagy mindenféle programokat csináltunk. Már rögtön első évben bekapcsolódtunk a szoptatás hetébe, ugye Baba Barát kávézóként, úgyhogy nekem ez mindig is fontos volt. Tehát, hogy őszintén nem értem, hogy sokszor, hogy ez kinek nem fontos, tehát, hogy nekem ez tényleg egy ilyen belülről jövő dolog. Az más kérdés, hogy ahogy mondtam is, hogy eleinte ez egy ilyen ösztönös dolog volt, hogy szerintem ez fontos.
1: És már egyre tudatosabb.
0: Egyre ugye? Tudatosabb, és nem titkoltan azért, hogy minél szélesebb réteg megismerje ezt a helyet, tehát nyilván ennek van egy marketing értéke, úgy mondom, de azzal együtt, hogy mi úgy érezzük, hogy egy értéket teremtünk magával a helyjel, mert hogy egy olyan, igen, ez egy vendéglátóhely, de nem egy egyszerű, hanem azért, hogy oda kisgyerekkel lehessen jönni, hogy tényleg nyugodtan
1: kutyával,
0: tudják.
1: Bocsánat, igen, kérek, nekem igen. Nagyon fontos, a kutyával is voltam.
0: Kutyabaráthely is vagyunk, igen. Nagyon fontos nekünk a vendégeken kívül az, hogy a csapatunk is szeresse a munkahelyét, szóval az nem látszik egyébként, hogy mi mennyi energiát beleteszünk abba így a kulisszák mögött, hogy a munkavállalóink is jól érezzük magukat, hogy csapatként dolgozzanak, hogy szeressék a munkahelyüket, hogy együtt tudjanak jönni ezekkel a célokkal, és ez munkahelyként is fenntartható legyen. Úgyhogy igazából igen, az elmúlt egy évnek a tanulása az ezt így tudatosította, hogy ez a fenntartható működés, meg azok a célok, az a misszió, ez tulajdonképpen nekünk az üzleti modellünk. Szóval mi így szeretnénk a piacon létezni ezekkel a célokkal, meg fenntartható működéssel.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné doktor Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Nekem egy listám, amit ugye én megkaptam sajtóanyagban, hogy tényleg mondjuk egy éve indítottátok ezt a Jó Tett Keksz kampányt, erről azért beszéljünk már egy pár mondatot, de ugye ezen a kampányon túl is, amirevel ugye ráadásul egy komoly elismerést nyertetek így ezen a területen, számos civil szervezettel vagytok kapcsolatban. Ki számolna be mondjuk a Jó Tett Kekszről? Hát akkor már a cukrát kérdezem.
2: Igen, tavaly augusztusban kezdtünk, és ilyen civil szervezetekkel próbáltunk dolgozni, akik közel állnak a mi kis vízióhoz. Például a Kutyamenhely, a SZETA, a Szegények Támogató Alapítvány.
3: Vakok és gyengéllátók, most a BEN Egyesülettel, tehát a fogyatékkal élők, a Dártani Egyesület.
2: Igen. És amikor elkezdtünk, csak ennyi ötletünk volt, hogy van 14 féle kekszünk, hogy annak a 10%-át, most egy kicsit több, ilyen 100 forintjával minden eladott keksz árából támogatjunk a civil szervezeteket, hogy az milyen jó, de amikor elkezdtünk ez irány dolgozni, és jobban megismertünk a civil szervezeteket, rájöttünk, hogy nem is ebben van a cél, nem pénzügyi támogatásra szükségük van elsősorban, hanem hogy tudjanak róluk, hogy megismerjenek, és nem tudom, a karácsonyi kampányról lehet, hogy te mesélj egy kicsit.
3: Igen, itt igazából az együttműködés, amit Sveti is mondott, hogy az lett egyre fontosabb számunkra, hogy tényleg jól együtt tudjunk működni ezekkel a szervezetekkel, és a SZETA-val, amikor leültünk és átbeszéltük azt, hogy akkor szeretnénk, hogyha ők lennének a következő támogatott, és miről szól ez a Jó Tett kampány, ugye beszélgettünk, és van más budapesti vendéglátóhely, ahol hasonló kampányt láttam, és említettem nekik, hogy mi lenne akkor, hogyha az ő tanodájukba járó gyerekeknek összeírnák, hogy mit szeretnének karácsonyra, egy 10 000 forintos értékhatárt határoztunk meg, és ezt a listát ők odaadják nekünk, mi pedig a vendégeinknek ezt közzétesszük, és arra kérjük a vendégeinket, hogy ráz a hideg közben, hogy támogassák, vagy vegyék meg tulajdonképpen egy-egy gyereknek az ajándékát. És ők is mondták, hogy persze, csináljuk, próbáljuk ki, összeírták, kitettük a listát konkrétan, nem tudom, reggel kitettem, délre már a fele gyereknek ott voltak a beírások a vendégektől, ismerősöktől, hogy akkor én ezt a gyereket, azt a gyereket.
4: És ez ilyen országos is volt.
3: És országos.
4: Pestről, más városokból, az ismerősök, akik ismerik Manókát, mi is szeretnénk.
3: Volt, aki postán küldte, volt, aki személyesen hozta be, volt olyan, hogy egyszerre hoztak, mert ugye mindegy, több felületen is hirdettük ezt a listát, és néha így összecsúsztak, és akkor, mint tudom, ugyanannak a gyereknek hozták be egyszer a sakkészletet. Nem mondom, hogy majdnem összeverekedtek, de hogy így tudod, hát nem, neki én hoztam, és hogy így a kampány végére kétszer annyi ajándék gyűlt össze. Nyilván ezt is a SZETA-nak adtuk, ezt nem karácsonyra, hanem nekik vannak mindenféle ösztöndíj programjaik ott a gyerekeknek, tehát ők ezt folyamatosan kiosztották a gyerekeknek, és Svetinek van egy ismerőse, aki ráírt később így húsvétot megelőzően, hogy ő ugyan lemaradt erről a karácsonyi kampányról, de ő Svájcban a saját egyházközségében szervezne egy gyűjtést, és ők elhoznák azokat az ajándékokat, úgyhogy húsvétra ugyanezeknek a gyerekeknek még Svájcból jött még egy adag ajándék. És ekkor döbbentünk arra rá, hogy úristen, hogy mi kitaláltuk, hogy igen, most akkor nem tudom én havi hány ezer forintot így oda tudunk adni ezeknek a szervezeteknek, de hogyha ebbe bevonjuk aktívabban a vendégeinket, hogy akkor abból mi sülhet ki.
1: És működött, igen.
3: És most erre törekszünk, hogy a kezdetekben amúgy 2 hónapos együttműködésekben gondolkodtunk, de már eljutottunk odáig, hogy annyira gyorsan eltelik 2 hónap, hogy egy fél éves együttműködést szervezünk az egyes civil szervezetekkel, és amit abban fél évben be tudunk sűríteni közös dolgot, azt így megpróbáljuk megvalósítani.
1: Azért olyan érdekesek ezek, most már merem én is úgy mondani, aki ugye már 2-3-szor talán részt vettem egy mondjuk ilyen adománygyűjtésben, és nyilván én is első körben teljesen vakon mentem bele, és hú, mondom, hát egyáltalán fogok-e én 0 forintot, vagy 1 forintot is összegyűjteni, és mondjuk az, hogy például a Manókába az, aki bejár, rendszeresen bejár, és ismer titeket, ismeri, nyilván azért jár, mert szereti a reggeliteket, a kávétokat, a sütiteket, bármit, és hogyha ti ott hívjátok fel a figyelmet egy adott gyűjtésre, mert hogy ugye sokszor félnek az emberek a gyűjtésektől, hogy ugye hova érkezik meg az a bizonyos felajánlott összeg, de hogyha ti mögé álltok, akkor természetesen az emberek el fogják hinni, hogy ezek jó helyre kerülnek. Szóval, hogy szerintem ez ilyen dupla biztosíték tényleg arra, hogy most éppen a SZETÁ-nak, vagy akár a Ben alapítványnak, vagy nem tudom, a Madártani Egyesületnek, vagy a Kutyamenhelynek gyűjtsetek. És például mondjuk egy tényleg, mert ugye engem a kutya ugye nagyon érdekel. Tehát mondjuk a Kutyamenhelynek, ott például az, hogy megmondják, hogy nem tudom, mennyi tápra van szükség, vagy ott a pénzt, vagy takarók, nem tudom, mik kellenek a kutyának, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy például hozzájuk, hogy sikerül gyűjteni.
3: Amikor még őket támogattuk, akkor még ez a pénzbeli támogatás volt csak a fejünkben, tehát kiszámoltuk a hónap végén, hogy mennyi kekszet adtunk el, és tényleg az volt a nehézség ebbe a két hónapba, hogy már nem fért bele semmi. Tehát, hogy nem tudtuk azt mondani, még ott ötleteltünk, hogy akkor, amikor átadjuk a pénzt, akkor gyorsan csináljunk még egy ilyen kis adománygyűjtést is, hogy plusz dolgokat is lehessen, de igazából kevés volt az idő. A Kutyamenhellyel egyébként még az előző év karácsonyán működtünk úgy együtt, hogy mi a saját csapatunkkal a karácsonyi csapatépítő bulinkon kimentünk és megsétáltattunk egy pár kutyát ott a menhelyen, ami szintén nagy segítség ugye a menhelynek, mert náluk ez is folyamatos probléma, hogy önkéntesek kevesen vannak, és akkor mi beszerveztük a saját csapatunkat is, és akkor vittünk, igen, akkor vittünk ki egyébként mi magunk pokrócokat, meg tápot, meg hát plusz ez a sétáltatás is egy ilyen kis kaland volt, úgyhogy azt reméljük egyébként, meg tök jó, hogy mondtad, hogy mi erre nagyon büszkék vagyunk, hogy azt gondolom, hogy hitelesek vagyunk ebbe, és hogy tényleg bátran mögénk állnak a vendégeink is, hogyha mi felhívást intézünk bármilyen ügybe, nyilván azzal a civil szervezettel együtt, akik szintén hitelesek abban, amit ők csinálnak, és igen, talán ez a példamutatás is amúgy nagyon fontos, és azért is szeretjük, hogyha minél több helyen meg tudunk szólalni, hogy minden vállalkozás tehet amúgy egy apró pici lépést, akár egy ilyet, hogy mondjuk egy csapatépítőre elmegy valami olyan helyre, amivel egy kicsit önkénteskedik a csapat. Úgyhogy nagyon sok módja van az érzékenyítésnek, meg az ilyenfajta társadalmi
1: összefogásnak. És amúgy pont ez az önkénteskedés, tehát ez annak idején egy pár éve tényleg egyetemi tanulmányunknál is nekünk is kellett például önkénteskedés ugye mondjuk egy adománygyűjtő kampányban is részt venni, tehát hogy hiába az ember nem kap, tehát mondjuk pénzt nem kap vissza, tehát nekem is volt, hogy valaki kérdezte, hogy és neked ebből van, de hogy van, nem, nincsen semmi, hanem az, hogy segíteni, nem tudom, engem annyira dob pingolt, tehát, és ez tényleg tanulmányok kimutatták, hogyha valaki úgy önkénteskedik, hogy tényleg szívvel lélekkel csinálja, elképesztő endorfin termelést. Tehát tényleg, én például víradásra is járok, tehát, hogy az is, hogy igen, az ember először fél tőle, hogy jaj, hát ki szereti azt, hogy a tűvel szurkálják, de hogy úgy belül tudod, hogy te ezzel valakinek segítesz, és hogy ez mennyire jó, és akkor utána az emberben ez teljesen átalakul, úgyhogy tényleg elképesztő energiákat, meg boldogsághormont szabadít fel.
5: A depresszió ellen kezelésben is amúgy benne van az
1: önkénteskedés,
5: igen. Hogy valami ilyen pozitív energiát ad, ami gyógyszer például, amire gyógyszer nem képes.
1: Pontosan, tehát tényleg ez a szeretet ereje, meg ez a jó tenni jó, szóval ezeket nem lehet elcsépelten mondani folyamatosan, meg azt, hogy tényleg, hogy most akár önkénteskedünk, akár segítünk, mert igen, ez bevétel, de hogy te ezt a bevételt eltárnéd magadnak, és vehetnél belőle egy, nem tudom, designer táskát, most mondtam valamit, amit úgy is tudom, hogy te Doris nem fogsz megvenni, vagy te ezt vetít, nyilván még téged annyira nem ismerek, hanem hogy úgy gondolod, hogy te ezt most olyan helyre teszed, ahol szükség van rá. Amúgy említettem, hogy ezzel a jutott kekszet, elismerést is kaptatok? Mi volt ez pontosan?
3: Igen, ez, amit említettem, hogy az elmúlt pár hónapban mi részt vettünk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának a Bridge to Benefits programján. Még ősszel volt itt Tegerben egy ilyen mini kurzusuk, amin én részt vettem, és ezzel a Jó Tett Keksz projekttel, ami akkor már ugye létezett, ezzel jutottunk be az országos programba, ami 2,5 hónapon keresztül zajlott, 13 vállalkozás részvételével az ország minden részéről, és itt amellett, hogy volt egy kitűzött cél, hogy egy projektet kell pitchelni a döntőn. Tulajdonképpen tényleg arról szólt ez az időszak, hogy megtanuljuk azt, hogy mi ez a fenntarthatóság, mert ahogy mondtad, meg ahogy én is mondtam, hogy igen, bennem is van egy ilyen nagy lelkesedés, hogy igen, adjunk, csináljuk, de hogy egy itt azért üzletileg fenn kell tartani egy vendéglátóhelyet, 10 embernek a munkabérét ki kell termelni. Szóval adni, igen, de hogy ezt hogy lehet úgy tudatosan csinálni, hogy egyébként ez tényleg...
1: maradjon a létfenntartáshoz.
3: Hogy igen, tehát hogy akkor tudunk adni, ha fent tudunk maradni, így és van. Akkor, hogyha minket is ez lelkesít, hogy itt nem forintokat kell esténként számolgatni, hanem tényleg tudunk van miből adni. És júniusban volt az országosnak ugye a döntője, és akkor ez a Jótett Kex projekttel mi nyertük meg végül is az egészet. 3 másik vállalkozással együtt fél éves inkubációt nyertünk ezen a programon, ahol még tovább tudjuk fejleszteni ezt a projektet, tehát nyilván a mi célunk az, hogy még több kekszet el tudjunk adni, ennek keressük a módjait webshopon keresztül vállalkozásoknak értékesítve, hogy ezt tudjuk így üzletileg is építeni, és mi meg, mint nyertes, még egy ilyen kommunikációs, vagy ilyen marketing promóciót is kaptunk, aminek majd az eredményét majd évvége felé fogjuk bemutatni így a többi a közönségnek.

0: Folytatjuk a beszélgetést Tótné dr. Varga Dorottyával és Gregorovics Szvitlánával, a Manóka kávézó tulajdonosaival.
1: Asztetának még tart a támogatása, vagy az most lassan majd lezárul, és akkor egy új szervezetet kerestek?
2: Most a Ben...
1: Tehát, hogy jó, már akkor Asztetta lezárult, igen. És akkor most az autista szervezetet támogatjátok el.
2: Igen, ez amúgy nagyon érdekes Asztetával kapcsolat is. Nálunk a cukrászdában tartottak egy tréninget egy másik szervezet, és meghallották Asztetáról, és ajándékba adták például a tanodai gyerekeknek kávézói látogatást, és annyira ilyen szívhez szóló üzeneteket kaptunk aztán, hogy ezek a gyerekek, hogy készültek a kávézóba, és ott, és
1: szépen mivel felöltöztek, megadták a módját, és akkor ez nem olyan off-course, mint
2: így van. Nektek, van, aki életében akkor volt először kávézóban. Igen. És akkor ebbe is úgy látszott a hálózat, hogy mi kapcsolódunk azokhoz, azok kapcsolódnak hozzánk, és akkor úgy tudunk együtt csinálni, és ennek a Bridge to Benefits-nek is az a lényege, hogy találkozunk, elképesztő időt töltöttünk az a 3 hónap alatt, elképesztő emberekkel találkoztunk, akiknek csillog a szemük, és már 10-20 évig csinálják, és még mindig csillag a szemünk, és hát akkor ennek az a lényege.
1: Igen. Hát a SZETÁT ugye nem is tudom, 89 körül, vagy tehát mindenképpen a rendszerváltás előtt alapították ugye Farkas Zsuzsáik, aki szintén ugye nagy név a szociológus szakmában, tehát hogy azért ez már lassan a 40. évét tapossa mondjuk, és az, hogy ezt még mindig olyan lelkesedéssel csinálni, pedig biztos, hogy ott is voltak azért fentek és lentek, de ezeket csak ilyen elhivatottsággal lehet csinálni. Hát, hogyha már ugye én annyira szerelmes vagyok a te süteményeid veszveti, mi az idén nyárnak a slágere? Mert hogy mi az, amit szeret akkor az oda járó Manóka társaság, Manóka közönség?
2: Már beszéltünk erről, hogy nálunk a vendégek diktálják a kínálatot, mert sok mindennel próbálkoztunk, aztán láttunk, hogy ez tetszik, ez annyira nem. Úgyhogy ilyen teljesen nemzetközi a vitrinünk, a New York cukormentes tortáik, az olasz tiramisuig. Amúgy a tiramisu nálunk abszolút a sláger.
1: Most de az télen nyáron?
2: Télen nyáron. Igen. Több fajta is van, legalább 2, de néha 3, 4, 5. És idén a tortánk is tiramisu torta lesz, hogyha már.
1: Mert én emlékszem, hogy ősszel olyan finom sütőtökös valamit sütítettem. Igen, próbálunk, tehát, hogy ez annyira jó, amikor tényleg olyan szezonálisan, tehát karácsonykor biztos valami almás, fahéjas, narancsos.
3: A piték,
1: tehát, hogy
3: piték még, ami piték. Nagyon népszerű.
2: Igen, a piték is abszolút. Meg ezzel is próbálunk a helyi termelőkkel együtt dolgozni, amit aktuálisan van, az nálunk is mindig van a kínálatban.
3: Most a Ben Egyesületet támogatjuk, és most elkezdünk együttműködni az Összhang Egyesülettel, és akkor már így mondom is, hogy milyen új kampányt találtunk így a részvételükkel a pénzügyi támogatás mellett. Nekünk van törzsvásárlói kártyánk, ilyen pontgyűjtő kártya, ahol 9 kávé után a 10. ajándékba adjuk a vendégeinknek. Ezt nagyon egyre többen használják, ezt a pontgyűjtő kártyát, és arra gondoltunk, hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan lehetőség, hogy fel lehet ajánlani ezt az ajándék kávét, és mivel ugye a kismamák meg a fiatal anyukák nagyon fontos célcsoportunk, tudjuk azt, hogy szülés utáni depresszió, elmagányosodás, tehát hogy ez nagyon komolyan érintheti a fiatal anyukákat, és az Összhang Egyesület ebben élen jár, hogy ezeket az anyukákat összefogja, meg felkarolja, és az ő segítségükkel mi ezt felajánljuk, mármint nem mi, hanem a vendégeinknek lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ajándékkávéjukat felajánlják, és mi az Összhang Egyesületen keresztül az ő pszichológusuk segítségével olyan anyukáknak fogjuk eljuttatni, akik, hogyha bejönnek ezzel, akkor egy ajándékkávét el tudnak nálunk fogyasztani, úgyhogy így indul majd az Összhanggal a fél éves együttműködésünk.
1: A közös munkát elképesztő, hogy alig zárult le valakivel, akkor a Ben autistákkal még éppen tart, és akkor
3: igen, velük még
1: megvan már
3: végéig.
1: Rögtön a következő projekt, tehát lehet, hogy már neked fejben megvan a 2027-es is.
3: Mindig jön valami amúgy, mert ezért jó nálunk tényleg így a kávézóba, hogy a vendégeikkel, ha beszélgetünk, a partnerekkel, akikkel együttműködünk, most ősztől programokat szeretnénk mindenféle témában, és akkor, ahogy így beszélgetünk az emberekkel, így jönnek ezek a dolgok.
1: Gregorovics Szvitlana és Tótné dr. Tóth Dorottya, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját a Fradi város ügyében. Nyugodt szívvel állunk a vizsgálatok elé, közölte Kubatov Gábor, a Ferencváros klubelnöke a közösségi oldalán. Kubatov Gábor úgy fogalmazott, lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van. Nyugodt szívvel állunk minden jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapják, tanulmányozni fogják az iratokat, tette hozzá. A belügyminisztérium pénteken közölte, hogy feljelentést tett a Ferencvárosi Torna Klub Fradi város projektjéhez kapcsolódó, csak nem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatóságán. jön a büntető eljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozó szervek megerősítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása. Gyorsítunk ebben is, fogalmazott Magyar Péter. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás, allergiás gyerekek biztonságáért, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán. Lannert Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanévkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen elérhető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézményeknek, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős idő várható, majd az éjszaka második felében nyugatra vastagabb felhők sodródnak, illetve északi tájainkon is képződhetnek gomoly felhők. A felhősebb tájakon nagyobb eséllyel északnyugaton előfordulhat zápor, esetleg egy-egy zivatar. A déli délkeleti szél időnként megélénkül, majd a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás, és erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 23 fok között alakul, de az északi szélvédett helyeken ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Délkeleten lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartó találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószerfüggőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin-Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Másidők János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szent Atya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött, és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makritskas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makritskas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzereit. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritska bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritska bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítson meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Roandas Makritskas bíboros.

Geleger érsek látogatása Moszkva Ortodox Székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a Megváltó Krisztus Székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található Megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a Megváltó Krisztus Székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a Megváltó Krisztus Székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a Megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat, a háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai Megváltó Krisztus Székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el,

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2003-ban elhangzott adás ismétését hallják, melyben Karuckai Júlia hitoktató, az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival az erényekről és a bűnökről beszélgett.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenki, ámen!
2: Nézzük akkor most az erényeket. Valamilyen módon ugye ez kapcsolódik a tetteinkhez, hiszen ugye egy keresztény embernek az a feladata, életcélja, nem csak az üdvösségre való törekvés, hanem ugye ezt megpróbáljuk apró pénzre váltani, és Istennek tetsző életet élni. Ehhez pedig hozzátartozik az erényes élet. Hát kik mutattak nekünk ebbe példát?
4: Az előttünk lévő szentek.
2: Úgy van, szentek elsősorban, ugye ők a példák, akiket az egyház példaként állít elénk. Jó, akkor próbáljuk meghatározni, hogy mi is az az erény. Tehát kire mondom én, hogy erényes ember?
4: Mert szerintem ez egy elég tág fogalom, mert sok mindenkire mondhatom. Lehet, hogy én egy emberben más erényeket tisztelek. Lehet, hogy egy emberben azt tisztelem, hogy nagy tudással rendelkezik,
2: úgy van,
4: de lehet egy másik ember, akiben mondjuk a hitét tisztelem.
2: Igen.
4: Ami szintén egy erény.
2: Jó, de akkor próbáljuk már megfogalmazni, hogy mi is az az erény. Tehát hogyan tudnánk megfogalmazni?
5: Készség a jóra.
2: Úgy van, tehát egyfajta készség bennünk a jó megtételére, mégpedig az állandó megtételére. Mit jelent az, hogy készség? Tehát ezt olyan könnyű megtennünk? Ez így önmagától működik ez bennünk, vagy valami...
4: Hát egy belső indítatás is kell hozzá.
2: Úgy van, ez a lelkiismeretem részéről, idáig jó. Mindig, tehát könnyen tudom el mindig megtenni a jót. Gondolj a saját életedre. Szeretsz mindig tanulni?
4: Nem.
2: Nem, igaz? Tehát mivel jár az erényes élet, vagy az erények gyakorlása?
6: Önnevelése.
2: Úgy van, tehát önnevelés, önmegtagadás, lemondás, igaz? És mikor mondom valakire, hogy ugye erényes ember? Gyakorlatilag ez ugye szorosan összefügg a jó tulajdonságokkal, igaz? Tehát önmagában nem egy megszokás, tehát amit úgy az ember tudattalanul is cselekszik, igaz? Milyen tárgyat hová teszek, ugye mindannyiunknak vannak ilyen facniai bogara, igaz? De alapvetően itt ugye ez egy tudatosság, tehát ezt, hogy tudatosan gyakoroljam. Próbáljuk meg akkor csoportosítani az erényeket, jó? Tehát ugye itt is ugyanúgy, mint a lelkiismeretnél, ugye nagyon fontos a nevelés és az önnevelés, igaz? Tehát, hogy erényes életet tudjunk élni, de még valami nagyon fontos. Tehát, hogy mi kell még ahhoz, hogy én jót tudjak tenni? Gondoljatok a keresztény ember hitére itt.
4: Mi kegyelem kell hozzá.
2: Úgy van, az Úristennek a kegyelme, segítsége, igaz? Hiszen ő nélküle jót sem tudnánk tenni. Milyen erényeket ismerünk? Mi van kiírva a bazilika homlokzatára, vagy ott a három szobor, mit jelöl?
6: Hit, remény, szeretet.
2: Úgy van, a hit, a remény és a szeretet, ugye ezeket mondjuk teológiai vagy isteni erényeknek. Aztán vannak az úgynevezett sarkalatos erények, ugye Aquinói Szent Tamás nyomán nevezi így az erkölcs teológia. Melyek lehetnek ezek a sarkalatos erények?
5: Az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és a lelki erősség.
2: Úgy van. Mit gondoltok, hogy miért hívják ezt sarkalatos erénynek? Általában egy szobának vagy egy helyiségnek hány sarka szokott lenni?
6: Négy,
2: igaz? Tehát a négy legfontosabb pillér az ember életében. Tehát ugye ilyen az alázat is, aztán amit mondtatok az előbb, ugye, tehát ha valakinek nagy tudás

0: van, tehát lexikális tudás, vagy olyan jellemes ember, vagy még keresztény életet él, ugye példamutató élet. Egyben megegyezhetünk, ugye, hogy egy ember minél több jó tulajdonsággal rendelkezik, hogy minél minden téren megpróbál ugye jót tenni, annál erényesebb az élet, illetőnek az élete. Térjünk most át akkor a bűnre, hogy ez pont az erénynek az ellentéte. Sajnos ugye sokszor elkövetjük a bűnt. Hogyan fogalmaznánk meg a bűnt? Mi is az a bűn?
1: Elfordulás Istentől és odafordulás a teremtett virág javaihoz.
0: Igen, és akkor azt hogyan értelmeznénk most, hogy elfordulunk Istentől és odafordulunk, és rosszak a teremtett javak? És visszakérdezek.
1: Nem. De megtagadjuk Isten akaratát, és már túlzott mértékben az anyagi javak felé fordulunk, tehát bálvánnyá tesszük azokat.
0: Igen, nem önmagában az a gond, hogy a világ felé fordulunk, hiszen akkor az Úristen nem teremtette volna a világot, igaz? Hanem valamilyen módon itt a helytelen eszközhasználatról van szó. Önmagában a pénz is például, amit említettél, ugye egy anyagiak, az egy közömbös dolog. De ugye tudok ebből erényt kovácsolni, mondjuk ugye adakozok, jótékonykodok, de súlyos bűnt is tudok elkövetni, mondjuk sikkasztok. Tehát önmagába véve nem a pénzzel van a gond, hanem mindig valamilyen módon rajtunk múlik. Mert mikor követünk mi el bűnt?
2: Ha tudva is, akkor nem engedelmeskedünk Isten parancsának.
0: Úgy van, és akkor ugye itt visszakanyarodhatunk az előbb elmondottakhoz. Tehát szintén a tudatosság és a szándékosság nagyon fontos. Milyen bűnöket ismerünk, amikor szentgyónáshoz járultok, feltételezem én, hogy minél sűrűbben, akkor alapvetően ugye, vagy első áldozásra készültetek. Melyik az a két bűn típus?
2: A halálos bűn és a bocsánatos bűn.
0: Igen. Hogyan mondanád más néven még azért a halálos bűnt? Ezt azért ugyan nagyon nehéz kimondani, nem? Halált hozó. Hát meghalok én? Milyen halál ez? Mit gondoltok?
3: Az égbe kiáltó bűnök is, nem?
0: Igen, azok is. De amikor azt mondom, hogy halálos bűn, fizikálisan meghaltam?
3: Nem.
0: Akkor milyen halálról van itt szó?
3: A lelki halálról.
0: Úgy van. Mit veszít el az ember?
3: Az örök életre való jogát.
0: Úgy van, azaz ugye, ha első bűnre gondoltok, akkor milyen kegyelemnek hívjuk ezt, amit ugye Ádám és Éva miatt veszít el az ember?
1: Megszentelő kegyelmet.
0: Úgy van, tehát a megszentelő kegyelmet veszítem el. Éppen ezért ugye, ha a bűneinket nézzük, akkor mi a helyes magatartás? Mert sajnos gyarlók vagyunk, ugye? Jézus Krisztus ezért halt meg, a mi bűneinkért. De ugye, amit ő megváltott, az az örök kárhozat lehetősége, de ha az én is kellek. Mi történik, ha bocsánatos bűnöm van? Mit tesz egy jó keresztény ember? Mert sajnos ez nem tudjuk elkerülni, hogy ne legyen.
4: Megbánja bűneit gyónás keretében.
0: Ahogy van, tehát ez fontos, hogy szent gyónás, de most ételezzük fel, ugye, hogy tehát kisebb bűneim vannak, a bocsánatos bűnök. Gondoljatok itt a szent misére, hogy van-e olyan lehetőség, ahol én ezeket megbánhatom?
2: Hát a közgyónás, az evangélium és a szent áldozás.
0: Úgy van, tehát ugye a bűnbánati rész, az evangélium hallgatása és maga a szent áldozás. Jó, mi történik, ha sajnos súlyos bűneim vannak? Mit kell tennem?
3: El kell mennem gyónni, és ténylegesen megbánni ezeket a bűnöket, és penitenciát tenni.
0: Tehát gyakorlatilag ugye milyen lehet a helyes keresztény magatartás? Hogyha már ugye vétkezünk is, akkor mi a nagyon-nagyon fontos teendő?
3: Bűnbánat.
0: Úgy van, a bűnbánat, ugye? Tehát minden egyes napnak megtéréssel kell kezdődnie, mert ha nem így kezdődik, akkor ugye az ember hamar letér a helyes ösvényről. Jó, nézzük akkor, hogy hogyan lehet még a bűnöket csoportosítani. Mondjuk tárgya szerint milyen lehet a bűn? Túlzás vagy?
4: Túlzás is a hiány.
0: Úgy van, valaminek a hiánya. Na hát próbáljunk meg akkor példát keresni. Mikor követek el bűnt túlzással?
1: Hát a vakmerőséggel például. Ennek a hiány pedig a gyávaság ennek ellentéte.
0: Igen, tehát ez is jó, de ez mondjuk elsősorban az Istennel való kapcsolatomra igaz, igaz? Tehát, hogyha túlzottan bizakodok, vagy hogyha ha nem bízom az Isten irgalmába és kegyelmébe, tehát ez is nagyon jó. De próbáljunk egy kicsit emberi példát is keresni. Követhetek el bűnt azzal mondjuk, hogy tanulok?
1: Már annyit tanulok, hogy belebetegszek például.
0: Úgy van, tehát ugye ha túlzásba viszem, ritka ilyen diák, tudom, de előfordulhat, igaz? Tehát a túlzásba viszem, kimerülök idegileg, fizikailag, mindenféle téren, igaz? Tehát nem hozza meg. És a hiány, akkor most koncentráljunk megint erre a tanulásra.
4: Mikor még túl keveset tanulok.
0: Úgy van, mert mi lesz ennek a következménye? Hát megbuksz, igaz? Jó. Nézzük akkor, mint az emberi magatartás, igaz? Tehát ugyanez lefordítva, mert ki az, aki a cselekvés alanya?
1: Az ember.
0: Az ember, én magam, igaz? Én vagyok az, aki jót csinálok, vagy időnként rosszat, igaz? Tehát akkor ez lehet bűnös tett, vagy bűnös
1: mulasztás.
0: Érdekes dolog, hogy ugye Jézus is azt mondja, hogy ez alapján fogunk mi megítéltetni valamilyen módon. Tehát a tetteink alapján hogyan viszonyultunk az emberekhez, jót tettünk-e vagy rosszat, vagy akár önmagunk felé is irányul ez, illetve a mulasztás. Mi is az a mulasztás? Minek az elmulasztása? Tisztázzuk azért.
1: A jónak az elmulasztása.
0: Úgy van, a jónak az elmulasztása. És egy picit gondolkodtok, akkor rá lehet arra jönni, hogy talán ez még valahol nagyobb, hogy mondjam, vagy súlyosabb dolog, mert vissza tudom már ezt hozni?
3: Nem.
0: Az időkerekét vissza tudom fordítani?
1: Nem.
0: Nem, igaz? Tehát valamilyen módon, mert lehet, hogy elvettem a szomszédomtól valamit, ugye, illetéktelenül, de azt még tudom korrigálni, nem? Mert vissza tudom neki adni, valahogy helyre hozhatom. De például, hogy egy ember életét veszem el, igaz? Vagy egy olyan dolgot mulasztottam el, akkor lehet, hogy tehát ez az idő már nem jön vissza.

0: Megnyilvánulásuk szerint hogyan csoportosíthatjuk a bűnöket?
1: Van belső és külső bűn.
0: Jó, most akkor fordítsuk le. Mi az, hogy belső és külső bűn?
2: Az a belső bűn a tudatban játszódik le.
0: Úgy van, azaz megvalósul ez minden egyes esetben?
2: Nem.
0: Nem igaz? Tehát nem biztos, hogy a cselekedeteimben is ez vissza fog tükröződni. Hát milyen belső bűn lehet esetleg?
3: Hát elhatározunk egy bűn elkövetését, vagy helyeseljük a múltbeli rosszat, vagy pedig sajnáljuk a múltbeli jót.
0: Úgy van, ugye Jézus is beszél erről, itt van, hogy a szívnek, ugye a szív mélyéből tör elő minden jó és minden rossz gyakorlatilag. Büntette ezért a bíróság? Hogy most az én kis buksimban mi játszódik le?
3: Nem.
0: Ugye? Tehát az nincs rám írva, hogy esetleg én mit tervezek. De Jézus mit mond erről?
2: Hát ahogy a közgyónásban is benne van, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, tehát már a gondolatot is.
0: Mert minden számítja. Cselekedettünk, tehát hogy
2: minden,
0: amikor ugye ez
2: megelőzi
0: valóra
2: válik, gondolat.
0: Ahogy van, tehát ugye innét belülről jön. Jézus azt mondja, mondatott a régieknek, hogy ne törj házasságot, egy tipikus példa. És akkor Jézus azt mondja, én pedig azt mondom, hogy aki már bűnös kívánsággal néz más asszonyára, szívében elkövette a házasságtörést. Vagy ugyanezt mondja a gyilkosságra. Most gondoljatok csak vele, hogy akkor hányszor vétkezünk?
2: Rengeteg.
0: Ez nagyon súlyos, igaz? Tehát nagyon fontosak a gondolati bűneink is. Tehát, hogy én egyáltalán mit gondolok, vagy hogyan gondolkodok. Jó, mi az, hogy külső bűn? Tehát,
2: amit már nem csak gondolatban, hanem a tetteinkben is megnyilvánul.
0: Úgy van.
2: Tehát
0: ez az, amikor én konkrétan, úgy van, elkövetem a rosszat. Mi az, hogy idegen bűnök? Hallottátok-e már ezt a kifejezést? Mitől idegen egy bűn?
3: Közreműködés másnak a bűnében. Más bűnét segítek végrehajtani, vagy helyeselem azt.
0: Hogy van, hogy hívjuk ezt, ugye a polgári törvénykezés azt mondja, hogy bűnrészesség, igaz? Tehát lehet, hogy konkrétan nem én fogom azt a kést, de esetleg én vagyok, aki az ötletet adja, vagy segítek neki. Tehát ez természetesen megint súlyos bűn. Említettétek előbb már ugye a Szentlélek elleni bűnöket, tehát alapvető megkülönböztetésen túl, tehát ahogyan a bűnről általában beszélünk, a Biblia említ természetesen ilyet, hogy Szentlélek elleni bűn. Ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy minden bűn megbocsájtatik, kivéve a Szentlélek elleni bűn. Hát mi lehet akkor ez a bűn? Ugye a jobb latornak is megbocsájt, pedig ez már nem egy erényes életet élt, igaz? Mi lehet akkor ez?
2: Amikor teljes ellenállás van az Isten kegyelmével szemben.
0: Úgy van. Tehát ez nem bocsájtatik meg. Na most, ha gondolkodunk egy kicsit, akkor ki követte el ezt először ezt a hibát? Aki ugye már soha többé nem lehet az Istennél.
2: Az ördög.
0: Úgy van, a sátán. A Lucifer, ugye? Aki eredetileg angyal volt. Érthető? Tehát az, amikor ugye az Isten irgalmát megtagadom, vagy nincs szükségem rá, nem az Isten vet el engem, én tagadom meg az isteni segítséget. Érthető? Tehát valamilyen módon ezt jelenti. A másik dolog, tehát kettős összetevője van ennek. Gondoljunk csak a saját bűneinkre. Tehát amikor én elmegyek gyónni, gondolj a saját szentgyónásodra, akkor ott azért van egy fogadalom. Mit fogadunk meg akkor?
2: Többet nem vétkezem.
0: Úgy van, ezt mondjuk a bánatimában, igaz? Erősen fogadom, hogy a jóra törekszem, úgy van, és a bűnt kerülöm. Na most természetesen nem sikerül mindig ezt megtartani, igaz? De hogy hívjuk azt, amikor valaki azt mondja, hogy engem már nem érdekel, és én ilyen vagyok, kész. Mit csinál ez a bűnében az ilyen ember? Bűnében megátalkodik. Tehát ez is egy Szentlélek elleni bűn. Amikor én nem is akarok változtatni, érthető? Ez nagyon érdekes, mert komolyan kellene venni. Ugye sokszor így átsiklunk fölött, hogy hát jó, én ilyen vagyok. Nem, ez súlyos bűn lehet. Mert ugye ez a súlyos bűn, ez a halálos bűn elszakít az Istentől engem. Égbe kiáltó bűnök. Szintén említ a Biblia ilyet.
3: Gyilkosság.
0: Úgy van, hát első gyilkosság a Szentírásban.
2: Káin
0: és Ábel története. Jó. Milyen még az égbe kiáltó bűn? Milyen példát tudnánk sorolni?
2: A Szodoma és Gomorának.
0: Úgy van. Mi történt Szodomával és Gomorával?
2: Hát az Isten sújtott a kénköves esővel.
0: Ahogy bizony. És miért? Mert jó emberek voltak?
2: Nem.
0: Nem,
2: mert azért,
0: ugye...
2: mert itt is erkölcsileg már teljesen tönkre ment a nép.
0: Úgy van, tehát ugye teljesen istentelen életet éltek. Aztán mit nevez még a Biblia égbe kiáltó bűnnek?
4: Az özvegyek és a zárvák sanyargatását.
0: Úgy van, hát ugye ez egy kicsit szociális jellegű kérdés, de természetesen ezt nem lehet soha megtenni. Van-e még példa? Tudnátok-e még példát?
1: Hát a munkások bérének a visszatartása.
0: Azaz? Mit jelent ez a visszatartás?
1: Hát mondjuk...
2: Nem fizetik ki.
0: Úgy van, nem fizetik ki, ugye? Tehát ez egy jogos követelés, hogyha dolgozom, akkor kapjam meg a bérem, igaz? Jó. Beszélhetünk még az úgynevezett 7 főbűnről. Ki tudná ezt felsorolni nekem? Mi ez a 7 főbűn?
4: A kevésség, a fösvénység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag és a jóra való restség.
0: Úgy van. Azaz, hogy mondom ezt más néven, ha én rest vagyok?
2: Vonakodok valami elkövetésre.
0: Hát egyszerű hétköznapi értelemben azt mondjuk rá, hogy lusta. Úgy van, lusta, igaz? Jó. Miért mondjuk, hogy főbűn? Olyan súlyos bűnök ezek, mondjuk egy gyilkossággal, egy abortusszal, egy eutanáziával összehasonlítva? Torkosság. Egy lapon említjük a kettőt?
2: Nem, de lehet, hogy ha van egy ilyen okom, hogy én torkos vagyok, ez továbbfejlődhet egy nagyobb bűnné.
0: Úgy van, nagyon jó gondolat. Tehát, hogy ezek a súlyos bűnök forrásai lehetnek. Tehát olyan alapvető hibák az emberbe, hogyha az elmélyül is nem próbálom ugye kontrollálni és visszafogni magam, akkor bizony súlyos bűn forrásává válhat. És ekkor már tényleg súlyosan vétkezik az ember. Összefoglalásként nézzük meg, hogy akkor a keresztény embernek milyen felelőssége van, mit gondoltok. Tehát nekünk keresztényeknek mire kell törekednünk? Itt most már erényekről, bűnökről, lelkiismeretről, mindenről volt szó. Tehát alapvetően akkor mit kell tennünk?
2: A magatartásunk nem tükrözheti azt, hogy a jó és a rossz között nincsen különbség.
0: Úgy van, mert mit kell mindig követnünk?
2: A jót.
0: A jót, és azt kell megtennem mindenkor, még áldozatok árán is. Most előfordulhat még olyan, ugye, hogy két rossz között kell választanom. Tehát az egyértelmű, hogy a keresztény ember életében a cél ugye mindig a jó megtétele, állandó megtétele, hogy az Isten országáért próbálunk itt küzdeni. De mivel két rossz dolog között kell választanom, mit teszek akkor, amikor ilyen dilemmában vagyok?
1: Mindig a kisebbiket választom.
0: Mármint a kisebbik?
1: Rosszat.
0: Rosszat, úgy van. Befejezésről hallgassunk meg egy bűnbánati Zsoltát.
3: Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám, figyelj szavamra, amikor hozzád kiáltok. Szájon illatáldozatként színed elé imádságom, és kezem fölemelése legyen olyan, mint az esti áldozat. Tégy, Uram, lakatot a számra, ajkam ajtajára reteszt. Ne engedd, hogy szívem gonosz szavakra hajoljon, bűnös mesterkedésekre, a gonoszat cselekvőkkel együtt. Részem se legyen abban, amit ők szeretnek. Ám fedjen meg irgalomból az igaz, és korholjon engem, de a bűnös olaja ne kenje meg a fejem, mert gonoszságuk ellen imádkozom. Ha majd bíráik kemény kezébe kerülnek, meghallják szavaimat, mert azok hathatósak. Mint a földből kiszántott és széthasított rögök, úgy hullanak csontjaik az alvilág torkába. Uram, Uram, a szemem rád tekint, te benned remélek, ne vedd el életem. Őrizd meg engem a törtől, amit nekem vetettek, a gonosztevő kelepcétől. A bűnösök a saját hálójukba esnek, de én átmegyek rajta.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott adásunkban Karuckai Júlia hitoktató, az Egri Kártyanyigészet Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan Közelkép című műsorunk szól, melyben Füstös Fannival, a Creabiz Design megálmodójával, gyöngyékszerkészítővel beszélgetünk. Ezután a Liceum Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően Zöld Hullám környezetvédelmi adásunkban folytatjuk a székelyföldi tusványosi találkozóról készült összeállításunkat. A Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Mezőgazdaság a háborúk és környezeti kihívások árnyékában címmel. Hajnali három óra után a közélet délelőtti adását ismételjük meg a híreket követően. Ebben elsőként a kutyásokhoz szólunk, akiknek bemutatunk egy Eger környéki családias kutyapanziót, majd az idén 8 éves Manóka kávézó kezdeteiről, idei terveiről szólunk. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajko Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, jóságod mindörökké megmarad, kezed művétől ne fordulj el, olvasom a 137. Zsoltárban. A feltámadás a mi időnk és a mi világunk keretein belül elképzelhetetlen. Egy örök élet, amely mostani világunk törvényei szerint folyik, délibáb. Így megérthetjük az emberek megdöbbenését, amikor Jézus nekik a feltámadásról beszélt. Hogy minden, ami most van, örökké tartson? Nem, ez kibírhatatlan. Hála Istennek, ennek a délibábnak nincs semmi köze a Bibliához. A Bibliában egy új világról van szó, amely Istené, amelyben minden élet céljához ér, amelyben Istenünk szeretetéé és irgalmáé a végső szó. Ez az örök élet nem félelmet ébreszt, hanem zavartalan örömöt. Isten nem jutalmazhat meg engem tetteim alapján, de ez mit sem számít. Abban bízom, hogy saját tettei alapján fog engem megjutalmazni. Ezt kell mondanunk a jó Istennek. Tudom jól, hogy sohasem leszek méltó a remélt javakra, de kinyújtom a karomat feléd, mint egy kéregető gyermek, s tudom, hogy te gazdagon teljesített kérésemet, mert annyira jó vagy. Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik, írja a Zsoltáros. Ez az, amit én az Isten igazságáról gondolok. Az én utam a bizalom és a szeretet. S nem tudom megérteni azokat, akik félni tudnak egy ilyen jó, szeretettel teljes baráttól. Nem tudok félni az elkárhozástól. Kisgyerekek nem jutnak a kárhozatba. Ó, végtelenül tökéletes Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, akinek szemlélése az üdvözültek boldogsága. Segíts, hogy szentül éljünk, s egykor méltók legyünk téged látni, szeretni, bírni és dicsőíteni mindörökre.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet Balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Megválasztások után Unger Anna és Tasnádi Katalin esküdtett. A szavazáson 146 képviselő vette fel a szavazólapot, egy érvénytelen szavazat volt. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Korábban jelezték, nem asszisztálnak a hivatal létrehozásához, és az Alkotmánybíróságtól kérik az NVVH-ról szóló törvény megsemmisítését. A Fidesz frakció Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt és politikai komisszárnak a szervezet pénteken megválasztott elnökét, valamint közölte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvényügyében. A Fidesz frakció miután pénteken az országgyűlés titkos szavazással megválasztotta a hivatal elnökét és egyik elnök helyettesét, a távirati irodának küldött közleményében Tisza AVH-nak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Hangsúlyozta, elfogadhatatlan egy olyan szervezet létrehozása, amely felett nincs valódi bírói kontroll, és amely besúgó hálózatot hoz létre, lehallgat és anyagilag tönkretesz embereket. A képviselőcsoport szerint minden jel arra utal, hogy a szervezet koncepciós eljárásokat fog indítani a Tisza párt és Magyar Péter politikai megrendelései alapján. Magyar Péter aljas hazugságnak nevezte, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök sajtótájékoztatón az Országházban az e témában nyilvánosságot kapott véleményeket kommentálva azt mondta, azoknak, akik ilyeneket terjesztenek, az a céljuk, hogy aláássák az Európában a korrupció ellenes küzdelemre legerősebb hatáskörrel felruházott hivatal munkáját. Végül az időjárásról. Szombaton szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen fordulhat elő zápor, néhol zivatar. Legkésőbb a Tiszántúlon is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet szombaton 28 és 34 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm Füstös Fannit, a Creabit Design megálmodóját, gyöngyékszerkészítőt. Én nagyon örülök, hogy sikerült téged megtalálnom, hogy sikerült leegyeztetnünk, hogy beszélgetünk egyet a munkádról, az ékszereidről. Egyrészt azért, mert én is foglalkozom gyöngyfűzéssel, illetve nagyon fontosnak tartom, akárcsak te, hogy a régi motívumok azok megjelenjenek újként a mostani divatban. És mivel a te ékszereiden ezeket én nagyon erősen látom, ezért akartam mindenképpen veled is egy beszélgetést. De mielőtt ebbe így belevágunk, inkább először azzal kezdjük, hogy hogy is kezdődött? Hogy kezdődött nálad a gyöngyökkel való kapcsolat? Hogy indult? Hogy emlékszel erre vissza?
2: Én is nagyon köszönöm, hogy megkerestél, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a beszélgetést. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú múltú dolog az én esetemben. Gyerekkoromban kezdtem el még annó Ongán, ugyanis részben én Ongán nőttem föl, borsodi gyerekként. Hát én gyöngyállatkákkal kezdtem egy kis kurzuson, mindenféle kézműves lehetőséget megmutató szakkörön, és hát természetesen ezekkel a szokásos kis krokodilokkal, mikulásokkal és angyalkákkal kezdődött a pályafutásom. Én nagyon sokáig ezt is csináltam egyébként, és maga ez az ékszerkészítés ez viszonylag késő jött. Igazából ezekben a háromdimenziós figurákban és állatokban olyan szinten beleszerettem, hogy ezt egész gyerekkoromon át készítettem tulajdonképpen, és egészen későn már felnőttként Spanyolországban élve, ugyanis nekem spanyol a férjem, volt időm arra, hogy egy kicsit így visszakanyarodjak és többet gondoljak az ékszerkészítésre, azáltal, hogy volt egy kis szabadidőm, és nézegettem a Pinterestet, és akkor találkoztam ilyen formagyöngyökkel, ugyanis nekem ez a kvázi specialitásom a gyöngyfűzésen belül, a formagyöngyök. Ezek ilyen Csehországban készült különleges formák, és hát ezekkel Pinteresten találkoztam először, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne ezekkel esetleg kísérletezni, és tulajdonképpen akkor hagytam hátra ezt az előző formavilágot, vagy ezt a kis fantáziavilágot, és elkezdtem kísérletezni így autodidakta módon ezekkel a formagyöngyökkel, és innen indult tulajdonképpen ez az egész.
1: Azért is érdekes, amit mondasz, mert ugye a hagyományos gyöngyékszerekben azokban nem is nagyon használnak ilyet, tehát maximum egy-egy csepp, vagy egy-egy nagyobb csiszolt gyöngy fordul elő bennük, és a formagyöngyök világa az meg megint egy teljesen külön kategória, teljesen külön világ, hiszen van benne ráadásul nem csak olyan, ami egy lyukkal rendelkezik, mint általában a gyöngyök, hogyha egy átlag ember gondol a gyöngyre, ugye arra gondol, hogy egy valami lyukos lencse, golyó, akármi, amit föl lehet fűzni, de ugye ezeknél van dupla lyukú, és valóban, ahogy említetted, százféle forma. És a fő motivumod, mint általában a hímzésekben is, azok a virágok.
2: Ez így van.
1: Amikor elkezdtél vele foglalkozni, mondtad ugye, hogy Pinteresten fedezted fel ezeket a gyöngyöket. Hogyan haladt tovább a folyamat? Tehát ugye írod is, hogy a matyó az, ami igazán inspirál.
2: Tulajdonképpen ez úgy nézett ki, hogy eleve már nem is azokkal a gyöngyökkel dolgozom, mint amiket felfedeztem én annó, mert ugye én magam is meglepődtem, tehát nekem az, mint gyöngyfűzés, ahogy te is említed, az az egylyukú normál, a mai úgymond hagyományos gyöngyfűzés gyöngyeihez köthetett. Volt így az én fejemben is, és amikor megláttam ezeket a többlyukú gyöngyöket, akkor ugye elkezdtem nagy nehezen beszerezni őket, tekintve, hogy akkor ugye Spanyolországban éltem még, akkor ott nem nagyon volt alapanyag, úgyhogy itt anyukámat kértem, hogy Magyarországon szerezem be egy-két dolgot. Azokkal kísérletezgettem, és az a helyzet, hogy mivel nem nagyon találtam mintákat, meg leírásokat, olyankor még eszembe se jutott, hogy esetleg valaki ezekről videót töltsön fel, vagy ilyesmi, fogtam magam és autodidakta módon megpróbáltam azokat a mintákat reprodukálni, amiket így megláttam Pinteresten, így kvázi gyakorlásként, és így fokozatosan, ahogy gyakoroltam, meg tapasztaltam a gyöngyökkel, úgy alakult ki, hogy melyek azok a gyöngyök meg formák, amik igazán a kedvemre valók igazából, vagy amikkel úgy szívesen dolgozom. És az a helyzet, hogy mivel, ahogy említettem is, ugye én borsodi gyerek vagyok, és valamilyen szinten én azért lokálpatriótának tekintem magam. Gyerekkorom óta már nagyon-nagyon szerettem a matyó mintákat. Én nem vagyok matyó, viszont így a helyi értékeket mindig is nagyon fontosnak tartottam valamiért így a magam életével reprezentálni, szóval nekem ezek a matyó minták már régóta így a nagy kedvenceim voltak, és amikor én magam személyesen eljutottam az egyik budapesti üzletbe, és megláttam bizonyos formájú gyöngyöket, valamiért az én agyam a gyöngyök formáját látva egyből ezekre a mintákra asszociált, és valahogy megláttam ezekben a mintákban, hogy ki lehetne belőlük hozni egy-egy matyó, rózsát, tulipánt és egyebeket, és onnantól kezdve nem volt megállása, hogy sikerült végre sok-sok kísérletezés árán azt a mintavilágot vagy formavilágot elérnem, ami úgy nagyjából a fejemben összeállt, és hát tulajdonképpen ez az a mintavilág, amit azóta is folyamatosan építek, kísérletezek, és folyamatosan évről évre bővítek, és egyre szélesebb a palettám. De ehhez az kellett, most már azért ez kicsit máshogy működik, tehát nekem tudatosan is van most már egy ilyen mintabővítési kísérletem. Nekem rengeteg sok macsó mintám le van töltve telefonra, számítógépre, ilyesmi, és sokszor van az, hogy így leülök, megnézem a mintát, hogy szerintem mi az, ami gyöngy igazából meg tudná ezt a mintát formálni, és addig kísérletezek, mert ez kvázi egy úgymond legózás, addig kísérletezek, amíg az arányok meg a formák, azok nagyjából vissza nem adják ezeket a mintákat. És hát az a szerencsés helyzet áll fenn, hogy én magam is a Matyó Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ugyanis amióta ilyen szenvedéllyel dolgozom a matyó mintákkal, azóta hát ezt folyamatos összeköttetésben vagyok, meg közös rendezvényeken veszek részt a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és hát ezáltal szerencsére van lehetőségem konzultálni is velük a formákat tekintve, ahol azt vettem észre, hogy nagyon nagyra értékelik, hogy így a magam önálló, és hát mondhatni egyedi módján igyekszem máshogy népszerűsíteni a matyó mintákat, ami nekik is természetesen nagyon jó, azon belül, hogy én is nagyon örülök, hogy kvázi befogadtak, és hogy jó szemmel nézik azt, hogy én ilyen módon igyekszem öregbíteni az egyesületnek a hírnevét.
1: Igen, mert ugye szokatlan lehet az, hogy azokat a klasszikus matyó mintákat, rózsákat, tulipánokat, ahogy te is említetted, ugye a virágokat, amiket az ember megszokott mondjuk terítőn, vagy különböző ruhadarabok hímzett díszítéseként, azt viszont látja egy-egy fülbe valóban. De ugyanakkor meg valahol fontos szerintem, hogy az a hagyományos minta, ami mondjuk ma már egy olyan népviseleti darabot, ami mondjuk ez előfordult, már ugye nem hordunk, mégis a minta maga az tovább tud élni egy másik formában általad.
2: Igen, igen, tehát az a helyzet, hogy hiába fantasztikusak, gyönyörűek és maximálisan tiszteletben tarthatóak szerintem a hagyományos módon készített hímzések, de valahol nekem az lenne a célom, és ezt igyekszem a lehető legnagyobb tisztelettel tenni, és pontosan ezért is konzultálok folyamatosan a hagyományőrzőkkel, de szeretném mégis valahogy a mai ember számára egy hordható, viselhető formába önteni ezt a mintavilágot. Egyrészt azért, mert szerintem nagyon szépek a minták, és egyébként én azt gondolom, hogy ékszerként ugyanúgy tisztelettel bánva a mintákkal úgy hordhatóak ezek, ahogy valójában ezek megérdemlik. Szerintem, mert ugye azért vannak a mintafeldolgozásnak, meg ezeknek a kvázi modernizálásoknak, vannak olyan módjai, amiket tudom, hogy sokan a hagyományőrzők közül nem néznek annyira jó szemmel, és értem is, hogy miért, viszont én ugye az ékszerrel azt próbálom azért mégis egy tiszteleteljes módon, de a mai ember meg a fiatalok számára is hordható módon próbálom ezeket a mintákat megjeleníteni. Egyúttal azt is szeretném, hogy kicsit így fel tudjam hívni a munkáim által az emberek figyelmét arra, hogy a hagyományos matyó mintákat, a hagyományos technikákat is ezáltal egy kicsit így az emlékezetükbe vésem, hogy felhívjam rá a figyelmüket, hogy egy kicsit nézzenek utána. Tehát amikor külföldiek esetén is mindig elmondom, hogyha amikor megnézik az én ékszereimet, hogy ugye ez az UNESCO örökség részeként a matyó mintákon alapul, vagy egy kicsit járjanak utána. Ezért is jó, hogy általában, hogyha ilyen nemzetközi vásárokon veszek részt, akkor azt a Matyó Népművészeti Egyesülettel teszem nagyon sokszor, és akkor így van lehetőségem ilyen, hát ez kicsit csúnyán ilyen marketinges szöveggel mondva, kereszt promócióra is. De nekem ez is célom lenne, hogy a matyókat is reklámozzon ezzel, nem csak magamat.
1: Hát gyakorlatilag a forrásodat próbálod népszerűvé tenni szintén a saját munkáidon keresztül. Viszont nagyon fontos volt egy szó, amit mondtál, ugye említetted, hogy van egy, hogy te folyamatosan kapcsolatban vagy a Matyó Népművészeti Egyesülettel, és így gyakorlatilag egy állandó szakmai diskurzus van közted is az egyesület többi tagja között. Ugye tisztelettel nyúlni ezekhez a mintákhoz, mert valóban úgy van, hogy az összes népi minta gyakorlatilag bárki felhasználhatja, ugye jogdíjmentes és így tovább, de hogy ha tisztelettel nyúl hozzá az ember, és tudom, hogy elkoptatott szó az alázat, de hogy az is valahol mégiscsak része annak, hogyha az ember meríteni akar ezekből a mintákból, hogy ne úgy használja fel, hogy csak úgy odavágja, hanem szépen átgondoltam, mint ahogy a te ékszereiden is pontosan látszik. A színvilágában is egyébként.
2: Nagyon igyekszem ezt az autentikus módot megtartani egyébként, de én ezeket a mintákat annyira szeretem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy más színvilággal is dolgozom, mert szoktak engem ilyen tematikus fotózásokra, meg kreatív összmunkákra felkérni, de olyankor én mindig hangsúlyozom, hogy ez nem közel sem Matyó, hanem a Matyó minta inspirálta, és az alapján dolgoztam, a mintavilág az esetleg közelít hozzá, de mindig, hogyha lehetőségem van, akkor kiemelem, hogy melyik az, ami a Matyó minta inspirálta, viszonylag autentikus, és melyik az, ami nem, mert ugye nyilván 100%-osan nem tudom ugyanazokat az árnyalatokat visszahozni, mint ami a cérnáknál, meg fonalaknál van, de nagyon igyekszem, tehát egyébként ez is hosszú évek munkája volt, amíg megtaláltam, még egyébként a mai napig is folyamatosan kísérletezek és küzdök, ugye ezeknek a formagyöngyöknek a világa, meg színpalettája egy kicsit limitált, és pont ezért folyamatosan küzdök is, hogy a létező legautentikusabb színeket mindig megtaláljam. De persze léteznek nem autentikus színvilágú munkáim is, de ott mindig jelzem, hogy ez nem az, ez közel sem az.
1: Igen, de ahogy most itt ülök, és meg van nyitva előttem a honlapod, ugye itt ha valaki rákeres és megnézi, akkor látja, hogy ugyan nem autentikus színekkel dolgozol, de a színharmónia akkor is mindig jelen van. Ugye vannak trikolor ékszereid, vannak hófehérek, és akkor lehetne sorolni, hogy mikor milyen színeket választottál, de hogy akkor is a harmónia az mindig ott van benne.
2: Hát ezen nagyon-nagyon sokat küzdök, igen. A trikolor az egy másik ilyen nagy szívprojekt, az a helyzet, hogy ez még a Covid idején jött be, hogy kicsit úgy éreztem, hogy megújítanék, hát nem a kokárdát újítanám meg, csak hogy a kokárda mellé jól néznek ki esetleg valami trikolor fülbevaló, vagy ilyesmi, akkor tájt ugye még, mikor kitaláltam ezt, akkor még külföldön éltem, úgyhogy eleve is, ahogy mondtam, lokálpatriótaként szívesen hordom az ilyen dolgokat, úgyhogy a trikolor vonalam az így kvázi erőteljesen megmaradt azóta is, és a mai napig is készítek. Nem mondom, hogy minden évben új kollekciót, de nagyon igyekszem, hogy minden évben legyen több új trikolor darabom. Most mondjuk egyébként idén pont egy nagyon nagy trikolor új kollekcióval készültem. Ezeknek is a Matyó minták az alapjai, de hát nyilván ott az természetesen nem autentikus. De azért ehhez hozzátenném azt is, hogy ha elmegy az ember mondjuk egy Kisjankó bori pályázatnak a kiállítására Mezőkövesdre, vagy bármelyik hímzőpályázatnak, ahol ugye a Matyók dominálnak, mert Mezőkövesden azért elég sok pályázatnak a kiállítása tekinthető meg, most is van megtekinthető kiállítás Mezőkövesden, és az ember elmegy, megnézi, akkor látja, hogy a Matyók sem feltétlenül csak az eredeti színpalettával dolgoznak már, hanem ők is újítgatnak, ők is frissítgetnek, ők is próbálnak a mai kor ízlésének megfelelően behozni olyan újdonságokat, amik egy kicsit újító jellegűek. Úgyhogy ezt igazából én is, ahogy látom, nekem egy bátorító faktor, hogy ők is egy kicsit bátrabban nyúlnak hozzá. Ugye náluk is láttam egyszínű fehéret is, főleg aki szokott esetleg mennyasszonyi ruhába beledolgozni kézműves hímzett mintákat. Ott is azért ugye jelen van a hófehér. A trikolor az kevésbé, az mondhatni, az kicsit így az enyém, de az ember, ha tényleg szétnéz egy kiállításon, hogy milyen pályázati anyagok érkeztek be, akkor azért az bátorító tud lenni, hogy egy kicsit kísérletezzen több színnel is. Úgyhogy ennek megfelelően én magam is kísérletezek, de persze nagyon igyekszem, mert egyébként is közel áll a szívemhez ez a színvilág, már csak azért is, mert szerintem egyébként egy nagyon harmonikus színvilág az eredeti Matyó, az új Matyó, amiben ugye már négy színt használok alapvetően, amit néha így vásárolban megjegyeznek nekem, hogy ez túl színes, de erre én azt szoktam mondani, hogy egy egyszínű feketével viszont ez a látványos, úgyhogy én ezt a színpalettát nagyon-nagyon szeretem saját magam is hordani.

0: valót, ezért nyilván ízlésesen próbálom a színeket hozzájuk párosítani, úgyhogy pont ugye miatt a limitáltság miatt egy kicsit jobban meg van fogva a kezem, mert egy-két dologban például a piros árnyalat az kevés van egy-egy gyöngy típusból, de ennek ellenére szerintem egyébként egész jól sikerül így lavírozgatni a színek között, úgyhogy úgyhogy igen, ezért elég sok mindent sikerült így már úgy megvalósítanom, ahogy szerettem volna. Még van sok ötletem természetesen, de remélem, hogy idővel majd találok hozzá gyöngyöket is. Egyébként pont emiatt tervezek majd így technikában is bővülni egy kicsit. Szeretnék majd gyöngyhímzést is bevezetni majd a munkáimba. Remélem, hogy eljutok egyszer odáig, csak az idő sajnos nagyon limitált, de így is nem csak a színvilágban, de a mintavilágban is sikerült egész nagy bővítéseket véghez vinnem az években.
1: Igen, mert ugye többféle rózsával, többféle virággal dolgozol, illetve valóban, ahogy bővíted őket, nagyon sokféle kombinációja előfordul ezeknek a mintáknak. Tehát most, hogyha valaki arra gondol, hogy nem tudom én, hogyha sort fűzöl belőle, illetve különböző karikáknak a kitöltését ugyanúgy gyönyörűen meg tudod oldani. Nagyon kreatívan oldod meg, és említetted, hogy a színek, hogyha valaki színpalettában, színvilágban gondolkozik, igen, de nem csak az, hanem formavilágban is. Tehát ugye van, aki a hosszú, nagy, most ugye divatos mindenre azt mondani, hogy statement, de a nagyobb fülbevalókat szereti. De van, aki csak a picibe dugós pontot, és hogy nálad gyakorlatilag mindegyik megtalálható.
0: Igen, hát ennyi talán a nagy előnye volt az elmúlt éveknek a vásározási kísérleteinek, hogy egyébként én magam is, szóval én magam minden nap, ahova csak megyek, a saját ékszeremben teszem ezt. Jelentsen ez edzést, utazást, megjelenni egy alkalman, színházba menni, vagy bármi. Én a saját ékszereimben teszem ezt, és mivel ugye én magam is a különböző alkalmakkor különböző típusú ékszereket veszek föl, így eleve ezekhez különböző méretű darabokat tudok viselni, azok a kényelmesek, és akkor ugye emiatt már eleve bűvült egyszer a formapalettám, és akkor természetesen nagyon sokszor jöttek egyedi megrendelések online, vagy bárhol, vásárban is többen jelezték, hogy de jó lenne mondjuk ezt így, vagy úgy, vagy csinálhatnám ezt így, vagy úgy. És akkor így szépen fokozatosan, ahogy a saját igényeim, meg az érdeklődőim igényei így kicsit bővítették a gondolkodásmódomat, egyre több és több forma jön, meg nagyon sokszor van az, ilyen is szokott előfordulni, hogy nem tudom, megyek az utcán, meglátok egy ékszert valakin, teljesen más formavilág és teljesen más minden, de valahogy meglátok benne egy olyan lehetőséget, hogy ezt az én ékszereimből is ki lehetne hozni, és akkor készítek egy szerintem ahhoz hasonlót. Nyilván nem lesz hasonló, mert máshogy néz ki az én mintavilágom miatt, de úgy nem tudom, jó érzés ránézni, hogy akkor ez így nagyjából az lett, amit megláttam hirtelen, és megtetszett valamiért, de az én formavilágommal. Ilyen is volt már. Vannak persze olyan alkalmak is, amikor mondjuk a hímzés mintán látom, hogy mi kapcsolódik mivel, és akkor megpróbálom őket összehozni. Ilyen is szokott lenni. Úgyhogy az a szerencse talán, hogy a határ így a csillagos ég a formákat tekintve, mert többen is kérdezték tőlem, hogy nem mondtam-e rá még, hogy ezeket a formákat használom, de nem tudok ráunni, már csak azért is, mert még mindig és mindig és mindig találok olyan új mintákat, amiket még nem tudtam megvalósítani, de nagyon szeretnék. Vagy pedig eszembe jutnak új megoldások. Egyébként maga ez a márka nevem is erre próbál utalni, hogy Creabead, ami onnan jött, hogy kreatív, és egyébként az arra hivatott célozni, hogy a kreatív felhasználása a mintáknak, és akkor ugye pont emiatt van az, hogy nem is csak a mondjuk a fülbevalóknak a formavilága az, ami nagyon bőséges, hanem a mintáknak a felhasználása is, és például erre hozhatnám így föl azt, hogy most már vannak ilyen különleges ékszereim, ami mindenki meg szokott lepődni, hogy gombfedődísz, vannak természetesen kitűzőim, hajráfok, táskadíszek, szóval igyekszem nagyon-nagyon bőségesen, igen, cipőklipsz, még talán ez egy ilyen különlegesség. Van sok minden egyébként, amin felhasználtam már ezt a formavilágot, és ezt folyamatosan bővítem is, de a lényeg az ez, hogy kreatívan kell használni ezeket a mintákat.

0: Kedves hallgatóink, Füstös Fannival, a Creabits Design megálmodójával, Gyöngyék szerkészítővel beszélgettünk. A szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is búcsúzik a bemondó Domán Vivien. Most megismételtük júliusban készült adásunkat.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceum Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Jókai emlékévre visszautalva dr. Szűcs Novák Rita adjunktus és Laska Janna szaktájékoztató Laborfalvi Rózáról és Nagy Belláról beszélgetnek a Múzsák között legújabb epizódjában.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Múzsák között sorozatunk legújabb beszélgetésében a Jókai emlékévre emlékezünk. Ezért rendhagyó módon nem egy nő alakja köré fogjuk fűzni a beszélgetésünket, hanem Jókai Mór lesz a középpontban. De megígérhetem, hogy ismét a múzsákról lesz szó. Beszélgető társam ismét dr. Szűcs Novák Rita, én Laska Janna szaktájékoztató vagyok. Rita, Jókai emlékévet ültünk, ennek a lezárásaként beszélgetünk most. 200 éves évforduló volt, születésének 200. évfordulója. Rengeteg mindenféle rendezvény volt ezzel kapcsolatban. Általában a magyarságát igyekeztek, és az ő fantasztikus prózaíró képességét a középpontba helyezni. Mi most sokkal inkább a magánéletével szeretnénk foglalkozni. Számodra mi az, ami megragadó Jókai életében?
3: Alapvetően inkább azt mondanám, hogy nem feltétlenül fókuszáltan Jókaival kellene foglalkoznunk, hanem az őt körülvevő hölgyekkel, hiszen ez a sorozatunk is inkább a női szereplőkről szól, azonban nyilvánvaló, hogy ezek a hölgyek sokféle hatással voltak magára az íróra. Én próbáltam sok dolognak utána járni most frissebb kutatásaim során is, és voltak érdekességek, amiket eddig nem tudtam, nem olvastam, nem értesültem róluk, illetve voltak olyanok is, amiket tudunk. Általában, ami elhangzik a középiskolában, az Laborfalvi Róza neve, aki színésznő volt, sőt, kora felülmúlhatatlan színésznője, gyakorlatilag annyira híres volt, annyira népszerű volt, hogy nem egy pályatársnője külföldre költözött, hogy valahol boldoguljon a saját karrierjében miatta. Az ő nevét szoktuk említeni Jókai kontextusában, viszont már kevésbé említjük a második feleségnek, Nagy Bellának, született Grosz Arabellának a nevét, aki szintén nagy befolyással volt a már idős íróra, hiszen 74 éves volt Jókai, amikor a 20 éves Bellát feleségül vette. Mind a két házasság egyébként nagyon botrányos volt a korában, ahogy már említettük Szendrei és Petőfi esetében is, főleg Szendrei újraházasodása kapcsán, hiszen a közvélemény mindig azt gondolta, hogy joga van ítélkezni és megítélni ezeket a magán jellegű döntéseket az ismert emberek esetében, így Jókai sem maradhatott el ettől, de ezekről majd még akkor a későbbiekben beszélnék.
2: Haladjunk akkor talán sorban, hiszen ha Jókai életét és pályáját tekintenénk, akkor is a Laborfalvi Rózával kötött hosszú és kiegyensúlyozott házasság lenne, amit kiemelhetnénk. Amit vele kapcsolatban mindig emlegetnek, ha már botrány és ítélkezés, akkor az, hogy egy 8 évvel idősebb nőt vett feleségül.
3: Valahogy mindig azt emelik ki, hogy hát milyen idős volt már Laborfalvi Róza, de ha mai szemmel nézzük, 31 éves volt akkor, amikor Jókai feleségül vette, tehát nem egy öregasszonyról beszélünk, és még nyilván akkor sem lenne semmi probléma, mert az ő boldogságuk lényeges gyakorlatilag ebben az esetben. 31 éves volt, és igazság szerint miért támadták ezt a Laborfalvival kötött házasságot? Igazából Laborfalvit miért támadták? Ez a kérdés merülhet fel bennünk, mert hogy ez nyilván nem feltétlenül reális, hogy csak emiatt, hogy 31 éves volt. És az egész ugye a nőkkel kapcsolatos hozzáállásban keresendő. Mit tudunk Laborfalvi Rózáról? Azt tudjuk, Laborfalvi Róza 16 éves korától ő már egy híres, elismert, tehetséges színésznő volt. Azt tudjuk róla, hogy önálló jogon, saját jogon volt vagyona, saját jogon volt keresete, független volt gyakorlatilag ugye a férfiak uralta világtól, a férfiaktól ebben az időben. Sokaknak nem tetszett, ami hát valóban annyira nem kedvező, hogy ebben az időben már volt 12 éves kislánya, aki ráadásul törvényen kívül született. Egy nagy sikerű, híres, neves és a nők körében rettenetesen népszerű színésztől, Lendvai Mártontól született gyermekről beszélünk, és emiatt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az önállósága miatt volt az, hogy elítélték. Nem tartották jó feleség alapanyagnak Laborfalvi Rózát, olyannyira nem, hogy amikor bejelentették egy svábhegyi ebéd alkalmával az eljegyzésüket, akkor még Petőfi Sándor is nagy dírrel, dúrral ott hagyta a társaságot, annyira megsértődött ezen a döntésen egyébként. Érdekes ugye az az anekdota, az a valószínűleg így is történt körülmény, amit szintén szoktuk a középiskolában is emlegetni. Ez az 1848-as eseményekhez kötődik, amikor ugye március 15-én katona József Bánkbányát játszották, és nyilván a szabadságharchoz kötődve, akkor ugye a fiatalok, a márciusi ifjak megjelentek, és Laborfalvi Róza a kokárdát kitűzte, későbbi választottja, a egyes nyelvek szerint már korábbi választottja mellkasára. Ugye ez március 15-én volt, és augusztus 29-én ők már egyébként házasok is voltak. Azt tartják, hogy az első lépést egyébként Laborfalvi Róza tette meg, aki valamiféle üzenetet küldött Jókainak, aki igen, ahogy mondják, 8 évvel fiatalabb volt Laborfalvi Rózánál egyébként. És valóban ez egy jó házasság lett végül. Laborfalvi Róza volt, aki a 49-es megtorlások során megmentette Jókait a felelősségre vonástól. Nagyon sok múlt azon, hogy nem kapott akkora büntetést, ahogy sokan mások ebben az időben.
2: Nagyon magával ragadott az, ahogy mondtad, hogy miért is támadhatták Laborfalvit. Biztos, hogy a korkülönbség, az, hogy idősebb egy nő, ez napjainkban is téma, tehát ez is már okot szolgáltathat, de az, hogy egy ünnepelt színésznő, egy önálló nő lesz az író felesége, biztos, hogy kérdéseket vetett fel, és milyen izgalmas, hogy közben én amennyit ezzel kapcsolatban érzékeltem, olvastam, hogy ő nagyon komolyan vette Jókai karrierjét, nagyon támogatta, ugye te most pont azt mutattad meg, hogy az életét megmentette gyakorlatilag. Valóban úgy tűnik, hogy ez egy olyan házasság volt, ami mindkét fél számára fontos volt, és Laborfalvi pont, mint feleség alapanyag, hogy azt a kifejezést használjam, amit mondtál, abszolút jól működött, hiszen főzött Jókaira, vigyázta a nyugalmát, megteremtette az alkotói légkört, szóval abszolút jó felesége volt, és mivel ez a házasság Laborfalvi haláláig tartott, ezért feltételezhetjük, hogy valóban egy mindkét fél számára megelégedéssel szolgáló dolog volt. Az, hogy a nő kezdeményez, az, hogy színésznő, az, hogy önálló, és hogy idősebb, ezek biztos, hogy aggályossá tették ezt a dolgot.
3: Jókairól egyébként el kell mondanunk azt is, hogy ő annyira nem állt be azoknak a férfiaknak a sorába, akik a nő szerepét csak háziasszonyként látták, ezért ő nem is várta el például a feleségeitől, hogy abba hagyják a művészetet, a színművészetet, mert mind a kettő színésznő volt. Ezért Laborfalvi Róza sokáig színpadon is állt, és nagyon szép szerintem, és nagyon szimbolikus egyébként a Miskolci Nemzeti Színháznak a megnyitása 1857. szeptember 3-án, amikor Laborfalvi Róza vendégszerepelt, Jókai pedig beszédet mondott ezen a jeles alkalman. Egyébként azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Laborfalvi Róza azért egy elég erős nő volt. Miskolcon született nő, aki székely gyökerekkel rendelkezett, és hát a rossz nyelvek szerint azért ő nem tűrte a legyeskedő hölgyeket Jókai környékén. Így volt olyan színésznő, akit ellehetetlenített, amikor különböző pletykák kaptak lábra Jókaival kapcsolatban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy erős nő volt, viszont Jókai el tudta viselni, valahogy ő volt annyira erős férfi, hogy el tudott maga mellett viselni egy ilyen erős nőt.
2: Mindkét felesége színésznő volt, ahogy mondtad is, hogy Jókai fejében nem fordult meg az, hogy fel kellene hagyni a hivatással, és valóban bátorságra val, pedig Jókait igyekeznek más színben is egyes források feltüntetni, hogy elmert venni egy erős nőt, tudott élni egy erős nővel, sőt engedte azt, hogy továbbra is híres színésznő maradjon.
3: Laborfalvi Róza, és itt meg is említeném, hogy én sem tudtam, Benke Juditként született, és egy színész családban, tehát ott már az ősei gyakorlatilag a 18. századtól színészmesterséggel foglalkoztak, az édesanyja is, és az édesapja is, tehát neki egy kicsit adott volt ez a szakma, mégis egyedülálló az, hogy 16 évesen ő már sikeres színésznő volt, de azért a szerencsén is, vagy az isteni gondviselésen, vagy a kettőn együtt is nagyon sok múlott, hiszen amikor ő az egyik budai társulathoz került, akkor kántorné Engelhardt Anna volt a társulat nagy művésznője, gyakorlatilag minden jelentős szerepet vele játszottak el, viszont ugyanez a színjátszókör idővel Székesfehérvárra került át, és oda már kántorné nem ment a társulat. Ekkor kapta világszép Róza meg a jelentősebb szerepeket, és néhány év múlva már úgy tért vissza Budára, az itteni színjátszás fellegvárába, hogy ő volt az igazi tragika. Róla halála című művel lett ismert. 37 évesen már a Nemzeti Színházban Antónia szerepét vihette el a Belizár című darabban. És miért is volt ő egyedülálló? Mézengésű hangját, szavaló tehetségét, alakját és kifejező tehetségét említik vele kapcsolatban.
2: Ha már a színésznőkről beszélünk, említsük a másik, talán kevésbé sokat emlegetett, és akár színésznőként is jóval kevesebbet emlegetett fiatal lányt, Nagy Bellát, aki Jókaihoz bekopogtatva, aztán a második felesége lett.
3: Nagy Bella is körülbelül 16 éves volt egyébként, amikor megismerte Jókai Mort, ő Grósz Bellaként látta meg a napvilágot, és a családi szempontból azt mondhatjuk, hogy nem volt annyira szerencsés vagy szakmába vágó az ő körülménye, hiszen Grósz Móricz gépész lányaként született, viszont egészen biztos, hogy egy értelmes, intelligens családból származik, hiszen kereskedelmi iskolát végzett Óbudán, ezzel kezdte tanulmányait, majd akkor már Jókai hatására a Nemzeti Színház ösztöndíjasa is lett. El kell mondani azt is, hogy Rákosi Szidi színi tanodájában tanult. Ez egy nagyon-nagyon népszerű színjátszó iskola volt annak idején. Kremszner Szidóniának hívták az alapítóját, aki szintén egy tehetséges színésznő volt, és talán még tehetségesebb színi iskola vezető. Ő is az Orsolyitáknál tanult, tehát ő is már egy nem csak tehetséges művésznő volt, hanem egy művelt, sokoldalú nő volt, és nem csak Nagy Bella, hanem ilyen nevek jártak az iskolájába, mint Fedák Sári, vagy Latabár Kálmán is még Rákosi Szidinél végezte a tanulmányait. Amikor megismerkedtek Bella és a már ugye a 70-es éveit rendesen taposó Jókai Mór, akkor eleinte a környezet annak tudta be ezt a kapcsolatot, hogy a művészetet pártolja az idős író, ám ugye nagyon hamar kiderült, hogy itt is szerelem van a háttérben, aminek igazából semmi akadálya nem volt, ott volt egy 20 éves fiatal lány, csak hát egy sokkal idősebb, csak nem 54 évvel idősebb férfi, és szintén botrányt kavart ez a kapcsolat is. Itt viszont nem is annyira a barátok, és nem is annyira feltétlenül a közvélemény volt, aki megszólta ezt a kapcsolatot, hanem a Jókai családja, mert bár vérszerinti gyermeke Laborfalvi Rózától nem született, de Laborfalvi Róza már említett törvénytelen gyermekének a szintén törvénytelen gyermekét, szintén Rózának elnevezett, majd Jókai nevére vett kislányt, Jókai Róza is felnőtt időközben, és neki nagyon nem tetszett az, hogy akár egy lehetséges hagyatékon osztoznia kell egy új feleséggel, és igazolta ezt az idő, ezt az állítást, hiszen Jókai halála után nagyon-nagyon-nagyon hosszú ide-oda adok-kapok kezdődött el Jókai Róza és Nagy Bella között, aminek a központjában kár szépíteni a pénz állt.
2: Erről lehet-e valamit tudni? Nem a pletyka része érdekel, hanem hogy itt a második házasság kapcsán mennyire volt kölcsönös ez a szerelem, mennyire lehetett tiszteleten alapuló, ugye a későbbiekből következtethetünk erre. Erről mit gondolsz?
3: Akkor is már, amikor ugye ezek a negatív hangok megjelentek különböző helyeken, akkor Jókai maga is a saját lapjaiban, illetve más újságokban is közleményeket adott ki, amikbe beleszőtte azt, hogy ez egy igazi szerelmi házasság, elmesélte, hogy Nizzában, ahol nagyon sok időt töltöttek a élete utolsó éveiben, gondoskodó felesége választotta ki a lakhelyüket, ami egy nagy, nem egy kis penzió, ahogy fogalmazott Jókai, hanem egy nagy hotelben, tágas térben történik, hogy a legboldogabb karácsonyát például ott töltötte Nagy Bellával. Leírta azt is, hogy ez rágalom, hogy Bella vele rosszul foglalkozna, bántaná, mert ilyen felhangok is megjelentek egyébként Jókai Rózának köszönhetően. Tehát ő sok helyen próbálta ezt kommunikálni, illetve Öreg ember nem vén ember címmel is jelent meg neki írása ebben a tematikában. És mivel nem azt látjuk, hogy Nagy Bella az írón keresztül próbálta elérni az ő saját karrierjének a csúcsát, mivel ő visszavonult akkor, amikor férhez ment, tehát onnantól ő már színésznőként nem is vállalt szerepet, hanem minden idejét az íróval töltötte. Az meg, hogy utána hogy alakult az anyagilag rendezésére gondolok elsősorban, az már megint egy új kérdés lehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a Jókai után érkező bevételekből tartotta fenn magát Bella, illetve még az édesanyját, testvéreit is, tehát rokonságát is ő látta el, illetve együtt is éltek egyébként Jókai halála után ezekkel a családtagokkal. Az biztos, hogy Jókaira nagyon jó hatással volt ez az új szerelem, ez az új házasság. Első sikeres színpadi munkája a Dalma című darabban például 1899. júniusában Bella is még szerepet kaphatott, és amint elhangzott ebben az évben, már össze is házasodtak. Nagyon érdekes a Dalma című darabnak is a tematikája. A hazájáért szerelmét is feláldozó avar királylány története ez, akit apja úgy nevel, hogy a királylány legyen majd az ő trónörököse, és ugye mindenhol hangsúlyozták, hogy itt még a hazája boldogságáért leküzdi a nőiességét is ez a főszereplő. Nagyon szép ez a szimbólum szerintem itt a Bella szerelem meg a laborfalvi Róza szerelem árnyékában.
2: Nagyon jó áttekintését adtad annak, hogy Jókai Mór szerelmein keresztül hogyan is lehet akár laborfalvi Rózát, akár Nagy Bella alakját jobban megismernünk. Én örülök, hogy őket állítottuk a középpontba. Beszélgetéseinket hallgatva azért mindig kapnak valami fajta kis irodalmi útmutatót, vagy akár ilyen olvasmány ajánlást is a hallgatók. Van-e olyan mű, amire még szívesen ráirányítanád a figyelmet, akár a Jókait ihlető nők kapcsán?
3: Ha érdekel minket, hogy Jókai miként látta a nőket, milyen sokféle nő vette őt körül, akkor érdemes olvasni Jókainak a főműveit is, akár a Közszívű ember fiait, akár az Aranyembert, és az Aranyember kapcsán egyébként elmondható, hogy ott a Noémi szerepében vélhetően ez a kis affér állhatott, akire laborfalvi Róza féltékeny is volt. Jókaira jellemző, hogy ő a szerelmeit, őt körülvevő nőket megszokta úgymond filmesíteni is, csak hát nyilván a filmmel még várni kellett, bár Bella felesége már részt vett olyan forgatásokon, ahol Jókai művét már megfilmesítették.
2: Erre is jó a nagykor különbség. Egyébként nagyon magával ragadott az a dolog, hogy Jókai családjával maradt, tehát úgy tűnik, hogy ő tényleg döntött. Jó, hogy megismerhettem ezt a mozzanatát is, akár Nagy Bella életének. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon jó élmény volt. Én bízom benne, hogy mindenki, aki kicsit sajnálja, hogy a Jókai emlékévnek vége szakadt, nosztalgiaként használhatja, hallgathatja ezt a beszélgetést, és akár az ő műveinél elidőzve jobban felfedezi Laborfalvi Rózát, vagy éppen Nagy Bellát, mint önálló nőt, színésznőt, ihlető múzsát.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Újabb medveészlelésről érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében. Az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon, kéri a Miskolci Rendőrkapitányság. Iskolába költözik az erdő. Ezzel a címmel újraindul az Iskolában az Erdő program. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Újabb medveészlelésről érkezett jelzés Sátoraljaújhely térségében. A hírt követően a város polgármestere arra kéri a helyieket és a térségbe érkezőket, hogy a kirándulások és a túrák során fokozottan figyeljenek környezetükre, és körültekintően induljanak útnak. A természetjáróknak most különösen fontos az elővigyázatosság és a biztonsági szabályok betartása. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
2: Fölhívtuk a figyelmét minden olyan szervezetnek, amely ebben az ügyben közreműködhet, vagy tud lépéseket tenni. Az önkormányzatnak nincs hatásköre egy védett állatnak a befogásával, vagy adott esetben elszállítással kapcsolatosan. Egy dolgunk viszont van, hogy felhívjuk az új helyek figyelmét és az ide látogató vendégeknek a figyelmét, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak, amikor az erdői ösvényeken járnak, sőt nem is csak erdői ösvényeken, hanem az aszfaltos erdői utakon is. Nagyon fontos, és hogy azok a szabályok, amelyeket be kell tartani, szép lassan hátrálni, adott esetben, hogyha látják a medvét, és aztán, amikor pályán kívül vannak, akkor pedig ellenkező irányba távozzanak. És ez nem vicces, ez teljesen komoly. Kérdezték sokan a hétvégén, amikor ugye jeleztem azt, hogy mindenki legyen óvatos, hogy hol látták a medvét. Teljesen mindegy. Egy medve egy nap alatt szórakozásból 20-25 kilométert meg tud tenni. Változtathatja a helyét, lehet, hogy holnaptól már nincs is itt. De lehet, hogy itt marad egy hónapig is. Ezt nem lehet tudni, senki nem tudja. Egyet viszont igen, addig, ameddig nem egyértelmű, hogy már nem található medve a környékünkön, oda kell figyelni. Én ezért fordultam, és nem konkrétan a hely meghatározással a polgárok felé, mert lehet, hogy most a Májáskút utcán, lehet, hogy holnap a Zsolyomkán, lehet, hogy holnap után meg a Bányácskai úton fogják látni.
1: Az új helyi medveészlelés kapcsán az Akteleki Nemzeti Park munkatársa Rózsa Sándor is a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a figyelmet. Mint mondja, amennyiben újabb észlelés történik, fontos, hogy azt minél pontosabban jelentsék be, hiszen ilyenkor elindul a megfelelő protokoll. Ennek része a lakosság és a kirándulók tájékoztatása, illetve a figyelemfelhívása lehetséges veszélyekre.
3: Amennyiben nagy rovatodat kíván valaki bejelenteni, lehetőleg legpontosabban tegye azt meg. Tehát pontos hely megjelöléssel, hogy minden telefonban van már GPS, ez a legegyszerűbb, a GPS koordináta, időpont, meg hogyha egyet látott, kettőt látott, tehát a létszám, tehát minél jobban körüljön azt a körülményt, amivel ő találkozott az erdőben adott esetben. És akkor nekünk is egyszerűbb a dolgunk, mert akkor teljesen pontszerűen tudjuk elkezdeni ezt az ellenőrzést. Hogyha csak így mondanak egy, hogy mit tudom én, a Nagyhegyen láttak egy medvét, és annak a területen mondjuk 3000 hektár, ott azért nincs könnyű dolgok paljúban őszintén. Az, hogy egy medve egy erdőben előfordul a természetes élőhelyén, tehát ez önmagában csak azért szenzáció, mert Magyarországon történik. Ez a Szlovákiában, bárhol más helyen Európában, ahol medvék jelen vannak, ott azért ez nem annyira nagy hír. Tehát mi se csinálunk igazándiból semmit, azon kívül, hogy ellenőrizzük a bejelentést, esetleg felkutatunk életnyomokat, és ilyesmi. Tehát nem nincs különösebb tennivaló vele. A legfontosabb tennivaló az, hogy ahol megjelenik medve ténylegesen, akkor ki kell ráadni a medve riasztást, hogy az emberek tudjanak róla, hogy abban a térségben előfordulhat medve, és előfordulhat találkozás is. Ez egy biztonsági teendő, nem pedig egy természetvédelmi, vagy pedig bármilyen más jellegű feladat.
1: az iskola kezdésre való tekintettel legyünk még figyelmesebbek az utakon. Erre hívja fel a figyelmet a Miskolci Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya. Azt tanácsolják, hogy az első napokban, hetekben induljunk el otthonról korábban. Az autót érdemes kerékpárra, rollerre vagy tömegközlekedésre cserélni. A biztonság érdekében pedig a város iskolái előtt, délelőtt és délután rendőrök segítik majd az zökkenőmentes közlekedést. A részletekről Molnár Emil, a közlekedés rendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást.
4: A szeptember 1-e az közlekedési szempontból egy kicsit traumának tekinthető, mert jóval nagyobb a forgalom ilyenkor a reggeli órákban. Meg hát nem is a szeptember 1-e, hanem úgy a szeptember 1. két hete az, ami nagyon nagy változásokat hoz itt a közlekedésben Miskolc területén leginkább, mert nagyon-nagyon sokan igyekeznek eljutni az iskolákba a nyári szünet után, hogy kicsit lelassult az élet, és most igyekeznek felpörögni a szülők és a gyerekek, hogy eljussanak az iskolába, aztán ez megnehezíti mindenkinek az életét. Talán ami tanácsolni lehet, hogy figyeljünk egymásra, mert együtt közlekedünk, és mindenkinek az az érdeke, hogy épségben, egészségben eljusson az úti céljához. Nagyon nagy türelemmel kell ilyenkor lenni, mert nem egyformán közlekedünk, nem egyforma a közlekedési tudása a forgalomban résztvevőknek, és ilyenkor akik ügyesebbek, azoknak türelmesebbnek kell lenni, hogy akik kevésbé ügyesek, azok is megoldják azt a feladatot, hogy eljussanak az iskolába, vagy aki kevésbé ismeri még azt a területet, ez főleg ugye ott okozhat problémát, akik először viszik abba az iskolába a gyerekeket, vagy a gyerekek először mennek abba az iskolába, új iskolába kezdenek, hogy kitapasztalják azokat az útvonalakat, amelyeken a legcélszerűbb haladni, mert legkevesebb a forgalom, vagy a leggyorsabban odaérnek. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a probléma megoldása, hogy figyeljünk egymásra és segítsük egymást az úton. Talán leginkább a gyalogosok, akikkel, ha konfliktus van autósként, akkor a gyalogos húzza mindig a rövidebbet, tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyalogosokra, és azokra a szabályokra, amelyek a gyalogosok védelmét szolgálják. A kijelölt gyalog átkelő helyeken a gyalogosnak az elsőbség biztosítása, hogy figyelmesen közelítsük meg ezeket a helyzeket, ahol esetleg a kerékpárosok is nagyobb számban jelennek meg, gyalogosok is nagyobb számban jelennek meg. Adjuk meg az elsőbséget, mert sok esetben, amikor vizsgálunk egy-egy eseményt, akkor ott van a háttérben, hogy nem fordított kellő figyelmet az autós, vagy a járművezető, a gyalogosra, vagy a kerékpárosra, mert számított egy nagyobb járműre, de csak egy kerékpáros jött, és azt valahogy nem vette észre. De azért az általános elvárhatóság az, hogy észrevegyük a gyalogost, észrevegyük a kerékpárost, nem olyan nagy nehézség ez, sokan szembesülünk ezzel a feladattal, és nagyon-nagyon sokan megoldjuk. Akkor van könnyű dolgunk, ha betartjuk a sebességet, mert akkor több időnk van reagálni a közlekedési szituációkat. Tehát egy iskola közelében egy 30-as tábla az nem véletlenül van ott. Azért van ott, mert a gyerekek azok esetleg figyelmetlenül lépnek az úteste, de ha valaki alacsony sebességgel közlekedik, akkor ezt a hirtelen váratlan kialakult helyzetet is meg tudja oldani, hogy nem üti el a gyermeket, nem üti el a kerékpárost. Lehet, hogy egy hirtelen fékezéssel olyan jól meg tud állni, mert aki 30-an megy, az egész biztos meg tud állni a gyalogátkelőhely előtt, ha még hirtelen lépett le a gyalogos, akkor is. De egyébként is a gyalogátkelőhelyet úgy kell megközelíteni, hogy egy elsőbségadási kötelezettségnek bármikor eleget tudjunk tenni. És ha ezt megfogadja mindenki, akkor már jó irányba haladunk. Az iskolák környékén azért mi ezt az észlehetőséget segítjük, mert jó néhány iskola környékén található gyalogátkelő helynél, ott lesznek a kollégáim reggel és délután is, segítik a gyalogosok közlekedését, segítik a járművek közlekedését, és igyekszünk mindenkinek olyan helyzetet teremteni, hogy minden kevesebb konfliktussal, minél gyorsabban, minél nyugodtabban jusson az úti céljához, de együttműködéssel lehetséges ez csak.
1: Iskolába költözik az erdő. Többféle foglalkozással készülnek az erdészek a diákoknak. Hamarosan újraindul az iskolában az erdőprogram, amelynek keretében az erdőpedagógusok ezúttal is játékos, interaktív formában viszik közelebb a természet világát a gyerekekhez. A Mátra erdejében is számos olyan program várja majd a diákokat, amelyeken nem csak az erdő növény és állatvilágával ismerkedhetnek meg, hanem azt is megtudhatják, milyen összetett kapcsolatban élnek egymással az erdei élőlények. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátrafüredi erdészetének vezetőjét hallják.
5: Én már a harmadik éve zajlik ez a program, amit az Országos Erdészeti Egyesület szervez, és tulajdonképpen egy országos rendezvénysorozat, tavaszi és őszi időszakban is meg van hirdetve ez a program, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy szűk óra alatt meg is történt a regisztráció. Tehát annyira népszerű ugye a program, hogy tegnap megnyílt a lehetőség, és egy olyan 50 perc alatt elfogyott az a 400 plusz 100 hely, ahová aztán a erdészeti erdélyiskolák erdőpedagógusai majd elmennek, és a tavaszihoz hasonló metodikát, ez, ami tulajdonképpen az erdélyi életközösség gazdagságáról szól, és az erdélyi összefüggéseket boncolgatja egy kicsit a gyerekek számára. Tehát ezt a programot így 400 plusz 100, tehát van ilyen 100 tartalék, de összesen 500 iskolába fognak eljutni az erdőpedagógusok. Hát nyilvánvalóan pozitívak a tapasztalatok, hiszen a pedagógusok számára is tudunk adni plusz információkat, illetve olyan oktatási kellékeket, segédleketeket hagyunk ott ajándékba az iskolákba, amelyeket nagyon jól tudnak természetismereti órákon használni. És természetesen vannak visszatérő iskolák, akik újra és újra kívánnak beregisztrálni. Az fontos tudni, hogy ugye a tavaszi program során sikeresen regisztráltak, most ősszel nem kapnak lehetőséget. Nyilván az igazságosság így diktál. Tehát a mi erdészeti erdélyiskolánk is már van, több iskolában már kétszer is volt ilyen programot tartani. Ahogy említettem, már ez harmadik éve megy ez az iskolában az erdőprogram. De nem ez az egyetlen program, tehát maga az Országos Erdészeti Egyesület még egy másik programot is szervez, ez az erdei iránytű program, ami a halmozottan hátrányos, illetve hátrányos helyzetű iskolákat célozza meg, és ennek keretében a gyerekeket visszük az erdőbe, konkrétan a teljes napjukat megszervezzük, tehát az általunk szervezett busz elmegy az iskolához, fölveszi a gyerekeket, és oda viszi vissza délután őket, és ebben van erdei foglalkozás, van egy 10 órai, van egy ebéd, és ahogy mondtam, természetesen a nevelési program, illetve játék is természetesen, hiszen itt a célközönség az alsó tagozatos gyerekek.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés így is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és élénk erős marad. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Szombat délután az ország északnyugati kétharmadán 27 és 32 fok között, míg délkeleten 35 fok körüli értékekre van kilátás. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 28-án.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Idén 20. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált. A közelgő tanév kezdetével sok feladat vár a Putnoki önkormányzatra. Újabb segítséget nyújt online a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Idén 20. alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált, mely több mint 90 hazai helyszínen és határainkon túl is várja a látogatókat. A reményt és jövőt adok nektek mottóval szervezett, több mint 400 eseményt felvonultató sorozatról Dragonics Márta, a programot életre hívó alapítvány elnöke szól.
2: Hála Istennek, azt kell mondjam, hogy sok olyan embert meg tudunk szólítani, akit azért nem tudunk a templomba behívni, hogy imádkozzék, viszont egy kulturális programra bejön, és ott el tud hangozni az Isten igéje, ami belehullhat az ő szívébe.
3: Azt is lehet mondani, hogy ez egy közösségteremtő program.
2: Egyértelműen, mert akik szervezik a helyi Ars Sacra fesztiválokat a plébániákon, vagy városokban, vagy kisebb településeken, az egy kifejezett közösségé épült, így az elmúlt 20 évben ezt látjuk.
3: 20 év mérlegét hogyan lehet-e megvonni? Honnan, hova jutott el a fesztivál?
2: A reményt és jövőt adok nektek mottó volt az első, a 10. és most a 20. is az, tehát ez a fő üzenetünk, és 2007-ben a Budapesti Városmisszión mintegy 4000 ember látogatta a programokat, legutóbb pedig mintegy 100 000. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy dinamikusan fejlődik, Kárpát-medence szerte vannak már programok, a víziónk az, hogy Európában kis őrlángokat gyújtunk, de szeretnénk egy generációváltást.
3: Mik lesznek az idei évnek a kiemelt programjai? Mit lehetne megemlíteni? Akkor csak egy néhányat, ami úgy figyelemre, különös figyelemre érdemes.
2: A megnyitónkra mindenképpen érdemes fókuszálni. A Magyar Nemzeti Múzeumban lesz a záró eseményünk. Az egy gála lesz idén, ahol az elmúlt 20 évből több kiemelt szereplő meg fog mutatkozni a Gazdagréti Szent Angyalok templomban, és lesz egy hálaadó szent mise Szent István Bazilikában, ahol hálát adunk az elmúlt 20 év kegyelmeiért, és előtte délelőtt pedig itt a Városmegyeri templomban lesz egy nagyon szép hármi mise az Anima Muzicének az előadásában, és ezt pedig azokért az emberekért ajánljuk fel, akik az elmúlt 20 évben bekapcsolódtak az Ars Sacra szervezésébe.
3: Vidéken hány helyszínen várják majd a programok az érdeklődőket?
2: Idén mintegy 400 program van, legtöbb program Miskolcon van, mintegy 50 Budapest után, és nagyon sok program van Kaposváron, Nagyszebenben, Pécsett is, úgyhogy nagyon sok helyszínen megjelenik az Ars Sacra kis piros angyala, mint aki a jó hírt hozza.
1: A közelgő tanév kezdetével sok megoldandó feladat vár a Putnoki önkormányzatra. A részletekről Tamás Barnabás polgármestert hallják.
4: Minden egyes olyan feladat, ami most előttünk áll az elkövetkezendő időszakban, az mind arról szól, hogy a városban működő intézményeink működőképesek maradjanak, és hogy jól működjenek. Most mindenkit a beiskolázás szorít, ugye mindenki várja azt, hogy mibe fog kerülni a lakosságnak, és nyilván, hogy kellő biztonsággal tudják a gyerekeket az iskolába engedni. Én nagyon bízom benne, hogy ez is sikerős lesz, és mindenkinek esélye van arra, hogy tanulhasson, hiszen ma a család legfontosabb, ahol gyermek van, a legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeknek meglegyen minden. A város gondoskodik arról, hogy természetesen az étkeztetéstől kezdve minden olyan dolog, ami a mi feladatunk, azt megoldjuk, valamint olyan szinten oldjuk meg, hogy az ne csak ellátott feladatnak, hanem ez megelégedéssel is fogadják az itt élő emberek. Még egy fontos dolog, ami itt a nagy meleg most már reméljük, hogy lecseng nálunk is, és lemegy a várunkról, a várost megviselte eléggé. Biztos vagyok benne, hogy nem csak minden mást is megviselt, de biztos vagyok abban, hogy mindenki megpróbálta úgy túlélni ezt a dolgot, hogy sem önálló, sem a város dolgaiban ne keletkezzen kár. A növényeink azt sajnos megviselte ez a nagy meleg. Gondoskodtunk arról is, hogy a konyhakerti növényeinket, valamint a virágainkat is kútból locsoljuk, valamint kútból tudjuk a vizet biztosítani a kertészetben és a temetőn is. Ez azért is fontos, mert ha ez most vezetékes vízen menne, akkor egy az, hogy le kéne kapcsoljuk, mert az ivóvízzel takarékoskodni kell, de itt most nálunk azért meg tudtuk oldani, hogy ezt a kútból locsoljuk. Bízom benne, hogy a Magyarország is el fog előbb-utóbb oda jutni, hogy locsolásra, kocsimosásra és más dolgokra nem vezetékes ivóvizet fogunk használni, hanem az úgynevezett szürke vizet, ami egy újra hasznosított dolog, hiszen a ivóvíz az maradjon továbbra is csak arra, hogy szolgálja a lakosság ivóvíz készletét, ami most ebben a szárazságban ez sem volt semmi, de hál' Istennek sikerült. Köszönt minden szakembernek, akik ebben dolgoztak és ténykedtek, hogy még Magyarországról nem fogyott el az az ivóvíz, ami iható, tehát itt nagyon rendben voltak ezek a dolgok.
1: Újabb videóval segíti az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ennek részleteiről dr. Paskujné Pivkó Mónikát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
5: Újabb videóval segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra. Megjelent ugyanis egy tutoriál a NAV honlapján, amely lépésről lépésre bemutatja az adatok kézi rögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. A videó a belépéstől egészen az adatok beküldéséig képernyőről képernyőre vezeti végig a felhasználót a pénztárgép portálon, szeptember 1-én élesedő nyugtaadatok rögzítése menüpontban. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Aki nem e-pénztárgépet használ, annak a nyugta kibocsátását követő 3 napon belül be kell küldeni az adatokat. A papírnyugtát használó vállalkozások ezt egy egyszerű, webes felületen kézi rögzítéssel megtehetik. A pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban szeptember 1-től érhető el ez a szolgáltatás. A NAV új oktató videója ehhez ad gyakorlati segítséget. A kisfilm már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni és beküldeni a NAV felé. Így azok is könnyen követhetik a folyamatot, akik ritkábban használnak online adózási felületeket. Ez különösen fontos lehet például a papírnyugtát használó piaci árusoknak, szerelőknek vagy a szépségiparban dolgozó kisvállalkozóknak. A kézi adatrögzítés mellett továbbra is a legegyszerűbb megoldás a NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazása. Az applikáció gyakorlatilag egy zsebben hordható pénztárgép, ugyanis okos telefonon is használható, a nyugta néhány koppintással elkészíthető, az adatok pedig automatikusan eljutnak a NAV-hoz, így nincs szükség külön adatszolgáltatásra. A NAV azonban azoknak is kényelmes megoldást és segítséget biztosít, akik nem szeretnének e-pénztárgépre váltani. A NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon folyamatosan bővülő tartalommal tájékoztatók, útmutatók és videók segítik az eligazodást, hogy az új szabályokat minden érintett a lehető legegyszerűbben tudja követni és betartani. A szeptember 1-e és december 31-e közötti időszak szankciómentes, A NAV továbbra is a segítségre és a tájékoztatásra helyezi a hangsúlyt. Ebben az időszakban a revizorok az új kötelezettség elmaradása miatt még nem bírságolnak, hanem támogatják a vállalkozásokat abban, hogy megismerjék az új szabályokat és megtalálják a saját működésükhöz leginkább illő adatszolgáltatási módot. A nyugtaadatszolgáltatásról, az e-pénztárgépekről és az új rendszer használatáról minden fontos információ megtalálható tehát a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, az e-nyugta aloldalon.
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: 14. Leó pápa szeptember 1-én a Teremtett Világ Védelméért tartott világnap alkalmából szentmisét celebrál Castel Gandolfóban, a pápai kertben található Laudato Si faluban. A szentmise a Teremtett Világ Védelméért tartott világnapot és az úgynevezett Teremtett Világ időszaka kezdetét jelzi. Utóbbi ökumenikus kezdeményezés a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádságra és elköteleződésre. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban a katolikus egyház és a többi keresztény közösség

0: misében Istennek szóló hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodásról szól. 2 millió forintos gyors segéllyel támogatja a katolikus Karitász a nepáli villámárvíz károsultjait, és adománygyűjtést indít, hogy további segítséget nyújthasson a bajba jutott családoknak. A szervezet a távirat irodának megküldött közleményében felidézte. A pusztító villámárvíz augusztus 26-án sújtott le Nepál-tibeti határvidékére. Sokan meghaltak, több száz ember eltűnt, közöttük vannak magyar állampolgárok is. Mint írták, a Karitász Nepál helyi partnereivel és a hatóságokkal együttműködve méri fel a károkat és az érintett családok legsürgetőbb szükségleteit. Elsősorban élelmiszerre, ideiglenes elhelyezésre, alapvető háztartási eszközökre, tiszta ivóvízre, egészségügyi és pszichoszociális támogatásra van szükség. A kezdeményezést több módon is lehet támogatni. A 1356-os adományvonalon minden hívás 500 forint támogatást jelent. Online lehet adományozni a www.karitász.hu oldalon a nepáli villámárvíz károsultjai adománycélra, valamint a szintén a www.karitász.hu oldalon megtalálható bankszámlaszámra utalással, szintén nepáli villámárvíz károsultjai megjelöléssel. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány a távirat irodával. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista világsegéllyel együttműködve. További részletek az adomány.baptistasegély.hu oldalon találhatók. A hagyományokhoz hűen Ternyák Csaba egri érsek idén is találkozóra hívta azon települések polgármestereit, ahol az Egri Főegyházmegye fenntartásában oktatási nevelési intézmény működik. A találkozó célja a személyes kapcsolatok ápolása és az együttműködés erősítése a közösségek szolgálatának érdekében. Ternyák Csaba érseket hallják.
1: A település életébe be akarjuk vinni azt a pluszt, amit az evangélium üzenete jelent. Hiszen ezek az önök településein mindenütt nagy számban jelen vannak hívő emberek, és hát a településeknek a múltja egyértelműen arról beszél, hogy ott a kereszténység, katolikus egyház évszázadok óta jelen van, és ezt a jelenlétet, ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani, ezért hálásak vagyunk azoknak a szülőknek, akik annak idején úgy döntöttek, úgy szavaztak, hogy az az intézmény kerüljön át az egyházhoz. Mi igyekszünk minden szempontból jó gazdák lenni.
0: A Főegyházmegye minden évben igyekszik valamilyen fejlesztést megvalósítani az intézményekben. Zsámboki Sándor, Jászfényszaru polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
2: Azért szerettük volna, hogy az egyházhoz kerüljön, és a szülők egyetértése is megvolt, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyházzal jó partnerek leszünk abban, hogy az egyház tudja adni a szervezőerőt, azt a szellemiséget, amit úgy gondoljuk, hogy a fiataljainak szükség lesz. Mi pedig a magunk eszközeivel is, ezt úgy gondolom, hogy ha az iskola vezetését is megkérdezik, töretlenül biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amik arról szólnak, hogy ha lehet, a kereteken belül még jobbá tegyük. Folyamatosan támogatjuk a tanulók táboroztatását, a pedagógusoknak biztosítunk kiegészítő juttatásokat, anyagi juttatásokat, hogy a motiváció ne fennmaradjon, eszközbeszerzésekhez keretet. Ugye elégtelenek voltak a tornatermek, most építünk potom 1,5 milliárd forintért az egyházi közös tulajdonú telkünkön egy városi sportcsarnokot, éppen az előbb beszéltem néhány érsekségi kollégával, hogy ezt az együttműködést hogy tudjuk úgy kitölteni, hogy mosolygós legyen mindkettőnknek. Gondolom, hogy ez fontos dolog.
0: A polgármesterek találkozója kötetlen beszélgetéssel, szeretett vendégséggel zárult. A héten tartották az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitóját az Egri Bazilikában, melyen az iskolák vezetőségek

0: vezetői, pedagógusai és lelkipásztorai is részt vettek. Ternyák Csaba egriesek szentbeszédében kiemelte: Jézus tanítványai az evangéliumban azt kérdezik, ki a nagyobb a mennyek országában. Egy másik jelenetben Zebedeus két fia, János és Jakab fordul hozzá, kérve, hogy a legfontosabb helyeken lehessenek majd mellette dicsőségében. Jézus rendre inti őket, mondván, tanuljanak a legkisebbektől, legyetek olyanok, mint a gyermekek. A gyermekek még hordoznak valamit az eredeti ártatlanságból, nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást tanulhatunk tőlük. Jézus Krisztus az evangélium által arra tanít bennünket, hogy éljük bele magunkat a ránk bízottak, a legkisebbek helyzetébe. A főpásztor hozzátette, az idei tanév mottóját Szent Ferenc szavai adják: áldott légy, Uram! Ha Isten dicsőítjük, felemelkedünk hozzá, s ő lelkesít bennünket. Istentől várjuk a segítséget és az áldást az új tanévben, hogy a ránk bízottakról szeretettel tudjunk gondoskodni. Ternyák Csaba egriéseket hallják.
1: Jézus rendre inti tanítványait, és rendre int bennünket is. És arra emlékeztet, hogy tanulnunk kell a legkisebbektől, akik nem azért alázatosak, mert ők olyan szentek lennének. Mi ismerjük a gyerekeket, hogy vannak közöttük jó gyerekek, vannak olyanok, akik hát még készülnek arra, hogy ma jó gyerekek legyenek, de azt is tudjuk, hogy azért állította Jézus példaként a gyermekeket a felnőttek elé, a pedagógusok, a papok, mindenki elé, mert ők még hordozták magukban, hordoznak magukban valamit abból az eredeti ártatlanságból, ami az első emberpárban is megvolt. Legyetek olyanok, mint a gyermekek. Jézus válasza hasonló. Ha meg nem változtok tehát, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem mentek be a mennyek országába. Mintha csak azt mondaná a tanítóknak, üljetek be az iskolapadba, és tanuljatok a gyerekektől nyitottságot, bizalmat, a világra való rácsodálkozást. Vagy mintha azt mondaná az Úr nekünk papoknak, tanuljatok Isten ismeretet az egyszerű emberektől, akik nem tanultak fundamentális teológiát, meg dogmatikát, viszont őszinte mély hitük van. Bizalommal tudnak imádkozni, önzetlenül szeretni és segíteni a rászorulókon. Jézus szeret ilyen ellentétpárokban gondolkodni, azért, hogy a tanítását még világosabban ki tudja fejteni előttünk, még jobban megértsük, hogy ő mit is akar. Amikor ma a tanítnyitó szentmisében a Szentlélek Isten segítségét kérjük, aki majd vezet bennünket utunkon az egész tanév során, az evangélium által Jézus arra akar megtanítani, hogy éljük bele magunkat a ránk bizottak, a gyermekek és a kicsik helyzetébe. Merjünk néha legalább gondolatban mi is ilyen kicsik lenni. Ez az igazi evangéliumi magatartás.
0: A főpásztor tanítását úgy zárta: semmivel sem helyettesíthető a hívő pedagógus szolgálata. Hálát adunk azért, hogy szavaikkal és jó példájukkal nevelik a fiatalokat. Palánki Ferenc megyés püspök a debreceni megtestesülés templomban a héten nyitotta meg a 2026-27-es tanévet a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye köznevelési intézményeinek vezetői és munkatársai részvételével bemutatott Veni Sancte Szentmisén. A főpásztor arra hívta a jelenlévőket, hogy az új tanévben Jézussal való találkozásuk örömét adják tovább a rájuk bízott gyermekeknek, és feltétel nélküli szeretettel végezzék küldetésüket. Homiliájában Palánki Ferenc a Fülöp apostol és Nátánael találkozásáról szóló evangéliumi történetet állította a középpontba. Fülöpöt Jézussal való találkozása olyan örömmel töltötte el, hogy ezt tovább akarta adni másoknak is. A püspök hangsúlyozta, az egyházmegye számára nem önmagában az intézmények fenntartása a cél, hanem az evangélium hirdetése. Palánki püspök arra kérte a pedagógusokat és a munkatársakat, hogy ne előítéletekkel tekintsenek egymásra és a gyermekekre. Tapasztalataink ugyanis félrevezethetnek bennünket, ezért különösen fontos, hogy Krisztus legyen a viszonyítási alapunk. Jézus azért jött, hogy bennünket is megtanítson szeretni. A találkozás öröme így összekapcsolódik az előítéletektől való szabadsággal és a feltétel nélküli szeretet képességével. Egerben, a Lajosvárosban a lajosvárosi búcsúi napokat péntektől vasárnapig tartják. Augusztus 28-án, azaz ma, lelki gyakorlatos szentmisével majd a fiatalok védőszentje Szent Kárló Akutiszról szóló kiállítás megnyitójával, filmvetítéssel, szombat délelőtt templomkerti főzéssel, alatta a gyermekeknek ugrálóvárral és egyéb játékokkal, majd közös ebéddel, este pedig a templomkertben 6 órai kezdettel zenés műsorral várják a vasárnapi ünnep előkészületeként az érdeklődőket. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi Szent Misel Lajosváros védőszentjének, Szent Lajos királynak tiszteletére. A Szent Mise után megtartják az ilyenkor szokásos körmenetet a köztársaság téren. Idén a búcsúi ünnep szónoka Kovács Lajos görögkatolikus parókus lesz. A lajosvárosi katolikus közösség nagy szeretettel vár mindenkit. Salkaházi Sára szociális testvért 20 éve 2006. szeptember 17-én avatta boldoggá Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek Budapesten. Erre emlékezve a Szent István Bazilikában szeptember 13-án vasárnap a 10 órai szentmisében adnak hálát Sára testvér életéért, folyamatos közbenjárásáért. Az elmúlt 20 esztendőben vajon hányan választották Sára testvért védőszentnek? Őket kitüntetett szeretettel várja a Szociális Testvérek Társasága az ünnepi szentmisére, ahol ez alkalommal külön áldásban fognak részesülni. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású különleges ünnepi előadással ünneplik. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből és településről érkeznek. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Migazzi Kristóf püspök fémjelezte aranykoron át a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje lesz Vácott, amelybe a tavalyi sikeres családok és közösségek fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor kezdődik az ünnepi Szent Mise szeptember 19-én a Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával. A rendezvény alkalmával a Szent István Rádió külön standdal készül majd, melynél szeretettel várjuk hallgatóinkat. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Egyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon.
2: Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bercesi András, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a bemondó szerkesztő Domán Vivien. A viszonthallásra!
3: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Új küzdősport gálasorozat indult Debrecenben. Évadnyitót tartott a debreceni sportiskola. Magyarországon egyedülálló a sellő úszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Berek sakktörténetét feldolgozó kötetet. Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új küzdősport gálasorozat indult Debrecenben. A Future Combat Series első eseményének célja az volt, hogy a feltörekvő sportolók számára is lehetőséget teremtsen a bizonyításra. A főprogramot egy junior show előzte meg, amelyben a legfiatalabb generáció képviselői is megmutathatták tudásukat. Az este főmérkőzésén a debreceni Máté Gergő is bajnoki címért küzdött. A rendkívül kiérezett összecsapás végén a hazai versenyző diadalmaskodott, így ő hódította el a Future Combat Series bajnoki övét. Évnyitót tartott a debreceni sportiskola. Pincés Tamást, a DSI Debrecen operatív igazgatóját hallják.
2: Valahogy úgy kell az edzéseket is, és úgy kell a szakmai tartalmakat is kialakítani, hogy élvezzék a gyerekek a mozgást, és ne a telefon előtt töltsék a szabadidejüket, hanem akkor jöjjenek ide, és sportoljanak velünk, érezzék magukat egy közösségbe. Én azt gondolom, hogy ez egy szép kihívás lesz mindenki számára a közeljövőben.
1: Tavasszal 130 óvodás rúgott labdába a DSI Debrecen labdarúgó szakosztályának Ovi Foci Fesztiválján. A rendezvény célja évről évre, hogy megszerettessék a mozgást a legkisebbekkel, és versenyzési lehetőséget biztosítsanak azoknak, akik tehetségesek és érdeklődnek a sport iránt. A DSI Debrecen évnyitó rendezvényén az új generációk nevelése mellett a generációk közötti hatékony kommunikációs téma volt. A szakemberek szerint a szervezet feladatai az elmúlt években jelentősen kibővültek, ezért tevékenységüket 5 fő terület köré szervezték. A versenysport, a szabadidősport, a multisport, a sporttudomány és egészségügy, valamint az esélyegyenlőség köré. Becski András ügyvezetőt hallják.
3: A DSI Debrecen az most már sokkal több, mint az a szakosztályi rendszer, amivel elkezdtünk régen dolgozni, hiszen számos egyéb program, gondolok itt a városi úszásoktatásra, a Mozdulj-Debrecen koordinációra, a különféle segítségelélő gyerekekkel kapcsolatos programokra, rendezvényekre, tehát nagyon-nagyon sok olyan területe van most már a DSI Debrecennek, amivel foglalkozni kell.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtűrős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
4: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik ezt, például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Beregsak történetét feldolgozó kötetet. A Júnás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trenbácz László Sakk Alapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 77 közötti időszakot dolgozza fel. Benicsák János szerzőt hallják.
0: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sakk történetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abba maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
1: A sakk ősi perzsa-arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
5: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténeti Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíte ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekes, hogy a kötetet az életrajzat adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
1: Nagyszabású nyári focitábort szervezett az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthetett el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Ofella Zoltánt, az FC 60 elnökét hallják.
6: A focitábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a focitábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik. Évek óta 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most 1 héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban. 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni. Azok egy közel 70 000 forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a három csoportból tevődik össze. 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi. Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a focéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek. Majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyermek nyaralt a nyáron a katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vára Nyár program keretében, közölte a szervezet a távirat irodával. Azt írták, a katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban, emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A közleményben idézték Zagyva Rihárdot, a katolikus Caritas országos igazgatóját, aki a táborosztatási program záró eseményén csütörtökön Balatonakaliban elmondta. Több mint 300 munkatárs és önkéntes kapcsolódott be a hónapok során a szervezésbe, a fiatalok kísérésébe és a programok lebonyolításába. A közleményben kitértek arra, a katolikus Caritas nyári táborosztatási programjának célja, hogy a nehéz helyzetben élő gyermekeknek a pihenés mellett olyan kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtson, amelyek hosszabb távon megerősíthetik őket. Megválasztotta Unger Anna politológust, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, és egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök